Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.
1: Rakom a lábam jobb meg a balba.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

terasz ajtó. Őről a kávé, nyílik a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón.

világig tartanak a stílus gyakorlatok. Van itt úgyis éppen elég pál király. A lelkemnek harcolom ki a home office-t egy napon, mert nem lehet rend otthon, ha csak hálni járnak.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.

agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont!

szól. Nem gondolnék én rád több.

Saint-Jacques.

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: külsők, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció júliusban, felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, elszórtan lehetnek záporok, Demeter Dia vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát. A Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is. Augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
6: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 000 hektáron lett kukoricavetve 2026-ban. Ez a 5-6 évvel ezelőtti területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
5: Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Fagylaltárusoknál, nyári táboroknál, zöldség- és gyümölcsárusoknál, bringás büféknél is vizsgálódnak a szakemberek. Az első szakaszban a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak, közölte a Nébih. Eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fágyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Irodalom.
7: Az olvasásban nincs nyári szünet, vallják a Margó Irodalmi Fesztivál szervezői. A Káli medencét irodalommal és zenével megtöltő kulturális fesztivál augusztus 13-a és 15-e között várja az érdeklődőket. A programról Mátyás Kitti, kommunikációs vezető mesél.
3: 15 éves idén a Margó, és ennek az ünnepi évadnak a következő állomása lesz Salföld és a Bányakert. A nyári Margón fellép majd Begrecsó, Lovasi András, Anima Sound System, ők lesznek az esti koncertjeink a Bányakertben, illetve nagyon izgalmas programmal készülünk azoknak is, akik nem a zenei válogatás miatt, hanem az irodalom miatt jönnének el hozzánk, és érkezik hozzánk Tompa Andrea, Hály János, tavalyi Margó díjas Tóth Marcsi, illetve a tavalyi Margó külön díjas Jean Paumero, és velünk lesz majd a fesztiválon. Jön még Fábián Tamás, és lesz dalszerelőműhely is, nagyon izgalmas Fazekas Gergely a Pogány induló egyik dalát fogja szétszínfálni. Lesznek stand-up előadásaink is, Kemény Zsófi érkezik majd az Egy életem estjével, illetve szintén Margó díjas Fehér Bordizsár is készül stand-uppal. Úgyhogy nagyon változatos a program, mindennek a könyv, az irodalom az alapja, és ami még külön érdekesség, hogy az esti fellépőkkel délután beszélgetéseket lehet majd meghallgatni, úgyhogy dupla élmény lehet valakinek Lovasi Andrásból, Friger Zsoltból, illetve Beck Zoltánból és Grecsó Krisztiánból is. Többfajta programmal készülünk. A kicsiknek idén először megrendezzük a Mini Margót, úgyhogy a Ványkosban, Badacsonyőrsön lehet majd a gyerekekkel mini margózni, lesz pizzakészítő workshop, illetve hát nyilván nagyon sok felolvasás, meseolvasás, és lesz még irodalomterápiás workshop és meseterápia is, úgyhogy aki a beszélgetések, illetve a zenei koncertek mellett szeretné jobban megismerni önmagát, dolgozni önmagán, és benne lenne az ilyen típusú programokban is, akkor nekik is lesz lehetőségük, ez a Pajta galériában, Salföldön lesz majd, az egyik irodalomterápiás csoportot ott Anna vezeti majd, a másik hármat pedig Lósz Johanna, és külön lesz még légzésterápia is, illetve a nagyon aktív nyaralóknak pedig vezetett biciklitúra Ádám kollégánkkal, úgyhogy a Káli medencét is se lehet járni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon sokszínű programkínálata van a nyári Margónak. Várunk mindenkit, aki úgy szeret nyaralni, hogy közben feltöltődik kulturális programokkal. Mi azt gondoljuk, hogy nekik való akkor ez a fesztivál, de sok olvasás, beszélgetés, zene, standard és tényleg minden, amit mondtunk.
0: Esemény.
7: Ha szeretnél egy napra kiszakadni a hétköznapok rohanásából, érdemes felkeresni a Dharma napot, amelyet augusztus 9-én rendeznek meg Budapesten, a Tankapuja buddhista főiskolán. Az egész napos minifesztiválon előadások, meditációk, jóga és éberséggyakorlatok, művészeti foglalkozások és családi programok várják az érdeklődőket. Az idei rendezvény középpontjában Buddha élete és tanításai állnak, emellett a szervezők a buddhista egyház fennállásának 35. évfordulóját is megünneplik. A programban a filozófiai beszélgetések mellett olyan aktuális témák is helyet kapnak, mint a mesterséges intelligencia és a tudat kapcsolata, de lesz zen meditáció, csikung, buddhista jóga, ikebana bemutató, tibeti kalligráfia és vízfestészeti workshop is. A családokat kreatív gyermekprogramok várják, így a fesztivál nem csak a buddhizmus iránt érdeklődőknek, hanem mindenkinek jó lehetőség, aki egy nyugodt, feltöltődést kínáló napot szeretne eltölteni különleges környezetben.
0: Kiállítás.
7: Egy igazi autótörténeti legendával gazdagodik a Magyar Nemzeti Múzeum. Megérkezett a 100 éves Ford T-modell, amely az amerikai álom Magyarok az Egyesült Államokban 1776-tól 2026-ig című időszaki kiállítás egyik különleges darabja lesz. A legendás autót daruval emelték be az épületbe, hiszen a 100 éves, ma is működőképes jármű igazi múzeális kincs. A Ford T-modell nem csak azért különleges, mert forradalmasította az autógyártást, hanem azért is, mert fejlesztésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is fontos szerepet játszott. A november 1-jéig látogatható kiállítás az Amerikába kivándorolt magyarok történetét mutatja be, és számos izgalmas személyes emléken keresztül idézi fel az amerikai magyar sikertörténeteket. A látogatók többek között Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert, Gábor Zsazsa és Szelecki Zita amerikai éveihez kapcsolódó tárgyakkal is találkozhatnak. A tárlat egyszerre szól történelemről, kultúráról és azokról a magyarokról, akik a tengeren túlon írták tovább saját történetüket.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
8: Ételt a 35. művészetek völgye. Megkönnyezett versek, lazabólogatások, szívbe markoló dalok, könnyed gyerekkacaj és bámulatos alkotások tették felejthetetlenné a jubileumi 35. Művészetek Völgye Fesztivált. A látogatók több mint 4500 program közül válogathattak Kapolcs, Vigánt Petrend és Talján Dörögt barátságos udvaraiban az ország legnagyobb és legszerethetőbb összművészeti fesztiválján. A 2026-os programot jazz, népzene, könnyűzene, jóga, kerékpáros túra, felolvasások, irodalmi estek, kerekasztal beszélgetések, improvizációs műhely, kiállítások és filmvetítések színesítették. Ahogy minden évben, idén is megérte volna kizárólag a zenei line-upért elutazni a művészetek völgyére, hiszen olyan remek előadók léptek fel, mint José González, a Kispál és a Borz, az Esti Kornél, az Elefánt, a Carson Kuma és a 30Y. Az alternatív zenén túl a hip-hop sem maradt ki az idei felhozatalból, a belga, a Punani Massif, a Coley Live Band, Betonhofi, vagy épp az első völgyező Jude Law is színpadra lépett. De először élvezhette a nagy érdemű a Panoráma nagyszínpadon az Analóg Balaton koncertjét is. A World Symphonic 35. produkcióban a hazai könnyűzenei élet meghatározó előadói Szena az Airi Maffiából, Beck Zoli a 30Y-ból, Szendrői Csaba az Elefántból, Coley, Giorgio a Carson Kumából és Betonhofi közösen álltak színpadra. A legendás Bánkító Fesztivál is a völgybe költözött, méghozzá önálló helyszínként a Gástyaárokba. Itt közéleti, kulturális beszélgetéseket hallgathattak az érdeklődők. A Hagyományok Háza folkudvarban fülbemászó népdalokat tanulhattunk meg, de nem volt ritka az sem, hogy táncra perdült a közönség. A művészetek völgyében idén is kiemelt szerepet kaptak a színházi és improvizációs programok. Talján Dörögdön, a színház színpadon és a színház színpad templomban 22 produkció közül válogathattunk. A jubileumi évben visszatért a Klastrom helyszín is, ahol esténként fényfestések és különleges vetített produkciók keltették életre a romokat. A fesztivál emellett fenntarthatósági törekvéseiért nemzetközi Event X Sustainability díjat is nyert. Az idei év egyik legizgalmasabb fejlesztéseként például komposztáló rendszer segítette a helyben keletkező szerves hulladék újrahasznosítását. Fesztivál évről évre számos lehetőséget kínál a legkisebbeknek is, de úgyis remek móka az esemény, ha csak lófrálunk a picikkel. Elvesztünk a Fafarogó bácsi csodás munkájában, böngésztünk a kézműves udvar kiállítói közt, rácsodálkoztunk a keramikusok gigantikus installációira, játszottunk hosszasan a patakparton, és megnéztünk zenés bábszínházi előadást is.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a láthatósággal, észrevehetőséggel foglalkozunk sok-sok aspektusból. Ma például arról fogok beszélgetni Németh Hannával, az I Love Matek oldal tartalom készítőjével, hogy hogyan válhat valaki láthatóvá, észrevehetővé egy olyan témával, mint a matematika. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Szia!
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Azt szerintem elmondható, hogy a matematikának így, hát én azt hiszem, hogy a PR-ja, én PR-os vagyok, de hogy a megítélése az mondjuk nem szokott ilyen nagyon közszeretetnek örvendeni. Te ezt hogy láttad, vagy hogy látod?
2: Igen, ezt én is teljesen így látom. Igazából ez is motivált a legelején a tartalomkészítésben, hogy ugye a matematikának nagyon rossz a megítélése, és hogy pont azért, mert azokat a dolgokat, amik így szépek benne, meg látványosak benne, azokat így, hát igazából nem mutatja meg senki, és akkor gondoltam, hogy na majd akkor én megpróbálom megmutatni egy kicsit más szemszögből, mert hogy így szerintem érdekesebb. Meg igazából amúgy én is ezt szeretem a matekban, szóval, hogy én sem az ilyen száraz képletek bemagolását, meg hogy mennyi a színusz 60, meg ilyesmi, hanem ami érdekes, meg játékos.
1: De hogy vannak benne szép dolgok, csak nem azokat tanuljuk, nem azokat mutatják be, vagy a meglévő dolgokat nem mutatják be elég színesen és elég érdekesen? Mi itt a reláció?
2: Hát szerintem az egyik, hogy sokkal jobb lenne, hogyha tehát, hogy nekem is hiányzott igazából, amit szerintem mindenki hiányol a matekból, hogy ugye megmutassák azt, hogy a gyakorlati életben az adott dolgokat hol használjuk, és úgy, hogy mondjuk elmondanak egy hétköznapi példát, és tudom, hogy van sok ilyen feladat, meg ilyesmi, de azért a későbbiek ezek elvesznek. Tehát, hogy például a függvényekkel szerintem a gimisek 80%-a, meg én is, amikor gimis voltam, azt se tudtam, hogy mire valók. Tehát, hogy tök jó, hogy megcsináltok a függvényt, meg a nem tudom, a zérus helyet megkeressük, meg ilyesmi, de hogy igazából nem tudtam, hogy mire való, vagy hogy ezt kihasználja, meg miért, és szerintem sokkal jobb lenne az a megközelítés, hogy van egy ilyen hétköznapi probléma, egy szituáció, ott szembesülünk egy problémával, és akkor úgy vezetjük fel, hogy akkor ezt a problémát hogyan tudjuk megoldani, és akkor mi kell nekünk ahhoz, hogy megoldjuk ezt a problémát.
1: Ez ugye az a kérdéskör, amit nagyon gyakran mondanak emberek, főleg tanulók, hogy de hát mikor fog ez nekem kelleni? Ugye ez a matematikára nagyon sokszor elhangzik, hogy de mikor fog ez nekem? Ilyesmi helyzetekre, meg példákra gondolsz, amikor ezek így előkerülnek?
2: Hát igazából én ezt külön választanám, az egyik az, hogy magukat a feladatokat, meg az absztrakt dolgokat meg lehetne mutatni úgy, hogy ugye konkrét feladattól az absztraktig haladva, és a másik része pedig ez a mikor, oké, mondjuk megmutatják, hogy mit tudom én, egy híd kiszámításánál, nem tudom micsodát, ilyen tartó elemeket így és így tudom beéleszteni,
1: de akkor hát azt fogja mondani,
2: igen, nem fogok én hidat építeni, én nem tudom, szakács akarok lenni, hát nincs nekem lesz szükségem, és akkor ugye itt jön a másik oldal, amire szerintem egyáltalán nincsen fókusz helyezve, hogy ugye a matek az milyen területeit fejleszti az agyunknak, tehát hogy azáltal, hogy a matek feladatokat csinálunk, és tanulunk, és megtanulunk problémákat megoldani, az agynak bizonyos területei erősödnek, és azokat a területeket az élet többi területén is használjuk, tehát, hogy igazából olyan, mint az edzés, csak az agynak, tehát, hogy
1: jó
2: hogy,
1: tesz.
2: Hogy igen, tehát a kondival se kérdezgetem meg, hogy hát mikor fogok én, nem tudom, az életbe bicepszezni, mert hát azt a gyakorlatot konkrétan a hétköznapokban nem csinálom meg, de hát az izmomat használom hozzá.
1: De ezzel lehet jól érve? Egyébként ez nagyon érdekes, és nem, ez így nem volt előttem, úgyhogy nagyon tetszik, hogy ezt behoztad, de ez egy jó érv tud lenni valakinek, hogy ez jót tesz az agyadnak, meg olyan kognitív képességedet mozgatja meg, ami azon túl, hogy egy konkrét matek példáról van szó, ez jót fog neked jönni?
2: Hát el szokták fogadni, de azért kicsit látom, hogy ezt így alaposabban meg kellene indokolni, meg ezt majd szeretném én is egy kicsit jobban megmutatni, hogy akkor mire jó, miket dolgoztat meg.
1: A matematikának a megítéléséről beszéltünk, az, hogy valaki tudást adjon át, ugye beszéltük az adáson, hogy nem tanár vagy nem tanár minőségedben csinálod ezeket, de hát azért mégis tudásátadásról, tanításról van szó, hogy ennek a területnek sincsen egy nagyon nagy közkedveltsége, tehát ez is egy ilyen hiányterületnek tűnik, ugyanúgy, mint a matematikának a megítélése erről. Mit gondolsz?
2: Hát igen, szerintem ez így külön választható, hogy ugye valaki ért az adott dologhoz, meg valaki át is tudja adni a tudását, és ugye főleg mondjuk az ilyen reálos területeken, mint a matek, meg fizika, ott általában érteni szokták, és hogy kevésbé, tehát hogy ott azokban a készségekben az emberek gyengébbek, mint a kommunikáció, meg a más embereknek a megértése. Most ezt mondom amúgy magamra is, tehát hogy szerintem ebbe is fejleszteni kell magunkat, és nagyon kevés az a párosítás, ahol ugye párhuzamosan mindkét területet tudja valaki úgy fejleszteni, hogy tényleg úgy, tehát hogy értse azt, hogy a másik mit nem ért, és tudjon hozzá úgy kommunikálni, hogy azt az ő szintjén megértesse a másikkal.
1: Hát meg hogy fontosnak érezze, hogy átadja a tudást, nem? Mert az, hogy valaki érti, ugye innen indultunk, vagy ezt mondtad először, hogy érti azt az anyagot, amit ő használ, de hogy legyen egy igénye arra, hogy átadja ezt sokaknak, ugye itt a fordulópont, vagy a kulcskérdés a tanárok tekintetében, hogy akkor ezt fontos, hogy az a másik meghallja, meg megértse.
2: De szerintem, hogyha valaki át is akarja adni, és hogyha nincsenek megfelelő eszközei, tehát hogy most itt az oktatásmódszertanokra értek, tehát hogy nekem például nagyon sokat segített ilyen szempontból a Montessori módszer, és nem csak, tehát hogy nem csak most a gyerekoktatásban, hanem egyébként a felnőtt oktatásban is az, hogy megértettem, hogy milyen lépései vannak az oktatásnak, hogy jó felépíteni egy új ismeretanyagnak a megismertetését, tehát hogy tanulunk, tehát hogy megtudni azt, hogy tanul valaki, és hogy én is például egyetemen, nekem például nagyon sokat segített az egyik volt barátom fizikus, és hogy ott csak simán más voltam azt, amit ő mond, mármint, hogy amit ő mutatott, hogy így tanulják, de nem tudtam, hogy az tudatosan miért annyira hatékony, vagy miért működik, csak azt éreztem, hogy így sokkal jobban tudok tanulni, és akkor onnantól kezdve én is így csináltam. És hogy szerintem ez nagyon nagy hiány egyébként, hogy nem tanítanak minket meg se tanulni, se amúgy tanítani.
1: Ugye ez a mit nem értesz ezen típusú kérdés, ugye? Igen. Itt vagyunk nagyjából, hogy nem értem, hogy mit nem értesz ezen. Nekünk a tanáraink gimnáziumban mindig azt mondták, hogy egymásnak próbáljuk meg elmagyarázni, mert mi valahogy jobban tudjuk azt a nyelvet beszélni, valami ilyesmire gondolunk.
2: Szerintem ez, amit te mondasz, hogy magyarázzuk el, ez is egy másik szint. Tehát, hogy ez igazából mindig annak segít jobban, aki elmagyarázza az adott dolgot. Tehát, hogy amikor te ugye át akarsz adni egy tudást, akkor ugye össze kell szedni az ismereteidet, és végig kell neked gondolni, struktúrálni kell, és azáltal, hogy ezt megteszed és végig gondolod, az adott tudásod a fejedben is sokkal jobban összeáll.
1: Ez valószínűleg így van, és sőt, ez még akkor is így van, az ember a saját problémáiról hangosan beszél, igen, mert akkor igen. Rendszerezed magadba, hogy igazából mik itt a fontos mondások, de azért ennek a tanácsnak ugye volt egy másik, vagy van egy másik része is, hogy egy barátodnak, ismerősödnek valahogy jobban meg tudod úgy fogalmazni a átadni vágyott tudást, hogy nagyjából egy nyelven, vagy egy tudás szinten vagytok.
2: Hát, mert ott gondolom jobban ismered, szóval, hogy az a nyelved az, hogy az adott életüt, tehát hogyha most ide behoznom mondjuk két gyereket, és mind a kettő vadidegen, akkor ugye elkezd az ember egy optimális valamivel tanítani, és ugye ahogy kezdi megismerni a gyereket, ugye tér el, tehát hogy stratégiában módosít.
1: Személyre
2: és hogyha
1: szab.
2: Már ugye, igen, személyre szab, tehát hogy, de hogyha valakit már ugye nagyon jól ismersz, akkor ma ugye ezt az elején, amikor így ismerkedsz, azt a részt azt már kiadhatod, hanem
1: skippeljük
2: tudod,
1: az
2: igen.
1: Ismerkedés részt.
2: Igen,
1: és
2: egyből jött a személyre szabás.
1: Ami picit átvezet, és erről mindenképpen szeretnünk volna beszélni, hogy ami neked mindenképpen ilyen jellegzetességeddé vált, az, hogy aktuális témákhoz kötöd a matematikai problémáknak a bemutatását. Azt gondolom, hogy ez a fajta ilyen figyelemfelkeltés, ez is tulajdonképpen egy ilyen kötődésnek a létrehozása, hogy teremtsünk egy közös nyelvet, vagy egy közös pillanatot, amiben mindenki ugye érti azt, hogy miről fogunk beszélni, és ha ez a figyelem megvan, akkor onnantól jobban lehet irányítani magára a témának a feldolgozására.
2: Igen, egyébként nekem ez abszolút az ilyen marketinges tanulmányaim.
1: Na, mesélj erről, mert tehát, ez egy láthatóságról szóló műsor.
2: Hát igen, igazából ott ez több, tehát hogy én mondjuk tartalomgyártókat azért követtem, megnéztem, hogy elemeztem őket, nem azért, mert érdekelt a tartalom, hogy nem úgy érdekelt a tartalmuk, hanem úgy érdekelt, hogy mit csinálnak ők, amiért őket nézik. Tehát, hogy én ilyen szemmel kezdtem el így a nagyobb tartalomgyártókat követni, és ugye nagyon-nagyon közös volt sok tartalomgyártóban, hogy ugye olyan témákkal kezdtek el foglalkozni, vagy például ugye ez egy elég gyakori, hogy olyan másik tartalomgyártókra reagálni, vagy interjúkat készíteni, akik már felkapottak voltak. És akkor mondjuk egy no-name valakiről nem akarsz megnézni egy műsort, de hogyha fú, a kedvenc, nem tudom, énekesemről szól, hát azt megnézem, akárki készíti. És hogy ugyanígy, tehát hogy nem csak adott személyeknél, hanem ugye aktualitásoknál, vagy ugye zeneszámoknál is, amikor ismerősebb a zeneszám, és annak van egy átdolgozása, azt ugye szívesebben hallgatja az ember, mint egy olyan zeneszám átdolgozását, amit ugye nem ismer.
1: Ez egy nagyon komoly tudatossági lépés kellett akkor legyen, ugye ez, amikor így döntöttél, hogy akkor most aktualitásokat és egyetlen videókat készítek, erre hogy emlékszel vissza, hogy honnan indult ez a készség vagy késztetés inkább?
2: Hát az elején nem volt ennyire tudatos választás az aktualitás, az volt a tudatos választás, hogy valami népszerű témán keresztül ragadjam meg a matek példákat, és igazából, hát számomra például nagyon meglepő volt az első ilyen lottós feladat, hogy azt például egy pamkutya videóval vágtam ki, és ott azt hittem, hogy hát, hogy biztos a pamkutya videó miatt kezdték el nézni, és aztán utána hirtelen a többi lottós videó is érdekelt az embereket, szóval ugye ez a lottó meg szerencsejáték, ez egy nagyon népszerű téma amúgy is, úgyhogy...
1: Várják, hogy megmondod a szisztémát.
2: Igen, úgyhogy ez számomra úgy nagyon megdöbbentő volt, hogy ez ennyire érdekes, hát nekem ez nagyon triviálisnak tűnt, hogy ezt elmagyarázom, de valószínűleg amúgy sok fiatal is néz, és ők még mondjuk nem tanultak, és akkor nekik ez izgalmas, hogy akkor ez hogy is néz ki, vagy hogy is lehet ezt kiszámolni.
1: És hogy szokott lenni, hogy a közélet, nem csak politikára gondolok, de azért sokat foglalkozol ilyen témákkal is, a közélet hozza a témát, amire aztán lecsapsz, hogy ne ezt feldolgozom, vagy van egy matematikai probléma, amivel szeretnél foglalkozni, és keresel hozzá valamit, ami vonzóvá, fenszívé teszi a dolgot, hogy nézzék.
2: Hát általában az volt, hogy volt valami baki, vagy valami kiszámolni való, és azt elküldték nekem. Tehát, hogy például az első ilyen lottós, igen, tehát az első lottós videónál például valaki csinált egy videót, hogy hát az a matekos lány kiszámolhatná, hogy mennyi a valószínűség annak, hogy, és akkor hát jó, akkor számoljuk ki. És általában így jöttek be a témák. Volt egy-egy olyan téma is, ahol én szerettem volna valamit, és tudom, hogy amúgy ezt kevesen nézték volna meg, és akkor várj, keressünk valamit, és akkor van olyan, hogy tehát, hogy most konkrétan évek telnek el, míg be tudtam mutatni valamit, mert találtam rá megfelelő témakört, vagy van olyan, amit így utána, tehát, hogy így oké, most ez aktualitás, most ez jó, akkor mit mondhatnék el erről a témáról? Tehát, hogy nem tudom, mondjak konkrét példát.
1: Én szívesen veszem, van egy-két ötletem, hogy mire gondolhatsz, de jobb, ha te mondod.
2: Hát például ilyen volt tavaly a Győzik és Zebra, hogy oké, akkor keressünk valami érdekességet a zebra mintázatokról. Tehát, hogy milyen matekos dolog van, és akkor jó, és akkor elkezdtem keresgetni, hogy a zebrákkal kapcsolatban, és ott találtam egy tök érdekeset a zebrák mintaképződésével kapcsolatban, és hogy az például, hogy az állatok mintaképződése az hogy történik, tehát ugye van egy anyag, ami terjed, tehát az alapszín, meg van egy gátló, és ahol ezek a gátló dolgok vannak, azt ugye a szín kikerüli, és hogy így alakulnak ki a foltok, meg a csíkok, meg a különböző mintázatok, és hogy erre például csináltak egy matematikai képletet, amit ugye a biológiába, biomatematikába használnak, és hogy ez például tök érdekes volt, és akkor ezt csak így elmondtam a zebrákról, akkor, amikor ez aktuálisan nagyon téma volt.
1: De ezt tudtad, ezt a sztorit, vagy ilyenkor rátalálsz, és utána nézel, vagy tehát ez kútfőből van, vagy?
2: Melyiket az ebrás?
1: Hát mondjuk azt, hogy ez az ebrás történet.
2: Hát az nagyon-nagyon mindenhol szembe jött. Aha.

0: részekből, meg videókból, amik valakinek a videói, és akkor majd, hogyha úgy hozza az élet, akkor felhasználom ezeket. De van egy ilyen kis gyűjtemény, meg az ötleteket is írom folyamatosan, soha nem fogy el, csak több lesz.
1: Igen, az egy jó érzés. Nem csak az jutott eszembe, a Hajdú B sportriporter nevel volt egy interjú, és kérdezték, hogy előre készül a poénokkal, hogy csak arra jut eszembe, amit te mondasz. Mondjuk soha nem szokott fel, pláne szóviccel nem készül előre, de egyszer kitalált van egy Bábel nevű focista, német, és hogyha ő gólt rúg, akkor az fog, és ráugranak, akkor ő azt fog mondani, hogy ez a Bábel tornya, ezt találta ki előre. És persze nem jutott eszébe, amikor véletlen ezt gólt rúgott és ráugrottak, akkor pont nem jött, és soha többet nem lehet elsütni. Csak erről jutott eszébe, hogy te is kiírsz jó mondatokat, de hát ez tök jó, mert ezeket vissza tudsz nyúlni, akkor az megkeresgélet.
0: Hát, de van például olyan, ahol meg ilyen nagy zicsereket hagytam ki, már nem is tudom, valamelyik videóban valami tényleg az olyan kontextusban lett volna egy filmjelenet, és az nagyon kimaradt, meg volt egy olyan is, például egy játékelméleti feladatnál, ott a Jokert meg a Harley Quinnt hoztam példának, teljesen véletlenül mondom, hát valahogy szemléltetni kéne, és a gyerekeknek a játékai közül megfogtam egy Harley Quinn, egy Joker babát, és azzal szemléltettem, és utána kiderült, még szerencsére mielőtt a videót posztoltam, hogy konkrétan van egy ugyanilyen játékelméleti jelenet, tényleg? Az eredeti Joker, az egyik ilyen Jokeres, Harley Quinn-es bíróságon, hogy konkrétan ugyanezt megcsinálják, mint amit én szemléltettem, és mondom, úristen, hát ezt így nagyon belelőttem, úgyhogy például be is vágtam oda, hát az egy szerencsé. Óriási véletlen, hogy pont azzal próbáltam meg.
1: De hát ez másfelől meg egy mázli, mert akkor egy közismert dolog.
0: Igen, az úgy nagyon jó volt.
1: Milyen, hogy választott ki, inkább így kérdezem, milyen mélységű problémát hozol be megoldani? Tehát hol lövöd be azt a szintet, hogy milyen nehézségű problémákkal foglalkozol?
0: Hát általában azt, amit ilyen közérthetővé tudok tenni. Tehát, hogy most nem is tudom, még feladat volt, ami elképesztően bonyolult volt, és azt szerettem volna, és végül mondtam, hogy hát én ezt el nem magyarázom, mert hogy egy ilyen egyórás YouTube videóban se lenne elég.
1: Jó, hogy annyira összetett, hogy
0: azt mondom. Igen, egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult dolog, nem is tudom.
1: És akkor skippelted.
0: Hát így átléptem azt a részt, hogy jó, egy titkosítás volt, most eszembe jutott, amikor, hogy na mindegy, hogy
1: valamit,
0: igen, azt nem tudom elmondani, csak hogy valami aktuális téma volt a választás előtt egy titkosítással kapcsolatban, és akkor egy ilyen titkosítást bemutattam, de hát azért a titkosítás az nem egy 2 perces videó, hanem nekünk is volt rá, nem tudom, fél éves, vagy 2 fél éves tárgyunk, tehát, hogy ezt szóval nyilván nem lehet.
1: Igen. Ez a Krízisek és pofonok, Németh Hanna, az I Love Matek oldal tartalomgyártója, a vendégem, és innen jövünk vissza már is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádiókafén.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Németh Hanna, az I Love Matek oldal tartalomfejlesztője vendégem, és hát nagyon sok oldalról beszélgettünk már a matematikának a átadásáról, vagy a figyelemnek a felkeltéséről. A közélet kapcsán viszont egy másik területet is érdemes bemondani, hogy a videóidnak a utóélete, meg a kommentelés, posztolásnak a nehézségei, könnyűségei, mennyire veszi könnyen a követő tábor, hogy aktuális témákhoz gyújtsz? Most ezt ilyen nagyon diplomatikusan kérdeztem meg, de azt sem érted.
2: Hát igen, sokan, mert hát olyan, hogy többen panaszkodtak, hogy több embernek nem tetszik, de hát a számok meg nem hazudnak. Tehát, hogy amikor kimennek ezek a videók, és akkor azokat megnézik, nem tudom, 500 000-an, meg több százezren, és akkor kiteszek egy matekos videót, és akkor azt meg 50 000-en, és akkor utána ugye panaszkodnak, hogy miért mindig csak ilyen videón van. És akkor mondom, nem ilyen videón van, csak azok jutnak el. Tehát, hogy egy átlag ember, aki mondjuk nem annyira követ, csak feldobálja a videóim, az csak az ilyen videóimat
1: az
2: látja.
1: Az algoritmus áldozata.
2: Mert Most csak mondok valamit, mondjuk ha 5 ilyen videót készítek, mondjuk nem tudom, 4 hónap alatt, de amúgy meg van másik 20 videó mellette, amik nem olyan látványosak, akkor valaki csak ezt az 5-öt fogja látni, és az nincs semmi más, mert ugye a többit azt neki nem dobja fel, és direktben mondjuk nem követ, nem nézi meg az oldalamat, nem görget vissza, hanem csak ami így szembe jön
1: vele. És akkor azt gondolja, hogy te itten politizálgatsz?
2: Igen, volt valaki, aki ezt írta, és egyszer kommentbe, hogy egyébként mindig feldobált a videóit, és azt hittem, hogy valami politikus vagyok, vagy valami közélettel foglalkozó, és akkor utána néztem meg, hogy jé, de jó, hogy milyen más, igen, tartalmaim is vannak.
1: De és az ilyen kötözködő, vagy negatív, vagy beszólogatós kommentek, ezek mennyire jellemzőek? Én nem néztem ennek direkt utána, de azt hiszem, te nyilatkoztál, hogy néha van ilyen.
2: Tehát, hát hogy most a választásoknál nagyon durva volt. Ott igazából, sőt a választás után el is kezdtem. Én egyébként nem tiltottam le senkit, összesen amúgy 2 embert tiltottam eddig le, mert ők meg amúgy elkezdték jelentgetni a videóimat, tehát hogy ott meg nem akartam azt, hogy nem tudom, kitiltsák az oldalamat, amiért én dolgozok, mert nekik éppen nem tetszik, hogy miért csinálsz. De ott, hogy így követtek, és mindig odaírták, hogy most ez túl könnyű, ez túl nehéz, erről minek csinálok videót, ez kit érdekel, ez magánéleti, és hogy hát akkor ne nézd. Na mindegy, szóval, hogy akkor ők elkezdték én, hogy ők akkor most már jelentgetik a videóimat, úgyhogy őket letiltottam. Most meg igazából az ilyen, hát az klasszikus ilyen tiszaros, tehát hogy ez ennyi a komment, tehát hogy az ilyen félmondatos izé, és ezek a profilok, ezek tipikusan olyanok, hogy nincs profilkép, nincsen normális név, nincs ismerős, tehát hogy ezek, és ezeknél az embereknek mindig kírja, hogy az általa létrehozott profilokat is letiltom, míg hogyha egy normális emberre megyek rá, akinek azért ott van a profilja, meg minden, ott sose dob ki ilyet, tehát hogy ezek ilyen, nem tudom, tömegesével létrehozott kamu profilok.
1: És akkor ezekkel küzdesz?
2: Nem, ezeket letiltom.
1: Tehát, hogy hát az egy küzdésnek számít nekem. Tehát, ja, hogy miért küzdesz, ez nem ő velük,
2: ja,
1: de hogy...
2: Hát, hogyha így feldob, de már egy idő után vagy riport, nem vagy annyira tudom, követem a kommenteket.
1: Nagyon, ez a legbölcsebb, amit tenni.
2: Igen, mert most még a friss videóknál így belegörgetek, hogy mondjuk így mi a reakció, meg néha egy-egyet feldob, vagy ilyesmi, de egyszerűen ennyi kommentet és ennyi értesítés nem lehet követni. Tehát még amikor úgy döntöttem, hogy jó, kommentek nem, meg az üzeneteket sem tudom már olvasni, de hogy a megjelöléseket megnézem, már azokat sem tudom. Tehát, hogy egyszerűen annyira sok megjelölés van, hogy meg szoktam nézni, de hát nem látom, nagyon nem látom.
1: Hát egy külön stáb igényel most már akkor, hogy ezt kezelni tudják, vagy tudjátok.
2: Hát ja, csak miből.
1: Csak mi? Hát ugye, még több videóban.
2: Egyébként annyira durva, hogy az emberek azok feltételezik azt, hogy nekem erre fizetnem kéne egy embert, és akkor oké, akkor te kifizeted azt az embert, mert nekem nincsen miből kifizetni egy embert, aki elolvasgatja, meg válaszol helyettem, és hogy akkor meg fel vannak háborodva, hogy miért nem válaszolok? Hát mert nem is látom az üzenetet. Tehát, hogy
1: egyébként, de ennek emögött van azért valami bizniszmodell, én nem akartam erről beszélgetni, de hogy ez elvileg azért a nézettség az valamit generál, vagy van valami mozgatórugó mögött?
2: Hát egyébként a YouTube fizetne, de YouTube-ha. Ott meg nincs olyan nézettségem. Ott meg semmi. Igazából most egy pár hónapja Facebook kezdett fizetni, de nagyon, tehát hogy az egy egy járulékra nevelik, aha, tehát okay. Most jó, ez egy út eleje. Van is, és a járulékokat nem lehet abból befizetni, hogy...
1: Jó, hát hogy sok nem, videót nem. Kell, sok nézet, és akkor majd előbb-utóbb ez is nem. Megtérülős lesz. De nem is erről szerettem volna beszélni, csak hirtelen jött, hogy itt a moderátor kapcsán így előkerült ez a dolog, hogy beszélgettünk arról, hogy milyen mélységű problémákat hozol be, meg dolgozol fel. Milyen helyzet a különböző korosztályokkal, vagy akár a szülőkkel, hogy vagy iskola előtti előkészítéssel, tehát hogy milyen korosztályokat tudsz megszólítani a tartalmakkal, hogyan gondolkozol erre?
2: Hát engem főleg idősebbek, hogy nem gyerekek követnek gyerekek is, de inkább így a 30 pluszos korosztály felnőttek, meg szülők, és én nem is, tehát hogy sokan azt hiszik, hogy én matekot oktatok, de én nem oktatok matekot, én ugye a szülőket meg pedagógusoknak segítek abba, hogy ők hogy tudnak otthon foglalkozni a gyerekekkel, tehát hogy kora gyermekkori, újszülött kortól matematikai készségek fejlesztése, tehát nem matekot tanulunk, hanem hogy milyen olyan készségek vannak a matekban, amiket tudnak fejleszteni, és milyen különböző játékokkal, tevékenységekkel és milyen módszertannal, tehát hogy milyen szemlélettel, tehát hogy nagyon sokszor, sőt, legtöbbször nem a játék számít, meg nem tudom, hogy most a konkrét játékra nem kell hozzá megvenni drága eszközöket, meg ilyesmi, hanem hogy a szülő otthon hogyan kommunikál, mit csinál, akkor koragyermekkorban, óvodás korban Montessori matek, most lesz majd új ilyen tanfolyamom, amilyen kognitív készségeket fejlesztett, hogy az iskolához, iskola megkezdéshez szükséges ilyen játékok, de hogy azok is, tehát hogy csak sima hétköznapi tevékenységek, amik ugye gondolkodásra, meg ilyen, tehát hogy matematikai gondolkodásra, meg egyéb gondolkodásra
1: is, fejlesztésre
2: ösztönzik a gyereket. Hát online feladatgyűjtemény, igen, meg workshop szülőknek, hogy amit említettem, hogy ugye nem annyira tudják az emberek, hogy hogyan oktassanak, hogyan lehet egy új ismeretanyagot jól, hatékonyan átadni, hogyan tudnak úgy segíteni a gyermeknek, hogy ő önállóan gondolkodjon, mert ugye sokszor az van, hogy jó, akkor itt 5 a megoldás, itt akkor ez 17 centi, és akkor a gyerek ott van, hogy oké, akkor megcsináltuk a házit, de egyébként amúgy nem értem. És amúgy nem csak mateknál, tehát hogy más ilyen tárgyakban is, nem tudom, biológiai ismeretek, meg ilyesmi, hogy ugye a szülő le tudjon vele ülni, és abban tudjon segíteni a gyermeknek, hogy ő hogy oldja, tehát hogy a gyerek oldja meg a feladatot önállóan, és hogy tudja ezt a gondolkodást segíteni meg, hogy milyen olyan dolgokat csinálnak, amikkel nagyon durva hátráltatják a gyereknek a fejlődését. Nyilván nem direkt csinálják ezeket, mármint, hogy nem azért csinálják ezeket, hanem mert hogy ez jön ösztönből, meg reflexből, meg vannak
1: meg
2: olyan dolgok, amik...
1: Tanultak.
2: Igen, meg azt hiszik, hogy ezzel segít, de valójában pont ezzel okoznak nagyobb károkat.
1: És egy workshopon ilyenikre hívott fel mondjuk a figyelmet, hogy így lehet előre lendíteni, ez meg mondjuk gátol, tehát ilyesmiket kell.
2: Hát igen, hogy elmondom, hogy milyen környezetet lehet kialakítani, hogy tudunk megnézni egy leckét, hogy tud átadni egy új ismeretanyagot, kognitív szempontból, tehát hogy ilyen idegtudomány szempontból, mik azok a fontos tényezők, amiket figyelembe kell venni, hogy tanulás módszertanilag hogyan tudja a gyerek jól megjegyezni az adott dolgot, meg hogy ők hogyan tudják segíteni azt, amikor a gyerek önállóan dolgozik, meg hogy mondjuk, most úgy időzősen mondom, hogy felügyeli a házi feladat megoldását, tehát hogy mit csináljon, mit ne, és hogy ilyen konkrét, tehát hogy mondok elméletet, de hogy konkrét példákat is, tehát hogy bemutatás gyerekkel, hogy akkor hogyan kommunikálom, hogyan viszem végig az adott feladatot, hogy gondolkodtatom, hogy veszem rá gondolkodásra a gyereket, hogy kérdezek, tehát hogy ilyesmiket, hogy tudnak ők.
1: Jó, szóval oktasd, játszani és engedd. Ez így van.
2: Igen.
1: Valahol nyilatkoztad, hogy milyen sokféle eszköz van egyébként a matek oktatásra, már megszeretetésre. Én próbáltam visszaemlékezni, hogy milyen eszközök voltak valaha kezembe. A kezembe nem jutott eszembe, de mondjuk amikor a matek tanár ilyen nagyon nagy vonalzóval, vagy nagyon nagy háromszög vonalzóval jött, akkor mondjuk ez ugrott be arra, hogy akkor milyen eszközök vannak, de szerintem nem ilyenekre gondolsz.
2: Na, egyébként amúgy nagyon érdekes, én is ugye gondolkodtam felnőttként, hogy hát amúgy milyen eszközöket használtunk, és semmit.
1: Semmit,
2: tehát,
1: ugye?
2: Hogy ez a körző, vonalzó, szögmérő, és ezek voltak a matekos eszközök. Szerintem negyediktől, vagy nem tudom, ugye első pár osztályban azért azok a pálcikák, meg a korongok,
1: pálcika.
2: Igen, meg a korongok, azok voltak,
1: De a korongokat utána... sose kellett elővenni, ez egy kis kockába volt különböző igen, fehér korong, igen, és hát sose kellett elővenni, csak vinni kellett. Igen?
2: De hogy tényleg utána pedig most amúgy egy konkrét példa, egy kombinatorika szemléltetéshez, hát egy zacskó zoknit mibe tart bevinni? Tehát, hogy akkor húzzuk ki, akkor próbáljuk ki, talán ami volt, talán dobókocka, azt használtuk, vagy pénzérme, de hogy tényleg annyira sok mindennel lehet szemléltetni, a Pitagorasz tételt, és annyira szépen lehetne szemléltetni, vagy például azt, hogy ez nem is kell eszköze, ez csak egy lap kell, hogy például a háromszögek belső szögeinek összege az ugye 180 fok, és ugye csak be kéne hajtani mind a három darab sarkot, és akkor ugye ott az alapra ugye szépen rá simul mind a három, tehát hogy ugye kiadja a félkört, mert hogy úgy mondom, hogy a 180 fokot ott kiadja, és egy ilyet csináltatni a gyerekekkel, hát ez tényleg nem tart semmibe szerintem, és hogy ezek mind így kimaradnak szerintem az oktatásból, most már azért sok helyen beviszik, tehát hogy...
1: De ez valószínűleg egy ilyen megosztandó dolog, mondom neked, aki módszertant...
2: eszükbe amúgy az
1: hogy embereknek. Érdekesít egyébként?
2: Hát, vagy csak, hogy tehát nincs így a fejükben, hogy hú, ezt lehetne így szemléltetni, vagy lehetne úgy szemléltetni, vagy nem tudom, plusz teher, meg azért elég sokat kell amúgy is készülni az órákra. Tehát, hogy most
1: jó, nyilván
2: egy pedagógus mentalitása, hogy ki az, aki csak le tudni szeretni, vagy ki az, aki amúgy sokat készül, vagy mással készül, mert szerintem sokat kell készülni amúgy is egy sima órára is, hogyha nem viszel be ilyeneket, de hogy egy-egy ilyen elemmel nagyon sokat lehet dobni.
1: És akkor te ezt a szemléletmódot próbálod mondjuk behozni, vagy átadni a rendszerbe? Ez egy ilyen missziót, hogy legyen ennél változatosabb, vagy ötletesebb az oktatás?
2: Hát igen, meg hogy a Montessori matekot azt... Tehát, hogy egyébként nagyon jó matekos oktatás módszertanok vannak, csak elakad. Tehát, hogy például a Montessori matek az tipikusan olyan, hogy én amikor így olvastam, meg láttam, hogy ez fantasztikus, ez csodálatos, és hogy miért nem csinálják? Tehát, hogyha ott van a módszer, ott vannak rá az eszközök, amik olyan atomjól szemléltetnek mindent, hogy tényleg egy, nem tudom, egy sokkal fiatalabb gyereknek is tök egyértelműen meg tudsz mutatni olyan dolgokat, amiket nem tudom, egy páros páratlant, vagy negatív számokat, vagy nem tudom, most nekem a fiam nagyjából érti a törteket, és akkor 7 éves, és hogy még azzal hányan küzdködnek 5. is. Pedig egy-egy ilyen szemléltetéssel, hát elképesztően hamar meg lehetne értetni a gyerekekkel.
1: És akkor ennek ez a lényege, hogy hogyan lehet bevonni a korosztályának megfelelő módon a átadandó dolgokat? Tehát mivel tudnánk megfogni ezt a Montessorinak a fő elméletét?
2: Hát neki az a módszerének a kulcsa, hogy ugye konkrét példákat hoz, de hogy nem csak úgy, hogy egy olyan feladat, hogy ha hétfőn veszel tejet, és 2 van a boltban, nem, hanem hogy odaadja a kezedbe azt az eszközt, a fizikai eszközt, amivel te megérted. Tehát, hogy megérted a decimális rendszert, mert külön elem van az egyesekre, a tízesekre, százasokra, ezresekre. Tehát, hogy kipakolod az összeadás, kivonás, szorzás. Tehát, hogy látod, fogod, pakolod, kezedbe veszed, érzed, és minél több érzékszer be van vonva a tevékenységekbe.
1: Ez volt a Krízisek és Pofonok. Németh Hanna, az I Love Matek oldal tartalomfejlesztője volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
1: Ez volt a Krízisek és Pofonok. Láthatóságról, észrevehetőségről beszélgettünk, és folytatjuk is még ezt a tematikát, de mára ennyi fért ebbe a műsorba. Búcsúzik a Krízisek és Pofonok és Böhm Kornél.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasaletravel.hu. Viasale Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Szeptember közepén csökken a tűzifa áfája, ismét iskolákba költözik az erdő, napos felhős idő lesz ma. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szeptember 15-től 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hamarosan a szociális tűzifa keretemeléséről is dönthet a kormány. Kiemelte, a hőhullám tapasztalatai után energiafordulatra is szükség van. 865 milliárd forintnyi uniós forrás nyitnak meg energetikai fejlesztésekre. Korszerűsítik a villamos energiahálózatot, több energiatárolót építenek, augusztus végéig pedig 700 megawattnyi új széled mű létesítésére írnak ki pályázatot. Ősszel lakossági energetikai felújítási program is indulhat. Magyar Péter hozzátette, Pakson jelenleg stabil a helyzet, de már vizsgálják, milyen átmeneti megoldásokkal tartható fenn a termelés, ha ismét tartósan alacsonnyá válik a Duna vízállása. Folytatódik az iskolában az erdőprogram, az őszi ütemre augusztus 26-án reggel nyitják meg a jelentkezéseket az intézmények számára, közölt az Országos Erdészeti Egyesület. Az erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában idén az erdő, mint egy önmagában fenntartható életközösség, biológiai sokfélesége áll. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell fölülmúlniuk, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
7: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát hívni. Rekord kísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellett arra, hogy megdől a korábbi rekord.
6: Kreatív alkotópályázatokat hirdetett a Herman Otto Intézet. Az év emlőse a Molnár Görény a téma. Három kategóriában nevezhetnek az érdeklődők általános iskolás korosztálytól. Az alkotásokat kizárólag digitális formában, szkennelve, fotózva vagy digitálisan elkészítve lehet benyújtani szeptember 30-áig. Részletek a Herman Otto Intézet honlapján. Sok napsütésre van ma kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Elszortan kialakulhat futó zápor vagy kisebb zivatar. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható az ország nagy részén. Élénk erős lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-34 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz, majd a főszerep szinte felhő sem lesz felettünk az égen. 30-36 fokot mutatnak majd a hőmérők a legmelegebb órákban.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Jó napot kívánok! Köszöntjük a Kulturrally hallgatóit, Pár Julcsi és Mezei Dániel a mikrofonok mögött, hogy megszokhatták, és azt is talán megszokhatták, hogy vissza-visszatér nálunk a gasztronómia és a különböző féle és fajta italok, mint kulturális tételek, tehát nem annyira az alkoholfogyasztást szeretnénk reklámozni, hanem jóval inkább a kultúrába beágyazottságát szeretnénk a gasztronómiának, vagy éppen egy-egy ital most jelenleg a bor elkészítésének bemutatni. Így hívtunk vendéget a mai műsorban.
2: Így van, megszokhatták azt is tőlünk, hogy mindig van egy szakértő, akivel szeretünk egy kicsit kibontani egy-egy témát. A mai vendégünk pedig Marcinkus Zoltán, a bor és más ügyvezetője. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én köszönöm, hogy meghívtatok.
1: Azt mondtam Julcsinak, hogy találkoztam veled a Wine & Gourmet Fesztiválon, ugye Mészár Zoltán szervezésében, nagyon szép esemény Veszprémben, és úgy éreztem, hogy szakértőre leltem. Vagytok többen, de hogy te is, és amikor végigmondtam a pincében a tételeimet, hogy miket tettem el az elmúlt években, akkor kiderült, hogy a felét dobjam ki.
2: Ajaj, ilyen szigorúak vagytok?
3: Mi alapvetően tényleg szigorúak vagyunk, mert van miből választani, és hát ugye nem most kezdtünk el foglalkozni a borral, és Isten igazából az embernek van rálátás, hogy idő után, hogy mit lehet avval a borral csinálni, hogy mit nem. Plusz nekünk az a dolgunk, hogy elvonatkoztató az élményektől, objektívan meg tudjunk ítélni tételeket, meg borokat, és hát óvatatlan az ember azért némi tapasztalat ráragad.
1: Ez egy felelősség is tulajdonképpen.
3: Persze, hogy felelősséget, hiszen én elveszem a pénzét a másik oldalnak, és innentől kezdve én nem szúrhatom el a dolgot, nem vághatom át, nem lehet félig jót adni, vagy félig rosszat. A lehető legjobbat kell kínálni, és ha lehet, akkor meg is kell tudni indokolni, ha egyáltalán szükség van rá.
2: És hogyan tudtok objektívek maradni?
3: Hát ugye ez egy folyamat, hogy az ember ilyen ipari alkoholistává válik, mert kóstolás nélkül, tapasztalat nélkül elég nehéz.
2: Tehát ilyen nagyon saját élmény, kicsit eufemizáljuk ezt a
3: persze,
2: dolgot.
3: Persze, tehát rengeteg szakkönyv van. Tök jó, elolvassa az ember. Nekem van egy ilyen mánia, hogy szeretek mindenhova elmenni, hogy lássam a területet, a szőlőt, a borászt, a pincét, a feldolgozat. Nagyon sok mindenre lehet következtetni a sterilitástól, a rendezettségből, és nagyon kell az, hogy a borásznak a szemébe nézzél, és egy kicsit érezd az embert is. És akkor utána természetesen kóstolni. Kóstolni meg viszont csak úgy lehet, egy steril környezetben, ne lássam a címkét, ne tudjam kinek a borát, én vagyok, a poharam, benne a bor, és így beszélgetünk egymással, és egy idő után el lehet dönteni, ez most ízlik vagy nem ízlik.
1: És egyébként meglepetések milyen gyakran érnek? Tehát ilyen vaktesztnél, hogy azt mondod valamire, hogy azt a kutya fáját, és akkor kiderül, hogy az nem az azt a kutya fáját, hanem valami más.
3: Hát hál' Istennek, tehát én ugye 95-ben kezdtem el borral foglalkozni, mondhatnál az ember, hogy én már azért sok minden túl vagyok, és most már nagyon magabiztos vagyok. Minden évben vannak ilyen élmények, amikor azt mondom magamnak, hogy na kezdjük előre ezt az egészet, akkor az alapoktól, hogy mi van? Tehát folyamatosan van. A világ nagyon nagy, akár egyébként itthon is azért van bőséggel, miből kóstolni, kevésbé is nagy sikerekkel, vagy meglepetése, de külföldről egyértelműen megdöbbentő dolgok vannak.
1: De most ennek azért sokan nem örülnek szerintem, amikor azt mondod, hogy a magyar bor nem annyira jó. Mert végül is ezt mondtad.
3: Én azt mondom, hogy általánosabban nagyon nagy problémák vannak, és erről most már a szakma is megpróbál végre beszélni, hogy egyre kisebb területről szüretelnek, egyre kevésbé tudják eladni a borokat. A magyar bor, mint tudjuk, világhírű, egészen az országhatárig. De hogyha kimegyünk az országhatáron kívülre, akkor azért nagyon kevesen tudják, hogy van magyar bor, meg hogy egyáltalán mi az ő magyar bor, mi az identitása, ez hogy néz ki. Ha valaki csak a statisztikát ugye előszedi, akkor azért nagyon csúnya számok vannak.
2: És hol van a hiba a rendszerben?
3: Hány órán van?
1: van időd.
2: Tehát, hogy ha már így belementünk,
1: ráadásul
2: akkor...
1: minket érdekel is.
2: Abszolút.
3: Megpróbálom nagyon slendrián összefoglalni egy nagy lépésekbe. Uh-huh. Ugye megvolt ez a rendszerváltáskori szabadság, és tényleg van egy úgynevezett első generáció, akik nagy lelkesedéssel, odaadással belevágtak egy új világba, egy minőségorientált történetbe. Mindezt egy olyan piaci feltételek mellett, hogy a külföldi borokra védővám volt. Tehát meg hát amúgy is tök jó, kiszabadultunk, Magyarország, gyerünk, megyünk előre, és nagyon-nagyon szép, nagyon gyors fejlődés volt. Ennek az egyik hátránya az volt, hogy nagyon gyorsan elhittük, hogy mi tényleg nagyon-nagyon jók vagyunk. Tehát én úgy gondolom, hogy az akkori minőséghez képest szinte bárki csak jobban tudott csinálni, és nagyon látványos ugrások voltak, és 2000 környékén meg ilyen, én azt éreztem, hogy kicsit ilyen önteltség indult el a szakmán belül. Én nagyon-nagyon sok mondat volt, hogy mit csináljuk a legjobb pinót bizonyos borvidékeken, mit csináljuk a legjobb kabernét, ami borunk az együtt versenyez a legnagyobb bordójakkal. Előbb beszéltünk lent a folyosón egy bizonyos úriemberről, ő az egyik ostron azt mondta, hogy az ő borát a Domán Romanikon tikkal szokták összehasonlítani. És
2: ez, mindezek a hírek, meg ezek a érdekes, különféle ismeretlen borversenyek címkéi a palackokon, ez mind humbug és átverés?
3: Nem, csak a bor az nem egy egyszerű történet meg a versenyeken, azért tudni kell a háttérben, hogy nem feltétlenül úgy nézek ezek a versenyek, hogy a világ összes legjobb borát benevezik. Nagyon sokan nem akarnak már bort benevezni, és azt is meg kell különböztetni, vannak úgymond ilyen versenyborok, meg vannak a valóságos borok, ugyanis egy bírálóbizottságnak nincsen ideje, fél órája, órája kilevegőztetni azt a bort, odahozza a segédlet a poharat, van 2-3 percet megítélni ezt a bort, és utána megyünk tovább. Na most erre mondom azt, hogy versenyborok, amiket hogy kibontasz, akkor az rögtön dobja az illatot, az ízt, világot, és aztán a mélység az nincs mögötte. Nagyon sok olyan bor van viszont, amit ismerned kell, hogy milyen annak a struktúrája, hány éves korában lesz majd igazán jó, félre kéne meg tenni, vagy már túl van az egészen. Ezeknek a boroknak ugye levegőt kell adni, milyen pohárba kóstolod, és akkor ezeken nem tudsz versenyezni.
2: Hosszú távú borkóstolás nincsen?
3: Nem lenne rossz, én nem tudok róla, de ez egy történet. A másik féle borversenyeknek, akár legyen ez nemzetközi borverseny, ez mindenképpen ugye van egy nevezési díj. Abból él a verseny. Ha nem nagyon kapnak érmeket ezek a nevezők,
2: akkor nem fognak nevezni.
3: Akkor nincs biznisz.
1: Ajjajjajjajjaj.
2: Igen.
1: Igen, mondjuk félve jegyzem meg, de ez most nem a reklám helyen, hogy az ilyen levegőztetésről, meg dekantálásról az egyik legszebb példám, az pont a legtöbb ember által ismert kopár, hogy voltam egy ilyen nagyobb társaságban, hogy tényleg jobb borok kerültek elő, és előkerült egy kopár, és így megkóstoltuk, és hát, és akkor tovább mentünk. És így ott maradt. És akkor, amikor éjjel egykor, 2 órával később, nagyon ne öntsük már ki ezt a több 10 000 forintos bort, és visszakóstoltunk, és egyszer csak azt mondtuk, hogy azt a mindenségét neki. Te erre gondolsz, gondolom?
3: Abszolút. Tehát ha én el akarok adni valakinek egy bort, és leülünk egy partnerrel borokat kóstolni a borlapra, én szoktam olyanokat játszani, hogy tudom, hogy csak kibontom, akkor nem lesz jó. És a vakkóstoló sorban, mit tudom én, 6-7-8 borral később visszateszem ugyanazt, de nem mondom meg. Ja, mert általában úgy kóstoltatunk, hogy alufóliával becsomagoljuk az üveget, és senkinek ne legyen egy ilyen vizuális benyomása, hogy ez mi lehet, mert óhatatlan az ember már ítél a címkéről, ugye a tárolónak a nevéről, uram, bocsánál, hogyha nincsen fogockodó, akkor az üvegnek a nyakáról, megpróbálj megtippelni, hogy ez mi lehet. Mert nagyon nehéz egyébként vakon kóstolni, ez tényleg egy olyan tapasztalat kell, egy olyan tudás kell, gyakorlat, ami, meg hát az egy nagyon őszinte történet. Azért nagyon sokan tudjuk azokat a legendákat, amikor a bizonyos bírálóbizottságban a borász a saját borát ki akarta zárni, mert nem tudta, hogy nem látta, hogy mi az, és akkor utána a végén volt az, hogy ő...
2: Aha. Tehát, hát valóban egy őszinte helyzet a vakkóstolás, tehát hogy ott az őszinte véleménye jön ki az embernek.
3: Abszolút, és vannak erre olyan borászatok, mondjuk jellemzően inkább külföldön látom, amikor bemész egy hófehér szobába, teljesen steril világítás.
2: Jó, ez mondjuk már rám az is hatással lenne, már elveszi minden komfortérzetét azért a kóstolónak.
3: Igen, de egy bizonyos szint után már Isten ezekben nem érdekel az, hogy mi veszték egy körbe.
2: Hát azért valljuk be is, hogyha egy kicsit így szeretnénk így kontextusba helyezni a borfogyasztást, és nem csak arra fókuszálni, ez egy idézőjeles csak, hogy a minőség, hanem az, hogy a bornak azért van egy olyan szimbolikája vagy funkciója, hogy embereket hoz össze és köt össze, azon felül, hogy egyébként meg hát esztétikus ízvilág, meg izgalmas.
1: A művelt borfogyasztás egy kulturális találkozási pont.
2: Így van.
3: Maximálisan.
2: Így van. Tehát ezért mondom ezt, hogy ez nekem már egy nagyon rideg lecsupaszított szakmai helyzet, hogy egy steril szobában kell bort kóstolnom, mert szerintem nagyon fontos.
3: Bocsánat, nem a vendégnek.
2: Igen, értem, a szakértőnek. És de csak hogy ez bennem azt a kérdést veti fel, hogy rátok szakértőkre ez már ilyen szinten nem hat, az a mikrokörnyezet, amiben fogyasztasz?
3: Abszolút nem, sőt, most már azért ennyi idő után azért még az sem érdekel, hogyha látom a címkét.
2: Uh-huh. Tehát el tudsz vonatkoztatni.
3: Hát ez már egy gyakorlat kérdése, igen.
2: Pedig azért szerintem a címke is fontos.
1: Marcinkő Zoltán, a bor és más ügyvezetője, borszakértő a vendégünk, és elkanyarodtunk egy kicsit a magyar borokról, mert ott elkezdtünk arról beszélni. Nekem volt ilyen élménye most nemrégiben, hogy most név nélkül mondom, egy 10-15-20 évvel ezelőtt tényleg nagyon menőnek tartott bor, hazai bor, márka, borásznak a borát ittam, vettem, és úgy éreztem, hogy nem jó bort kapok, és ezt többször éreztem így. Hogy erre gondolsz, akkor hogy volt egy nagy felfutás, és hogy van egy beesés, és a kérdésem inkább arra vonatkozik, hogyha ez valóban van, mert én is találkozok vele, akkor lehet tudni, hogy merre kellene tartani, és mit kellene tenni azért, hogy ne legyen ez a probléma?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát ugye itt, amikor ez a visszaesés megvolt, hogy ezt kétféleképpen kell értelmezni. Az egyik fel az, hogy volt-e valóban minőségromlás, illetve mi fogyasztók fejlődtünk esetleg menet közben. Mind a kettő egy helyes válasz szerintem, mert egyre több borhoz jutottunk hozzá, akár Magyarországról, akár külföldről, egyre több magyar termelő jött ki a piacra, egyre nagyobb volt a merítés, a tapasztalat, és ami korábban ilyen újszerűnek hatott, és nagyon izgalmas volt, és nagyon tetszett nekünk, az már lehet, hogy azon már mi magunk túlmentünk, és már tovább fejlődött az ízlelésünk, és az ízlésvilágunk is. Tehát ez az egyik fele, a másik fele, igen, tehát megvan ez a minőségromlás is. A kérdés az, hogy mennyire tudnak az emberek őszinték lenni. Az én általános meglátásom az, hogy itthon nem nagyon szeretnek őszinték lenni. Azért ez tipikus, amikor így egymással szemben ülve lapogatjuk a másiknak a hátát, hogy hú de jó. Aztán amikor elfordultunk, akkor úristen, ez ijatatlan. Nem merik megmondani a másiknak. Mert legtöbben megsértődnek. Hát én meg a mi cégünk már régóta elég őszintén szoktunk beszélni mindenkivel. Nem azért bántsam a másikat, hogy borásznak nincsen visszajelzés a piac részéről, vagy bárhonnan, akkor ő úgy gondolja, hogy ő jó úton jár.
2: Mert ugye az önkritika, mint vagy ilyen önmonitorozás, akár a termékek szintjén, az egy idő után nem elég effektív, vagy miért?
3: Persze, nagyon sokan nem áldoznak például arra, hogy külföldi borokat vásároljanak, vagy más termelőnek, vagy más borvidéknek a borait megkóstolják.
1: Legyen egy kitekintés?
3: Persze, ez van egy olyan termelő, nem tudom, hogy egy embernek a nevét, aki egy borvilágban, mondhatunk nemzetközi persze. Szinten. Tehát Cepsi úr az első között volt az, hogy egy kisebb vagyont elköltött arra, hogy folyamatosan kóstoljon a világot, kóstolja, és ahhoz képest folyamatosan monitorozta a saját tételeit.
1: Ha már a Szepsi, meg Mád, meg Tokaj szóba kerül, ott azért vannak olyan borászok, akik szerintem világszinten is képviselnek egy nagyon-nagyon magas színvonalat. Ugye eleve a talajozottság is, ha jól tudom, olyan, ami
3: teljesen
1: unikális, teljesen egyedülálló. És én azt látom, hogy hát Szepsi úr már nem annyira, mert ő azért benne van a korban, de hogy ott például Demeter Endrét, meg ott többen a borászok közül, ők kint dolgoznak a szőlőbe, tesznek érte, tehát hogy ezen is múlik, nem, hogy milyen az attitűd, milyen a borkészítőnek az attitűdje. Tehát nem biztos, hogy az ő, hogyha valaki üzletemberként adja a pénzt,
2: megtalálja
1: azt menjen,
2: a piaci
1: lehet, hogy nem baj, találkozik a szőlőszemekkel a kéz.
3: Abszolút, tehát én hiszek abban, hogy a borász az benne lakik a palacban. Azért én jó pár borászt ismerek most már jó ideje.
1: Akkor ezért ilyen kicsik a borászok, nem érted?
2: Igen.
3: Én nagyon sok borászt ismerek ugye itthon is, és nagyon régóta ismerek bizonyos termelőket, és mindig meg lehetett állapítani, hogy hol volt neképpen az életében egy lelkitörés, vagy egy nagyon pozitív időszaka. Teljesen mások a borok. Gondolj bele, amikor főzöl otthon, és fűszerezed az ételt, a rossz paszban vagy, akkor nagyon nagy lehetőséged van arra, hogy inkább elrontod, vagy nem olyan lesz.
2: Én mostanában nagyon csípősen főzök, ez mit jelentett vajon? Bár hát imádjuk
1: ezt
2: a csípőst. Visszakanyarodhatunk a bor ízeire is, meg egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, én nem gondoltam, hogy ennyire reagáns közeg a bor, így a személyre.
3: Hát óhatatlanul, tehát azért döntéseket kell hoznunk, és a születi időpontban, kezdjük onnan, hogy szőlészet, és az is egy külön szakma, normális ebben egy szőlész és egy borász együtt dolgozik, hogyha már egy akkora méretű cégről beszélünk, vagy egy birtokról beszélünk, de ha csak egy szimplán egy kisebb családi vállalkozás, egy egyszemélyes borász, aki kontrollál mindent egymaga, nagyon fontosak az időzítések. Születi időpont megválasztása, az, hogy aztán később hogyan fogom ezt leereszteni, érlelni, stb. Tehát itt mögötte van mindenképpen filozófia. Na de ezek az emberek, ezek saját maguk kóstolnak. Persze van refraktométertől kezdve mindenfajta ilyen műszer, ami ad segítséget, támpontot, de a vége mégiscsak az, hogy ott van a szád, meg az orrod.
1: Tehát kell bele az ember, és akkor többek között ez is hiányzik sokszor, hogy nincs mögötte az ember, aki létrehozza az igazi terméket, de azért gondolom vannak borkészítési technikai dolgok is, amik azért lehet, hogy mondjuk Franciaországban megvannak, vagy Olaszországban esetleg jobban működnek, nálunk pedig kevésbé, vagy nem olyan területen, vagy, mert én most csak itt találgatok.
3: Mindenre a magyarázat, nagyon sok esetben a legtöbb magyar borászatban azért csak van egy tőke, és egy időben azért nagyon divatos volt, hogyha valaki több pénzhez jutott, hogy akkor legyen saját borászatom. Igen. Mert az úgy jól néz ki a haverokkal.
1: Állítólag akkor... sokan buktak ezen sokat.
3: Nem keveset.
1: Igen.
3: Tehát azért az klasszikus mondás régóta, hogyan válhatsz a legkönnyebben milliómossá, hát milliárdosként belevágsz egy borászatba.
2: Okay.
1: Jó, na most nagyon-nagyon negatív képet festünk, majd leszünk pozitívabbik, és egy kicsit folytatjuk a kulturális. A Bor és Más ügyvezetője, Marcinkó Zoltán a vendégünk, maradjanak velünk itt a Rádió Cafén.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világ

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kultúrrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.
4: Folytatódik a Kulturali Mezei Dániellel és Pár Julcsival, valamint Marcinkus Zoltán a vendégünk, a Bor és más ügyvezetője. Eddig hát viszonylag lehúztuk a vizes lepedőt a magyar borról.
5: De én most nem szívesen teszem, hozzáteszem, mert én sem nagyon, abszolút. Nagyon szívesen fogyasztok magyar
4: borról. Bennem az érdeklődés, én is általában magyar borfogyasztó vagyok, de azért ezek nagyon érdekes témák, és szerintem fontos felhasználói szempontból is egy kicsit belenézni ezekbe a dolgokba. Viszont a felhasználói igények nagyon változnak, és nagyon, talán nagyon megváltoztak az elmúlt néhány évben. Ti mit tapasztaltok ebből? Mikre van most kereslet?
6: Egyeteműen a gyümölcsösebb borok, amik divatosak, a könnyebben fogyaszthatók, amin nagyon sok esetben nem is kell nagyon elgondolkodni. Tehát nagy általánoságban egy átlag halandó, ezt így lehet mondani, az egy viszonylag olcsó bort válasz ki, illatos legyen, rögtön domináljon benne az elsődleges aroma, és akkor ezt nagyon könnyen meg lehet inni. Ha fehérekről beszélünk, vagy rozékről, akkor nagyon könnyen lehet akár egy nyárral egy jó fröccsöt készíteni belőle, és nem kell túlzottan gondolkozni és foglalkozni vele. Mellette azért van egy ilyen borsznobérja, de én ezt nem szeretem, mert is igazából a tapasztalás, aki tényleg foglalkozik avval, hogy milyen a stílus, és igen, a korábbi nehéz, nagyon testes, nagyon tanninos szárítóborok, azok már nem divatosak. És akkor aztán ott van ugye a könnyedség, és ebben a fehérborok mellett az egyik térhódítás az egyértelműen pezsgőtnek a világa, ami egy viszonylag megint egy új keletű dolog Magyarországon, pedig Magyarország valamikor pezsgő nagyhatalom volt még, több mint 100 évvel ezelőtt. De aztán a másik világháború utáni időszak, a rendszerváltásig az nem, hogy mondjam, nem segítette a pezsgő fogyasztást. Utána először ugye Magyarországon inkább csak a csendes borok, vagy a hagyományos borok voltak, amik hirtelen népszerűvé váltak, és aztán utána egyszer csak valahol elindult 10-10 évvel ezelőtt a pezsgőnek a megismerési lehetősége.
5: Tehát akkor van egy markáns változás a fogyasztási szokásokban, és inkább a reduktív borok felé, a könnyebb fehér borok felé ment el a piac, illetve a fogyasztók, és megjelent a pezsgő, de azért ez egy nagyon-nagyon kemény versenypálya, tehát ez olyan, mint a Forma 1-ben Monzában versenyezni, mert azért a pezsgőt nagyon sok helyen készítenek nagyon magas szinten, és

0: kérdezem, egyben állítom is, hogy a pezsgőnél nagyon könnyen érezhető a különbség a jó és a gyengébb pezsgő között. Már csak a buborékok számán is. Tehát, hogy majd, hogy nem azon. Tehát, hogy ezen hogy tud versenyezni a magyar bortermelő, borász?
1: Nehezen.
0: Mert egyekről én hallottam most jó példákat, ahol nagyon szépen állnak
2: meg át egyébként. Megkóstoltunk is szerintem elég jó példákat, bár megint csak felhasználó szintről közelítek.
1: Írdatlan mennyiségű pénz kell hozzá először is. Gondoljunk bele, hogy nagyon sokan nem tudják még akár a magyar borászok közül is, hogy ahhoz, hogy igazán jó pezsgőt tudjál készíteni, először is ismerned kell a talajt, az egész körzetedet, ahhoz képest azért akkor ki kéne választani, hogy milyen szőlővel szeretnél foglalkozni, és annak melyik klón verziójával. Tehát alany és az oltványnál mit fogsz előtérbe helyezni, mert mondjuk Chardonnay, abból lehet csinálni egy fahordós, nagytestű, robasztus, wow bort, de Chardonnayból készíted még legtöbb esetben a pezsgőt is. Annak meg pont inkább elegánsnak, kifinomultnak kell lenni, filigránnak kell lenni nagyon sok esetben. És ezt nem feltétlenül ugyanarra a klónról fogod lehozni. Van egy magyar borász, akivel, ha már egyeken jártunk, én nekem volt kint egy időben egy nagyon pici szőlő, aztán rájöttem, hogy most inkább maradok a kereskedésnél, borkészítésben meghagyom annak, aki ért hozzá. És én nagyon sokat beszéltem abban az időben ezzel az úriemberrel, és mondom, te figyelj, mi nem csinálsz már itt egyeken egy tök jó pezsgőt? Hát van tradíció, lehetőség, történelem, minden adott hozzá, és mondta, hogy figyelj, az első kapavágáshoz képest 10 év, mire az első palack a polcra kerül, vagy a fogyasztóhoz kerül. Addig ezt finanszírozni kell. És még nincsen tapasztalatod, hogyan fog működni a szőlő, hogyan fogod leereszteni a pezsgő alapbort, hogyan fogsz pezsgősíteni, milyen élesztőt fogsz hozzá használni, és még van egy rengeteg olyan fűszerezési lehetőség a pezsgő készítésnél, és egyáltalán technológia nagyon kell hozzá, ami nagyon sok türelmet és pénzt igényel, és még egy dolog, a legtöbb esetben, hogyha valaki pezsgőt csinál, és nem tangpezsgőt, hanem tradicionális pezsgőt üvegben, palackban ereszt, azt érlel, hát azokat a palackokat előre meg kell venni, a pezsgőt, azt le kell pezsgősíteni, majd utána félreteszed egy pár évig, érlelődni, de közben jön a következő évjárat, megint megveszed az üveget, meg a kapszulátok, a bidült, meg egyáltalán a bort elkészített benne, aztán a következő, még nem nyújtál hozzá az elsőhöz, megy az idő, megy a pénzed a zsebedből, és akkor amikor
2: és még...
1: még
2: az elsőt se kóstoltad
1: meg. Még meg se kóstoltad szinte, de hogyha mondjuk teszem, azt már degorzsáltad, és likőrözted, és most meg kiszerelted, akkor még utána is érdemes ugye várni vele, mert még az expedíciós likőrnek is bele kell érni az alapborba, tehát valamikor majd egy nem tudom hány év múlva majd akkor az első forintjaidat végre be tudod tenni a zsebedbe, mint bevétel.
2: Abban az esetben, ha sikerült.
1: Ha sikerült, igen.
2: Mert azért arra is van példa, nem, hogy az ember egy ilyen hosszú érlelési folyamat során hát valami hiba csúszik ebbe a folyamatban.
1: Persze, és nekem ami miatt egy kicsikét, hogy én keserédes nekem ez a magyar borászat, mindazok, mert nem akarom teljesen lehúzni, mert vannak nagyon-nagyon pozitív példák, nem hiába azért, hogy jó pár magyarral foglalkozunk, sőt, tegnap is nekem volt egy intenzív borkóstoltatásom teljesen egyszerű embereknek, és egy külföldi, egy magyar tettem párba, ugyanabból a szőlőfajtából.
2: Hú, de izgi, nem?
1: Ez volt a lényeg az egésznek, és nagyon szépen viselkedtek, és nagyon szépen mutatták magukat ezeket a magyar borok, tehát én nem vagyok bigott külföldi hívő, csak azt nem értem, amikor vannak tök jó magyar példák, akkor a többiek ezeket még nem fogadják meg. De visszatérve még itt erre a pezsgő dologra, most nagyon sokan ebbe látják a kiutat. Eleve a vörösborfogyasztás nagyon beszakadt. Világszinten.
0: Hallottam, igen.
1: Nem csak itthon.
0: Hát a legjobb példa erre meg egyébként, hogy csak mondtad, hogy a magyar bor termelés válságban azért nemzetközi szinten is hallani olyanokról. Most a konkrét példa, hogy Bordóban ugye fizetnek azért, hogyha átállítod a földterületedet normál termelésre, tehát kivonod a bor a szőlőtermesztés alól, és mondjuk napraforgót termeszteted. Az állam ezért
1: Oliva.
0: Fizet. Oliva, igen. Tehát, hogy a borpiac világszinten szakad be, ugye megjelent a rengeteg sörtermék, megjelentek a különböző színes fiataloknak kedves italok. Egyébként a tömény alkoholt sajnos szintén nagyon-nagyon jól marketingelik, és gondolom ez mind a borpiacról veszi el a fogyasztót.
1: Így van, meg ugye már a 90-es évektől kezdve, pláne amiatt a média egyre intenzívebben részt vesz az életünkbe, van egy egészségtudatos kommunikáció. És
2: Pont. És ebbe pont a bor nem fér.
0: Hát nem, az alkohol.
1: Az alkohol nem fér.
0: Az piac, ami persze most, bocsánat, minden bortermelőtől elnézést kérek, ami szerencse, de közben meg a bornak a kultúrában betöltött szerepe miatt azért jól lenne, hogy ez a legkevésbé a borpiacra, illetve
1: igen, de oldhatóan kihat rá. Tehát azért korábban simán meg volt az, legalábbis nem annyira Magyarországon, bár szerintem itt is, hogy kijött a gyárból, vagy a munkahelyedről, és elment az első kocsmába még a kollégákkal, a haverokkal meginni egy sört, vagy kettőt, vagy egy tüskét, vagy kinek éppen mi az, ami... Kinek mit dobott az élet?
0: Hát igen.
1: Aztán,
0: de azért ez nem a legjavasoltabb út.
1: Nem, na de ez volt egy általános, egy mert ezt látták a gyerekek is a szülőtől. Most igen. Megváltozott, és most már nem mennek el feltétlenül a hétköznapokba inni a munka után, hanem hazamegyünk, sportolunk, odafigyelünk az étkezésre, nagyon sok mindenre, és már nem egyöntetű az, hogy te az alkoholt fogod választani, mint élményt, mert ahogy te is mondtad, rengetegféle ital megjelent a piacon, és az ember óvatatlanul kíváncsi, és az életünk egyre gyorsabban pördül meg, és azért már nem várunk éveket, hogy majd beérik egy bor, mert korábban mi volt? Hát főleg a franciáknál, meg máshol is, hát ugye megvettél még időben valamit, eltetted egy 20 évre egy pincébe, majd jobb esetben a te pincédbe, és te őrizted ezt a bort, és majd valamikor ünnepélyes keretek között elővetted a haverokkal együtt, vagy az ügyfelekkel együtt, és megkóstoltátok. Most már az emberek nem akarják eltenni a bort, nem akarnak 20 évet várni. Most már most, ide, prompt,
0: pedig,
1: azonnal.
0: Pedig pont ez lenne a jó és javallott alkohol vagy borfogyasztás, hogy mértékkel, alkalommal, komoly minőséget választva, mert akkor ugye ez, hogy kijövök a munkából, vagy hazamegyek este, és rögtön iszom valamit, ez a nem jó út. Tehát a jó
2: ez
0: út az
2: egyetlen alkoholizmus igazából.
0: Igen.
2: Alkalomszerű, az sokkal inkább az ünnepek, a kiemelt eseményeknek a része, ezáltal egy kulturális tevékenység.
0: Mondjuk, ha minden reggel pesgő, az mondjuk tetszik.
2: Az jó, nem lett rossz.
0: Ez a vicc, de... Igen.
1: Ne azért, itt különböztesen meg Magyarországot, az egyéb országot, ugye nálunk ez a zéró tolerancia, az eléggé megfogja egyébként a bármifajta alkoholfogyasztás, és ezen belül ugye a borfogyasztást is. Ugye nagyon sok magyar borász tiltakozik ezzel ellen, és próbálnak lobbizni a törvényhozónál, hogy ezen legyen valami változtatás. Ugye tőlünk egy picit arrébb azért egy pohár bor az ebédhez, egy pohár sör, az engedélyezett.
0: Igen, belefér. Most voltam külföldön, és direkt kérdeztem több helyen, és egy-egy pohár belefér, igen.
1: Nem több, de ez a kultúra része.
0: Jó, de itthon is, aki ha már itt tartunk, és mondjuk a tudatos, meg a mérsékelt alkoholfogyasztást részesítjük előnybe, már pedig azt, akkor van ez az alkoholkalkulátor, amit tényleg lehet elég jól használni, tudom. És ott, hogyha beírod a testvéredet, stb. És arra ráhajszunk egy fél órát, órát, akkor azért két pohár bor után elég hamar el lehet indulni autóval, csak meg kell nézni azért óvatosan, hogy mikor. Mert...
1: Hát meg azért lehet kapni most már elég hiteles szondákat, tehát miért az ember beül az autóba, meg tudja nézni.
0: Sőt, mert aki iszik, leginkább nevezessen.
2: Szondát is beépítenek a pontos.
0: Nem mondod.
2: A férjem pontos próbált egy Nissan-t ki, és abban már volt.
1: Lesz egy ilyen, tudom, van egy ilyen uniós szabályozás, nem is tudom hány év múlva, már jelenség. Csak olyan új autót lehet eladni, amiben beépített szonda van.
0: És hogyha akkor nem indul el?
1: Nem.
0: Óriási.
2: Azért ez egy...
0: Passzus, rollert kell vennem.
2: Szágvé. Na jó, megint csak kanyarodjunk vissza egy kicsit így egy ilyen józan pillanatban azért a bor meg pezsgő fogyasztáshoz. Nyilván ez egy tendencia, amit ti most tapasztaltok, hogy kiszorulnak mondjuk a vörösborok, sokkal nagyobb megnő a fogyasztás a könnyedebb borokra. Hogyan viszonyultok hozzá azon túl, hogy érzékelitek, hogy ennek vannak veszteségei is?
1: Hát mi most éppen pont a nyertes oldalon vagyunk. A nevünk az, hogy bor és más, ez onnan jött, hogy a jövedéki szabályozásban a boron kívül mást akarsz importőrként vagy nagykereskedőként foglalkozni, akkor egy jövedéki biztosítékot kell adni. Uh-huh. Ez mindegy, egy köztes alkoholtermék, vagy sör, vagy rövidital. Tehát minden név. Mi azért hoztuk létre a céget annak idején, hogy mi pezsgővel foglalkozunk, és pezsgő kultúrát építsünk az itteni piacra.
0: Ilyen hosszan a pezsgő, most már értem, jó van, ez szakértője vagy.
1: Hát már sok mindent ittam, meg próbálkoztunk, nem mindegy, szóval így, igen, tehát 2007-ben kezdtük, és akkor nekiálltunk, mi pezsgő fesztivált is csináltunk egyébként, csak azt hiszem, hogy megelőzte a korát. egy picikét. De azóta eltelt egy jó pár év, és ahhoz képest, hogy nekünk annak idején azt jósolták meg az alapításkor, hogy egy éven belül csődbe megyünk, mert ezt hogy gondoljuk.
2: Szép remények.
1: Olyan minőségű pezsgők jöttek a piacra, és nagyon kellett mindenképpen a champagne-nak a presztízse, a világszintű presztízse ahhoz, hogy ez nagyon gyorsan elfogadott legyen a tehetősebbeknek a körébe, és akkor onnan föntről lefelé azért természetesen ez megy lefelé, és nagyon sokan járnak nyaralni Olaszországba, Prosecco, dübörög a világba, de jönnek a kremanok, a kávák, és még lehetne sorolni az új világba is, nagyon sok az új pezsgőház, a pezsgő kultúra az maximálisan reneszánszát éli, mert hát számomra mi az igazi pozitívum benne, általában egy könnyedebb ital, mint egy csendes bor, nincs benne általában annyi kén, eleve az alkoholtartalom nem ajánlott, hogy túl magas legyen, mert ugye a buborékok nagyon kifejtik akkor az alkohol érzetet, orban is, ezért könnyebben tudja a szervezeted feldolgozni. Nekem egy ilyen személyes tapasztalásom, hogy bortól már több bornak a fogyasztásától azért láttam már embert buskomorrá válni, vagy uram, bocsá, agresszívvé. A pezsgőtől általában mindenkinek egy csillog a szeme és mosolyog.
2: Biztos csak a buborékok.
0: Abszolút, igen. Vagy ha már ennyit kifizeti, akkor érezd jól magát.
2: Igen.
0: Zár szóként és záró témakörként, ha megengeded, azért a szőlőművelésnek, a szőlőtermesztésnek, a borkultúrának nagyon-nagyon sok más hatása is van. Egyrészt idegenforgalomra jó hatása van, másrészt a tájképre. Erről keveset beszélünk, és én egy picit meg akarnék most állni, ha lehet. Mert Tokajban jártam többször az elmúlt évben, és én azt látom, még ma is látszik, hogy nagyon komoly és jelentős a környékeimként több jó bor, Herceg út, most mondtam valamit, borász foglalkoztató régióban látszik, hogy 100 évvel ezelőtt 200-300 méterre, nagyon nem, 200 méterre följebb volt a szőlő vége. Tehát, hogy ott nincs művelés. Nincs művelés alávonva több olyan terület, rengeteg olyan terület, ami egyébként világszinten is kimagasló termőképességet.
2: Hát magát a Tokaji hegyet is mondhatjuk, hogy ott is mennyire.
0: Akár az is, de nem tudom, ez mennyire igaz Villányban, ott talán kevésbé, de Somlón igaz, Egerben igaz, ott is látszik. Mit lehet ezzel tenni? Vagy kinek az érdeke, hogy ebben történjen valami? Vagy esik be a borfogyasztás, ebben nem fog történni semmi. Miközben tájképről beszélünk.
1: Az előző időszakban, tehát ez a szocializmus, kommunizmus idején, ugye a TSS művelésben a minél egyszerűbb, minél gyorsabb, és az nem minőségorientált volt, az volumenorientált művelés volt, és akkor lementünk a lapályba. Mert a gépeket nem lehetett felkergetni, és az embereket is egyre nehezebb volt felkergetni oda, hogy dolgozzon a meredeken. Meg kézzel csináljon mindent, és nem tudták gépesíteni. Most elindult ennek a reneszánsz, mert ez egy jó pártermelő maximális odaadása és tudással nekiállt újra ezeket a területeket művelés alá vonni, mert ez iszonyatos pénz, és akkor a végén ott vagy, hogy oké, és ki fog felmenni oda dolgozni. És nem csak az, hogy odaföl ki fog felmenni dolgozni, egyetlen ki akar dolgozni. Ez nem egy magyar probléma, ez nemzetközi szinten probléma. Egyszerűen nincsen napszámos, nincs olyan ember, aki a földeken akar dolgozni. Nagyon brutális gépeket fejlesztenek, tehát most már ez teljesen normális, hogy van egy szüretelőgéped, ami már bogyózza a leszüretelt szőlőfürtjeidet, és már egy optikai rendszerre már le is válogatja, hogy csak az egészséges és az optimális szőlőszemeket tud bevinni a rendszerbe. Mert nincs ember, aki ebben foglalkozzon. Sőt, vannak most már olyan robot technikák, amihez még ember se kell szinte, tehát beprogramozod a GPS koordinátákat, tele van mindenfajta kamerákkal, és önállóan kimegy a szőlőbe, és mehetsz, csinál mindent.
2: De akkor hamarosan várhatunk egy robotkóstolást is?
0: Ja, az a baj, abban, hogy Zoli mond, az a baj, hogy Chilében, meg több más országban, és hatalmas területeken, Ausztráliában folyik így a termelés. És akkor te a kis magyar 3,5 hektároddal kézműves borral megjelensz, és azt mondod, hogy ez nagyon jó, nagyon jó, csak nem olyan senki. Tehát, hogy vagy még lehet, hogy nem is nagyon jó.
1: Na, tehát ebből nagyon jó pénzt lehetne csinálni, mert úgyis meg fog maradni a világon mindig egy olyan réteg, akit a valós értéke, vagy a ritkaságok, vagy az extrém minőség fog érdekelni. Ha ebbe az irányba tudnánk elmenni, már pedig szerintem Magyarországnak ez az egy esélye van, akkor ebből egy nagyon jó megélhetést lehetne csinálni. Mindezok mellett, hogy hírneve lehetne az országnak, de akkor ezt menedzselni kellene, ezt össze kéne fogni. Borvidéki összefogás, egyetlen identitás, hogy mit jelent az, hogy somlói, mit jelent az, hogy tokai, vagy tehát olyan először is nagyon egyszerű üzenetekkel kéne megbombázni a külföldi piacokat, mert sajnos látjuk, hogy a mi magyarok sem isszuk meg azt a mennyiségű magyar bort, amit itt előállítanak. És folyamatosan zuhan be azoknak a területeknek a mennyiség, amit művelésben tartanak. Nagyon sokszor szoktam azt elmondani, hogy ha rágondolsz Ausztriára, tudod, hogy zöldveltélnik egy frankos. Ausztria, igen, Ausztrália, Shiraz. Elmész, mit tudom én, Olaszországba, vagy Új-Zéland, Sauvignon Blanc, tehát vannak ilyen hívó szavak, amikkel még a legegyszerűbb fogyasztónak is átüti az érdeklődőség köret, és nagyjából be tudja azonosítani. És amellett persze egy csomó minden mást is lehet csinálni. De most Magyarországról mi az az információ, amit a világnak tudunk sugározni?
2: Ez egy sokat akar a szarka? Effektus? Vagy valóban ennyiféle?
0: Nagyon sok kicsi, szertágazó borvidékon
2: csinálni talán. Sokféle borból.
1: Meg az alapfilozófia az, hogy a magyar borászatnak a jelentős része arra állt be, hogyha eljön egy borturista csoport, őket ki kell szolgálni nagy választékkal. Mm. És még mindig hiba az, hogyha valakinek van 1 hektár, 2 hektár, de legalább 8 féle bort akar csinálni. Mm-hmm. Van egy egri termelő birtok, aki most már eljutott odáig, hogy nagyjából 2 borra leredukált a teljes volumenjét, és most már megszűlt az, hogy mi az a 2 bor, amit fog csinálni, nem 22. Mert nagyon sok esetben, hogyha indulsz például egy tenderen, akár egy skandináv tenderen, vagy egy másik piacon, nem tudsz volument biztosítani. Tehát ami számunkra, mint teszem azt, egy borból 50 000 palack, az már egy volumen, hát kint meg azt mondják, hogy hát bekóstolni nem elég. És ezért kellene eldönteni bizonyos borvidékeket, hogy le kéne szabályozni a szőlőfajtáknak a mennyiségét, igenis kutató munkával meg kéne állapítani azt, hogy pláne itt most a klímaváltozás következtében, mi az, aminek van jövőképe, arra viszont nagyon keményen ráállni, mint ahogy Dél-Magyarországon a Cabernet Franc az egy viszonylag egy kiemelt történet, szerintem az egy tök jó út, csak ugye maguk a termelők egymás között is vitatkoznak, de hát akkor mit csinálok én a portugízeremmel, meg a Cabernet Sauvignonommal, meg a nem tudom micsodámmal.
0: Semmit.
1: Igen, ez egy áldozat, de be kéne állni ebbe a rendszerbe, mert különben mindenki előbb-utóbb el fog hullani.
0: Tulajdonképpen én erre próbáltam rá kérdezni, igen, hogy mi az, amit tenni kellene. Hát most elmondtad végül is.
2: Köszönjük a tippeket.
0: Igen, meg köszönjük szépen az utazást ebben az érdekes világban.
1: A legnagyobb örömmel.
0: És mindenkit mértékletes alkoholfogyasztásra intünk, de én azért hozzáteszem, hogy a magyar bor nem rossz. Zoli egy kicsit ezt szakmai alapon vitatja, te pedig tudom, hogy szereted.
2: Én elfogult vagyok. Ez volt már a Kulturali. Köszönjük figyelmüket. Mezei Dániel és Pár Júlcsi búcsúzik mai témánkkal.
0: Köszönjük szépen Marcinko Zoltánnak, a bor és más ügyvezetőjének, borszakértőjének, hogy a vendégünk volt.
1: A legnagyobb már.
0: Minden jót.
1: Köszönjük.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Ha én rózsa volnék.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagykoncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát. A Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is. Augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
5: Jelenleg a kukoricán aggódunk, Magyarországon egy 589 000 hektáron lett kukorica vetve 2026-ban, ez a 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
4: Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Fagylaltárusoknál, nyári táboroknál, zöldség- és gyümölcsárusoknál, bringás büféknél is vizsgálódnak a szakemberek. Az első szakaszban a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak, közölte a Nébih. Eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fátyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Nála vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
6: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
7: Kórház?

0: zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Sziasztok, Kántor Endre vagyok, ez pedig a Millás reggeli Best of hétvégi különkiadás, ahol a legszínesebb, legérdekesebb riportokat gyűjtöttük össze a hétről.
3: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.
2: Megalakult az irodalmi szakszervezet, és ez micsoda egészen pontosan, ugye azt mondják, hogy az irodalmi szakszervezettel egy hosszú távú és szervezett érdekvédelmi munkára vállalkozunk, és hát hogy ez micsoda az érdekvédelmi munka, erről beszélünk az irodalmi szakszervezet sajtósával, Kőszegi Ferenccel. Szervusz, jó reggelt
4: kívánunk! Jó reggelt!
5: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Na, akkor miért alakult meg az irodalmi szakszervezet, és mit jelent ez az érdekvédelmi munka, erről beszéljünk?
5: Igazából nagyon régóta az én generációm, hogy mondjuk így a fiataloktól a középgenerációig, tehát a telepcsoportosoktól a mai 40-esikig, régóta gondolkodtunk rajta, nyilván el lehet képzelni ezt különböző kocsmasztaloknál, konferenciákon, találkozásokon, hogy jó volna egy olyan szerv, ami ezt a közösséget, az irodalmi közösséget összefogja politikailag is. Vannak írószervezeteink, akik különböző király dolgokat csinálnak, műhelyezés, táborok, irodalommal foglalkoznak, és nagyon helyes is, viszont nincs egy olyan szervezet, intézmény, amely a mi érdekeinket, politikai akaratunkat, a különböző szakmabeli dolgokat képviselni a kormány felé, a kiadók felé, és erre hoztuk létre. Most a kormányváltás megadta azt a lehetőséget, hogy megadott a fellendülés a közösségben, hogy legyen erre energia, kedv, stb. Hát igazából ez röviden, aztán persze lehet erről hosszan is beszélni.
2: Igen, van ugye pályázati rendszer, de arról beszélünk, hogy mit jelent számotokra a projektkapitalizmus.
4: Bocsánat, még egy picit arról, még egy picit a maga a szakszervezet működésére.
2: Jó,
4: nyilván azért hívtátok életre, mert van valami hiányérzet, vagy valami olyan, amit lehetne jobban csinálni, vagy amit együttes fellépéssel jobban el lehet érni. Ezek milyen típusú problémák? Miben lehet ez egy segítség, ez a szervezet?
5: Hát például kezdésül ott van az a probléma, hogy az előző kormány alatt nyilván az, hogy ki és milyen ösztöndíjakat kap, és mikor, az eléggé egy urambátyám rendszer alapján működött, nem volt meg a szakmai kontroll, és nem is nagyon volt lehetőség ennek ellent mondani, mert nem volt egy olyan intézmény, ami azt mondta volna, hogy eddig is ne tovább, szeretett volna kampányokat, kiállásokat, mindenki individuálisan ellenállt ennek, egy halom szerző, mint a Erdős Virág, hoztam őt erről a Facebookon legutóbb, vagy Bartók Imre azt mondta, hogy ők már pedig nem fogadnak el ösztöndíjakat, nem is pályáznak meg, ami nagyon szép és jó, csak önmagában egyedül semmit nem lehet elérni, akkor van egy közösségnek, és ez minden közösségre igaz, hogyha egységben tud föllépni az ellen, amit nem gondol helyesnek. Úgyhogy azért is hoztuk létre azt, hogy még egyszer ne lehessen ilyesmi, ami a NER-ben volt, ne lehessen a kulturális pénzeket úgy pazarolni, mint az OED esetében, az OED ügy esetében láttuk. Tehát legyen valami olyan szervezett erő, ami összefogja ezt a, nem tudom, néhány ezer embert valójában, és képes aktívan kampányolni, politikai munkát végezni, nagyjából ilyesmi.
2: Világos. Igen, mert az, hogy mondjuk sikeresebb, vagy már befutottabbak azt mondják, hogy ők nem pályáznak, nem fogadnak el, az egy dolog, de hát ugye rajtuk kívül azért még vannak olyan pályakezdők, hát akiknek minden segítség számít, és az önmagában nem az ördögtől való, hogy az ember egy pályázati pénzből alkot valamit, és kezdi el a szárnyait próbálgatni, vagy hát akár a későbbiekben is ugye abból hoz létre valami olyan munkát, ami tényleg jelentős munka. Úgyhogy gondolom ez lehet. Ez az, amit úgy hívtok, hogy projektkapitalizmus?
5: Nem, a projektkapitalizmus, ez is rész lenne, de ennél jóval szélesebb. Amire itt gondoltunk, ez az alapító ilyen meghívó szövegünkben volt benne, az, hogy azért a mostani viszonyok között sokszor az írók nem tudnak tervezni a saját életpályájukkal, nem tudják azt biztosítani a számuknak, azok számára sem, hogy ebből meg fognak élni hosszú távon, nincsen semmifajta ugye életpálya modell, ez a másik ilyen kulcs szó, amit használunk, mert alapvetően úgy működik ma ez a fajta irodalmi élet, hogy az írók különböző projektekben vesznek részt, írás mellett különböző állásokat vállalnak, maga az írás is szinte ilyen projekt alapon működik, hiszen kapnak egy megbízást, vagy kitalálnak valamit, és megcsinálják, de alapvetően ez nem életpálya. És nyilván az, hogy hogyan néznek egy életpálya modell, ez sajnos ezt én még nem tudom, most kezdtünk el dolgozni rajta, van egy egész munkacsoportunk-e, meg próbál kidolgozni valami fajta megoldást erre. Sok jó példa van nekem ezek azért szinten, Szlovákiában, itt közel hozzánk, például van egy úgynevezett művész státusz nevű rendszer, hogy akit bevesznek ebbe a státuszba, nyilván nagy kérdés, ki dönti el, hogy ki művész, az kap mindenfajta állami támogatásokat, adókedvezményt, TBN kedvényeket, igazából ingyen TB-t az ottani rendszerben, ami egy segítség, és már is egy lépés afelé, hogy ne legyen ez a fajta kiszolgáltatottság az ember életében. Uh-huh. És a pályakapitalizmus valójában ezt jelenti, egyfajta kiszolgáltatottságot egy külső mindenfajta projektadóknak. Nyilvánként maga a szó a civil szférából származik, ott jellemző ez, hogy a civileknél a probléma, de mindegy hosszú, hogy nem lehet azt csinálni, amit szeretne egy civil szervezet, mert különböző projektekre kapcsolat pénzt, nem pedig alapműködésre.
2: Uh-huh.
5: Ezt a szót igazából csak egy jól eltalálja azt az életformát,
4: igen.
5: A helyzet, ami az írókat érinti jelenleg.
2: Azt írjátok, hogy elsődleges feladatotoknak tekintitek az Országos Irodalmi Érdekegyeztető Fórum megszervezését.
5: Így van.
2: Ez mi lenne?
5: Ez eredetileg egyébként Vida Kamilla ötlete, ő rögtön a kormányváltás után közzétett egy nagyon hosszú, de egy 10 oldalas részletes tervet arra, hogy hogyan lehetne szakmát összefogni, és minél gyorsabban előállítani közös javaslatokat. Ugye ez hiányzik, tehát különböző szakmai szervezetek rögtön, amint a kormányváltás megtörtént, elkezdtek műhelyezni, nagyban gyártani az álláspontokat belül. Ez párhuzamos munka különböző szervezetekben, és nincs összehangolva. Uh-huh. A Kamil ötlete az volt, hogy kéne egy olyan fórum, először is kéne egy szervezet, hogy megcsinálja ezt a fórumot, hogy ez lenne a szakszervezet, az összes már létező és elfogadható, tehát nem kompromitált szakmai szervezet összeáll, és egyezteti azt, hogy mit szeretnénk, mi azok az alapvető javaslatok, amit lehet a kormánynak mondani, hogy de most van végre egy olyan kormányunk, reméljük, amely lehet, hogy partner lesz velünk, lehet, hogy tényleg jót akar az irodalomnak, és szeretne hallgatni azokra, akik csinálják éppen. Ha ők megkapnak egy javaslatcsomagot, hogy szerintünk már pedig így, és így, és így is lenne jó, arról már is el lehet kezdeni tárgyalni. Ez tényleg egység kell, és az kell, hogy minden különböző már létező szervezetet összefogjunk, és mindenkinek az érdekeit megnézzük, de itt kell gondolni a kiadókra, a lapokra, az írószervezetekre természetesen, a műfordítók egy külön eset, és még ezer másik, a könyvkötők, a korrektorok, nagyon sok alterülete van az irodalmi, annak, hogy könyv létrejön egyáltalán. Így igazából ez is a cél, hogy ezt a fórumot minél gyorsabban megszervezzük, és mindenkit már egyébként én benne vagyok ebben a munkacsoportban, már az előkészítő bizottság, amely meg fogja szervezni a fórumot, már felállt, azaz, hogy felállásban van, kijöntek a meghívók, nem tényleg próbáltunk figyelni arra, hogy különböző területekről mindenki képviselje magát valamiképpen rajta majd.
2: Oké, lehet csatlakozni még az irodalmi szakszervezethez?
5: Abszolút, állandóan lehet csatlakozni, a regisztrációs link kint van a Facebookonkon, tehát vagyunk Facebookon, TikTokon, Instagramon, elértek minket, egy regisztrációba kerüli Google formban, felveszületek kapcsolatot egy hosszú e-mail formájában, és annak kezdve tagok vagytok, és lehet jelentkezni rögtön a munkacsoportba, és el lehet kezdeni dolgozni, munka az van bőven, legelején vagyunk mindennek, úgyhogy...
2: Igen, egyébként nem is vártam kevesebbet, mint hogy az irodalmi szakszervezetnek a neve az önmagában nagyon kreatív lesz, tehát az IRSZ, ugye? Ami egy felszólítás is egyben szerintem azok számára, akik ebből a kreatív alkotó formából szeretnének megélni. És közben eszembe jutott, hogy mondtad, hogy mik a gondok, ugye az életpályamodell, hogy ugye a nagy híres költők, írók életét tanulva az iskolában soha nem azt olvassuk, hogy egyébként azon túl, hogy ők megírták a verseiket, köteteiket, könyveiket, ők egyébként mit csináltak, hogy normálisan el tudják tartani a családjukat. Tehát azért az egy, lehet, hogy kicsit közgazdasági szemléletű oktatást kéne az irodalomban is bevezetni, hogy itt azért van a háttérben olyasmi, hogy meg kell élni, miközben
5: hát
2: csodás dolgokat.
5: Igen. Tehát a József Attilának nem adta Revovics József az ösztöndíjat, vagy mondjuk Kosztolányi Dezsőnek annyi álneve van, a mai napig nem tudják annyi álneve van, mert az összes írását, mert mindent, amit megírt, ugye publicista volt,
2: igen,
5: ez utána 10 különböző helyre, különböző álnemeken, és ebből élt, hogy ugyanazt a cikket 10 különböző folyamat lehozta, vagy különböző zsúgújság, vagy nem tudom.
2: Igen.
5: Hát nagyon sok érdekes stratégia volt ez a 20-as
2: években. És a legendáriumba tartozók, ugye, amikor a kávéházban az egy menüért
5: írunk
2: meg gyorsan egy valamit, szösszenetet, egy sketchet, a sok mindenkiről, rejtőről is rengeteg ilyen maradt fenn.
5: Igen.
2: De abszolút értjük, és hát akkor szurkolunk.
5: Így van.
2: Ha van bármi újdonság, akkor nyilván beszámolunk róla. Most pedig akkor jó szervezkedést egyelőre, itt tart a dolog, és hát sok sikert mindenhez.
5: Köszönjük, rajta leszünk, egységben az erő.
4: Oké, köszönjük, beszélgettünk, szervusz. Köszönjük, Ferenc, az Irodalmi Szakszervezet, az IRSZ sajtósával váltottunk pár szót.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Folytatódik a Millás reggeli elmúlt heti legjobb pillanatait felidéző best of válogatásunk.
3: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
1: Millás reggeli.
4: Ez a szúnyogírtás egy nagyon kényes terület, ugye, mert nehéz leválogatni az írtáskor, hogy csak a szúnyog essék áldozatul, és hát pont ez a baj a kémiai írtással.
2: Hát meg megy a vita, hogy ez kell, nem kell-e ezzel a módszerrel, nem ezzel a módszerrel, mit mond a tudomány?
4: Miért nem eszi meg a béka, mint hogy mi beleavatkozunk.
2: Szóval... Egyetem minek van szúnyog a világon, ugye, már ilyen véleményeket is lehetett hallani. Úgyhogy nézzük meg, hogy a tudomány mit mond erre. Jó ez a kémiai szúnyoggyérítés, ahogy hívják. Dr. Garamszegi László Zsolttal fogunk beszélgetni erről, a Hunren Ökológiai Kutatóposzt Központ Szúnyogmonitor munkacsoportjának a vezetője. Ő, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok!
2: No, az első, hogy miért került a fókuszba ez a téma, amire a tudomány megpróbált választ találni?
6: Ez a téma már a régen fókuszban van, de ami látványos, hogy van egy társadalmi érdeklődés a kérdés iránt. Egyre tudatosabban élnek az emberek a környezet iránt, és a kémiai gyérítéssel kapcsolatban mindig is tudott volt, hogy nem csak a célszervezetek, tehát nem csak a csípőszúnyogok alatt, hanem sok más hasznos repülőrovarra. De volt egy ilyen mondás a köztudatban, ami mindenkit foglalkoztatott, de igazából a mai gyérítési gyakorlatot igazított kísérletes vizsgálat nem volt. Tehát nem volt olyan referencia tanulmány, ami alapján ki lehet mondani, hogy pontosan milyen mértékben hat ez a ma alkalmazott módszer a csípőszúnyogokra, és milyen mértékben hat más beporzó rovarokra. Szóval ezt a hiánypótlást akartuk elvégezni a mi tanulmányunkban.
2: Hogy lehet ezt vizsgálni? Egyáltalán milyen szer az, amit ilyen kémiai szúnyogírtó szerként használnak, és hogy lehet vizsgálni ezt, hogy akkor most hogy hat a szúnyogokra, és hogy hat egyéb rovarokra? Milyen módszertant választottak?
6: Hát a módszertant azt nem mi választottuk, tehát az a lényeg, hogy a gyakorlatban használt módszert kövessük le, tehát amit a szúnyogírtó cégek csináltak, mi azután mentünk, tehát erre fűztünk föl egy kísérletes megközelítést, tehát gyakorlatilag próbáltuk úgy kontrollálni, hogy kémcsőben végeznénk a kísérletet. Ennek a lényege az, hogy ami nagyon fontos, hogy a szúnyoggyérítés előtt, tehát amikor az autó végig megy, az előtti napon végeztünk egy nulla időpontos felmérés, tehát hogy tudjuk mihez viszonyítani, hogy mennyi volt az írtás előtt a szúnyogok és a más rovarok mennyisége. Tehát ezt elvégeztük, utána megvártuk, míg elmegy az autó, hát nyilván ezt időben kontrolláltuk, hogy pont 24 órás mintavételezéseket csináltuk, és ugyanezt megcsináltuk. Tehát minden terület, minden kiválasztott helyen önmagához tudtuk viszonyítani a helyzetet, hogy az autó előtt mennyi volt a bizonyos rovarok mennyisége, és az autó után mennyi volt. És akkor ebből nagyon szépen kirajzolódott, hogy a csípőszúnyogok egyetszáma hogyan csökkent le, meg hogyan csökkent le a más rovarok egyetszáma.
2: Mit lehet mondani, hogy, mert ugye ez az örök vita, hogy kémiai gyérítés szúnyogokra lőnek, és hogy vajon mennyire károsítja az egyéb beporzó rovarokat, például amiknek a száma amúgy is csökken, és azokat nem szeretnénk tovább gyéríteni.
6: Hát az egyik fontos eredményünk az volt, mert volt egy ilyen vita is, hogy ugye vannak ezek az invazív csípőszúnyogok, és az ő életmódjukból fakadóan azt lehetett sejteni, hogy rájuk nem is hat ez az alkalmazott módszer, mert hogy ők házok körül, védett helyeken, tehát ilyen elbújt helyeken vannak, egész nap aktívak, tehát volt egy ilyen sejtés, hogy rájuk nem is hat a kémiai szúnyoggyérítés, úgyhogy ezt is külön vizsgáltuk, és azért azt be tudtuk bizonyítani, hogy ugyanúgy hat az invazív fajokra, mint az őshonos fajokra, tehát azért el lehet mondani, hogy mondjuk egy nagyobb járványügyi helyzetben, hogyha az invazív fajok ellen akarunk határozottan fellépni, akkor az a kémiai módszer az egy olyan módszer, amihez lehet nyúlni egy ilyen vészhelyzeti forgatók alatt.
2: Okay.
6: Tehát ez volt az egyik szerintem fontos eredményünk. A másik pedig azt, hogy, hogy nagyon sok nem célszervezet, tehát más repülő rovarok egyetszáma is drasztikusan lecsökkent. Tehát mondjuk a szúnyogoknál kimutattuk, hogy 60%-os az egyetszám csökkenés, és ugyanilyen egyetszám csökkenést tudtuk kimutatni például a kis és középtermetű rovarok közösségeiben. És kifejezetten figyeltük például a beporzókat is, ott is egy drasztikus egyetszám csökkenést találtuk.
2: Az is egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mennyire hatásos ez a módszer, ugye, ahogy említette is, megy egy autó, permetez, hát gondolom a közel az autóhoz a 45%-nál jobban gyéríti a szúnyogokat és egyéb beporzókat.
4: Hát nálunk volt ilyen, és a világon semmit nem érzek a teraszon, tehát amit te mondasz, lehet, hogy az utcán meg a sövényem alatt ott valamit okozott, de belül a kert belsejében nem nagyon történt semmilyen változás.
6: Ezt is kimértük, ugyanis mértük, hogy a különböző csapdák a különböző távolságra voltak az autónak az útjától, és nem tudtunk kimutatni egy távolság hatást. Hát mondjuk 100 méteren belülről beszélek, tehát ami 25 méteren 25 méter közel volt az autóhoz, ott ugyanakkor a egyetszám csökkenést találtunk, mint ami 100 méterre volt. Tehát ilyen felbontásban nem találtunk különbséget. Hát amit a kémiai írtásról általában tudni kell, hogy az egy pillanatszeri írtás, és csak a felnőtt egyedek populációjára hat. Tehát ami ott van, akkor abban mondjuk lehet egy 60%-os egyetszám csökkenést elérni átlagban, viszont ez egy 2-3 nap múlva ez normalizálódhat, ugye, mert a kifejlődő lárvákból botlódik a populáció. Tehát ez nem egy stabil kontrollmechanizmus, tehát ez egy tűzoltásszerű írtási technológia.
2: És nem is tűnik fenntarthatónak tekintve, hogy más rovarokra is kedvezőt.
4: Mi az, ami ennél jobb? Vannak ilyen lárvákra célzó, tehát hogy
2: az úgynevezett biológiai gyérítés.
4: Úgynevezett biológiai gyérítés, igen, az hatékonyabb, mindenhol használható-e?
2: Esetleg ezt mértéke?
6: Nem, azzal is szeretnénk foglalkozni, ez van a listánkon. A biológiai az nyilván ökológiai szempontból, hogyha az jól van alkalmazva, akkor az annyiból hasznosabb, hogy ezt kifejezetten, hát nem teljesen, de azért sokkal célra több a csípőszúnyogok ellen, és ezek a lárvákra hatnak, tehát itt hosszabb távú hatásokat el lehet érni, hogyha jól van alkalmazva. De itt nagyon nagy hangsúly van azon, hogy jól van alkalmazva. Tehát itt is nagyon fontos, hogy milyen lárva stádiumba írtunk, a megfelelő élőhelyekre eljuttatjuk-e a szert. Tehát itt vannak olyan logisztikai kényszerek, amik nem könnyítik meg az azonnali váltást. Tehát ez egy hosszú távú technológiai váltás, alkalmazkodás kell ehhez, mert ez kell egy bizonyos fokú felkészültség, és mondom, logisztikailag ez egy sokkal bonyolultabb történet. Ami nagyon tudna lendíteni a dolgon, az az, hogyha a lakosságot meg tudnánk győzni abban, hogy ők is részt vegyenek az írtásban. Főként azért, mert ezek az inváziós fajok, ezek kertekben, kisebb víztestekben tenyésznek, és ezekre a helyekre a leghatékonyabban maguk a lakosok tudnák eljuttatni az írtót. Tehát léteznek ilyen tabletták, amiket be lehetne vezetni.
4: Igen, nekem nagy dilemmám, hogy egyszerre gyűjteném az esővizet, de azt is látom, hogy abban remekül és jól érzik magukat a szúnyoglárvák. Hogy ezt hogy lehet feloldani? Már hallottam, hogy csalánt kell beletenni a vízbe, és akkor az majd...
2: De vannak tényleg tabletták, én láttam ilyen tablettát is már.
4: Aha, azok hatásosak lehetnek?
6: Azok igen, de abból sem mindegy, melyiket használjuk, mert annak is lehetnek környezeti káros hatások. Tehát vannak olyan tabletták, amik mondjuk így a ízeltlábúak egyet fejlődésébe avatkozik be. Tehát ha én azt bedobom az esővízbe, és utána azt meg öntözésre használom, akkor a talajban lévő ízeltlábúakat is befolyásolom. Tehát vannak olyan írtószerek, ami a biológiai gyérítésnek is az alapja, ez a bakteriális toxin, hogyha ezt beledobáljuk az esővízbe, akkor az nyugodtan használható öntözésre, De ugyanígy hasznos, hogyha az esővizet letakarjuk, tehát hogy fizikai védelemmel megakadályozzuk, hogy tojást rakjanak a szúnyogok ezekbe. Tehát értem a kihívást, de egy kicsit tudatosabban, megfelelő felkészültséggel ezeket lehet kezdeni. A lényeg az, hogy ezzel kezdjünk el foglalkozni, szomszédainkkal is beszéljünk, és hogyha pár éven belül sikerül meggyőzni egymást, akkor ezzel szerintem hatást lehet elérni.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük az információt, és további sok sikert kívánunk a szúnyog monitor munkacsoportnak is.
6: Nagyon szépen köszönjük ennek, szép napot!
2: Köszönjük, szép napot!
4: Minden jó. Dr. Örömszegi László Zsoltól, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szúnyogmonitor munkacsoportjának vezetőjével beszélgetünk, és milyen jó ötleteket kapok, hallott szúnyoghálót az esővízgyűjtő tetejére. Ez magamtól eszembe se jutott.
1: Még nem.

0: Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Kórház?

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez továbbra is a Millás reggeli best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
1: Millás reggeli.
3: Mi nem beszélünk rombuszokban.
4: Itt a nyár, süt a nap, hőkupola, 40 fok, napsütés.

0: UV leégés. Erre próbálunk hasznos tanácsokat szolgáltatni, vagy ehhez, hogy hogyan kerüljük el mondjuk a leégést, mi történik a bőrünkkel, ha mégis megtörténik, mit tehetünk, hogy elkerüljük, mit tehetünk utána, és ebben fog nekünk segítségünkre lenni Sági Stella immunológus, a Magyar Tudományi Éve tudományos nagykövete. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves nézőket!
2: No, kezdjük akkor rögtön az elején, hogy mi történik pontosan a bőrünkben, amikor leégünk. A leégés szó az jól mutatja, ami történik? Tehát tényleg égés?
0: Ránézésre
2: piros és fáj, tehát
0: igen.
1: Igen, a leégés az tényleg valódi égési sérülésnek számít, azonban fontos, hogy ezt nem a hű, hanem az ultraibolya sugárzás okozza, ezért sokszor inkább sugárzási égésnek nevezzük. Az UV sugárzás az károsítja a bőrsejtek, elsősorban a keratinocitáknak a DNS-ét, az UVB sugárzás az közvetlenül jellegzetes DNS károsodást hoz létre, míg az UVA jelentős részben inkább oxidatív stresszen keresztül károsítja a sejteket, bár a két mechanizmus nem teljesen választható szét egymástól. Röviden, a vörösség nem egyszerűen azt jelenti, hogy kicsit sokan voltunk a napon, hanem az, hogy a bőrben már ilyen sejtszintű és DNS szintű károsodás, valamint gyulladás alakult ki.
0: Ez lehet az alapja annak, hogy ugye szokták mondani, hogy a gyerekkori leégés a felnőtt korban sokkal komolyabb problémává fajulhat, akár rákos bőrelváltozáshoz is.
1: Igen. A gyerekkori és serdülőkori, ezt is szeretném kiemelni, túlzott UV-expozíció különösen fontos kockázati tényező. A gyerekek bőre érzékenyebb, és ekkor, az ekkor elszenvedett, ahogy említettem, DNS károsodás. Uh-huh. A sejteket, ezeket a DNS károsodásokat a sejtek akár évtizedeken keresztül hordozhatja. A WHO szerint a gyerekkori leégések azok növelhetik a későbbi bőrdaganató kockázatát, és a gyerekek, illetve ahogy mondtam, a serdülők különösen sérülékenyek az UV-sugárzás káros hatásaival szemben. A legfontosabb üzenet nem a bűntudatkeltést, ezt szeretném kiemelni, hanem inkább a megelőzés, hogy a gyerekeknél a ruházat, a kalap és az árnyék az elsődleges, a fényvédő pedig ezeknek a kiegészítője természetesen.
2: Oké, de ha megtörtént a baj, akkor mit érdemes tenni?
1: Praktika is alkalmazható. Otthon általában az enyhe leégés kezelhető, amikor a bőr piros, meleg, érzékeny vagy enyhén fáj, de nincs nagy területű hulyagosodás, jelentős duzzadás. Ilyenkor általában ugye viszonylag gyorsan javul a helyzet. Jeget vagy fogyasztott jégapunt nem szabad közvetlenül a bőrre tenni, ez nagyon fontos.
2: Tejföld?
0: Azt ki sem mertem mondani, azt hiszem, az már megdőlt ez a népi praktika.
1: Nem, a legegyszerűbb az illat- és alkoholmentes hidratáló krémek. Ez nagyon fontos, hogy illat- és alkoholmentes legyen, mivel ugye ezek is akár képesek irritálni a már alapból sérült bőrt, tehát ezeket érdemes sokszor jól választani, inkább mint a drága ilyen After Sun termékek. A cél elsősorban ilyenkor a bőr hűtése, a bőr hidratálása, és természetesen az irritációnak a csökkentése. Például az aloe vera rendkívül kellemesen hűsítheti és hidratálhatja a bőrt ilyenkor.
2: Mikor kell orvoshoz fordulni? Mert ez is egy jó kérdés, hogy kell-e leégéssel orvoshoz fordulni?
0: Hát, van-e olyan súlyos formája? Sült az ember, akkor
2: nem biztos, nem hoztam én már úgyis ilyet.
1: Igen, azért, hogyha súlyos, akkor mindenféleképpen érdemes, ahogy hurkásra sült az ember. Ha például nagy területen hólyagok jelennek meg, vagy jelentős duzzanat alakul ki erős vagy fokozódó fájdalom esetén, illetve a bőrtüneteken kívül a magaslás, hidegrázás, hányinger, hányás jelentkezik, szédülés, erős fejfájás, akár izomgörcs, gyengesség vagy ájulás lép fel, akár a kiszáradás jele is jelentkezhetnek, ilyen esetben érdemes orvoshoz fordulni. A súlyos leégés az együtt járhat hőkimerüléssel vagy hőgutával is, ilyenkor zavartság, összeesés, eszméletzavar vagy nagyon magas testhőmérséklet esetén természetesen a sürgős ellátás, az orvos meglátogatása szükséges.
0: Hogyan kell jól védekezni, hogy a széles káján mozog a különböző faktorszámú kenőcsök tárháza, holott én azt gondolnám, most védekezek vagy nem? Tehát, hogyha igen, akkor fölkenem az 50-est, ha nem, akkor meg nem.
1: Igen, igen. A fényvédőt, először is amúgy szerintem azt is érdemes tisztázni, hogy az SPF az mit jelent, mert ugye nagyon sokan nincsenek ezzel tisztában, hogy látjuk, hogy rá van írva, hogy 30, 50, stb. Az SPF az azt jelenti, hogy a fényvédő használata mellett mennyivel nagyobb UV-dózis szükséges a leégés kialakulásához, mint a védelem nélkül. Tehát ez nem azt jelenti, hogy például egy 30-as SPF termék 30-szor annyi ideig lehet bizton, a 30-as SPF-fel 30-szor annyi ideig lehet napozni. A sugárzás intenzitása ugyanis nagyon függ a napszaktól, UV-indextől. Az SPF, ahogy említették, elég széles spektrumú, az UVB elleni védelmet jelenti. Az UVA elleni is érdemes azonban termékeket keresni, hiszen az is károsíthatja a DNS-t. A fényvédőt körülbelül 15 perccel a napra menetellel előtt érdemes felvinni, majd kültéren tűzőnapon két óránként újra felvinni, újra kell kenni úszás, intenzív izzadás és törölközés után is. A vízálló elnevezés sokszor azonban félrevezető lehet. A termékek legfeljebb egy ilyen 40 vagy 80 perc vízállóságra lehetnek alkalmasak.
0: Na most, egy nagyon fontos kérdés, bocsánat, én már jó barna vagyok most, az egy ilyen zsákutca, hogy elhiszem magamról, meg a bőrömről, hogy kialakult egy ilyen védelmi rendszer, és már nem kell kenegetni, vagy akármilyen barna az ember, ezt mindig kell fényvédőzni.
2: Ugyanitt akkor én hozzátenném, hogy a színes bőrűek is le tudnak égni?
0: Ez jó kérdés.
1: Ez egy nagyon gyakori tévhit, és köszönöm szépen, a barnulás valóban a bőr egyik védekező mechanizmusa, hiszen a melanin termelés fokozódik, ahogy a színes bőrűeknek is sokkal több a melaninja, azért sötétebb ugye az ő bőrük, hogy valamennyire megvédje a sejteket a további UV-károsodásról, viszont fontos tudni, hogy a barnaság kialakulása azt jelzi, hogy a bőrt már érte UV-sugárzás okozta károsodás, ráadásul a barnaság csak nagyon korlátozott védelmet nyújt. Egy természetes barnaság nagyjából egy ilyen SPF 3-4-nek megfelelő védelmet jelent, ami messze nem elegendő. Tehát attól, hogy valaki könnyen barnul, vagy már barna alapból a bőre, ugyanúgy károsodhat a DNS-e, gyorsabban öregedhet is a bőre, és továbbra is fennáll a bőrrák kialakulásának kockázata, ezért a barna bőr nem jelenti azt, hogy nincs szükség fényvédelemre, legfeljebb az, hogy valamivel később ég le az illető.
2: Ha fényvédő ruházatot használunk, az alá is be kell kenni magunkat?
1: Itt arra gondolom, hogy
2: hát vannak ezek a napvédő
0: amivel lehet úszni, ilyen hosszú jó.
1: Igen. Általában nem, ha olyan ruhát viselünk, amely tényleg megfelelően takarja a bőrt, akkor az a legtöbb esetben elegendő védelmet nyújt, és nem szükséges alá fényvédő tenni. Persze és nem minden ruha véd.
2: Fölé meg pláne, igen.
1: Igen, nem, de persze nem minden ruha véd egyformán. Egy sötét színű, sűrű szövésű póló sokkal jobban kiszűri az UV-sugarakat, mint egy vékony, világos, vagy esetleg nedves anyag, például egy fehér pamut póló, főleg a vizes már jóval több UV-sugárzást engedhet át.
2: Egy utolsó kérdés, felhős időben, vízben, árnyékban, autóban ülve le lehet égni?
1: Igen. Felhős időben igen. A felhők csökkenthetik az UV-sugárzás egy részét, de nem szűri ki teljesen. Az UV-szint felhős időben is magas lehet, ezért nem a hőmérsékletet vagy a napsütés láthatóságát érdemes figyelni, hanem az UV-indexet, amit már a legtöbb, akár a mobil időjárás előjelzés is már kiírja manapság az UV-indexet. Vízben is le lehet égni. A víz nem jelent megbízható védelmet, ráadásul a vízfelszín az visszaverheti magát az UV-sugárzást. A víz hűtő hatása miatt ugye ezt kevésbé érezzük, hogy a bőrünk már túl sok sugárzást kapott, közben pedig a fényvédő is lemosódhat. árnyékban is sajnos le lehet érni, ott is éghet UV-sugárzás. Az árnyék azonban jelentősen csökkenti a közvetlen sugárzást, de a szórt fényt, illetve a vízről, akár homokról, világos burkolatról visszaverődő UV-sugárzás továbbra is elérheti a bőrt. Az autóban a helyzet egy kicsit összetettebb. Az autóüveg az UVB sugárzás nagy részét általában ki szokta szűrni, ezért a csukott ablak mellett a klasszikus UVB domináns leégése az kevésbé valószínű, viszont az UVA az üveg típustól függően átjuthat, különösen az oldalsó ablakokon. Tehát az UV sugárzás nem lehet a melegből megítélni, itt az a tanulság, hanem az UV indexet kell nézni.
2: Oké. Szolárium, jó, rossz, kerülendő, támogatandó, tiltandó, tűrt?
0: Vagy ott is kenni kell?
1: Hát a szoláriumot nem tekinthető biztonságos barnulási módszernek. Sokan azért választják, mert azt gondolják, hogy mesterséges barnulás kevésbé káros, mint a napozás, de ez egyáltalán nem igaz. A szolárium elsősorban nagy dózisú UVA sugárzás bocsát ki. Ez valóban kevésbé okoz azonnali leégés, viszont sajnálatos módon ez a sugárzás, az UVA mélyebbre hatol a bőrben, gyorsítja a bőr öregedését, és továbbá ez is hozzájárulhat a DNS károsodásához, így növelheti a bőrrák kockázatát, köztük a melanóma kialakulását is.
2: Okay. Hát, nagyon hát szépen akkor... köszönjük, mi szóltunk időben mindenkinek, talán nem később.
0: A védelem, igen. Így van, nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
0: Szép napot. Ságy Stella immunológussal, a Magyar Tudomány Éve tudományos nagykövetével beszélgettünk.
3: Rádió Café. Van barátod. I see the girls by the pool.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció júliusban, felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, elszórtan lehetnek záporok, Demeter Dia vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát. A Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is. Augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádióknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
5: Jelenleg a kukoricán aggódunk, Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban, ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napok lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
4: Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Fagylaltárusoknál, nyári táboroknál, zöldség- és gyümölcsárusoknál, bringás büféknél is vizsgálódnak a szakemberek. Az első szakaszban a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak, közölte a Nébih. Eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fátyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
6: Kórház?

0: zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Kórház! Ez továbbra is a Millás Best of, folytatjuk a válogatást heti műsorainkból.
1: Millás reggeli.
3: Ahol széles a spaletta.
4: Most foglalkozzunk a mesterséges intelligencia és energia kérdéskörével, ugye ez már akkor is egy markáns vitát váltott ki, vagy heves inkább, heves vitát váltott ki, amikor még nem volt annyira előtérben az, hogy van-e elég energiánk. Sokan kongatták a vészharangot, hogy ezeket a különböző modelleket meghajtó szolgáltatások, szerverparkok és a többi, ezek mennyi energiát fogyasztanak. Ugye több cég is bejelentette, hogy ilyen atomerőműveket építene, hogy ezeket ellássa energiával. Tehát, hogy ugye az energia és a mesterséges intelligencia a jelen energiahelyzet fényében még érdekesebb. Mi történik, hogyha például egy döntés miatt le kell kapcsolni a nagy EMMI energiaközpontokat áramproblémák miatt? Ezt a kérdést szegezzük Rab Árpád trendkutató, jövőkutatónak, aki az NKE Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
4: Mert lehet, hogy egy ilyen döntés születik, tudod, hogy ugye kicsit így vigyázni kell, meg túl nagy a terhelés, lekapcsoljuk, és akkor hirtelen az összes Google keresés és diplomamunka készítés és minden így leáll.
5: Igen, igen, hát ezek most ugye sokat gondolkodunk, meg beszélünk erről, meg tanulunk, mert meglepetésként nyilván nem ért senkit, hiszen már az 1980-as évek óta beszélünk arról, hogy sok energiát fogyasztunk, de ilyenkor éljük meg, és valóban ezek nagy energiafogyasztóknak számítanak, nem is csak a betanítása, hanem ez a folyamatos üzemeltetés, az adatközpontok, és jól hangzanak, hogy építsünk egy erőművet hozzá, meg ez, de tudjuk, hogy ezek hosszú, sok éves, inkább több évtizedes projektek, hiszen nagyon gyorsan terjed. Ilyen volt már egyébként, hogy leállítottak dolgokat, talán 2022-ben London környékén volt olyan hőség, hogy az Oracle meg valamelyik cégnek, a Google-nek a szerverei ott leálltak, és akkor nem mentek a szolgáltatások. Most júliusban is volt az Egyesült Államokban egy körülbelül 600 adatközpontot érintő leállás közeli állapot, tehát órákon múlott, hogy nem állították le, és azt észrevettük volna. Itt az okos viselkedés a nagyon érdekes, mert itt lehet, hogy ez se legyen, az se legyen, de nem, nyilván nem ez az út, hanem az, hogy végig gondolni, hogy igazából mi a luxus, és nem a szolgáltatás a luxus, hanem az idő. Uh-huh. Az, hogy azonnal válaszolnak. Tehát gondoljunk csak bele, hogy itt ugye az van, jól megtanultuk most mi is, hogy van, amikor olcsó, sőt ingyenes az energia, van, amikor nagyon drága. És viszont ránevelnek minket a cégek arra, hogy azonnal kapok választ. De mi lenne akkor, ha egyszerűen én most megkérdezek valamit kutatóként a AI asszisztensemt, és majd holnap reggelre kapom meg a választ. Egy olyan előfizetésem van.
4: Ja, hogy ez előfizetés függő. Abszolút.
5: Mert a pénz gyorsabban megy, tehát hogy lehet itt hosszú szemléleteket, meg újakat, de ha kapsz egy olyan ajánlatot, hogy figyelj, fele annyi a te csomagod, de 24 órán belül kapsz választ, nem azonnal. És egy csomó mindenre nem kell azonnal, és mi pörgetjük magunkat ennyire túl. Egyébként a munkamorának, túlpörgésnek, stb. Is jót tenni, hogy nem kell azonnali választ, nem kell azonnal létrejöjjön minden, hanem hát holnap reggeli kibírja. És ez nagyon nagy változásokat hozna.
4: Most is ugye van egy ilyen diverzifikáció abban, hogy ki milyen modellt tud használni, és milyen modellt ez fér hozzá. És itt elsősorban ugye a pénztárca határozza ezt meg, de a lehetőség az egyébként meg lenne, de lehet, hogy ez az olló még inkább szétválik, és kialakul egy ilyen egyenlőtlenség, amitől már többször is beszéltünk, és féltünk is tőle, hogy esetleg ez a demokratizálódását a tudásnak ez veszélyezteti.
5: Igen, igen, és ezt nagyon-nagyon jól látod, az olló szignálása ez lesz, és ez egy komoly probléma is növekszik, tehát az, hogy a fejlett országoknak a szolgáltatásait már egy fejlődő országnak már nem, szinte nem is lehet utolérni. Régebb még azt mondtuk, hogy x évtized alatt utolérheti. De ez az olló, hogy a kapitalizmus problémája az, hogy mindent olcsóban veszünk meg, mint amely valójában kerül, és valaki másra valahol ráterheljük a környezetre, vagy egy olyan munkaerőre, aki egy kontinenssel arrébb dolgozik, és ez a különböző. Most is egy ingyenes ChatGPT felhasználó egy olyan havi 20 000-30 000 forintba is kerülhet a cégnek, de odaadja nekünk ingyen, mert hogy szeressük, használjuk, és így tovább. Egy igazi AI modell az 2-300 000 forintba is kerülhet havonta, nyilván attól függ, mennyire használjuk, de ezt nem fizetjük meg. És akkor most vagy az a modell van, hogy előbb-utóbb megfizeted, mert nem tud más csinálni, mert az áram neki drága lesz, mert ezek éjjel-nappal pörögnek, itt nincs olyan, hogy hát akkor este 6-kor lekapcsolom, és ehelyett viszont, ha bejönnek, akkor ez az ollót is csökkenteni egy olyan modell, hogy azt mondom, hogy én az én előfizetésemben, most ez a tokenekkel próbálják ezt egyensúlyozni, tehát hogy hány tokent használhatsz az intelligens modellből, hányat az ingyenesből, de hogy ezek nem egyszerűen luxus kérdések lesznek, hanem az intelligens viselkedés része lesz az, hogy én úgy tervezem mondjuk a kutatói munkámat, a tanulásomat, most ez a szemináriumi dolgozatot kell írnom, egy órán belül legyen meg, hát azért azt tudtam mondjuk egy héttel az előtt, hogy le kell adnom.
4: Ja, de igen, de az igen, ez mindig az utolsó pillanatban kell, igen.
5: Mert minden, mert el vagyunk kényeztetve, mert arra vagyunk rászoktatva, hogy most megrendelek valamit, holnap reggelre meglegyen. Pedig jobb lenne a környezetnek, ha mondjuk figyelj, 2 hét múlva érkezik meg, mert akkor a megtelik egy kamion, ami jön az országba. És igazából persze vannak dolgok, az élő csepp, vagy nem tudom, egy önvezető autó, vagy egy egészségügyi AI szolgáltatás, de nagyon sok van, aminél ez nem olyan lényeges, és ezeket vagy látensen bevezetik, vagy tudatosan, hogy mi választhatjuk, és ez azért lenne jobb, mert az ember azt érzi, hogy okosan viselkedik, vagy választ, és tesz a környezetért, akkor más területeken is ez megnyilvánulhat, és erre szerintem szükség van.
4: De azért nem azon akarok lovagolni, hogy az energiaszegénységhez hasonlóan egy ilyen MI szegénység is előfordul a világban, mert ez egyébként is egy létező folyamat, hanem azon, hogy ha drága az energia, drága az előállítás, akkor lesznek olyan területek, régiók, lehet, hogy országok, vagy esetleg társadalmi körök, akiket ez nem érdekel. Ugyanúgy, mint akik a nagy autókkal, nagy fogyasztású járművekkel mennek, akik belégkondiznak egész stadionokat, és oda repülnek, ahova akarnak, akkor, amikor akarnak, és lehetne még folytatni. Ők használják, aki pedig tudatosabb, ő pedig nem használja, mert tudja, hogy mennyi energia kell meghajtani egy ilyen lekérdezést akár, de akkor verseny hátrányba kerül mégiscsak.
5: Hát igen, ez a több pénz termel még több pénz, meg a nem érdekel dolog. Itt azért vannak olyan pofonok, hogy hát lekapcsolják, és akkor csinálhatsz, amit akarsz. Tehát, hogy lehet nekem olyan autóm, ami nem tudom, 50 liter benzint fogyaszt el 100 kilométerre a cserébe, nagyon gyors, de hogyha nem lesz benzin, akkor hiába venni meg bármennyit. Ha lekapcsolják a szolgáltatást, akkor hiába van nekem nagyon drága, akkor az sem fog működni, és akkor persze fel lehetek háborodva, de itt azért vannak már ilyen szorítások is. A másik pedig, hogy a társadalmi oldalról nézve az a logika, hogy minden szolgáltatás mindig van, és most a mesterséges intelligenciáról beszélünk, most például nagyon jól látjuk, ide jöttek ki azok az első egyetemi hallgatók, akik úgymond az első perctől AI-jal tanultak, és most bizonyítanak a munkaerőpiacon, és igazából nem jó a kép. Nagyon jól használják a szolgáltatásokat, az algoritmusok végén nagyon jók, tehát hogy amikor elmondod neki, hogy figyelj nekem egy ilyen Excel kell, ahol ez és ez legyen, azt nagyon gyorsan és hatékonyan és látványosan megcsinálja. De a kontextusértés vagy a probléma megtalálás területén nagyon-nagyon alacsonyan teljesítenek, néhány tanulmány ilyen túlzóan funkcionális analfabétának hívja őket. Na már most, hogyha nem működik egy hétig az AI szolgáltatás, és ő nekik ez az egy képesség van, akkor kerülnek igazán versenyhátrányba. Szóval, amit mondasz, ez a orló és az elitnek az előnyszerzése, ez van, csak ezen olyan nehéz változtatni, hogy az ennyi mindenből áll, viszont a társadalomnak a teljes tudástőkének a menedzselése sokkal fontosabb.
4: Abszolút. Nagyon érdekes egyébként, hogy pont most jön ki a SpaceX-nek az első jelentése, hamarosan, azt hiszem a héten várják, és ugye itt voltak elég hangzatos ígéretek többek között olyasmi, hogy földkörüli pályára állított szerverfarmok lesznek, és ehhez hasonló dolgok, ugye amiknek a hűtése az már teljesen más kategória, sőt nem is nagyon kell ezeket ilyen szempontból, vagy nem így kell hűteni, de sokkal jobban meg tudják ezt hatékonyabban oldani. Lehet, hogy ez az irány, hogy valami olyan alternatív módon próbáljuk meg ezeket a modelleket kiszolgálni, amire még nem gondolunk?
5: Biztos, egyrészt ahogy növekedik a szükség, növekszik az innovációk száma, és sokan, akik aggódnak, ezt nem szokták kalkulálni, tehát hogy egy csomó minden új megoldás jön, mert most már megéri. Én ezt az űrös dolgot annyira nem látom jónak, annyiban, hogy hát onnan az adat azért meg kell érkezzen, vagy van egy adatforgalom, és akkor annak van megnövekedett energiája, de értem, hogy hát ott az űr, akkor menjünk oda. Biztos lesznek innovatív megoldások, de ezek mindig nagyon lassúak ahhoz képest, hogy nekünk most van erre szükség. De hogyha azt mondom, hogy nem kell éjjel-nappal üzemeltetni a teljes szolgáltatást az AI-nál, hanem mondjuk csak 80%-ra veszem vissza. Tehát sokszor a kicsi nagyon nagy különbséget okozhat, hogyha nem 100%-on futtatom, hanem 80%-on, az szinte felére viszi az energiafogyasztást egy ilyen adatközpontnál, ami jóval gyorsabb egy új üzleti modell bevezetése, mint az, hogy az űrbe telepítünk valamit. Aha. Ugyanez igaz a vízre, bármire.
4: Hát igen, ez egy ilyen emberi gondolkodás, hogy hirtelen, hogy új megoldást akarunk, akkor mindig valami extra, szuper, csodálatos, fantasztikus megoldásba gondolkodunk, miközben kézzelfoghatóan tök egyszerű megoldások is vannak.
5: Igen, és ennek van multiplikátor nyeressége, mert ezt amúgy csinálják a cégek látensen a háttérben, ő azt mondja, hogy szolgáltat, és közben a háttérbe küzd, hogy na most akkor így csinálom, most úgy csinálom, de hogyha ezekről beszélünk és részt veszünk mi benne, akkor például ezt a klímaszorongást is csökkentő, hogyha cselekvését tudod változtatni, vagy ha te identitásodat növeli, hogy én egy olyan modellt használok, mint egy más technológiánál ezt amúgy csináljuk.
4: Igen.
5: Hogy hát én egy kis fogyasztású autóval megyek, mert hát nem kell nekem olyan nagy, mert hogy én nem tudom, csak közel megyek. Hogy ezt kell megérteni, a technológiáknál is ez van, az, hogy például olyan az okostelefonunk nagyon hatékony környezetvédelmileg maga a telefon, de a mögötte levő szolgáltatások azok brutálisan erősek. Energiafogyasztásban, a levelezés, a csetek, stb. És amikor azt mondom, hogy mondjuk 4 órán keresztül nem használom ezeket társadalommozgalomban, akkor az nagyon nagy változást okozhat ilyen szempontból is. Tehát ha valamikor, akkor az ilyen nyűgös időkben érdemes tanulni, vagy viselkedés változtatni egy picit. Nem arról van szó, hogy soha többé nem ilyen drasztikus 1 és 0, mert az gagyi, az ipari társadalmi gondolkodás, hanem az, hogy kicsit okosabban.
4: Hát ugye, mert hirtelen túlságosan ráutalódtunk erre, tehát gyakorlatilag rögtön beüt az ember mindent a keresőbe, rögtön csinál valami promptot, hogy ez meg az kéne gondolkodás nélkül, és pont ez a probléma, hogy gondolkodás nélkül tesszük.
5: Igen, mert a kényelem jó, és az, hogy kiszolgálnak, az jó, de nem károsztatható senki, aki azt mondja, hogy hát figyelj, nekem adták ingyen ezt a szolgáltatást, hadd használjam már. Ezt értem, és ez teljesen jó is így. De az, hogy amikor picit okosabban viselkedünk, az sokszor eljövünk, hogy ez nem volt olyan lényeges, és addig jó, amíg ezeket mi magunk döntjük el. Uh-huh. Az, hogy mennyire ráutalódunk, hát elég kipróbálni az, hogy valaki nyaral, és elmegy a térereje, és nincs internetje 2 óráig, ez nagyon nagy tehetetlenség érzések vannak azonnal, hogy de hát akkor nem tudom, merre kell
4: először
5: menni.
4: Először. Aztán felfedezed a helyi kocsmát, és minden megoldódik, tehát, hogy...
5: Igen. Persze, hogyha a fejedben van egy ilyen megoldási modell, hogy amúgy tényleg ott egy másik humán, és esetleg elbeszélgetünk.
4: Lehet vele beszélgetni, így van.
5: Igen. Hát ugye az a kérdés, hogy mire tekintek erőforrásként, és emberből van sok, hát nem egyszerűbb őt megkérdezni. De valóban, de ezek először sokkok, és ez nem hibáztatható érte senki, de jó ezekkel így eljátszani, és inkább mi magunk, hogy plusz a túlfogyasztás is csökkenti. Most mondok egy példát, semmi baj nincs azzal, ha valaki, nem tudom, egy baráti csetcsoportba gyorsan néhány elgenerált képet bedob, hogy nevessünk egy jót, de hogyha ez 24 óra múlva készül el, akkor ez hogy annyira nem lényeges. Tehát, hogy mondhatok egy poént is.
4: Igen, ez jó. Oké, értjük, és tudunk tenni magunk is. Köszönjük szépen, hogy egy kicsit így földön jártunk most, és ez nagyon jó dolog. Úgyhogy
5: én
4: a segítségedre.
5: Köszönöm, és örülök, hogy beszélgethettem veletek bármikor szívesen.
4: Oké. Folytatásra következik. Köszönjük szépen, jó munkát neked, szervusz.
5: Sziasztok.
4: Rab Árpád trendkutató, jövőkutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa beszélt egy picit az energia és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: felejtsétek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Sőt, még szótárat is írt, hogyha akarsz, te is megtanulhass például tündéül.
3: Felugrani a kanapéra, kézbe a teniszütő, kis terpesz és headbang.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Ez a dal ismerős, ugye?
7: Ha én rózsa volnék.
6: Na és ez?
7: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
6: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
8: Tiéd a város, a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
10: C'était l'été sur cette plage de la Costa Blanca. Le soleil dans tes cheveux et la radio qui jouait.
11: Agua fría, huevos fritos, colacao, mantecao. Agua fría, huevos fritos, colacao, mantecao. Calamares.
10: Nu sur la plage.
11: Chipirones.
10: Je joue du sitar.
11: Bocadillos.
10: Je sais.
11: Mejillones.
10: Tu es accablé.
11: Calamares. Chipirones. Bocadillos.
10: Tu répètes sans cesse.
11: Mejillones.
10: Les mêmes mots.
11: Beba Fanta. Chupa chups. Beba Fanta. Chupa chups.
10: Ma musculature moyenne, acquise en Mayenne,

0: Marihuana. Marihuana.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Ez továbbra is a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
3: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.
4: Itt van Katona Csaba történész velünk, szia, jó reggelt!
5: Szervusztok, jó reggelt kívánok!
4: Na hát volt itt egy kis vita, hogy kiről beszélgessünk, de aztán
6: Arszlán mindenképpen Budai... szerecsenekről ja, legyen igen. Szó. Mindenképpen szerecsenekről.
4: Igen. Nekem, megmondom őszintén, hát, akkor éppen tanulmányoztam a két aspiránst, amikor ment a vita, hogy ki legyen, és olvastam egy Tompa Mihály verset Arszlán Budai Pasáról, és olyan klassz pacáknak tűnt, hogy akkor gondoltam, hogy na, akkor legyen ő. 1566-ban, augusztus 3-án hunyt el, hát elég csúfos módon, de majd megmondja Katona Csaba, mint egy nappal korábban, mint hogy beszélgetünk róla. Na, ki volt ő?
5: Hát róla? Konkrétan kivégeztették, és igen, Budai Pasa volt, ami nagyon jó hangzik, mert hát ugye Buda az mégiscsak a hódoltságnak a fővárosa, oszmán
4: hát
5: szemszögből nézve.
4: És a budai pasák voltak a, gyakorlatilag a főhelytartók.
5: És mondhatni, ebből a családból származott, mert ugye egy Jaksia Pasa Záde nevű úriember volt az édesapja, aki a harmadik budai pasa volt történetesen, tehát kvázi, ha úgy tetszik, megörökölte ezt a pozíciót, Arszlán Pasa. De azért Arszlán Pasáról érdemes tudni, hogy nem automatice került az édesapja helyére. Mm-hmm. Tehát azért ugye ő jóval később töltötte be ezt a posztot, és aztán nem is töltötte be sokáig, mert ha az emlékezetem nem csal, akkor 1565-ben, tehát alig bő egy évig, addig se töltötte be ezt a pozíciót. És egy sikertelen ostrom után hozta azt a döntést a szultán, hogy megfolytatja. Más források szerint lefejeztették. Ez pedig Várpalota ostroma volt, de ne szaladjunk ennyire előre, hanem nézzük meg ennek a katonának a pályáját. Na. Nem tudjuk pontosan, mikor született. Tehát ugye a történeti források sajnos erről nem maradtak fönn, vagy legalábbis nem tudunk róla. Lehet, hogy fönn maradtak. 1537-ben már találkozunk a nevével, ugye a halálára pedig egy jó 30 évvel később kerül sor. Tehát akkor valószínűleg azért már nem volt akkori felfogása szerint fiatal ember, de az viszont egészen biztosnak nevezhető, hogy bizonyos jellemzőket mind a keresztény, mind pedig az oszmán források fejéztek róla. Az egyik az, hogy egy nagyon aktív katona volt, tehát nagyon-nagyon szeretett harcolni. Mindezt egy személyes bátorsággal toldotta meg. A magyar források általában Oroszlán Bégnek nevezték. Uh-huh. Ez az oroszlán nyilvánvalóan az Arszlánból van, tehát ez sikerült igen, valamilyen módon adoptálni. De Istvánfi Miklós konkrétan azt írta róla, hogy rendkívül bátor katona volt, tisztelte az ellenfelét, ugyanakkor oszmán létére hajlamos volt arra, hogy fogyasszon bizonyos szereket. Ezek közül az ópium az nem tudom mennyire egyeztethető össze az ő hitével.
4: Hát kőhomban talán.
6: Az összeegyeztethető
5: szerintem
6: teljes
5: igen,
6: mértékben, mert ugye gondoljunk csak a hasszaszínokra, ugye, ja, akik annak idején mondjuk nem ópiát származékkal, de más jellegű bódulattal bátorították fel magukat, ugye, hogy véghez vigyék nagy tetteiket.
5: És ebből látszik, hogy minden nézőpont kérdése, mert hogy akkor nevessük ezt a személyre, na de Istvánfi Miklós mással is megvádolta, nevezetesen, hogy a bátorságához az ópium mellett hozzájárult a különféle alkoholok fogyasztása
6: na,
5: is.
6: Na, arra már a proféta máshogy néz.
5: Így van, egy határ, amit az ember nem lép át, de hát ezek szerint mégis. Aztán, igen, hogy tényleg ebből merítette a bátorságát, vagy nem ebből merítette, ezt lehetetlen megmondani. Azt viszont lehet róla tudni, hogy részben a személyes bátorságának, részben talán a hátterének köszönhetően, de minden esetre gyorsan emelkedni kezdett az ő pályája a ranglétrán. Egyebek mellett például 60-ban volt Bég, ami ugye a Bég az egy elég komoly pozíciót jelentett a hódoltságban, és innentől kezdve el lehet róla mondani, hogy egy olyan állomás volt előtte, ami talán álma lehetett minden

0: bár veszélyes álom ez, minden ilyen oszmán katonának, nevezetesen, hogy egyszer majd budai pasa legyen, Mácska családi örökség miatt is. Több nevezetes tette volt, a személyiségről elmond szerintem elég sokat, ha hinni lehet a forrásoknak, hogy például egy ostrom során, miután nem volt hajlandó megadni magát a keresztény védősereg egy kisebb várnál, akkor szétlövette azt a tornyot, amiben a legtöbben meghúzódtak. Ezek után megadták magukat, de tekintettel a bátorságokra őket szabadon elengedte.
1: Azt hiszem ez volt a Busavára, amit Tom Pamira is megénekelt.
0: Így pontosan, ez a Busavára sztoria.
1: Na, itt billent el a mérleg felé.
0: Ez a Busavára sztoria, és ez azért érdekes dolog, mert azért nem nagyon volt jellemző az oszmán hadakra, hogy futni hagyták a foglyokat. Mm-hmm. Tehát tudunk több ilyenről, emlékezünk a Temesvár ostromára, emlékezünk Gyula ostromára, gondoljunk a Mohács mellett talált tömegsírra, tehát ez egy nagyon nem jellemző viselkedés forma volt, de nála úgy fest, hogy ez a dolog, ez totálisan működőképes volt. És tulajdonképpen azt lehet mondani a gyérszámú források ellenére, hogy egy gyorsan emelkedő katonai karrierről beszélünk, ami azonban az oszmán viszonyoknak megfelelően nagyon sajátosan emelkedett hirtelen a csúcsra, majd ért véget. Ugye az, hogy budai pasa lesz belőle, az tényleg a legmagasabb rang itt Magyarországon, amit el lehet érni.
2: Na pont ezt akartam mondani, nagyon érdekes, mert nem találtam, biztos megvan valahol összesítve pontosan, vagy hierarchiában rendezve az összes ilyen oszmán tisztség, méltóság. Ugye a bég az lényegében egy olyan pozíció, ami az úr lényegében. Igen, az ugyanaz.
0: Igen, aha. Tehát amit mi úgy hívunk, hogy Begler bég, az a Bejler bej.
2: A bej.
0: Tehát az urak ura.
2: Értem, mert ugye vannak a pasák, de van egy más, vannak az agák, vannak a vezírek, akkor a szultánok, a basik, az ag... nem tudom, mit mondtam. Sok minden van, és ezt ugye nehéz így fejben összeadni, hogy ki kicsoda. Tehát akkor a pasa az a legnagyobb tisztség, ugye az a egy ilyen helytartó, vagy mi az? Közigazgatási katonai vezető.
0: Igen, így van. És ugye nagyon sok minden kellett neki közreműködnie. Most nem állítom, hogy pont ő volt akkor a bég, de 60-ból van egy példa, ez Hegyi Klára tanárnő ásta elő. Ennek a lényege például, hogy a jászok, azok, akik katolikusok, kérik a 60-i béget, hogy hadd tartsanak otthon fegyvert, amit neki nem volna szabad alattvalóként. És amikor rákérdeznek, hogy miért, mármint a bég, a 60-i bég, akkor azt mondja, hogy azért, mert a dévényi, meg a kékkői hajdúk időnként rajtuk ütnek. Tehát érd, a protestáns magyar hajdú, a végvári katona, az megtámadja a katolikus jászt, aki onnan nézve, ahol ő van, nem csak hogy katolikus, hanem mindennek tetejében még oszmán alattvaló is. És hogy dönt a 60-i bég? Úgyhogy engedélyezi számukra azt, hogy fegyvert tartsanak. Tehát egy nagyon összetett viszonyokról beszélünk, ami egy picit fogalmazok úgy, hogy összetett társadalmi szövedéket mutat meg, mint amit az egri csillagok ábrázolni szeretne.
1: Igen.
0: És most ennek a részleteiben végképp nem mennék bele. Nem is akadnék el egyébként itt ennél a ostromnál, azért az ő pályát nagyon sok minden jellemezte. Szolgált Pécsen, szolgált Fehérváron. Tehát azt lehet látni, hogy nem egy helyre szövekelt le nagyon-nagyon sokáig, hanem kifejezetten jellemzően ezekre a oszmán dolgokra újra és újra más és más pozícióba került. De nem mindig volt sikeres, tehát megpróbálta megosromolni pápát sikertelenül, tehát azt meg tudták védeni ellenére. Megpróbálta megosromolni Csobáncot, azt sem sikerült bevennie. Ezek után került a déli végekre, és aztán lesz belőle budai pasa. Na most budai pasaként passzív magatartást tanúsítani az nem ajánlott, tehát ugye, ha meggondoljuk, menjünk fel, két évszám, 1526 Mohács, 1596 Eger. Ez az a év, amikor Eger beveszik az oszmán hadak. Ugye mi 1552-nél szeretünk lerogadni okkal, mert büszkék vagyunk arra, amit Dobó István és társai véghez vittek, de hát aztán sajnos visszafoglalták. Na és akkor ennek az egésznek a lényege, hogyha ezt mérlegre tesszük, 26-96, az azt jelenti, hogy lényegében 70 év telik el a két évszám között, az azt jelenti, hogy állandó harcok. Tehát az oszmán birodalom hódító taktikát és stratégiát úgy képzeljük el, hogy újra és újra és újra és újra és újra és újra és újra elindulni. Vannak ilyen rövidebb békék, de ezek rövid ideig tartanak, hosszabb béke majd az lesz 1664-ben a szégyenletesnek nevezett, valójában okosvasvári béke, ami ugye hoz egy több évtizedes fegyverszünetet, majd 1683-ban kerül sor Bécs ostromára. De ezekben a harcokban, és most visszakanyarodok a lényeghez, egy budai pasának nem az a feladat, hogy üljön Budán és irányítsa a szó területet, hanem neki támadnia is kell. Ez egyfajta kényszer.
2: Hát egy offenzív, folyamatos offenzívában van a birodalom, és itt eredményekre van szükség. A KPI-ok nem azt mutatják, kérem szépen, hogy itt ülni lehet.
0: És mint minden nagy birodalom, itt is ez a feladat. Na most a következő a helyzet, hogy május 12-én nevezték ki 1565-ben budai pasává. Ha meggondoljuk, hogy augusztus 3-án már halott a következő évben, akkor ugye, ahogy korábban is említettem, bő egy évet töltött ebben a pozícióban, és ehhez viszont egy látványos kudarc kellett. Ugye, ahogy mondani szokták, budai pasaként egyszer lehet hibázni. És az, amit ő megkísérelt, hogy bevegye várpalotát, ez egy totális kudarccal végződött, de ezt hagyjám, a szultán úgy ítélte meg, meg a nagyvezír is úgy ítélte meg, és ha ezt ketten együtt úgy ítélik meg, akkor az nagy baj szokott jelenteni, hogy igazából indokolatlan volt feladni az ostromot. Tehát, hogy ezt folytatni kellett volna, véghez lehetett volna vinni, be lehetett volna fejezni. Nyilvánvalóan Arszlán pasa ellenkező álláspontot képviselt, és ha jól tudom, hogy Harkány melletti táborban fogadták a kudarcot követően, ahol úgy gondolta, hogy majd elmagyarázza a katonai indokait annak, hogy miért történt, a sátorig nem jutott el. Tehát egész egyszerűen meg se hallgatták ezt az egyébként a szolgálatában kiválónak bizonyuló katonát, hanem egyes források szerint lefejezték, más források szerint ott helyben megfojtották. És ugye ezt mérlegre tesszük, akkor egy nagyon érdekes dolgot fogunk látni, azt nevezetesen, hogy mennyire más volt az Oszmán Birodalom berendezkedése. Nálunk is tudunk arról, hogy gyávaság vágyával lefejeztette katonákat, például Hárdek Gyűrik főkapitányt, aki feladta Győrt, és minek utána a tárgyaláson úgy ítélték meg, hogy ez indokolatlan volt, egyébként valószínűleg nem volt indokolatlan, védhetetlenek bizonyult a vár, de ez most mindegy. Bécsben az Ámhof nevű téren előbb levágták a jobb karját, majd lefejeztették. Tehát volt példa erre, most nem azt mondom, a koncepciós per vagy koholt vádak, de hogy valószínűleg volt mögött egy ilyen dolog, hogy meg kellett mutatni, hogy nem szabad
2: így
0: feladni.
2: Van pontosan, inkább egy ilyen példastatuálás, hogy most ezt nem szabad feladni, lehet, hogy elég sok lesz az áldozat, meg kemény lesz, de a másik oldalon is.
0: Na, és az egésznek a lényege pedig a következő, hogy miközben nálunk ez talán elmondható úgy, hogy előfordul, de kivételnek nevezhető, az Oszmán Birodalom ez mindennapos gyakorlat volt, hogyha valaki látta a mély történelmi gyökerekkel rendelkező Szulejmán című sorozatot, akkor emlékezhetünk rá, ugye, hogy a nagyvezírtől a saját fiáig Szulejmán mindenkit eltett a lábalól, vagy ne felejtsük el azt, ugye, amikor a szultán elhalálozik, akkor annak, aki a helyébe lép, nem lehetősége, hanem kötelessége az életképes fiú testvéreit megöletni, ezáltal elkerülendő a trónharcokat, ami szigorúan a birodalom szempontjából akár racionálisnak nevezhető, de egy végtelen embertelen rendszerről beszélünk. És itt volt az, hogy egy látványos kudarcot azt nem lehetett a oszmán felfogás szerint megtorlás nélkül hagyni. Márpedig a megtorlás szélső határa, az nyilván, ha az életét veszem el, az egyébként érdemekben dús katonámnak, és itt is ez történt. Távoli áthallás van Henry von Kleistnek egy Homburg hercege című drámája, még a 19. századi német romantika korából, és ott egy olyan sztorit írnak le, amikor Homburg hercege megszegbíja a parancsot a csatatéren, viszont ezzel megnyeri a csatát. Na most a helyzet az, hogy ezért ki kéne őt végezni, mert megszegte a parancsot. Teljesen független attól, hogy emiatt nyerték meg a csatát. De szerencsére az uralkodó ennél bölcsebbnek bizonyul, és ezek után alapítottak egy olyan érdemrendet, amit az a katona kap, aki ha megszegi a parancsot és megnyeri a csatát, akkor ezzel az érdemrenddel fog növekedni az ő eddigi dicsőség listája, de ha nem, akkor megölik.
1: Aha, hát ez klassz.
0: Ugye?
1: Kicsit kockázatos.
0: Az oszmánoknál ez a fajta liberalizmus nem létezett, tehát ezt tegyük idézőjebb a liberalizmust, és így ért véget Arszlán Bég vagy Oroszlán Bég pályafutása, akiről tényleg mindenki, még az ellenfelek is azt írták, hogy lovagias katona volt, nagyon szeretett harcolni, bátran harcolt, megadta a tiszteletet, egy valakitől nem kapta meg ezt a tiszteletet a saját szultányától.
1: Hát igen, nagyon kemény, ez nagyon jó, hogy beszélgetünk róla.
2: Mondhatnánk azt, hogy minek ment oda, de hát ugye, de most így vicce elbagatelizálva, de egyébként ő ebben a katonai filozófiai rendszerben nevelkedett. Tehát ő pontosan tudta, hogy milyen eredménye lesz annak, hogyha ő sikertelen lesz. Hát
1: nem biztos, mert hogyha ő nagyon hitt ebbe a visszavonulásba, és tényleg meg akarta magyarázni. Nem tudom tényleg, hogy...
0: Szerintem a megmagyarázásra való törekvés az már igazából a próbáljuk a meg mentés, hátha volt. Mentés. Igen, tehát,
1: a Sejem zsinór próbáljuk meg elkenülni.
2: Igen, az még rosszabb a Sejem zsinór.
0: Meglepetésként érte, a válaszom az, hogy nem, de ettől még biztos nem esett jól neki, tehát.
2: Hát nyilván nem esett jól neki, nyilván, igen. És a király gyógyfürdő?
0: Ja. Na most az a helyzet,
2: igen.
0: Egyiket hosszú dolgot majd elfeledtük. Szóval igen, van Budapestnek néhány nevezetes hévize, a nevezetes hévizekre nagyszerű fürdők épültek, és hát látunk a mai napig törő kupolákat a városban. Na most nem 100%-ig bizonyítható, de nagyon-nagyon valószínű, hogy a mai király fürdőt azt nem más alapította, mint Arszlán pasa, ama rövid idő alatt, ami ő budai pasaként működött itt. nem lehet konkrét forrásokkal igazolni, de úgy fest, hogy ő előtte ez még nem működött, ő utána viszont meg már működött. Következésképpen nagyon erős valószínűség, ha nincs is elközvetett közvetlen bizonyíték, hogy ő az alapítója. Ha tehát valaki ma elmegy a Királyfürdőbe, akkor igazából bizonyos értelemben oroszlán vagy oroszlánpasa lábanyomát tapossa. És hogyha felteszik a kérdést, hogy mit adtak nekünk a törökök, mindig el szokott hangzani, hogy hát papucsot, töltött káposztát, fürdőket. Figyelembe véve...
2: Meg az ő betűt.
0: Az ő betűt, igen. Most ugye figyelembe véve...
2: Jó, de ez lehet, hogy nem akkor, amikor ők jöttek, ugye, hanem az még lehet, hát hogy az ótörök.
1: A töltött káposzta, hogy szerintem adják...
0: Az is tőlük van, meg a töltike,
2: minden, paprika, persze.
0: A korábbi a köztörök nyelvből vettük át a tyúk szót, ami
2: hát
0: a török tagukból van.
2: A török bors is tőlük van, már eleve.
0: Pontosan. Egyébként nagyon hálásak vagyunk nekik ezért, de figyelembe véve azt a közel 200 évig tartó pusztítást, az ország etnikai szerkezetének az átalakulását, tárgyalban Trianont, ezt úgy mondanák közgazdasági nyelven, hogy magas volt a bekerülési költség. De mindazonáltal legalább igen. Ebben a fürdőnek örülhetünk, ha elmegyünk oda, mert egyébként egy kiváló fürdő, úgyhogy köszönjük oroszlánposa.
2: Ráadásul igen. Ugye az messzebb van a forrástól, mint a többi létesített fürdő, és azért csinálták, hogyha komolyabb ostrom van, akkor is lehessen fürdeni.
1: Nehogy már
2: a csodában. Azért
0: tegyük rögtön hozzá, hogy a fürdő az egy társadalmi tér is volt, csak hogy mint a későbbi Budapesten a kávéházak, tehát ugye az sosem csak arra szolgált, hogy tisztálkodjanak, hanem például arra, hogy megbeszéljenek bizonyos bizalmas dolgokat, egy kicsit pihenjenek meg, hát hébe-hóban másra is, de most ennek a részleteitől mindenkit megkímélnék.
2: Kiváló.
1: Vagy elképzeljük.
0: Menni fog.
1: Nagyon köszönjük Csaba, hogy bejutottál hozzánk. Szerintem tök jó, hogy beszéltünk oroszlánpasáról, mert én is, ahogy így nyomozgattam, elég kevés a forrás. Tehát nagyon jó, hogy
0: tehát ugye ebből a korból az ilyen klasszikus életrajzokat, meg ehhez hasonlókat nem nagyon fogunk találni, ha találnánk, nyilván azt is kritikával kéne kezelni. Tehát amikor valaki megpróbálja így felgöngyölíteni egy ilyen embernek az életrajzát, akkor ilyen elszórt, szépen mondva sporadikus forrásokból táplálkozik a történészi kutatás. De azért láthatjuk, hogy ezzel együtt nem lehet azt mondani, hogy teljes kudarc volna, ha megpróbáljuk feltárni egy embernek az életútját.
1: Így is van. Nagyon köszönjük ezt, és jó munkát, szép napot kívánunk neked a továbbiakban. Katona Csaba történésszel beszélgettünk oroszlán budai pasáról.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Újra, vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
3: Vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club.
1: Nem jó. Ez egy szakműsor.
2: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
4: Vidámabban.
2: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
4: Magyarul.
2: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
3: Nem jó.
4: Tegyünk alá zenét.
0: Mini Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Átalakítják az Agrárkamara működését. Szeptember utolsó hétvégén ismét kutatók éjszakája. Napos felhős időszakok váltják egymást. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbben Anita kormány szóvévő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki. A fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 ezer forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az Agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelni a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Két részletben érkezik az iskola kezdési támogatás, és külön igényelni sem kell, közölte Szondi Vanda, kormány szóvívő. Az első 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár még a tanévkezdés előtt folyósítja, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Az összesen 100 ezer forintos támogatásra mintegy 400 ezer gyermek jogosult. Fókuszban a tudományok, idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégén, 25-én és 26-án rendezik. Több száz helyszínen várják majd a tudományi rend érdeklődőket. A programok között szórakoztató előadások, kísérletek, laborbejárások és játékos vetélkedők is szerepelnek. A szervezők közölték, a cél a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. Augusztus 12-én tetőzik a Perszeidák meteorraj. Ideális körülmények között óránként akár 70-90 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápar megfigyeléséhez. Idén a hold sem zavarja a látványt, hiszen aznap este részleges napfogyatkozás lesz. A hold a nappal együtt lenyugszik, így a hullócsillagok megfigyelésére sötét égbolt várható. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fátyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
6: Kórház?

0: ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
0: Kórház!
2: Nem, ez nem élő műsor, folytatódik a Millás reggeli best of válogatás az elmúlt hét legjobb beszélgetéseivel.
3: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
1: Millás reggeli.
4: Mi a helyzet a dinnyével, illetve a hazai dinnyével, ez a nagy kérdésünk, mert hogy a szezon, a dinnye szezon az javában tart, de a termelők eddig nem jöttek ki jól belőle. A dinnye ára az elmúlt időszakban a mélybe zuhant, de leginkább nem is kell a felvásárlóknak, ezt lehet legalábbis az adatokból látni. Ezért hívtuk a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnökét, Göcő Mátyást, aki itt van a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok!
4: Hogy lehet összefoglalni a szezont eddig?
5: Hát az idejévet azt úgy lehet összefoglalni, hogy mi nagyon bizakodóak voltunk, és az időjárás is azt mutatta, hogy egy megfelelő mennyiséggel és egy jó minőséggel tudunk majd a fogyasztók elé kerülni, de az európai időjárás ugye nem tette azt lehetővé, és egyes áruházláncok túl korai akciói, hogy megfelelő és tisztességes áron kerüljön ebben az időszakban a magyar üzletláncokban a görögdinnye. Egy túl korai akciókba kezdtek bele az üzletláncok, ami abban az időszakban szerintünk abszolút nem indokolta, mert az exportpiacainkon 40-50 forinttal magasabban voltak az árak, és aztán a későbbi időkre is súlyosan kihatott.
4: Az mit jelent, hogy korai akciókba kezdtek? Mondjuk nyilván ezt így tudom értelmezni, vásárlóként, fogyasztóként én is meglepődve tapasztaltam, hogy már lehet dinnyét kapni.
5: Az nem meglepő, hogy már ugye júniusban lehet dinnyét kapni, de az ugye azért szerintem meglepő, hogy július 16-án gyakorlatilag a dinnyeszezon kezdetének a közepén 155 forintos fogyasztójával jelenjenek meg bizonyos áruházláncok. Ez ugye nem teszi azt lehetővé, hogy a magyar termelő ezt a európai szintű termelést ugye fenntartsa, ami biztosítja azt, hogy a magyar fogyasztók számára megfelelő minőségű és azok a fajták vannak jelen, amelyet a mai kor követelményei megkívánnak.
4: Ezek mik?
5: Ugye tudnunk kell azt, hogy ugye a nagyon fontos az, hogy egy görögdinnye az pultálló legyen, minőségét hosszan megőrizze, és ugye egyre inkább ugye nem a nagy testű fajtákat részesítjük már előnyben, hanem ugye az áruházláncok a 8 kiló alatti görögdinnyéket helyezik előnybe, és ugye ezeknek a fajtáknak olyanoknak kell lenniük, amelyek ezt a követelményt ugye tudják biztosítani.
4: Stimmel. A nagyokat azért nem részesítjük előnyben, mert nem szeretik, de nem vágják fel a dinnyét, és túl nagy a méret?
5: Szerintem valahol itt van. Igen, az igazság, ugye látjuk, hogy az útmenti árusok, vagy a piaci árusok, a kisebb, a zöldségesek azért ugye azokat a nagy testű dinnyéket részesítik előnyben, amelyet ugye gyakorlatilag zömében szeletelve árulnak.
4: Értem. Ha ezeket az akciókat, amikről beszéltünk, ezeket hazai vagy import termésből tették meg?
5: Hála Istennek ugye meg tudták tenni hazai termésből. Ugye azt ne felejtsük el, hogy ugye a görögdinnye nem egy olyan termék, amelyet ugye tárolni, raktározni lehetne. A görögdinnye akkor a legjobb, ugye, hogyha rövid időn belül a fogyasztó asztalára kerül, és ugye ebből a helyzettel azért vissza lehet élni, hogy ugye beszállítjuk ezen az áron, vagy nem szállítjuk be ezen az áron, és szerintem néha a kereskedelmi fölényükkel is ugye visszaélnek, mert azt tudni kell, hogy a magyarországi görögdinnye termelés 60-70%-át az áruházláncok adják el.
6: De milyen más lehetőség van, mint erre odaadni nekik? Tehát alapvetően kiszolgáltatott helyzetben vannak a termelők, nem?
5: Igen, ráadásul ugye ez egy kiszolgáltatott helyzet, ráadásul ugye július közepétől még egy nem túl kedvező időjárás is sújtotta az értékesítést, ugye Magyarországon sem volt 30 fok fölött a hőmérséklet, és azt is tudnunk kell, hogy az északi exportpiacainkon Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Németország ebben az időszakban 20 fokos napi hőmérsékletek voltak, és gyakran esett az eső. Ezek ugye mind befolyásolják a gödögdinye fogyásának a lehetőségeit.
6: És akkor nem fix mennyiségekről szól, így válasz, hanem heti szinten változik, hogy mennyit kérnek exportra? Tehát ez egy teljesen dinamikus rendszer, tehát csak hogy képzeljük el, hogy hogyan működik, hogy kinek és hogyan tudják eladni a magyar termelők a dinnyét?
5: Hát igen, ugye ez ugye a kereset és a kínálat ugye befolyásolja, ugye ha megrendelik az árut és nem szállítjuk be, akkor megkötbéreznek, ha viszont nem olyan az időjárás és nem úgy fogy náluk, akkor nagyon könnyen ugye lemondják az árut, és az nem terhel senkit költséggel, ezt mind a termelő viseli el. Úgyhogy gyakorlatilag ez a szezon ez úgy alakult, hogy a termelők ebben az évben nagyon-nagyon keserű szájízzel dolgozzák végig ezt a szezon. Talán most majd ez az időszak, akik gondoskodtak arról, hogy augusztusban is ellássák Magyarországot megfelelő minőségű görögvinnyével, ők talán a kedvező időjárás ellenére majd egy kis áremelkedésben bízhatnak, és talán egy picit javít majd a szezonjukon ez az időszak.
6: Tehát most itthon azért valószínűleg, mármint fogyasztói oldalról nem lehet probléma, meg talán éjszakon sem, most ugye nagyon meleg van, és szívesen eszi az ember a jó behűtött dinnyét, de itt most akkor ez a hónap rendben lesz, itt akkor azért nagyjából lesz is elég?
5: Ugye ez már csak kozmetikát hat majd a következő, de ugye akik ugye júliusra termeltek görög dinnyét, ugye azok már ugye gyakorlatilag a szezonjuk végén vannak, ugye, vagy már vannak, akik be is fejezték, ők ugye már nem tudnak ezen a szezonon javítani. Úgyhogy bízunk abban, hogy a később időszakra tervezett görögdinnyék eladási ári majd talán egy kicsit emelkedni fognak. Úgyhogy ilyenkor már azt tudni kell, hogy nagyon nehezen mennek visszafele fel az árak. Ezért nem szabadna az áruházláncoknak egy idején túl korai akciókat bevezetni.
6: Egyébként nem tudnak diverzifikálni a termelők? Tehát, hogy ilyet is olyat is termelni, mert ez úgy lenne logikus kockázatot csökkenteni, hogy azért többfélét, meg nem csak júliusit, meg nem csak augusztusit, nem?
5: Ugye az Egyesület is, meg a szakmaközi szervezetek is már évek óta arra ösztönzik a magyar termelőt, hogy ugye a nagyfóliás termesztéssel hozzuk előrébb a szezont, és akkor ugye szakaszos ültetéssel csináljuk meg a júliust, és ugye az augusztusi hónapra is, hogy legyen megfelelő mennyiségű magyar görögdinnye. De hogyha a fogyasztó árakat idei korán megtörjük, akkor a később időszakra való termelés az értelmetlenné válik a termelő szempontjából, mert amit megkeresett július elején, azt majd elbukja a július meg az augusztus végén. Akkor ugye ez mindenképp azt fogja hozni, hogy a magyar termőterület mennyisége vissza fog esni, és akár ugye a legfőbb export növényünk, ugye a görögdinnye, az is ugye kár fog szenvedni.
4: Tehát egyszerűen nem éri meg ugye akkor leszedni a dinnyét, magyarán itt ezt lehet ebből kihallani.
5: Ugye nem azt, hogy nem éri meg leszedni, csak ugye ilyenkor már egy értékmentés van, ami esetleg még hozhat magával olyat is, hogy ugye egy minőség rovására is mehet, ugye, mert értékmentésről beszélünk, nem kapjuk meg azt a pénzt, amikor bizonyos termést félreteszünk, mert ilyenkor a termelő próbál mindent beszorítani, mert szükség van az eladott mennyiségre.
6: Uh-huh. Az árképzés az hogy működik? Tehát nyilván a kereskedő lehető legolcsóbban akarja, tehát a kereskedő azt az árat keresi meg, amin még éppen odaadják neki a dinnyét, vagy hogy ez hogyan alakul ki?
5: Én nagyon félek attól, hogy az árképzés például az idejében, a tavaly évben is arról szólt, hogy bizonyos áruházláncok ugye megtörik az árakat, rákényszerítik a beszállóitékat, a kereskedelmi fölényükkel visszajelve rákényszerítik a beszállítóikat, hogy ezen az áron nekik szállítsák be az árut, és ugye ha nem szállítják be, akkor egy vagy két hétre is kiesnek az értékesítésből, és ez ugye azokon a termőterületeken, ahol ezt szállítanák be, hát ez nagyon nagy problémát okozna. Úgyhogy még mindig jobban jár a termelő, azon a nyomott áron odaadja, mint hagyja veszni ugye a földeket.
6: Aha. Egy érdekes hallgató.
5: Én azt mondom, hogy ez egy kereskedelmi fölénnyel való visszaélés.
6: És hallgató azt kérdezi, hogy aki dinnyét termeszt, ő mit csinál egész évben? Tehát van, aki csak dinnyét termeszt, vagy ez egy kiegészítő tevékenység, ami erre az időszakra összpontosul, meg akkor hogyan működik a munkaerő alkalmazása? Hogy néz ki ilyen szempontból a dinnyepiac?
5: Azt kell mondani, hogy azok, akik dinnyét termesztenek, azoknak valószínű, hogy van mellette gabona termesztésük is, búzát, kukoricát, fordót termesztenek, és egy bizonyos szekcióban termesztenek görög dinnyét, vagy pedig kertészetet üzemeltetnek mellette. Ugye növényházat, fóliás termesztésből ugye állítanak elő produktumot, akár paprikát, paradicsomot, fígyóborkát. Szóval nehogy azt higgye a magyar fogyasztó, hogy a görög dinnye termelő az egy szezon végén az beül a fotelba, és február végéig csak nézi a televíziót.
6: Minden évről évre az jön le nekünk, hogy valami mindig történik, és mindig nagyon nehéz helyzetben vannak a dinnyetermesztők. Csökken a számuk, tehát ezt a kockávatot egyre kevesebben vállalják, vagy ezzel együtt még a nehézségek ellenére azért még nagyjából stabil a termelés. De hova futhat ez ki a következő időszakban?
5: Ugye pontosan ugye a 24-es termesztési év tette azt lehetővé, hogy a termőterületek egy kicsit kezdtek vissza növekedni, az exportpiacainkat vissza tudtuk szerezni, újra tudtunk szállítani nagyobb mennyiséget ugye az exportpiacainkra, ugye Szlovákiába, Csehország, Lengyelország, Németország, a Baltikumról nem is beszélve, még Svédországba is eljutottunk már a tavaly évben, de ugye, hogyha ezek a dolgok ebben az ütemben fognak működni, mint ahogy most, akkor ugye ezeket az exportpiacainkat újra el fogjuk veszteni. És az exportra pedig azért van nagyon nagy szükség, hogy a belföldi kereslet kínálatot ugye kielegalizálja, ugye kiegyenlítse azt, hogy ne legyen túltermelés és árupocsiklás.
6: Utolsó klasszikus kérdés, minden évben föltesszük, amikor főleg az átállás időszaka van. Honnan tudom, hogy ez a dinnye import, vagy már magyar?
5: Hát ugye ezt azért elég nehéz megállapítani. Ugye azok az emberek, akik a dinnye világában töltötték az életüket, és akár 5-10-15-20 éve, 30 éve termelnek, azok azért nagy biztonsággal meg tudják állapítani a színezetéről, a fajta jellegéről, és ugye, hogyha megkóstolva pedig, én azt mondom, hogy a magyar görög dinnyének egy teljesen más ízvilága van, sokkal fűszeresebb a savcukor aránya az éghajlati klímáknak köszönhetően teljesen más, mint az import, és ezért sokkal élvezhetőbb.
6: De úgy kívülről én még nem tudom, tehát meg kell bízzak a kereskedőben, rákérdezek, hogyha ez nekem mondjuk fontos. Tehát laikusként, vásárlóként akkor ez nem egyértelmű.
5: Így van. Azért azt mondom, hogy a NÉBIK és egyéb szervezetek ezen nagyon sokat dolgoznak, hogy a magyar vásárló ne legyen becsapva, és az árunk feltüntetett hordták megjelölések azért rendben legyenek.
6: De az útszélén ki van írva, hogy Horthy dinnye, az lehet, hogy marketing akció, de az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy az onnan is származik, gondolom.
5: Igen, hát éppen ezzel lehet manipulálni, de még hogyha az a Horthy dinnye csányból szervezott, vagy a jásságból, azzal még nincs nagy probléma, maximum egy picit trükköztünk az eladásban, de akkor is magyar árul van, ról van szó.
6: Oké. Legyen így, tehát biztos, hogy nem import. Oké.
4: Oké, köszönjük van, szépen. Bocsánat, igen, az a lényeg.
5: Hogy ugye ebben az időszakban már biztos, hogy azért nincs importáru Magyarországon.
6: Oké. Köszönjük szépen.
4: Köszönjük szépen a helyzetjelentést. Köszönöm. Viszonthallásra.
5: Viszont hallásra.
4: Magyar dinnye termelők helyzetéről és a dinnye piacról beszélt Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
6: Folytatódik a Millás reggeli best of különkiadása.
7: Ez volt a Millás reggeli hétvégi best of válogatása. Találkozzunk minden hétköznap reggel 6 órától a Millás reggeliben, itt a Rádiókafén.
8: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
0: Millás reggeli.
8: Egy szónak is, száz a vége.
0: Millás reggeli.
9: Közlekedés és a parkolás, ugye azért az a, az a téma most valahol itt marad. Azért, mert ugye egy olyan cégsztorival jövünk most, és arról fogunk beszélgetni, ahol az alapító tulajdonos parkoló őrként kezdte a pályafutását, vagy
6: karrierjét,
9: a karrierjét, igen, és aztán onnan jöttek azok az ötletek,

0: nemesít, ugye ezt nagyon sokszor hallottam otthon nagyszüleimtől, és igen, hát akkor teljesen természetes volt, hogy már akár általános iskola, de középiskola mellett természetesen dolgoztunk hétvégenként, és ahogy nagykorúak lettünk, akkor még sportoltam aktívabban, hívtak dolgozni egy nagyon kedves barátom, aki a mesterem is, Lázár László, és egy biztosított egy motoros találkozót egyébként, ez az volt, és akkor ott a VIP parkolónak az autóit őrizhettem, és hát ez nekem akkor fantasztikus élmény volt.
1: Azért komoly alakok, komoly autókkal, ugye azért az nem rossz egy fiatalembernek.
0: Így van, hát akkor még nem voltak telefonok, már olyan telefonok, hogy fotózgassunk, úgyhogy az emlékeimben fotóztam le ezeket a képeket, pillanatokat, de mai napig előttem van az első autó, hogy beengedem, ahogy segítek neki leparkolni, és ezt én akkor nagyon élveztem.
1: Aha. És akkor ezt egy darabig csináltad, mint munka, de azért ott láttál olyan dolgokat, ami nem tudom, hiányossága volt a szervezésnek, vagy honnan jött az ötlet, hogy céget alapítsál, és valahogy máshogy csináld ezt a dolgot?
0: Alapvetően több területen kipróbáltam magam, ezután ugye jöttek a 2000-es évekre jellemző éjszakai szórakozó helyek, és ott találtam először egy olyan rést, hogy felmerült az igény egy picit már a 90-es évektől eltérő, talán kicsit szolidabb, modernebb éjszakai szórakozóhely őrzésre, ami nem biztos, hogy csak erő és hatalmi ágon szerveződött, és tudtunk egy olyan minőséget szolgáltatni, amire igény lett egyre több szórakozóhelyen, és igazából ott kezdtem el először saját csapatot szervezni, úgymond, akikkel hétről hétre dolgoztunk, majd pedig nyilván én már nem fix helyen voltam, hanem a helyek között jártam, amikor már 5-6 helyet biztosítottunk, szórakozóhelyet, és akkor mindenhova mentem ellenőrizni, de ugye az még mindig ez a klasszikus éjszakai munka volt, és ezért onnan is kifele jöttem, mert azért azzal együtt jártak a problémák, a balhék, és azt hosszú távon láttam, hogy ez nem biztos, hogy kifizetődő lesz.
2: Ez az őrzésvédelem volt akkor konkrétan.
0: Igen.
2: És most, hogy az VIP parkolót említetted, az mindig is foglalkoztatott engem, hogy miért nem terjedt el vajon ez a valet parking Magyarországon, vagy itt Európában. Ugye az Egyesült Államokban azt lehet látni gyakorlatilag, hogy nagyon sok helyen az van, az ember kiszáll, odaadja a kulcsot, és úgy parkolna. Onnantól kezdve neki nem kell foglalkozni semmivel. Itthon meg hát nem annyira.
1: Vagy csak kevés helyen, mert van.
2: Kevés helyen, igen.
1: De kevés helyen, igen.
2: Inkább egy bizalmi kérdés, vagy nem tudom, hogy látod.
0: Nem is tudom, hogy bizalmi vagy anyagi kérdése, hogy még plusz pénzt fizessünk azért, hogy valaki elviszi az autónkat, pedig abszolút lenne létjogosultsága, meg hát a belvárosok nyilván a világon mindenhol kevés parkolóhelyen rendelkeznek, úgyhogy ez szerintem például fiatal vállalkozóknak üzenem, hogy én azt gondolom, hogy ez egy abszolút rés itt a magyar piacon.
1: És akkor kijöttél az éjszakából, mert hogy az egy kicsit szándékaid ellenére is bármennyire próbáltad azt gondolom kulturáltan, vagy más jellegűvel csinálni, ahogy te fogalmaztál, ugye nem csak az erő pozíciójából, hát azért nem kerülhető el az a fajta élet, ami ott zajlik. Mi jött ezután?
0: Ezután jöttek sportrendezvények, illetve nagyon szerencsés kapcsolatnak, találkozásnak köszönhetően egy osztrák banknak a követeléskezelési rendszerének az üzemeltetése, amikor is ilyen 2010 körül ugye beborult hitelállományokkal foglalkozni kellett, és hát, hogy ők...
1: Ez nem egy hálás feladat.
0: Nem, én alapvetően a cégeseket is vállaltam, mert én egyszer elvállaltam egy magánszemély követelést, és akkor én voltam ilyen idős néniknél, meg ahol fölvette az unokája ugye hitelt, hogy nem is tudott róla a nagymama, meg egyebek, és hát én hazamentem, és akkor mondtam, hogy én ezt nem tudom csinálni. Ráadásul nekem is volt akkor hitelem, tehát úgymond
1: igen,
0: a másik oldal is ott voltam. Tehát mondtam, hogy ez nem nekem való, mert hát én annak a nénének tudom, a anyagát nem adtam le, ami 4-5 hónapig már össze-vissza keresték rajtam, mert húztam az időt, hogy nehogy bajba kerüljön szegény, tehát nem biztos, hogy én vagyok a leghatékonyabb követeléskezelő. Úgyhogy a céges ügyeket azt viszont jobban szerettem, ott mondjam, mert volt őrzés, bedőlt lakóparkok, építkezések, ott azért már csibészek voltak a túloldalon, velük lehetett másképp beszélni, tehát hogy ők velük lehetett jó egyességeket kötni.
1: Aha, világos. Hogyan nőtt akkorára a cégcsoport, hogy ugye, ahogy említettük, ma közel 450 főt foglalkoztatsz, vagyis a cég, és 5-6 milliárd forintos árbevételű a vállalatcsoport.
0: Igazából ez egy

0: egy piaci akvizíciónak köszönhető, tehát a mi alapcégcsoportunk 2024-ben egy olyan pozícióba került szintén, itt nem véletlen emlegetem a szerencsét és a szerencsés találkozásokat, mert szerintem az életben, az üzleti életben a szerencse az egy nagyon-nagyon fontos faktor. Uh-huh. Legalábbis az én életemet végig kíséri, reméljük még sokáig végig is fogja.
1: Hogy... És gondolom, itt a helyzetek meg szituációkra gondolsz, tehát nem arra, igen, hogy találkozás... csinálok egy vállalatot, igen. És ülök, hogy rátomázlim van, és
2: lehet,
1: egy
2: szerencsébb lesz.
0: Nem, nagyon-nagyon sokat kell menni, és mindig szoktam mondani, akár a menedzsmentem is, hogy 100 találkozóra kell elmenni, és abból 99 tök felesleges. Igen. De azt az egyet keresed. És ez az egy több évente egyszer jön el, amikor tényleg egy olyan lehetőséggel találod magadat szemben.
1: És az úgymond ott lesz a szerencse, tehát ez a mindenki így a saját van. Szerencséjének kovácsa azért az olyan, hogy tehát nem a sült galambszerű házhoz jövő szerencse.
2: Igen, az kérdés, hogy hogyan definiáljuk
1: igen,
2: ezt,
1: mert igen, ez
2: szerintem beletetted a munkát, beleteszed. Mások ezt ilyen szépen networkingnek hívják, a folyamatosan találkozgatás, emberek megismerése és a lehetőségeknek a felmérése. Aztán, hogy lesz-e belőle valami, ahogy te mondtad, az már egy kérdés.
0: Amellett, hogy ilyenkor azért az emberi oldalt se felejtsük, amellett, hogy nem lesz üzlet belőle, de mondjuk nagyon jó ismerettségekre, igen. Jó kapcsolatokra, akár haveri kapcsolatokra
1: lehet szerteni. Nem lesz üzlet rögtön, de aztán valahol akár 2-3 több év múlva
0: lehet, ez egy hosszú távú befektetés, én mindig azt mondom, aki gyorsan akar sikert, és a mai fiataloknak szerintem ez a legnagyobb démonja talán, hogy ugye azonnal és nagyon gyorsan szeretnének sok mindent elérni, és ez nem sikerülhet mindenkinek, ezért sokat csalódott fiatal, őket mindig erre szoktam biztatni, uh-huh. Hogy legyenek türelmesek, várjanak, építsék föl magukat, szerezzenek tapasztalatot, és utána vágjanak mondjuk bele egy vállalkozásba.
1: De akkor vissza az akvizícióhoz, ez milyen cég volt, amit szereztetek?
0: Ez maga a Justice Security, aha. Aminek egyébként Kovács György volt az alapítója. Ez egy nagyon szépen tudatosan, struktúráltan felépített piaci cég, ezt azért hangsúlyozom, mert azért aki a vagyonvédelmi piacot uh-huh. ismeri, azért tudja, hogy egy elég koncentrált piac, mondjuk így.
1: Nagyon szépen fogalmazol, igen. Azt hiszem, az, vagy volt eddig remélhetőleg, és most már talán inkább versenyszerűvé válhat. Vagy ezt nehéz lebontogatni, ezt a kialakult struktúrát?
0: Ebben a korban már a tündérmességben kevésbé hiszünk. Meglátjuk, nyitottan várjuk a piac alakulását. Szóval, hogy úgy alakult, hogy ő egész egyszerűen 60 év fölött volt, és úgy döntött, hogy nyugdíjba megy, és eladja a cégét. Azt hiszem, az a mindent elmondok, hogy egyetlen egy közbeszerzése vagy állami megrendelése sem volt a cégcsoportnak, abszolút a piacról élt, és hát azonnal fölismertem ebbe azt a lehetőséget, hogy ez idézőjelben bármi áron kell, mert ez lehet egy olyan pont, egy olyan pozíció a piacon, ami önállóvá tud tenni egyrészt, illetve ahol van tere, van lehetősége az én innovatív digitális vagyonvédelem irányába mutató törekvéseimnek, hiszen itt már maga a cégben van nagyon régóta egy Poszeidon kassza megfigyelő rendszer, ami egyébként nagyon sok áruházban működik, és ami vásárlási tevékenységünket is tudja elemezni. Úgyhogy itt nagyon jó szinergiák találkoztak, és akkor egy közel másfél-két éves közös üzemeltetés után tavaly már teljesen hozzánk került, és az mi alapcégcsoportunk, ami a Vestion cégcsoport volt, az így hát duplájára nőtt, meg a vásárlás közben még egy jó nagyot növekedett, szóval egy nagyon nehéz másfél-két éven vagyunk túl, de mm-hmm. pozitív értelemben.
1: Nyilván, hát ezeket integrálni, ezeket a
2: ez volt az előző tulajdonosnak a szándéka, hogy így közös üzemeltetést legyen először, és akkor úgy szálljon ki, tehát ő, amikor értékesítette a céget, érdekelte, hogy mi lesz vele a céggel, vagy
0: három kérője is volt a cégcsoportnak, és elvileg azért is döntött mellettem, mellettünk, vagy az általam képviselt cégcsoport mellett, mert hogy látta azt a digitális és innovációs törekvést, ami majd tovább tudja vinni az ő gyermekét, mert azt gondolom, hogy ő talán gyermekeként is tekint teljesen jogosan erre a cégcsoportra, hiszen vallom azt, hogy aki a klasszikus, hagyományos vagyonvédelemben gondolkodik, tehát hogy minél több biztonsági őrt adjak el egy helyre, annak nem biztos, hogy hosszú távon van létjogosultsága ezen a piacon már. én ugye a Nemzetközi Robotikai Szövetségnek is tagja vagyok, nagyon sok kiállítást járok, és én csak nézem a trendeket. Tehát mindig szoktam mondani, nem találok én föl semmit, csak nézem a világot, hogy hogy alakul a biztonsági piaca.
1: A cégbe és a működésbe.
0: Abszolút.
1: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, egy picit beszéljünk erről, hogy hol tart ez a terület az innovációba, a digitalizációba, hogy itt már említettél kamerarendszer, de hát gondolom számos más olyan eszközt.
2: Igen, ez a Poseidon, ez mi volt egész
1: igen,
2: pontosan?
1: Tehát ez kit figyel egyébként a vásárlók mozgását, és abból lehet következtetni, vagy azt, aki fizetés nélkül szeretne esetleg...
0: Nem, ő egy algoritmus, ami kassza eseményeket fizet, ja, vagy figyel, bocsánat, és abból tudjuk szűrni a gyanús eseményeket. Tehát példát mondok, nem tudom, egy adott pénztárosnál, ez egy régi példa, mondjuk annyi gyufát adott el egy maga, mint az összes többi pénztáros összesen, akkor az gyanús lett, és hát bizony sajnos kiderült, hogy mondjuk ő az ismerős, amikor bejött, akkor a gyufás dobozt húzgálta át a leolvasónál, és ugye csúsztatta mellette ki a termékeket.
1: Az ismerős pakolta el a karajt, meg a...
2: van ilyen, van. Hogy is van az nem a répázás? Dehogy nem. Dehogy a polgármester úr. Na mindegy, hát izgalmas
0: most
2: dolgok
0: a,
2: vannak.
0: Most a krumplizás a fő.
2: Krumpli, az
0: ugye
2: is.
0: A önkiszolgáló kasszáknál, ugye hát, hogy az édes burgonyát visszük, de a legolcsóbb sima burgonya címkével, és utána még mondhatjuk is, hogy bocsánatot összekevertem, mert krumpli.
1: Hát hülyének ér lenni, ugye?
2: Krumpli, ugye? A legdrágább balmákat hát is el lehet, a Pink Lady-t is el lehet vinni a kilós alma árban, tudja
0: szóval
2: ezt a magyar?
0: Kihívás egyébként, hogy ezek a kamerák mondjuk a önkiszolgáló kasszáknál felismerjék ezeket a termékeket, főleg, ha mondjuk egy zacskóban vannak, tehát hogy azért az egy elég nehéz technika megoldás lesz.
1: Jó, mi még? Tehát el tudom képzelni, hogy objektumőrzésnél lehet drónokat, de inkább te mesélj nekünk erről, ne én ötletelj.
0: A drón technológia, illetve a robot technológia két fő irány. Mi a drón technológiával annyira nem foglalkozunk, üzemeltetni szeretnénk, van most két cég is a piacon, akik már önrepülő, teljesen automata rendszerrel kínálnak szolgáltatásokat.
1: Tehát az azt jelenti, hogy nyomok egy entert, és ő bejárja az objektumot, lenézi, nyilván naplózza, fölveszi,
0: leszáll, visszaszáll, föltölti magát, megy. Amiben én vagyok talán úttörő, hiszen emlékszem, a 2019-20 környéken kezdtem el a robotokkal foglalkozni, hogy például a járőrözést, meg egyéb feladatokat hogyan lehet robotokkal kiváltani. De ez is úgy volt, ez 20-20 volt, mert emlékszem, a Covid idején ültem otthon, TikTokoztam, és akkor ittam egy pohár bort, és pont azzal szenvedtünk, hogy nem találunk kört valahova, mert hogy óránként körbe kell menni csekkolni, és hát ezt nem szeretik az őrök valamiért. És akkor láttam egy videót, hogy egy ázsiai pályaudvaron egy ilyen kis robot ment ott körbe-körbe, és mondom, hát basszus, ez létezik, akkor megvan a lehetőség, és tudunk segíteni, hogy a biztonságőr már tényleg akkor csak bennül a kis bódéba, a robot megy körbe, és ő elemzi ugye ezeket a felvételeket, és innen indult el. Emlékszem, hogy amikor első kollégákkal beszéltem, akkor mondták, hogy hát bevettem a gyógyszeremet, vagy mi bajom van, tehát, hogy esetleg most megbolondultam, igen, vagy itt a Covid esetleg az agyamat támadta, meg a tüdőm helyett, de aztán ma már ezek a kollégák hívnak, hogy akkor hogy is van ez, hogy működik, el tudnám mesélni, milyen robotunk is van esetleg. Tehát, hogy szép lassan azért a piac az fel fogja venni ezt a technológiát, mert nincs más választása. Egyre kevesebb biztonsági őr van, a biztonságőri társadalom egy előregedő társadalom, ezt ki kell
1: mondanom. Azt látszik, szerintem, hogy ránézésre
2: ja, is. Hogyha... Igen, mert volt az a fél mondatod, ami nekem nagyon érdekes volt azért, hogy nem szeretnek körbe menni. Hát most én azon gondolkodtam, hogy ha én biztonsági őrnek mennék, akkor lenne egy ilyen kritérium, hogy és körbe kell menni a területen. Na, azt nem. Szóval furán hangzik így elsőre, de mondjuk, hogy egy nagyon nagy területről van szó, amit be kell járni, azt megértem, hogy azt drónokkal nagyon jól meg lehet oldani a mai technológiával, úgyhogy igen.
0: Hát a jövő abszolút ebbe az irányba megy, úgyhogy a másik probléma, hogy a fiatalokat nem tudjuk bevonzani. Tehát lássuk be, mai fiataloknak csak az a jó, ők egy követői társadalmat élnek, ami menő. Na most hát azért azt mondja a haverjának, hogy én bisztiőr vagyok, hát nem olyan
1: hát
0: menő.
1: Hát azzal csajozni már nehezebb.
0: Igen, nem, pedig régen milyen jó lehetett amúgy, de hogy... felismertem azt is talán, hogy valamilyen olyan technológia kell, ami a fiatalokat is bevonza. És ha azt mondjuk, hogy nem biztonsági őr vagy, hanem drónpilóta vagy, robottechnikus vagy, és úgy látod el a feladatodat, akkor az már vonzó lehet a fiatalok számára, és legalábbis látjuk, hogy ez már sokkal nagyobb érdeklődést vált ki belőlük.
1: Világos. Nagyon szalad az idő, és mindenképpen térjünk ki arra az alapítványra, amit te alapítottál, ez az egy lépéssel több. Ez mit csinál, mi a fő profil, és hogyan működik, hogy, és miből gazdálkodik?
0: Az egy lépéssel több alapítványnak van egy fő programja, amiért lényegben megalapult, ez a Fogadj örökbe egy családot. Ennek a programnak a keretein belül nagyon súlyos, tartós betegséggel küzdő gyermekeket nevelő családok kapnak havi rendszeres támogatást, mert hogy én már így kezditek felismerni, hogy vannak ilyen egyéni kis meglátásaim, amik eltérőek, de én azt gondolom, hogy a támogatás az nem egy évben egyszer kell megtörténjen, hanem folyamatosan, rendszeresen kell segítenünk a rászorulókat. Havi 50 ezer forintot kaphat egy család, ez is maximálva van, mert például azt sem támogatom, hogy mondjuk marketingeszköz csináljon egy család a beteg gyermekéből, mert sajnos ilyen is van, vagy abból éljen a család, hogy különböző támogatásokat vesz fel. Ez egy nagyon nehéz helyzet, egy nagyon szomorú helyzet, de nem segítjük ezeket a szülőket azzal, hogyha hagyjuk bele helyezkedni, bele süppedni ebbe a szerepbe őket, hanem annyi segítséget adunk, ami valóban kézzelfogható segítség, de emellett azért nekik, vagy az egyik szülőnek még dolgoznia kell, mert ezzel egyébként mentálisan is sokkal jobban van, mint hogyha non-stop otthon tartózkodik a beteg gyermeke mellett. A programnak egy nagyon fontos mérföldköve, hogy nem kapja meg ezt a támogatást közvetlenül a család, hanem beküldhetik az alapítványnak a rezsi, gyógyszer, gyógykezeléssel kapcsolatos számlákat.
1: Igen, hogy biztosan arra fordítódjék ez a támogatás, amire az célzottan ki van találva, gondolom ezt ezzel lehet.
0: Pontosan így, ahogy mondod, és mi közvetlenül elutaljuk helyettük a szolgáltatónak, hiszen ma lássuk be ezt is, Magyarországon két dolog jut eszünkbe, ha adományozunk, hogy hát vagy az alapítvány lopja el a pénzünket, vagy a család esetleg nem arra használja, amire kéri. Igen. Úgyhogy az alapítványi oldalról ezért is nagyon fontos, ami befolyik, az egy az egybe tovább folyik a családhoz, illetve nálunk sem én, sem a kuratóriumi tagok, sem a nagykövetek, senki nem kap fizetést, nem veszünk fel költségtérítést, tehát nem trükközünk ezt, mindenki saját időből, energiából, pénzből végzi és csinálja, kivéve nyilván az adminisztrátorokat, mert most már szerencsére közel 200 család van a programba.
1: Tehát 200 azért, család?
0: Igen.
1: Az országosan, tehát egy földrajzilag?
0: Abszolút országosan, illetve van még határon túli erdélyi magyar családunk is, akit támogatunk, úgyhogy nekünk ez a hivatásunk, és hát a támogatói körünk is nagyon-nagyon vegyes, holnap lesz pont egy újabb aláírási ceremóniánk, és jön egy nyugdíjas klub, aki nagyon kedves, örökbefogadunk nagyon régóta Dombóvárról, és járnak, és ők már nem tudom, hanyadik családot fogadják örökbe, mert hogy ugye egy család 50 ezeret kap, de felajánlani minimum 5000 forintot kell egy évre, kinek mit enged meg a pénztárcája, és ebből adódik össze egy-egy családnak a támogatói köre. Az lehet
2: a nyugdíjas klub az egy támogatói kör?
0: Igen,
2: de jó,
0: igen, ők
2: értem.
0: Jönnek, és támogatnak egyénileg magánszemélyként is, mint nyugdíjasok, tehát fantasztikus, és utaznak ezért rengeteget, tehát ez egy abszolút példaértékű, én azt gondolom, de hogy talán emiatt is, hiszen átlátható, és egyébként minden évben kétszer elszámolást kapnak a felajánlók, hogy adott hónapban mire költöttük az ő pénzüket, milyen számlákat adtunk föl, illetve hát itt ismeri magát a családot, ő választja ki, tarthatja vele a kapcsolatot. Rengeteg rendezvényünk van, ahol találkoznak, hiszen közösséget is építünk, mert az is nagyon fontos, hogy ezek a családok nagyon sokszor már elszigetelve élnek, és nekik egy kis platformot szeretnénk nyújtani, egy kicsit visszahozni őket a társadalomba. Épp most lesz Révfülöpön egyébként majd egy táborunk is, ahol több mint 30 családot tudunk táboroztatni ingyen és bérmentve.
2: Akkor így kanyarodjunk vissza a végén arra, hogy mit látsz a következő trend, mi a biztonság vagyonvédelem területén?
0: Abszolút a digitális vagyonvédelem, tehát azok az AI alapú kamerák, ahol már a kameraképet a program leelemzi, és csak a eltérő, tehát vannak standardizált folyamatok lesznek, és ezt végigköveti a rendszert. Ami ettől eltérő, azt fogja feldobni az embernek, és mindig az ember dönt intézkedés előtt. Ezt nem szabad kiengedni a kezünkből, legalábbis én ennek nagyon erős szószólója vagyok, hogy nem hozhat olyan döntést soha egy program, hogy ő elindít egy, nem tudom, valamilyen olyan folyamatot, ami már visszafordíthatatlan intézkedés mondjuk, úgyhogy én abszolút ebben
1: látom. Tehát ilyen agent-szerű megoldást azt még egyelőre nem szívesen alkalmaznál.
2: Hát lehet, hogy valami kisebb automatizációs folyamat van, de a végén az ember dönt.
0: Amikor intézkedni kell, tehát a program nem dönthet arról, hogy menjen oda Jóskos vágja a földhöz, nem tudom, a ott lévő szemét, mert lehet, hogy éppen eltévesztette a jogosultságot. Úgyhogy drónok, robotok és AI alapú kamerarendszerek fogják átvenni, én azt gondolom, a következő 10 évben a vagyonvédelmi piacot. Ez látszik egyébként a megrendelőinknél, hogy abszolút az 5 éves tervükben benne van a robotizáció. Indulnak nekünk is most már pilot projektjeink majd, ahol úgymond már azért élesen fognak szolgálatot teljesíteni robotok, de azért még ezek erősen fejlesztésre szorulnak, tehát azért még mindenkit megnyugtatnék, mert ugye ez a következő kérdés, hogy elveszik a robotok a munkánkat. Én egyébként erre azt szoktam mondani, nem biztos, hogy népszerű vagyok érte, hogy igen, hiszen ez már hát megtörtént. Bizonyos,
1: tehát a járőröző raklapok közt mászkáló biztonsági
2: hát, sok típusú munkát elvesznek, van, persze.
0: Hát így gondoljunk a gyárakra, a gyártósorokra, ott már elvették a robotkarok, a robotsorok, az automatizált gyártósorok.
1: A kukák.
2: Hát, hogy adtak egy csomó más lehetőséget, igen.
0: De sok új munkahelyet is teremt.
2: Egy nagyon érdekes és jópofa üzenettel tudjuk akkor zárni a beszélgetést, visszatérve itt a Poseidon rendszerre. A 14 éves lányom elnézést kér a szakértőtől, esküszik, hogy a múltkor véletlenül húzta be az olcsó almát. Írja.
0: Megbocsájtottunk.
2: Írja Péter, aki szerintem megbújt a lánya mögé. De jó, vicces, oké. Okay. Szóval értjük.
0: Hiba előfordul, az nem is baj. Mindig a szándék.
1: Még egy értékelhető Tibortól. Na, ez a srác nagyon rendben van, és nektek is jár a buksisimi, mert megint jó alany találtatok. Felírjuk őt is az évi hagymás emberdíjra. Ez vedd nagy megtiszteltetés, nekünk egy makói hagyma termelő bácsi volt, aki nagyon klasszul szakmáját szeretve, tényleg sugárzott a beszélgetésből, hogy mennyire ott van, és hallgatunk megalapította a hagymás emberdíjra, úgyhogy nevezett
0: téged. Várom szeretetet. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk. Gratulálunk akkor, és sok sikert.
0: Hallásra hallgatóknak, köszönöm a meghívást még egyszer.
1: Hajós István volt a vendégünk, a Justice SEC ügyvezető tulajdonosa és az Egy Lépéssel Több alapítvány alapítója.
3: Akkor mit hívjak majd?
4: Majd hétfőn a doktor urakat a Millás reggeliben a szokásos időben reggel 6-tól. Most a hétvégi Millás reggeli best of hangzott el. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
5: This guy is a professional.
4: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
5: Going after him could be very dangerous.
4: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
6: It takes place in ancient Japan.
4: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
7: Yo, what the hell are you?
4: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
8: A man is super.
4: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
9: This is a substance of the way of the samurai.
4: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
10: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar. Exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome itarra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát. A Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is. Augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
8: Jelenleg a kukoricán aggódunk, Magyarországon egy 589 000 hektáron lett kukorica vetve 2026-ban, ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
7: Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Fagylaltárusoknál, nyári táboroknál, zöldség- és gyümölcsárusoknál, bringás büféknél is vizsgálódnak a szakemberek. Az első szakaszban a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak, közölte a Nébih. Eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fátyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
4: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni?
11: Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
12: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
4: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
13: Sziasztok, ez itt a Kávézó a világ végén. 2026. augusztus 3-a van, tart még a nagy meleg, és hát ez minden bizonnyal érinteni fogja azokat az élőlényeket is, hogy érinti azokat az élőlényeket is, akikről, vagy amikről, hát ezt majd eldöntjük ki, hogy szereti ezt apostrofálni, szólni fog ez a mai beszélgetés itt a Kávézó a világ végénben. Ugyanis vendégem Halmos Gergő, a Magyar Madártani Egyesület ügyvezetője, és hát nemrégiben egy levélben keresték meg a Magyar Madártani Egyesület Kapitány István gazdaság és energetikai minisztert, illetve Gajdos Lászlót, az élő környezetért felelős minisztert, arra a bejelentésre reagálva, ami szerint a kormány szélerőmű építési pályázatot ír ki, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület konfliktus térképet készített, hogy a károkozás minimalizálása érdekében a jogszabály alkotásnál és a szélerőművek tervezésénél is kellő súlya figyelembe tudják venni a döntéshozók a természetvédelmi szempontokat. Szervusz, Gergő!
14: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
13: Na hát akkor itt rögtön egy ilyen jó drasztikus belevágással az eset, hogy a madártani szempontból a szélerőművek rosszak? Ti ellenzitek a szélerőmű park bővítését?
14: A szélerőművekkel kapcsolatosan madártani, nem csak madártani, illetve a természetvédelmi problémák széles sorra fölmerülhet. Ezeknek egy jelentős részét azért lehet csökkenteni és el lehet kerülni, ezért általánosságban a megújuló energiák terjedését mindenképpen szorgalmazzuk, de azt tartjuk fontosnak, hogy megfelelő előkészítéssel itt a szélerőműveknél elsődlegesen a helyszín megfelelő kiválasztásával, illetve a problémás helyszínek kizárásával, másodlagosan pedig olyan beavatkozásokkal, amik már egy szélerőműpark működtetésénél tudják csökkenteni ezeket a kockázatokat, lépjünk előre. Igazából itt most a forróságra utaltál, most azt eszembe, hogy most forró ez a téma, mert hogy évekig hideg volt, tehát hogy nem lehetett...
13: Mondhatni
14: jéghideg volt, és hát ez is most így hirtelen kellett nekünk is belevágni újra ebbe a területbe, és ezeket az információkat összeszedni, összerendezni, és hát reméljük még tudjuk egy kicsit ezt továbbiakban is finomítani.
13: Hát meg ez egy érdekes felállás, hogy most akkor itt remélhetőleg valóban nem süket fülekre talál egy ilyen természetvédelmi vagy civil szervezetnek a javaslata, de majd erről majd egy kicsit később beszélünk még, hogy alakul ez most. Teljesen laikus kérdés, ami biztos sokakban fölmerül, hogy egyáltalán miért veszélyesek a szélerőművek a madarakra nézve, hát miért olyan buták ezek a madarak, hogy nekirepülnek a szélerőműnek?
14: Hát igen, a kockázatnak egyik része az a nekirepülés, nyilván ez a legismertebb, leglátványosabb. Azért azt el kell képzelni, hogy van egy szélerőművünk, amelyik mondjuk 150-200 méter magas, és mondjuk egy 50-80 méter közötti lapát hosszal rendelkezik. Amikor az elkezd pörögni, akkor a tövénél, mintha állna, nagyon lassan megy, de a végén a lapát az olyan 250-300 km per órával hasít.
13: Bassza.
14: És hát azt kell elképzelni, hogy amikor egy madárnak az érzékelése kialakult a evolúció során, akkor mindenféle dolgra föl kellett készülni, de vékony tárgyak 300 km per órás áthatolására azon a légrétegen, ahol mozog, nem igazán, tehát ez nagyon nehezen...
13: Kevés volt a szélerőmű még akkoriban.
14: Igen, tehát hogy egy olyan jelenséggel találkoznak, amire nincs fölkészülve az adott faj, vagy egész fajcsoport egyrészt, másrészt sokszor alapvetően másra figyelnek, tehát mondjuk köröznek a levegőben, és keresik a prédát, és akkor egyszer csak megjelenik a semmiből egy 300 km per órás penge, és hát ilyen okokból kifolyólag történhet meg ez az ütközés. Persze vannak még más hatások is, mert természetesen a légáramlásokat is befolyásolja egy szélerőműnek a működése, ezért lehetnek olyan ingadozások, amik szintén megzavarják a madarakat, vagy például a denevéreknél feltételezik, hogy a légnyomás változás, ami a lapátok előtt és mögött jelentős különbséget tud létrehozni, az akár egy olyan problémát okozhat, ami önmagában az állatnak egy olyan sérülést okoz, ami akár a pusztulásához is vezethet. Az újabb tanulmányok azt feltételezik, hogy a denevéreknél is nagyobb a valószínűség, és a probléma nagyobbik része az inkább az ütközés, nem pedig ez a hatás, de ez is egy olyan érdekes dolog, amire nem gondol az ember, hogy milyen változásokat okoz a környezetben egy ilyen szerkezet.
13: Tényleg nagyjából azt lehet látni, mindenek ára van, tehát, hogy bármi, amit akarunk csinálni, mindig egy kicsit a kisebbik rossz fele kell elmozdulni, mert hogy mindig minden változásnak valamilyen hatása van a környezetre, és annak akkor lehet negatív hatása is. Mik azok a fajok, amiket elsősorban veszélyeztetnek a szélerőművek? A denevéreket említetted, de úgy tudom...
14: Alapvetően a ismereteink szerint elsősorban végül is az élőhelyek közül a légi élőhelyeket használó állatok, és a madarak és a denevérek azok, amik a legnagyobb kitettségben vannak, vagy akinek a legnagyobb problémát okozza. Ezek közül is azok, amik egyrészt olyan magasságban mozognak jellemzően, másrészt általában a nagyobb testméretűek, és így, hogyha most le kell szűkíteni, akkor a madaraknál azt mondjuk, hogy a ragadozó madarak, nagy testű vízi madarak, vagy egyéb olyan nagy testű madarak, amik ilyen jellemző magasságokban repülnek, mondjuk Magyarországon például vonuló madártömegek sokszor nem úgy jellemzőek, mint mondjuk egy földszorosnál, ahol tudjuk, hogy nagyon szűk csatornán keresztül vonulnak a madarak, de azért nálunk is mondjuk egy daru vonulás esetén több tízezer vagy akár százezer madár is egy adott térségben pont ilyen magasságokban mozoghat, amikor éjszakázó helyére repül be, vagy éppen amikor onnan kirepül, tehát hogy ezek az élőhelyek is egy ilyen akár csatorna jelleggel, vagy hát egy vonulási folyósó jelleggel is ilyen problémákat okozhatnak, és amiket még mindenképpen figyelembe vettünk itt a tanulmánynál is, azok a vízi madarak, tehát itt is szintén vannak elég nagy testű, nagy tömegben, nagy csoportosulásban és nagyobb magasságban is repülő fajok, libák, récék, és hát olyan madárfajok is, amik szintén nagyon veszélyeztetettek, amik parti madarak, vízes élőhelyek problémáját. Nem feltétlenül a mai témánk, de hát az is egy erősen kapcsolódó kérdés. Tehát a vízes élőhelyeket amúgy is védenünk kell, és azoknak a környezetében például a szélerőművek telepítése is egy jóval jelentősebb kockázat, mivel itt sokszor tömörülnek ezek a vízi madárfajok, és így az ütközésnek a lehetősége sokkal magasabb. Tehát ezeket vettük figyelembe. A denevéreknél én nem vagyok annyira nagy szakértő, egyébként egyesületünknek van egy emlősvédelmi szakosztálya, tehát foglalkoznak denevérekkel szakértők, elsősorban önkénteseink, de ott elsősorban azok a fajok jönnek szóba, amik szintén magasan repülnek. A denevérek esetében Magyarországon is vannak ilyen fajok, korai denevér, rőt korai denevér talán az, amelyik a legkitettebb ennek, vagy amire a legtöbb adatunk van más országban, hogy kitett ennek a problémának, de más ilyen denevérfajok is, amik ezekben nagyobb magasságokban jellemzően repülnek, vagy akár vonulnak is, mert denevéreknél is vannak ilyen vonulási viselkedések, okozhat problémát ebből a szempontból. ez az ütközés, mert ez az elsődleges ismert probléma. Másik probléma azért a kizárás, tehát, hogy amikor bizonyos fajok elkerülik ezeket a szélerőműveket.
13: Pont ezt akartam kérdezni, hogy megtanulják-e
14: időben. És tulajdonképpen ott nem arról van szó, hogy egy közvetlen pusztulásnak vannak kitéve, hanem azáltal, hogy elkerülnek egy térséget, az elveszik számukra, mint élőhely, és így kiszorulnak, és hát azt a terület nagyság csökken, ami számukra rendelkezésre áll. Bizonyos ragadozó madárfajoknál ezt ki tudták mutatni, hogy valóban elkezdik elkerülni azokat a térségeket, és így csökken az élőhelyük, hát ez is egy fontos tényező. Persze még a kapcsolódó infrastruktúra is fölmerülhet, tehát nem csak maguk a tornyok, hanem az utak, vagy éppen vezetékek, amik ezekhez kapcsolódva létesítésre kerülnek, és ezeknek a kockázatai hozzáadódnak ehhez a problémához. De az itt elsősorban az ütközésre és az élőhelyi kizárásra szoktunk koncentrálni, ezek valószínűleg a legjelentősebbek.
13: Van erre bármiféle statisztika, hogy átlagban egy szélerőmű mondjuk mennyi élőlénynek a vesztét tudja okozni?
14: Vannak különböző vizsgálatok. Azért nem érdemes átlagokról beszélni, mivel pont arról van szó, hogy nagyon nagy különbségek lehetnek attól függően, hogy jó helyre raktuk ezt a szélerőművet, vagy rossz helyre raktuk. A rossz helyre vannak példáink a korai időszakban eléggé kevéssé merült fel. Egyáltalán ez a probléma, amikor elkezdtek szélerőműveket telepíteni. Hát azért nálunk korábban Amerikában, Spanyolországban, Németországban sokkal korábban indult be, és sokkal jelentősebb is a szélenergia használata, aztán később pedig Ázsiába lendült föl, onnan kevesebb ilyen adat van.
13: Furcsa módon.
14: Bizony, sokakból kifolyólag, de Amerikában például tudjuk, hogy az Altamont hágón, ahol kifejezetten a hágóra telepítettek nagy mennyiségű tornyot, ott konkrétan jelentős számú madár pusztulásához vezetett, tehát ott azt ki tudták mutatni, hogy lényegileg ott egy populációs hatást lehet detektálni. A szírt is a sok esetében, az állomány az egy ilyen, hát az én ökológiai fogalom, ez a forrás és nyelő populáció, tehát hogy vannak olyan populációk, amik sikeresen szaporodnak, és ezért képesek madarakat kibocsátani úgy, hogy más területeket elfoglalnak, és vannak olyanok, ahova csak mennek be a madarak, és ott olyan alacsony a szaporodás, hogy több pusztul el, mint amennyi bemegy. És itt ezt tudták kimutatni, hogy olyan mértékű volt azon a területen a pusztulás, hogy folyamatosan új madarak jelentek meg, és így ez lényegileg egy populációs szintű csökkenéshez vezetett. Egyébként Spanyolországban vannak még ilyen részletesebb adatok, ott különböző keselyű fajok, elsősorban a fakókeselyű, barátkeselyű esetén szintén nem kedvező pozícióban, nem kedvező helyszínre helyezett ilyen szélerőmű parkok egy térségi hát nem kipusztulás, de jelentős állománycsökkenést idéztek elő. Tehát, hogy vannak ilyen rossz példák, de persze vannak olyanok, ahol alig van pusztulás, mert megfelelően választották ki a helyszínt, és az inkább esetinek számít. Szerintem az egy fontos dolog, hogy a lényeg az, hogy olyan hatást ne gyakoroljanak ezek a létesítmények, amik egy fajnak egy populációs szintű változását idézik elő. Tehát nem eseti ügyekről van szó, hanem egy tartós hatásról, ami mondjuk csökkenti annak a veszélyeztetett fajnak az állományát.
13: Azok alapján, amit most elmondtál, azért azt mondom, hogy madártani szempontból azért nem a örömtelibb dolog, hogyha ilyen szélerőművek települnek bárhová is. Mégis azt mondod, hogy ti, mint a Madártani és Természetvédelmi Egyesület, jól mondom?
14: Igen.
13: Mégis támogatjátok azért összességében ezeknek a telepítését. Miért? Akkor miért fontos ez nektek?
14: Hát igazából úgy fogalmaztam, és tehát ugye alapvetően ez az álláspontunk, hogy a megújuló energiáknak a terjedését szorgalmazzuk. Nyilván ez egy elég komplex kérdés, tehát hogy nem lehet csak egyféle szemszögből megközelíteni, és ebben mi azt képviseljük, hogy most nem csak a szél, hanem napenergia, vagy bármilyen más olyan energiaforrás, ami megújulónak számít, esetében is olyan intézkedéseket tegyünk, amivel azzal, hogy próbáljuk a klíma problémánkat csökkenteni, közben ne növeljük a biodiverzitás problémánkat, ami egyébként lehet, hogy egy laikus számára két különböző dolog, de ugyanarról beszélünk, tehát ezek összefüggő dolgok, amik nem kezelhetők így szeparáltan, és nem mondhatjuk azt, hogy hát ezért az egyiket csökkentjük, és akkor hát a másikból is el lehet venni egy kicsit, hanem komplexen kell nézni, és ezért mindenképpen az a cél, hogyha megpróbálunk beavatkozni, akkor minimalizáljuk azokat a hatásokat, amiket a természetre, a fajokra gyakorolunk ezáltal, és az elővigyázatosságot próbáljuk gyakorolni. De egyébként itt az a példa, amit itt csináltunk, hogy hát ez a konfliktus térkép, mégis azt próbáljuk megnézni, hogy hol vannak azok a helyek, azok a fajok, amik a leginkább ki vannak téve esetlegesen egy ilyen problémának, nagy számban előfordulnak, vagy éppen arra nagy tömegben mozognak, vagy ahogy említettem, a vízimadaraknál akár vízesérőhelyeket figyelembe venni, és ezáltal egy olyan térképet adni, ahol nem azt mondjuk, hogy ide lehet, meg ide nem lehet, hanem azt tudjuk mondani, hogy ezeken a területeken jóval magasabb, vagy akár elviselhetetlenül magas a kockázat, más területeken meg jóval alacsonyabb. Nulla olyan nincsen, tehát hogy nem tudunk olyat mutatni, ahova oda rakjuk, és semmilyen problémát nem fog okozni. Ugyanúgy egyébként ez igaz bármi más ilyen létesítményre, és máshogy igaz. Nyilván a szélerőműveknél az van, hogy hát ebből a légtérből, a levegő élőhelyből vesznek el egy teret, és módosítják, és ezáltal nyilván így a madarak előtérbe kerülnek, meg mondjuk a denevérek.
13: Folytassuk innen egy kis szünet után.
4: Rádió Café. Van barátod.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

0: Pourquoi tu suis le move? Fais-toi ton propre avis, ta propre opinion. T'es unique, t'es unique. Suis pas les autres comme un mouton. Suis pas les autres comme un mouton. T'es unique, t'es unique. Pourquoi tu suis le move?
1: Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jól kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: A világ Szegeden találkozik.
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
4: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
5: a világsikerű Bastille,
4: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
5: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
6: Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell, válságálló kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
7: Folytatjuk a Kávézó a világ végében a beszélgetést Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezetőjével. Ugye a témánk még mindig a nemrégiben bejelentett szélerőmű park bővítés, és ezzel kapcsolatban ugye az egyesület kiadott egy úgynevezett konfliktus térképet, ami segítheti a döntéshozókat abban, hogy hogyan tudják úgy kialakítani ezt a bővítést, ami egyébként egy elég jelentős bővítés, hogy az annak ne legyen minimalizálni lehessen az okozott kárt, talán így lehet akkor megfogalmazni ezt az egészet, és akkor ha jól értelmezem, igen, tehát hogy azt azért látjuk, hogy bármi, amit csinálunk,

0: Nagyon összehasonlítható vizsgálatoknak azért hiány vagyunk, mert sokféle nézték különböző módszerekkel, hogy mennyire veszélyesek az adott szélerőművek, de itt igen jelentős csökkenést lehet elérni. Tehát, hogy most én nem tudok tudományos cikkből százalékot idézni, de itt nagyságrendbeli különbségekről van szó, tehát hogyha jól választjuk ki a helyszínt, akkor néhány százalékára csökkenthetjük a kockázatot, míg hogyha belerakjuk egy vizes élőhely közepébe, vagy éppen a parlagi sasok költő területének legsűrűbb részébe, akkor pedig nagyságrendileg sokkal több áldozatot fogunk ezzel szedni, tehát hogy ez mindenképpen önmagában a legfontosabb intézkedés. Ami csak így említettem korábban, hogy vannak más intézkedések is, hogyha már én felépítek egy szélerőműparkot, akkor hogyan tudom csökkenteni az ütközésnek a kockázatát, tehát különböző technikai megoldások, ezek is olyanok, amik jelentősen fejlődtek azóta, hogy az első szélerőműveket építették. Maguk a szélerőművek is sokat fejlődtek, meg nőttek is jelentősen méretben, ami bizonyos szempontból a hatékonyságukat növelte, más szempontból azért a kockázatukat is növelte. De például alkalmaznak különböző festéseket, amiket már kísérleteztek, és Norvégiában vannak ilyen példák, ahol olyan 70%-kal tudták csökkenteni a egyes ragadozókat érintő ütközési kockázatot csak azzal, hogy különböző festésekre kell jelölték a lapátokat, és ez valami olyan módon segítette az észlelését a madaraknak, vagy éppenséggel talán az elijesztését, hogy ezt a kockázatot lehetett csökkenteni.
1: Ez mondjuk hasonlóan kell elképzelni, mint ahogy mondjuk a nagy üvegfelületekre ugye a madár sziluettet.
0: Hát mégis valami olyasmi a célja ennek is, tehát hogy egy olyan vizuális hatást gyakoroljon, ami által a madár az realizálja, hogy ott valami nem stimmel. Mm-hmm. És hát itt is az üvegfelületen is az, hogy az megbontja azt az üvegfelületet, és azáltal észreveszi, hogy ott van valami, nem, mert hogy az üveg esetleg azt jelenti számára, hogy ott nincs semmi, és át lehet venni. Ugyanígy itt is, meg hát az, hogy változó színnel, ahogy forognak, annak is nyilván van egy olyan ingere a madárra, ami által akár elkerüli azt a helyszínt. Másik megoldás csoport, amit szoktak alkalmazni, az pedig a szélkereknek a leállítása valamilyen, hát ezt így angolul shutdown on demand-nek szokták hívni, tehát hogy amikor valami esemény van, akkor arra reagálva. És klasszikusan ezt először úgy csinálták, hogy kiment x darab madarász, amikor szezon volt, mondjuk tanulmányúton jártam Jordániában, ahol megtekinthettük azt, hogy ott hogy csinálják, és ott hát az egy nagyon kockázatos helyszín, mivel hogy pont amit az előbb említettem, hogy ott egy összeszűkülő vonulási folyosó van, egy kontinentális összeszűkülő vonulási folyosó, például az összes gólya ott megy keresztül, és akkor ott azt találták ki, mondjuk ha az előbbi logikámat nézem, akkor oda nem is raktunk volna szélerőműparkot, de nyilván egy más szempontokból meg az volt számomra
1: előnyös. Hát gondolom azt, hogy különözök a víz a szél szempontjából is, jó?
0: Fújt a szél, nagyon fújt akkor is a szél, meg hát egy olyan sivatagi környezet volt, ami mondjuk más szempontokból nem problémás, hanem is természetvédelmi idő, de mondjuk az egyéb humán, meg helyi szempontjából számukra az volt az optimálisabb, hogy a madarászok figyelték, hogy mikor jönnek a nagyobb gólyacsapatok, és betelefonáltak, hogy akkor most állítsátok le. És akkor ezt a módszert használva ők is jelentősen, tehát a töredékére tudták csökkenteni a pusztulási kockázatot. Most ez azért egy elég munkaigényes módszer, hogyha minden szélerőműparkban X embernek rohangálnia kell legalábbis egy bizonyos érzékeny időszakokban is folyamatosan ezt figyelni, meg telefonálgatni, de hát azért itt is a technológia már előre jutott annyiba, hogy egyrészt radarrendszerekkel, másrészt most vizuális megfigyelő rendszerekkel, legújabban mesterséges intelligencia gondoltam, alapú igen, rendszerekkel, tehát hogy a videóról felismeri a madarat a rendszer, és akkor amikor olyan madár, ami kockázatos, olyan méretű, meg veszélyeztetett,

0: vagy egyéb, nem biztos, hogy ez minden paraméterrel egyet lehet érteni, hogyha ezeket így szabályozzák. Nem tudom pontosan, hogyan lehet ezt beállítani, gondolom, hogy különbözően állítják be különböző területeken, de akkor automatikusan leállítja az adott szélkerekeket, és ezzel is jelentősen lehet csökkenteni a kockázatot, hát ha nem is nullára, de erősen afelé közelítve. Nyilván ez mindegyik technológia szintén valamilyen plusz költséget jelent, de ezekkel azért jelentősen lehet csökkenteni a kockázatot, ha már oda telepítettük a szélerőművet, és a kockázat az még továbbra is fennáll.
1: Olyanra volt példa, ahol mondjuk olyan magas volt a kockázati szint, hogy végül is sikerült mondjuk visszabontatni onnan az erőműveket?
0: Leginkább az van, hogy azért ezeknek a szélerőműveknek is van egy élettartama. A legkorábbi nagy lendületű fejlesztések, azok hát az elmúlt évtizedben jártak kb. Le. Tehát ez ilyen 25-30 éves időtartam az, amit, vagy élettartam, amire tervezik ezeket a berendezéseket, és akkor több helyen úgy bontottak le, hogy a korábbi tapasztalatok alapján már úgy döntöttek, hogy ott ezt nem érdemes továbbiakban fönntartani. Persze ezek különbözők lehetek, természetvédelmi, vagy éppen humán szempontok, tehát hogy korábban arra se figyeltek annyira, hogy a lakott településhez hogy viszonyul, meg hasonlók, vagy éppen mondjuk a lebontásoknak a jelentős része után újraépítik ezeket, mert hogy
1: hát onnan ott van egy nagy betontalapzat.
0: Hát a modernebb technológiájú szélerőműveket cserélik le, hát ezek részben azt jelenti, hogy nagyobbakra, meg technológiák más megoldásokra, amik nagyobb hatékonyságúak, illetve nagyobb teljesítményűek, de azokon a helyeken, ahol ezek nagyon nagy problémát jelentettek, ott a teljes lebontás és megszüntetés is több helyen már megtörtént, és nyilván, hogy a következő időszakban egyre több ilyen ciklusnak a vége van, ezek előkerülhetnek, hogy akkor újra gondolják azt, hogy ezt pontosan csinálják. Nyilván azért azt hozzá kell tenni, hogyha itt Magyarországon most majd döntünk valamiről, hogy hova teszünk valamit, az azért 25-30 évig minimum ott marad velünk, és addig nehezen tudunk korrigálni, és hát utána is persze azért a korrekció az nem egy olyan kicsi dolog.
1: Igen, tehát ezért ilyen szempontból vagyunk most még jó időben, mert hogy ez egy most tervezett bővítés, de arra nézve már vannak adatok, hogy egyébként hová tervezték, és van-e olyan, ami mondjuk már most látszik, hogy konfliktusban van a konfliktus térképpel?
0: Hát eddig nem volt nagyon lehetőség ilyen engedélyek beszerzésére, ezért ilyen konkrét adatok nem állnak rendelkezésre, de azt tudjuk, hogy hát eleve lehet tudni, hogy Magyarországon a legszelesebb térségek azok az Észak-Nyugat-Magyarország, a nyugat-magyarországi régiókban találhatók, tehát a legtöbb beruházó szándék az abban a térségben került elő korábban is, ha még csak tervként. A megközelítés az, amit a kormány most alkalmazni fog, meg nagyjából az egész, ha visszamegyünk az elejére, hogy most miért lett hirtelen ennyire sürgős és fontos, akkor azt tudnunk kell, hogy az EU-s források megszerzése, ami egy kiemelt célja volt az új kormánynak, annak mindenféle feltételeknek kellett megfelelni, és ezeknek az RRF forrásoknak az elérhetőség az észben a megújuló energia fejlesztése lehet költeni, és akkor ott meg kellett felelni annak, hogy ki kell alakítani a keretrendszert, és mivel Magyarországon jelenleg a napenergia az már olyan mértéket ért el, amit egyrészt a hálózat nem is tud kezelni rendesen, másrészt egyébként nagyon pozitív, azt gondolom, hogy az előző időszaknak az egyik legnagyobb vívmánya, hogy világszinten is az egyik legmagasabb arányba tudunk most már napenergiából villamos energiát előállítani.
1: Csak pont az a baj, hogy egy ilyen
0: korom. Itt viszont nagyon nagy mozgástér most nincsen, ezért a kormány azt választotta, hogy a szélenergiába próbálja ezt megvalósítani, és ehhez ki kell jelölni olyan térségeket, amik úgynevezett könnyített térségként egy gyorsabb eljárás keretében fogják az engedélyezést is lefolytatni, és egy csomó más dolgot is gyorsítottan kell ezeknél biztosítani. Most ennek a kulcs pillanata van, azt gondolom, mert ez lesz az, amit majd később nagyon nehéz lesz korrigálni, és egyébként a térképet is mi elsősorban most azért csináltuk ilyen gyorsan.
1: Mi az a ilyen gyors, ez mennyi idő alatt készült
0: el? Hát akkor ezeket a híreket hallottunk, kollégák nekiálltak, és két hét múlva megcsináltuk, de hát ez azért is munkaanyagként tettük közzé, mert azt tudjuk, hogy ebben még egyrészt adatokat kéne frissíteni, mert már rendelkezünk, vagy megvannak valahol az adatok, de még nem lettek beépítve. Technikailag is lehet még ezen módosítani, mert egy korábbi hasonló munkánk alapján csináltuk ezt, mert maga ez a logika, hogy konfliktus térkép, ez nyilván másra is alkalmas. Mi eredetileg ezt a hazai szabadvezeték hálózatok konfliktusainak a térképezésére fejlesztettük ki, és annak a módszert, annak egy átalakításával és más adatok bevonásával tudtuk most ezt a térképet megcsinálni, és a logika ugyanaz, hogy ahol azok a fajok, amik adott problémában kockázatnak nagyobb mértékben vannak kitéve, és mellette veszélyeztetettek Magyarországon, és akár európai vagy globális szinten is a magyar állománynak nagy a jelentősége, ott azokat a helyszíneket emeljük ki, hogy azok különös problémát jelentenek, és hát ezeknek még egy csomó finomítása lehetséges nyilván, ami a szélenergiára specifikusabb kérdéseket feszegeti, vagy akár ha össze lehetne rakni valamilyen anyagot a denevérek kapcsán is, avval is lehetne tovább finomítani ezt. Ez persze mindig országos marad, tehát hogy majd amikor egy adott térségben egy konkrét projektről van szó, azt ugyanúgy meg kell vizsgálni helyben, de az irányítás, az előzetes, ez egy ilyen stratégiai szintű megközelítésben ez tud egy segítséget nyújtani. És hát ezeket a térségeket, ezeket most ki kell jelölni augusztus 31-ig, a legjobb tudomásunk szerint, mert az a határideje annak, hogy akkor el tudjon ez indulni.
1: Nagyon kevés idő.
0: És hát korábban is voltak már ilyen kijelölt térségek, de ennek egy teljes átvilágítása zajlik, és mi ehhez próbáltunk egy olyan eszközt adni, ami azt gondoljuk, hogy hát ezen a szinten, ezen a skálán nagyon hatékonyan tudja segíteni azt, hogy legalább azok a térségek kerüljenek ki, amik nagyon problémásak. Reméljük, hogy így is lesz. Ezt még várjuk a tervezetet, amit remélhetőleg valamilyen módon társadalmi vitára, vagy hát legalábbis szakértői vitára azért bocsátanak, ugyan hát nagyon rövidek az idők, de itt arról van szó, amit a minisztérium, illetve kapitány miniszter úr bejelentett, hogy 700 megawatt kapacitásról volt szó először, aztán most felemelkedett a kommunikációban legalábbis 1000 megawattra, de hosszú távon pedig 4000 megawatt kapacitásba gondolkoznak. Na most ez a 700-1000 megawatt, amiről most beszélünk rövid távon, amiben gyorsan kell döntéseket hozni, és hát ehhez próbálunk mi gyorsan információt adni, illetve hát nyilván, hogyha azt fogjuk látni, hogy nem jók a döntések, akkor megpróbálunk gyorsan kiabálni, hogy ez nem jó. És mellette meg felajánltuk a segítséget, és a több más szakmai szervezettel is együtt dolgozunk, meg kommunikálunk, hogy hogyan lehet a nagyobb léptékű beruházási elképzelést még jobban megalapozni, mármint úgy megalapozni, hogy még sokkal korábbi fázisban és sokkal átgondoltabban lehatárolni ezeket a problémás térséget és leszűkíteni a lehetőséget.
1: Folytassuk innen, egy kis hírblokk következik, és aztán megyünk tovább.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.
1: Sempre occupato questo telefono. Che palle. Senti una cosa, io ti penso da almeno 4-5 giorni. Volevo dirtelo, ma te lo dico con questa canzone. Vai, Oizo.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurta farkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
7: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
6: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Több mint 100 milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák, csökkent az infláció júliusban, világháborús géppuskát fogtak ki a Dunából. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbel Anita kormány szóvivő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki, a fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 000 forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelni a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetette kukoricát, ez tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta a rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
4: A napokban lévő 40 fokos hőmérséklet azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
8: Tovább csökkent az infláció júliusban, éves összevetésben 1,2%-ra mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adat kedvezőbb a szakértői várakozásoknál. Az élelmiszerek ára 1,1, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor átlagosan 4,7%-kal, a szeszes italok és a dohányáruk pedig csaknem 3%-kal drágultak egy év alatt. Második világháborús géppuskát fogott ki a Dunából egy mágnes horgász. A teljesen szétrozsdásodott MG42-esből egy csaknem 120 cm-es 10 kg-os darab került elő, amelyet a rendőrség elszállított. A fegyver a világháború egyik legismertebb géppuskája volt. Az alacsony vízállású Dunából az utóbbi időben több történelmi lelet, köztük egy középkori ágyúgolyó és egy elsüllyedt deregje is előkerült. Ma sok napsütésre készülhetünk, kevés vátyon és gomoly felhővel, csak elvétve alakulhat ki zápor, inkább szárazabb lehet az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Egyelőre úgy tűnik, hogy hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar. Kedden is maradhat a forróság, helyenként 39 fokig kapaszkodó hőmérőkkel.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
9: Még mindig Halmos Gergővel beszélgetek, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezetőjével, és még mindig a tervezett szélerőmű park bővítés a témánk, illetve a madarak védelme az országban, és ugye arról beszélgetünk, hogy egy konfliktus térképet készített az egyesület, ami segítheti a döntéshozókat abban, hogy a most egyébként néhány héten belül kihirdetett zónákat úgy alakítsák ki, hogy ez a legkisebb kárt tegye a madarak és a természetben. Most ezt ti odaadtátok a minisztériumnak, bármiféle visszajelzést kaptatok már ezzel kapcsolatban, ugye ez most egy új felállás, hogy tényleg olyan remélhetőleg, hát azt tudjuk, hogy a környezetvédelem, az élő környezetért felelős minisztériumban olyan emberek kerültek, akiknek tényleg szívügye a természetvédelem, tehát ez most tényleg egy új felállás, hogy itt remélhetőleg ezt a tudást, amit ti most ide tesztek, azt segítségként fogják tekinteni, hiszen ez egy óriási segítség, itt van egy civil szervezet, aki megcsinálja ezt a munkát kvázi a kormány helyett. Tehát, hogy milyen visszajelzéseket kaptok most itt az új kormánytól ezzel kapcsolatban?
10: Hát az élő környezetért felelős minisztériummal már elkezdtük kiépíteni a kapcsolatrendszert. Nyilván azért a szakértői szinten eddig is élő kapcsolatokat tudjuk tovább ápolni, de a minisztérium vezetői szintjén is tudtunk már általánosan is egyeztetni, és egyébként ebben a konkrét témában nemrég tudtunk átbeszélni a feladatokat, lehetőségeket. és a legjobb tudásom szerint ezt a konfliktus térképet a gazdasági terület is pozitívan fogadta, és ugyan hivatalos választ egyelőre még nem kaptunk, de használták már a előkészítés során is azokat az információkat, amit átadtunk. Haza kell tennem, hogy maga az információ előállítása úgy néz ki, hogy Madártani Egyesület egymagában minden információ képes előállítani, hanem egyrészt itt rengeteg önkéntes szolgáltat adatokat számunkra, amikkel tudunk dolgozni, másrészt folyamatos kapcsolatban vagyunk a Magyarországi Állami Természetvédelem intézmény rendszerével, itt a Nemzeti Park Igazgatóságok és az igazgatóságok terepi munkatársai, az őrszolgálat tagjai vagy más szakértő munkatársaival is együtt dolgozunk, és egy folyamatos adat cserébe is vagyunk, és próbáljuk így összerakni ezeket az információkat. Ez mindig egy nagy összefogás, tehát ez egy-egy szervezet vagy néhány szakértő az nem ér semmit, őszintén megmondva, egy ilyen léptékű kérdésben, tehát hogy azért erre tudunk építeni, és hát reméljük, hogy valamiféle intézményes formája és az egyeztetésnek kialakul, akár csak, hogyha most nem a következő pár hétről, hanem a hosszabb távról beszélünk. Mi azt javasoltuk, meg fogjuk javasolni más szakmai szervezetekre is, hogy valamiféle munkacsoportok alakuljanak ki, ahol a természetvédelmi szakterület képviselői is megfelelő időben tudják jelezni azokat a kérdéseket, amiket tisztázni kell. Tehát reméljük, hogy ez működni fog, de egyenre ilyen rövid idő alatt is azt gondolom, hogy a informális visszajelzésekben is azt látom, hogy hasznosnak találták, és a döntéshozatalban valamilyen módon már be tudták építeni ezeket az információkat.
9: Zene füleimnek, hát igen, ez most egy ilyen nagy próbatétel lesz, hiszen Gajdos miniszter úr ugye nagyon szimpatikusan azt mondta, hogy igen, bármiféle beruházás, ami Magyarországon megtörténik, annak elsősorban a természetre gyakorolt hatását kell először ellenőrizni, ami szerintem abszolút egy logikus gondolat, hiszen amink van, azt 10 körömmel kell védenünk, de hát igen, aztán majd meglátjuk, hogy igen, a valóságban átültetve, amikor a gazdasági érdekekkel esetleg ez valahol ütközik, hogy ez valóban keresztül tud-e menni, úgyhogy ez biztos, hogy egy nagy első ilyen nagy próba lesz, és nyilván mindenki nagyon-nagyon figyeli, hogy fog alakulni ez a helyzet.
10: Azt gondolom, hogy a természetvédelmi csapatai azok mindig harcban álltak ebben a kérdésben, mármint, hogy mindig próbáltak ezt érvényesíteni. A nagy feladat szerintem, ha tényleg komoly változást akar elérni egy új kormány, vagy egy miniszter, hogyha itt nem arról szól majd a vita továbbra is, hogy ütköztetjük a gazdasági szempontokat a természet szempontokkal, hanem a gazdasági szempontok része lesz a természetvédelmi szempontrendszer, mert hogy egyre többen kéne, és hát azt hiszem, hogy egyre többen fel is ismerik, de még jóval több embernek kell felismernie, hogy ugyanúgy, ahogy a klíma, a biodiverzitás nem függet le egymástól, a gazdasági folyamatok se elválaszthatók a természeti erőforrások kezelésétől, és most lehet, hogy ilyen nagyon távolinak tűnik, amikor azt mondom, hogy mint Madártani Egyesület, most az átlagember azt gondolja, hogy hát igen, ne tessük a madarakat a kertbe, én most ezekről beszélek, de hát alapvetően erről van szó, tehát amikor madarakat védünk, akkor az egész természet, az ökoszisztém és az ember védelmével is próbálunk foglalkozni hosszú távon, és hát ezt a gondolkodást kéne átültetni valahogy az egész kormányzati működésben, nem csak Magyarországon, nyilván szélesebb körben is. Azt szerintem egy nagyon fontos eszköz még itt, ha már mégis a szélerőmű, meg a megújulók is valamilyen EU-s irányból jönnek, vagy hát erre utaltam, hogy ilyen összefüggései vannak. Van egy természet helyreállítási rendelet, ami nemrég jött létre az Európai Unióban, és ennek kapcsán egy szintén azt gondolom, egy olyan elvet próbálunk bevinni a gondolkodásba, ami átpróbálja hatni a többi ágazatot, vagy hát az egész működést, hogy amikor a természetről beszélünk, akkor nem arról van szó, hogy valahol egy rezervátum, ahol az oroszlán meg a rinocérosz ott van, és szép természetfilmet lehet készíteni, hanem hát abban élünk, és a természet helyreállítás az arról szó, hogy a körülöttünk levő természeti folyamatokat állítsuk csak úgy helyre, hogy az a végén hosszú távon működőképes legyen, és ezáltal nekünk is jó legyen. És hát ilyen szempontból érdekes ezeket megnézni, mert hát ez azt is jelenti, hogy át kell alakítani a mezőgazdaságot Magyarországon ahhoz, hogy ebbe valamit el lehessen érni, meg persze azt is, hogy a városaink működését is hogyan tudjuk átállítani. Egyébként mindegyikben vannak jó példák. Én nem azt gondolom, hogy a nulláról indulunk, hanem a probléma az a skála, tehát hogy az a jó példa, amit látunk itt-ott, azt országosan kéne tudnunk alkalmazni, és hát ebbe mindenképpen gondolkodást kell változtatni, és nem természetvédők csapatai kell, hogy hadban álljanak, hanem mindenkinek valamennyire természetvédőnek kell lenni, akár most bankár, vagy éppen beruházó.
9: Igen, hát én is ezt szoktam itt nagyon sokszor szajkózni, hogy hát amikor azt mondják, hogy jaj, de jó, hát milyen jó fej vagy, hogy te környezetvédő vagy, na ez egyetlen jó fejség, ez a legalapvetőbb önvédelmi logika, hát hogyha az ember kettővel előrébb tud nézni, akkor itt a legnagyobb veszélynek mi magunk vagyunk kitéve, meg ez a civilizáció, amiben élünk, ami ugye erre a nagyon-nagyon végletekig kifeszített rendszere épül, és itt a legkisebb borulás jön, hát lásd a Covid, megmutatta, hogy egy picit ugye átalakultak a dolgok, nem tudtak úgy mozogni a rendszerek, és már gyakorlatilag majdnem teljes összeomlást eredményezett, tehát, hogy itt át kell teljesen hangolni mindenki fejébe, így van, hogy ez egy teljesen összeomló civilizációban nem lesz olyan jó biznisz, tehát hogy a részvények valószínűleg nem fognak olyan jól állni, hogyha a Mad Max világ van odakint, szóval, hogy én is mindig ezt szorgalmazom, és egy kis lábjegyzet, hogyha valakit a helyreállítási rendelet érdekel, akkor ezt még korábban Dedák Dalmával a WWF-től beszélgettünk erről, hogyha visszakeresitek a Spotify-n, hogyha fönn vannak az adások, akkor meg tudjátok hallgatni, ugye ez egy óriási nagy dolog volt, ez az egész természet helyreállítási rendelet, amiről azt hiszem maximálisan nagyon lett hallgatva, és gyakorlatilag szinte sehol nem lehetett hallani, sajnos.
10: Hát igen, hát ennek vannak olyan technikai következményei, most természetfeltási tervet kell készítenie Magyarországnak is, és akkor ennek kapcsán meg kell tervezni, hogy hol, milyen beavatkozások lesznek.
9: De erre is lehívhatok pénzek egyébként, tehát hogyha valakit...
10: Későbbiekben remélhetőleg erre lesz jelentősebb forrás is, meg hát minden tagország elköteleződik mellette, de azt gondolom a másik fele pedig a technikai megvalósítás mellett az, hogy ez egy gondolkodásmódot próbál bevezetni, tehát hogy milyen jövőképünk van, amikor természet helyreállítást így végig gondoljuk, akkor hát döntéseket kell benne hozni, hogy akkor ahhoz, hogy ne száradjon ki a mezőgazdasági terület, vagy hát az egész mezőgazdaságunk ne menjen csődbe, ahhoz vizes élőhelyeket kell helyreállítanunk, és lehet, hogy helyet kell adnunk a vizes élőhelyeknek, amit korábban lecsapoltunk, pont abból a célból, hogy majd mekkora pénzt fogunk csinálni annak a helyén. Nyilván ezek minden történelmi korszakban más helyzetek vannak. A mi helyzetünk szerintem az, hogy most rá kell jöjjünk, hogy amit eddig csináltunk, az eddig volt tartható, innen már biztos, hogy nem tartható. Az a kérdés, hogy a milyen mértékű katasztrófába akarjuk magunkat bekormányozni, hát azért talán jó a klímával foglalkozni ilyen szemben, az leginkább érzékelik az emberek, és ehhez kapcsolódóan most, ami még azt látható, hogy Magyarországon húsba vágóval vált, az a vízkérdés, mert ezt is elkezdik az emberek érzékelni, most csak kisétálnak a napart, hogy nincsen víz a Dunába, és akkor tényleg lehet, hogy még ennyi víz se lesz a Dunában, és ezt már érzékelik, meg hát nyilván
9: a
10: magyar alföldön pedig hát olyan kiszáradás van, hogy azt meg helyi közösségek olyan szinten kezdték érzékelni, hogy egyre több ilyen öntevékeny csoport alakul, már csak azért is, mert túl akar élni.
9: Igen, tehát ezt már nem lehet vitatni, és ugye még jó néhány hét ilyen meleg áll előttünk, tehát tényleg ez a vízkérdés, bár egyébként sikerül ezt is még azért, aki nem akar ezzel szembenézni, még ez is talál erre valami magyarázatot, hogy ez valójában ez se azért van, mert amit mi csinálunk, hanem azért valakik valahol valami potmétereket tekergetnek, de hát ez sajnos egy jobban elterjedő összeesküvés elmélet, és egy másik adás témája lehetne, de hogyha már így a szóba került ugye az Európai Unió, meg az Európai Unióval kapcsolatban ez az egész, jól tudom azt, hogy egyébként, hogy Magyarországon sok olyan madárfaj van, ami itt fordul elő már Európában, tehát itt tényleg egy nagyon-nagyon fontos és kivételes madár populáció van?
10: Hát nem csak madarak szempontjából, más szempontból is Magyarországnak egy speciális helyzet van az Európai Unióban, mert olyan élőhelyek vannak itt, amik az Európai Unió más részein nem jellemzőek, inkább tőlünk keletre jellemzőek, ezért önálló pannonbiogeográfiai régiót is meghatároztak az Európai Unióban, olyan élőhelyek védelmében, meg olyan fajok védelmében, amik itt jellemzőek. Ha madarakról akarunk beszélni, van néhány olyan zászlós hajófaj, ami jellemző, például a parlagisas, vagy a kerecsensólyom, kékvércse, túzok, szalakóta, amiket emlegethetek, aminek a hazai állománya jelentős térségi, vagy európai, de akár globális szempontból is. Például a kerecsensólyom esetében az egyetlen olyan állomány, ami növekszik, az a Kárpát-medencei, hát nem csak magyar, mert általában itt arról van szó, hogy ezek a fajok, ezek a Kárpát-medencére jellemzőek, és azért sokszor mi, mint más országok együtt dolgozunk ezeknek a fajoknak a megőrzésén, Szlovákiával, Romániával, Szerbiával nagyon sokat dolgozunk együtt ezekben az országban, meg hát végül is az összes környező országban van egy kis Kárpát-medence, még Ausztriában is van ott egy pici, és ott pont ezek a fajokkal foglalkoznak ők is, és ennek a jelentősége az egész Európai Unió szempontjából kiemelkedő, tehát ezeket szoktuk úgymond a hazai természetvédelem csúcspontjainak tekinteni, vagy éppen mondjuk a rákosi viperát, hogyha nem csak madarakról akarok beszélni.
9: Megint tartsunk egy picike szünetet, és akkor még jövünk azzal vissza, hogy mi esetleg mi polgárok mit tehetünk a madarak meg az egyéb állatok érdekében.
11: Rádió Café. Van barátod. Yeah.

0: a vége.
1: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasaletravel.hu. Viasale Travel. Menorca specialistája. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
3: Továbbra is a Kávézó a világ végén hallgatjátok a Rádió Cafén. Vendégem még mindig Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezetőjét, és akkor ugye az apropónk az a kibővülő szél energiapark hálózat, vagy fejlesztés volt, de hát azért nyilván itt a madarak mind, tehát mindennel kapcsolatban vannak, és nagyon jó indikátorok, nem véletlenül szokták a természetvédelemben a madarakat vizsgálni, mert hogy a madarak nagyon jó indikátorok szerintem minden tekintetben, hogy mennyire egészséges egy adott környezet. És ugye itt már szóba került a vizes élőhelyeknek az elvesztése, mert most tényleg lehet erről beszélni, hogy látjuk, hogy igen, hogy fogy a víz, és hogy vissza kell hoznunk ezeket. Mi az, amit mégis mondjuk mi akár átlag emberek tehetünk a madarakért, főleg ebben az elképesztő nagy kánikulában, ahol gondolom, hogy a madarak nagyon-nagyon komolyan szomjaznak.
4: Hát igen, ha kiindulunk onnan, elég hosszú kérdés elejéből, hogy a madarak jó indikátorok, meg miért foglalkozunk kifejezetten a madarakkal. Én egyébként ezt mindig szeretem elmondani, hogy egyrészt a madarak mindenhol vannak, könnyen megfigyelhetőek, az emberekhez általában közel is megtalálhatóak, és ez az embereknek van egy viszonyulása mindenképpen a madarakhoz, ezért rajtuk keresztül lehet elérni általában mindenkihez, és emellett pont emiatt is a nagy tömegek vannak, akik önkéntes alapon foglalkoznak a madarak megfigyelésével, vagy éppen védelmével, ezért a madarakról tudunk a legtöbbet a világon. És igazából ezért jó indikátorok.
3: Még James Bond is madarász
4: igen,
3: volt valójában.
4: Tehát, hogy nagyon sokat tudunk róluk. Például azt tudjuk, hogy Európában a mezőgazdasági területek hez kötődő madárfajok állományának a kétharmada eltűnt az elmúlt évtizedekben, és Magyarországon is elvesztettük egy 30-40%-át az Európai Uniós csatlakozás óta. Ezeket alapvetően ilyen tudományos módszerekkel, de önkéntesek által gyűjtött adatokból tudjuk Európa szerte megmondani.
3: Erről is ezt lehet mondjuk sejteni, hogy ez a megnövekedett mezőgazdasági tevékenység miatt van-e?
4: Ez biztos, hogy amiatt van, tehát nagyon célzott vizsgálatok is vannak, részben a mikroélőhelyek elvesztése, tehát amikor a mezőgazdasági tájban, egy klasszikus mezőgazdasági tájban vannak kisvizes élőhelyek, bokorsorok, fasorok, facsoportok, és ezeknek a mennyisége jelentősen csökkent

0: de azon az alacsonyabb szinten, tehát és az, igazából a korábbi időszakról pedig nincsenek ennyire részletes adatunk, de hát azért is már biztos, hogy volt valamilyen mértékű csökkenés azért a második világháború utáni magyarországi mezőgazdaság se arról volt híres, hogy nem használt vegyszert, tehát hogy ott azért egy több lépcsős folyamatról beszélhetünk, ami ehhez vezetett.
1: Bocsánat, még esetleg egy pár szót tudnál erről mondani, hogy igen, hogy mik ezek a tényezők, tehát nyilván a terület, a vegyszer, hogy ez miért hat, és hogyan hat a madárállományra?
0: Hát igazából alapvetően elsősorban az élőhelyek eltűnésén keresztül, tehát hogy nincsen költőhely, nincsen táplálék, tehát ezeknek a területeknek az aránya jelentősen csökkent, amik madarak számára hasznosíthatóak, és sok esetben akár a mezőgazdasági technológia fejlesztése kapcsán a táplálék is csökkent, nem csak a vegyszer használat miatt, hanem más technológiák kapcsán is, akár a magevő madarak számára is kevesebb táplálék áll rendelkezésre. Tehát ezeknek a komplexitása persze sokszor más tényezőkkel kombinálva okozta ezeket a csökkenéseket. Azt tudjuk, hogy a legnagyobb problémának azok a fajok voltak kitéve, amelyek nem csak, hogy nagyon területeken költenek, vagy ilyen jellegű térségekben költenek, hanem Afrikába vonulnak, tehát hosszú vonulók, azokat külön mindenféle probléma érintette az elmúlt évtizedekben, és amikor ez mindez összejön, összeadódik, azok jártak a legrosszabbul, ott valaminek a állomány 90%-os csökkenése van, de olyan gyakori fajoknál ilyen drasztikus csökkenéseket lehetett tapasztalni, amik a költészetben is rendszeresen előfordultak, a fűri például, vagy akit mindenki ismert, aki nem a város közepén lakott, és hát ma már annak az állománynak a 10%-a sincs meg, ami korábban. Tehát, hogy ilyen változások vannak, nyilván az, hogyha be akarunk avatkozni, ennek a visszafordítását jelenti, és itt jön a természet helyreállítás, hogy bizonyos térségekben a vizes élőhelyeket, a nem kifejezetten termelésre használt területek arányát növelni kell. Egyébként az nagyon sokszor hosszú távon a termelést is elősegíti, hogy a vízellátottságot, vagy éppenséggel a beporzóknak segít, és egyéb ilyen pozitív hatásai is vannak, vagy éppen az apró vadak állományának a fenntartásában, és azon keresztül pedig a ragadozó madarak állománynak a fenntartását is segítheti. Mégis itt tényleg egy rendszerről beszélünk, aminek a működését teljesen mesterséges alapokra helyeztük át, és nem sikerült. Mert hogy nem végtelen az erőforrás, amire áttettük a működést, ezért most valahogy vissza kéne alakítani arra, hogy ez önmagát képes legyen fönntartani, és úgy tudjon minket etetni, hogy közben működik is az ökológiai rendszer. Tehát igazából ezek ilyen folyamatok. Most az átlagembernél mondjuk a forróságban mit csinál, azért nagyon nehéz válaszolni, de hát leginkább azt, hogy ugyanezt a saját környezetébe próbálja érvényesíteni, akár ha van neki lehetősége saját kertjében, vagy földjén, vagy bármilyen olyan terület, amire átesem, vagy akár az önkormányzaton keresztül, hogy meggyőzi, hogy máshogy kezelje a zöld területeket. Ezzel mindegyik egy apró segítség a forróságban. Nem természetesen arra gondolunk először, hogy itassunk. Persze itassunk, mert madaraknak nagy szüksége van a vízre, de elsősorban az árnyékra, a táplálékra és a természetes vizes lehetőségek azok, amik hosszabb távon is segítenek. Azokat viszont lehet kicsibe csinálni. Tehát, hogy nem, a jó hír az, hogy nem csak akkor tudunk valamit tenni, hogyha 2000 hektár birtokunk van, és annak be tudjuk áldozni a felét arra, hogy ott természet legyen, hanem akár egy ablakpárkányon is már valamit elérhetünk, és hát minél többen csinálnak ilyen kis dolgokat, annál nagyobb hatást lehet gyakorolni. Azt hiszem, neked nem kell mondani, mert a kertekkel foglalkozik, és azt gondolom, a kerteknek is ebben egy nagyon nagy jelentősége van. Hiába nem óriási területek, de egy kerten belül is meg lehet figyelni, az ember egy kicsit más, hogy kezeli a kertet, mennyivel több fajnak ad otthont, és szépen mégis vissza lehet építeni ezt az ökoszisztémát, ami egy bizonyos idővel azelőtt ott lehetett, amikor még mi nem oda költöztünk, hanem az csak az ökológia játszott szerepet.
1: Hát kis apró oázisokat lehet kialakítani tulajdonképpen, főleg azokban a kertekben, amik mondjuk városi régióban találhatóak, ott szoktam néha előadást tartani erről, és akkor azt szoktam mondani, hogy ez egy óriási lehetőség, ha valakinek kertje van, mert hogy lehetősége van azon az adott területen egy kicsit valamennyit visszaadni, helyreállítani, és az akár élet-halál kérdése lehet az élőlényeknek, amik mondjuk egy beton dzsungelben keresnek egy olyan helyet, ahol van búvóhely, ahol van élelem,

0: Hol van árnyék, és arról nem is beszélve, hogy igen, nekünk mennyivel kellemesebb egy olyan kertben üldögélni, ahol különböző élőlényekkel találkozhatunk, tehát hogy ebben ez a csodálatos, hogy valójában ez, amiről beszélgetünk, ez, ha visszaépítjük ezt a rendszert, az mindenkinek jó hosszú távon, hát egy rövid távon okoz valamiféle gazdasági, nem tudom, nem növekszünk abban a mértékben, ugye ez sajnos ez az őrület, ez a folyamatos növekedés. Egyrésztről nem lehet egy véges rendszerben végtelen módon növekedni, de hogy így egyébként meg ez beállhat egy tök jó rendszer, és
1: szóval ez... Hát ez... a gazdasági növekedés, meg a jólét fogalmát, azt azért szerintem egyre inkább, egyre többen érti meg, hogy a jól létnek kell felváltania, tehát hogy nem az, hogy én attól leszek jobban, hogy minél többet fogyasztottam, vagy enyém volt a világnak egy meghatározó darabja, vagy az erőforrásokat az én rendelkezésre álltak, hanem egészen más dolgok tudnak jól létet és egy pozitív életmódot eredményezni, és talán erre lenne érdemes jobban koncentrálni. Egyébként látok ebbe egy pozitív elmozdulást a gondolkodásba, csak nagyon nehéz, mert nagyon sokszor a legvárosi lakosság az, aki a leginkább a gondolkodásába becsempészít, viszont a legtávolabb van a természettől, és hát ez is egy kedvenc témám a természettől való eltávolodás, mert nagyon sok döntést azért hoznak meg rosszul az emberek, mert semmilyen képük nincsen ma már arról, hogy hogy működik egy egészséges természeti környezet, vagy egy ökoszisztéma, és nem rossz, feltétlenül rossz indulatból, vagy, hanem egyszerűen nem tudásból, és ez abból fakad, hogy hogy változtattuk meg a környezetünket, és hogyan növünk már eleve föl.
0: Hát eleve ugye az a gondolat, hogy vagyunk mi, meg van a természet, holott nincs különbség, mind a természetben vagyunk, lehet, hogy a városban vagyunk, de a város is a természetben van, és nem tudjuk magunkat elkülöníteni a természettől. Én azt szoktam kérni így az előadások során, hogy fogják be az órokat, ne vegyenek levegőt 30 másodpercig, alig tud, 30 másodpercet alig tudsz megélni a természet nélkül, tehát hogy ezt kellene valahogy helyreállítani, hogy igen, ez egy ilyen csodálatos nagy űrhajó, amint utazunk itt a nagy űrben, és hogyha itt folyamatosan minden csavart meg mindent kiszedünk a helyéről, meg a motortérbe is üléseket akarunk berakni, akkor egy idő után nem fog menni a hajó, szóval, hogy ez...
1: Ezért is szorgalmazzuk azt, hogy az oktatásban azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe lenne annak, hogy az emberek természettel való kapcsolatának helyreállításában az oktatás egy gyakorlati szerepet is töltsön be. Magyarul mindenki, aki részt vesz az oktatás legkülönbözőbb szintjén, eljuthasson a természetbe, és közvetlenül megérthesse, hogy mi hogy működik. Hát sajnos az elmúlt időszakban ugyan vannak nagyon jó iskolák, meg iskolákat értem olyan közösségek vagy szervezetek, akik ezzel sokat foglalkoztak, és sok gyereknek adtak ilyen lehetőséget, de összességében az oktatási rendszerben a természettudomány önmaga, ami végül is egy kicsit ezzel foglalkozik, az is visszaszorult, nem hogy ezek az ilyen gyakorlatias lehetőségek kinyíltak volna, tehát ez is egy olyan terület, ahol azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne jelentős lépéseket tenni ahhoz, hogy a következő generációban ez legalább szűküljön, ez a nagy rés, ami köztünk és a természet között legalábbis fejbe kialakult.
0: Akkor ez így igazából teljesen organikusan jutott el ahhoz a kérdéshez, amivel általában szoktam a beszélgetéseimet zárni, hogy milyennek látná a vendég szívesen 10-20 év múlva a világot meg Magyarországot. Én nekem van egy ilyen vízióm és egy ilyen reményem, hogy Magyarország lehetne egy kvázi ökomekka, mert hogy mindenünk megvan, mint ahogy azt te is említetted, van egy olyan természeti adottságunk, vannak olyan élőlényeink, amik az Európai Unióban csak itt fordulnak elő. Az iparunk nem annyira fejlett még, tehát hogy itt még lenne lehetőség arra, hogy akkor ezt itt esetleg megfogjuk, és azt mondjuk, hogy oké, hát akkor mi legyünk itt egy ilyen ökomekka, és próbáljunk erre ebbe fektetni, hogy te ebbe látsz fantáziát?
1: Én abszolút látok fantáziát. Én nagyon nem szeretem azt, amikor egy országban, nyilván én itt élek, meg ezt ismerem, így Magyarországon úgy hoznak döntéseket, hogy azt nézik, hogy ki más mit csinált, és az szerint próbálják meghatározni magukat, hogy ja, hát ha ők se tesznek olyan nagy lépéseket, akkor mi nekünk sem, mert különben elvesztjük a versenyképességet. Igen. Én szerintem ez nem lehet minket egy légüres térbe képzelni, és természetesen figyelnünk kell, hogy mit csinálnak a többiek, de az ambíciónkat azt nem ott kell meghatároznunk, hanem mi mit tartunk jónak, és ebbe azt gondolom, hogy ez egy abszolút lehetőség, sőt, hát én itt a természet helyreállításról, mint elvről, amikor beszélünk, azt gondolom, hogy Magyarországon egy meghatározott terület arányt, akár ez 30-40% is lehet, vissza kéne adni a természetes folyamatoknak, mert ezzel tudnánk egy élhetőbb országot teremteni, és ez szerintem egy jó átfogó cél is lehetne, amit reméljük, hogy a jövő miniszterei, miniszterelnökei és egyéb vezető személyiségei is meg tudnak érteni, hogy miért érdemes mögé odaállni.
0: Hát igen, és kellene, kell egy vízió egy országnak, én ezt nagyon hiányoltam eddig, hogy igazából nem volt víziónk, így haladunk valahova előre, aztán majd jövő hétig kitaláljuk, hogy mi lesz, és hát szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, hogy egy hosszú távú víziót fölállítsunk, és igen, hát lehetne ez az, és erre egyébként föl lehetne építeni rengeteg mindent, a turizmustól kezdve a mezőgazdaságon át, tehát hogy egy csomó dolog hozna ez magával, a vidéki régiók fejlesztése, stb. Hogy igen, innen súgjuk a mostani vagy leendő minisztereknek, politikusoknak, hogy ez legyen egy jó irány, és szerintem a társadalmi támogatottsága meg nagyon magas lenne, ami szintén nem egy mellékes tényező. Még annyi így a végére, hogy nem a madarakat, hanem a madártani egyesületet, mi milyen módon tudjuk segíteni, ti egy civil szervezet vagytok, tehát hol és hogyan tudunk benneteket segíteni?
1: Hát köszönöm a kérdést, nagyon sokféleképpen lehet minket segíteni. Egyrészt mi egy egyesület vagyunk, nekünk tagjaink vannak, akik természetesen gyakorolhatják is a tagi jogaikat, tehát mindenkit szívesen látunk a tagjaink sorában. A tagjaink azok helyi szervezetekbe, helyi csoportokba tömörülnek, és mindenhol a helyi csoportok próbálnak programokat, lehetőséget a bekapcsolódásra biztosítani. 10 000 tagunk van, de szeretnénk 100 000-et. Ugyan ez eléggé, hogy is mondjam, nehezen megvalósítható víziónak tűnik, de szerintem egy jó vízió.
0: Kell a vízió.
1: De akár önkéntes munkával, ha más nem madár megfigyelés és adatgyűjtéssel, a természetvédelmi programjainkban is elsőbben a helyi csoportjainknál be lehet kapcsolódni, vagy a valamilyen szakterületi munkákban, szakosztályaink is vannak, hogy említettem, hogy emlősökkel, kétértőkkel, hüllőkkel is foglalkozunk, élőhelyi védelmi szakosztályunk is alakult nemrég, ezekben a munkákban is be lehet kapcsolódni, és hát akinek egyébként más lehetősége nincsen, azoktól nagyon szívesen fogadunk anyagi támogatást is. Mindenki azt gondolom, hogy azt tegye hozzá, ami úgy gondolja, hogy számára a legmegfelelőbb, és mindenkit szívesen látunk, mert ez egy nagy közösség, országos, és szeretnénk minél nagyobbak lenni a későbbiekben. Pont azért, hogy egy kicsit a gondolkodást át tudjuk alakítani, és közösen tudjuk kitalálni azt, hogy hogyan tudunk természetvédelmet csinálni, meg közben egy jobb Magyarországot, meg Európát is.
0: Nagyon köszönöm neked, hogy itt voltál, és köszönöm azt a munkát is, amit végeztek, mint madártani egyesület. Lépten nyomon bármiféle természetvédelmi témáról volt szó, mindig találkoztam a ti nevetekkel, mindig ott voltatok, mindig megpróbáltatok konstruktívan megoldani a problémákat, még a régebbi, jóval nehezebb időszakban is, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük nektek, hogy vagytok, mert igen, ti vagytok azok, akik tényleg rendelkeztek, mit lehet látni azokkal az adatokkal, azokkal a megfigyelésekkel, amivel rögtön itt 2 hét alatt le lehet rakni egy ilyen konfliktus térképet, tehát nagyon-nagyon fontos, amit csináltok, úgyhogy én is arra buzdítanék mindenkit, hogy igen, segítse a munkátokat, és nagyon sokszor egy apró adomány is, tehát hogy én azt gondolom, hogy a legtöbb embernek néhány 1000 forint az nem egy megterhelő valami, nektek pedig óriási segítséget jelent, úgyhogy gondoljatok a civil szervezetekre, gondoljatok a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületre, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, maradjatok itt a kávé. És ha szeretnétek visszahallgatni az adást, akkor tudjátok, lesz ismétlés is szombaton, illetve fölkerül aztán minden a Spotify-ra és egyéb podcast platformokra, tehát ott is vissza tudjátok hallgatni. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük a lehetőséget.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell, válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: 6000 milliárd forint alakíthatja át az országot, tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések. A kapitányságig sem jutott el az itt a sofőr. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hívvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeripariért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
5: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
4: Augusztus 14-ig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az Eurocityk pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Ittasan indult el autóval Gödöllőre az a férfi, akit korábban ittas vezetése miatt rendeltek be kihallgatásra. A rendőrök azért állították meg, mert nem használta a biztonsági övét. Az igazoltatáskor elmondta, hogy éppen a kapitányságra tart egy korábbi ittas vezetés miatt. A járőrök megszondáztatták, és kiderült, hogy ismét ivott. Így már rendőrautóval érkezett meg a kihallgatására, ahol az újabb ügy miatt is felelnie kellett. Ma több órás napsütésre számíthatunk, zápor legfeljebb csak néhol fordulhat elő, inkább a napos nyári idő viheti a főszerepet. A szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet 29 és 34 fok között tetőzhet. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, délután már 33-38 fokot is mérhetünk. Kedden is maradhat a sok napsütés, de nyugaton, délnyugaton és északkeleten néhol meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar pattanjon ki belőlük.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Irodalom.
1: Az olvasásban nincs nyári szünet, vallják a Margó Irodalmi Fesztivál szervezői. A Káli medencét irodalommal és zenével megtöltő kulturális fesztivál augusztus 13-a és 15-e között várja az érdeklődőket. A programról Mátyás Kitti, kommunikációs vezető mesél.
2: 15 éves idén a Margó, és ennek az ünnepi évadnak a következő állomása lesz Salföld és a Bányakert. A nyári Margón fellép majd Begrecsó, Lovasi András, Anima Sound System, ők lesznek az esti koncertjeink a Bányakertben, illetve nagyon izgalmas programmal készülünk azoknak is, akik nem a zenei válogatás miatt, hanem az irodalom miatt jönnének el hozzánk, és érkezik hozzánk Tompa Andrea, Hály János, tavalyi Margó díjas Tóth Marcsi, illetve a tavalyi Margó külön díjas Jean Paumero, és velünk lesz majd a fesztiválon. Jön még Fábián Tamás, és lesz dalszerelőműhely is, nagyon izgalmas, Fazekas Gergely a Pogány induló egyik dalát fogja szétszínfálni. Lesznek stand-up előadásaink is, Kemény Zsófi érkezik majd az Egy életem estjével, illetve szintén Margó díjas Fehér Bordizsár is készül stand-uppal. Úgyhogy nagyon változatos a program, mindennek a könyv, az irodalom az alapja, és ami még külön érdekesség, hogy az esti fellépőkkel délután beszélgetéseket lehet majd meghallgatni, úgyhogy dupla élmény lehet valakinek Lovasi Andrásból, Friger Zsoltból, illetve Beck Zoltánból és Becsó Krisztiánból is. Többfajta programmal készülünk. A kicsiknek idén először megrendezzük a Mini Margót, úgyhogy a Vánkosban, Badacsonyörsön lehet majd a gyerekekkel mini margózni, lesz pizzakészítő workshop, illetve hát nyilván nagyon sok felolvasás, meseolvasás, és lesz még irodalomterápiás workshop és meseterápia is, úgyhogy aki a beszélgetések, illetve a zenei koncertek mellett szeretné jobban megismerni önmagát, dolgozni önmagán, és benne lenne az ilyen típusú programokban is, akkor nekik is lesz lehetőségük, ez a Pajta galériában, Salföldön lesz majd, az egyik irodalomterápiás csoportot ott Anna vezeti, majd a másik hármat pedig Lósz Johanna, és külön lesz még légzésterápia is, illetve a nagyon aktív nyaralóknak pedig vezetett biciklitúra Ádám kollégánkkal, úgyhogy a Káli medencét is se lehet járni, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon sokszínű programkínálata van a nyári Margónak. Várunk mindenkit, aki úgy szeret nyaralni, hogy közben feltöltődik kulturális programokkal, mi azt gondoljuk, hogy nekik való akkor ez a fesztivál, lesz sok olvasás, beszélgetés, zene, stand-up és tényleg minden, amit mondtunk.
0: Esemény.
1: Ha szeretnél egy napra kiszakadni a hétköznapok rohanásából, érdemes felkeresni a Dharma napot, amelyet augusztus 9-én rendeznek meg Budapesten, a Tankapuja buddhista főiskolán. Az egész napos minifesztiválon előadások, meditációk, jóga és éberséggyakorlatok, művészeti foglalkozások és családi programok várják az érdeklődőket. Az idei rendezvény középpontjában Buddha élete és tanításai állnak, emellett a szervezők a buddhista egyház fennállásának 35. évfordulóját is megünneplik. A programban a filozófiai beszélgetések mellett olyan aktuális témák is helyet kapnak, mint a mesterséges intelligencia és a tudat kapcsolata, de lesz zen meditáció, csikung, buddhista jóga, ikebana bemutató, tibeti kalligráfia és vízfestészeti workshop is. A családokat kreatív gyermekprogramok várják, így a fesztivál nem csak a buddhizmus iránt érdeklődőknek, hanem mindenkinek jó lehetőség, aki egy nyugodt, feltöltődést kínáló napot szeretne eltölteni különleges környezetben.
0: Kiállítás.
1: Egy igazi autótörténeti legendával gazdagodik a Magyar Nemzeti Múzeum. Megérkezett a 100 éves Ford T-modell, amely az amerikai álom Magyarok az Egyesült Államokban 1776-tól 2026-ig című időszaki kiállítás egyik különleges darabja lesz. A legendás autót darúval emelték be az épületbe, hiszen a 100 éves, ma is működőképes jármű igazi múzeális kincs. A Ford T-modell nem csak azért különleges, mert Ford forradalmasította az autógyártást, hanem azért is, mert fejlesztésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is fontos szerepet játszott. A november 1-jéig látogatható kiállítás az Amerikába kivándorolt magyarok történetét mutatja be, és számos izgalmas személyes emléken keresztül idézi fel az amerikai magyar sikertörténeteket. A látogatók többek között Kossuth Lajos, Szentgyörgyi Albert, Gábor Zsazsa és Szelecki Zita amerikai éveihez kapcsolódó tárgyakkal is találkozhatnak. A tárlat egyszerre szól történelemről, kultúráról és azokról a magyarokról, akik a tengeren túlon írták tovább saját történetüket.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Így telt a 35. művészetek völgye. Megkönnyezett versek, lazabólogatások, szívbe markoló dalok, könnyed gyerekkacaj és bámulatos alkotások tették felejthetetlenné a jubileumi 35. Művészetek Völgye Fesztivált. A látogatók több mint 4500 program közül válogathattak Kapolcs, Vigánt Petend és Talján Dörögt barátságos udvaraiban az ország legnagyobb és legszerethetőbb összművészeti fesztiválján. A 2026-os programot jazz, népzene, könnyűzene, jóga, kerékpáros túra, felolvasások, irodalmi estek, kerekasztal beszélgetések, improvizációs műhely, kiállítások és filmvetítések színesítették. Ahogy minden évben, idén is megérte volna kizárólag a zenei line-upért elutazni a művészetek völgyére, hiszen olyan remek előadók léptek fel, mint José González, a Kispál és a Borz, az Esti Kornél, az Elefánt, a Carson Kuma és a 30Y. Az alternatív zenén túl a hip-hop sem maradt ki az idei felhozatalból, a belga, a Punani Massif, a Coley Live Band, Betonhofi, vagy épp az első völgyező Jude Law is színpadra lépett. De először élvezhette a nagy érdemű a Panoráma nagyszínpadon az Analóg Balaton koncertjét is. A World Symphonic 35. produkcióban a hazai könnyűzenei élet meghatározó előadói Szena az Airi Maffiából, Beck Zoli a 30Y-ból, Szendrői Csaba az Elefántból, Coley, Giorgio a Carson Kumából és Betonhofi közösen álltak színpadra. A legendás Bánkító Fesztivál is a völgybe költözött, méghozzá önálló helyszínként a Gástyaárokba. Itt közéleti, kulturális beszélgetéseket hallgathattak az érdeklődők. A Hagyományok Háza folkudvarban fülbe mászó népdalokat tanulhattunk meg, de nem volt ritka az sem, hogy táncra perdült a közönség. A művészetek völgyében idén is kiemelt szerepet kaptak a színházi és improvizációs programok. Talján Dörögdön, a színház színpadon és a színház színpad templomban 22 produkció közül válogathattunk. A jubileumi évben visszatért a Klastrom helyszín is, ahol esténként fényfestések és különleges vetített produkciók keltették életre a romokat. A fesztivál emellett fenntarthatósági törekvéseiért nemzetközi EventX Sustainability díjat is nyert. Az idei év egyik legizgalmasabb fejlesztéseként például komposztáló rendszer segítette a helyben keletkező szerves hulladék újrahasznosítását. Fesztivál évről évre számos lehetőséget kínál a legkisebbeknek is, de úgyis remek móka az esemény, ha csak lófrálunk a picikkel. Elvesztünk a Fafarogó bácsi csodás munkájában, böngésztünk a kézműves udvar kiállítói közt, rácsodálkoztunk a keramikusok gigantikus installációira, játszottunk hosszasan a patakparton, és megnéztünk zenés bábszínházi előadást is. Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2023-ban Bye Bye Alex címmel adott ki oda mondogatós számot a Meringer zenekar. A tehetségkutatóban felbukkant frontember Meringer Marci azonban sietett leszögezni a dalszöveg nem egykori mentora ellen szól. Megjelenés előtt el is küldte Bye Alexnek a szerzeményt, hogy ne legyen sértődés. A sorok egyrészt a pop szakma luxizósabb részének szúrnak oda, másrészt a kiadóknak, akik a szerző szerint tisztességtelenül bánnak a tehetségkutatókból érkezett fiatal, tapasztalatlan és naív énekesekkel. A sors fura fintora, hogy 2026-ban Bye Alex orvosi okokból lemondta egy fesztivál fellépését, helyette a szervezők éppen a Meringert kérték fel. A közönség Bye Alex helyett Bye Bye Alexet kaphatott.

0: Veled.
1: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
2: Sziasztok, Pásztor Sámuel vagyok az Unknown Barbiesból. Hallgassátok továbbra is a Rádiókafét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Saját bevallása szerint a jazz, a blues, a chanson, a közel-kelet zenei világa, a tangó és a Sex Pistols voltak hatással Arthur Ashe-ra, aki egyébként a 70-es években népszerű francia rockzenész Jacques Higelin fia. Pápua Új-Guinea szigete nem szerepel a művész inspirációinak hosszas listáján. 2014-ben mégis megjelentetett egy Le Papu C'est Nous, azaz Mi vagyunk a pápuaiak címre hallgató dalt. A szürreális szerzeményben a népcsoport, a modern társadalom való kivonulás, a belső vadság és az örömteli anarchia szimbóluma lehet. Nem meglepő, hogy a szövegben említés szintjén egy Sex Pistols tag is felbukkan. Sid Vicious, imádkozz értünk szegény bűnösökért, kéri többször is a szerző.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
5: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: A következő előadót is meghallgathatod a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: A Tenkes kapitánya volt az első magyar TV-film sorozat. A fekete-fehér 13 részes széria 1963-ban készült, és 1964-ben mutatták be a magyar televízióban Zente Ferenc főszereplésével.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Azt tudja valaki, hogy milyen a pszichedélia, a funk és a rock találkozása? A 2010-ben alakult magyar The Qualiton zenekar számai tele vannak váratlan zenei fordulatokkal. Megjelenik a lemezeiken a táncos grúvos, kis francia szerelmes andalgás és az orbitális stoner rockos zúzás is. A 60-as, 70-es évek velünk élő energiája nosztalgia faktor nélkül, és a

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A decibel két mennyiség arányának mértéke, amelyet széles körben használnak az akusztika, a fizika és az elektronika területén. A hangtanban pedig a hang erősségének, intenzitásának mérésére szolgál. Olyan dimenzió nélküli mértékegység, mint például a százalék. Jól használható, mivel még nagyon nagy és igen kis arányok esetében is számot ad végeredményül. Ám alkalmazásához szükséges a logaritmus ismerete.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Zavarnak a szürke hétköznapok? Uh-huh,
1: nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
6: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes magyar élmény.

0: spin.org. Ez a dal ismerős, ugye?
1: Ha én rózsa volnék.
0: Na és ez?
1: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
0: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Már augusztusban pénzhez juthatnak a gazdák, régi nevek térnek vissza a honvédségnél, elfogták az ingatlan csalóhálózat vezetőjét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Póna Szabolcs. Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 75%-át is előre megkaphatják. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet, hektáronként legfeljebb 36 ezer forinttal. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
4: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
3: Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocska István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal tulajdonosoknak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat és házakat. A csalás sorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrség közbelépett, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Ma sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak elvétve alakulhat ki zápor, inkább szárazabb lehet az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Egyelőre úgy tűnik, hogy hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar. Kedden maradhat a forróság, helyenként 39 fokig kapaszkodó hőmérőkkel.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
5: Apa, ma te mesélj!
6: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
6: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.

0: Conga Heaven Bongo Hell. Az utazásnak már a vége, de jövő szombaton délután egykor Cyborg Templár újra megpörgeti a földgömböt.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
4: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell. Válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Megvan a Tisza jelöltje az államfői posztra. Vaddisznó szaladt le a kettes metróba. Másodfokú most a hőségriasztás. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Másodfokúra csökkentette mától a hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Az intézkedés keddi éjfélig lesz érvényben. A kormány összegzése szerint tegnap 25 vasútvonalon rendeltek el sebességkorlátozást az extrém hőség miatt. A MÁV csoport több mint 19 ezer palack vizet osztott ki az utasoknak a főbb vasút és autóbusz állomásokon. Újabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
6: Sokan hittek a telefonálónak és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számos számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig addig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
5: Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren. A 60 kilós állat 11 óra körül szaladt le a 2-es metró aluljárójába, az állómozgó lépcsőn is lesétált. Az ütközést a szerelvénnyel túlélte, de beszorult a vezetőfülke alá, és végül egy vadásznak le kellett lőnie, közölte a katasztrófa védelem. Az állomást egy időre kiürítették, a baleset miatt pótlóbusz járt a Deák tér és a déli pályaudvar között. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet mérsékelt széllel. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, napközben 32-38 fok ígérkezik. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
7: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
8: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont jókor, és vendégem Fekete Judit író, akit köszöntök. Szia! És én azért apostrofálok írónak, tudom, hogy nagyon sokféle sapkád van, de azért most már nem az első könyved kapcsán beszélgetünk, úgyhogy ha megengeded, akkor én most így.
9: Köszönöm szépen, sziasztok, és köszönöm a meghívást.
8: Dolly, amikor üt az utolsó órád, itt az idő elkezdeni élni című könyv. Amit szerintem tudni kell rólad, én, mint olvasó, nekem a megélésem mindig a humor. De ez a könnyesre nevetem magam, miközben egyébként nagyon-nagyon-nagyon helyi. Most majdnem azt mondtam, hogy nagyon magyar. De hogy, tehát, hogy a nagyon-nagyon helyi, nagyon értem, megélem a történeteidet, és ez is... Mondhatnám, hogy ez, csak még nem vagyok 70 pluszos, ezért aztán nem feltétlenül tudom, hogy pontosan hogy van, de kívülről így néz ki. Kezdjük azzal, hogy mesélj arról, hogy miért ezt a korosztályt, ezt a témát választottad, és amennyit te akarsz spoiler nélkül, annyit mondj is el, hogy miről beszélünk. Aztán én majd ráfűzök olvasói élményből.
9: Jó. Hát... A téma az nyilván megint a saját megélés, mint ahogy az előző könyvnél is a munkanélküliséggel foglalkoztam, most az időskorral és a generációk közötti, hát, hogy úgy mondjam, problémákkal foglalkozom. Nyilván saját megélés, tehát amikor a saját nagymamáddal, amik történnek, amikor idősek otthonába kerül, és végignézed ezt az egész folyamatot. De mondhatnék itt egyébként a baráti körben, a szülők, nagyszülők, tehát, hogy amit látsz magad körül, nekem ez valamiért azt hiszem, hogy egy kicsit becsípődött. Nem foglalkoztam én ezzel rengeteget, tehát nem ez kattogott a fejemben, de amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy úgy jó lenne megint valamiről mesélni, vagy valamit üzenni, akkor ez volt az első téma, ami eszembe jutott, hogy ez tök fontos lenne ezzel a korosztállyal foglalkozni.
8: Igen, én is azt gondolom, mert hogy és a generációk közti szakadékkal vagy kapcsolattal, mert valamiért én mindig azt képzelem, hogy a mostani idősebbek és fiatalok között valahogy sokkal-sokkal kevesebb a kapcsolat, mint ahogy ez köztünk volt, és ilyenkor szoktam mondani, hogy valószínű, hogy ebben az is benne van, hogy én meg a nagymamám között kb. Tényleg azért tárcsás mosógépről az automatára váltás volt akár a technikai különbség. Na jó, nem, mondjuk még a mobiltelefon is valóban az idősebb korában, de ez az én szerencsém, hogy ő sokáig élt. De hogy és közben pedig olyan nagy szüksége lenne egymásra ennek a két generációnak. vannak, szerintem.
9: Igen, igen, abszolút. És egyébként én saját magamon is tapasztalom, hogy mennyire, ha nem tudatosan, de elfordultam ettől a korosztálytól, tehát pont múltkor döbbentem rá, hogy amikor állok a konyhába, és mondjuk főznöm kéne, és kellene egy recept, akkor ugye annó felhívtuk a nagymamánkat, vagy anyukánkat, és ő segített nekünk, vagy ez a tudás átadás, ez onnan jött. Most mi az első, hogy az AI-t kérdezem. Tehát már nem is azt mondom, hogy az interneten megkeresem, hanem az AI-t kérdezem, és ez pont egy telefonhívással kevesebb lesz így, mint ami lehetne. Tehát, hogy ahelyett, hogy felhívnám, és akkor lesz belőle egy beszélgetés, és aznap kicsit foglalkoztunk egymással, ehelyett fogom a telefonomat, és megkérdezem arról a receptről. Tehát, hogy az embert szinte észre se veszi, és ez nem rossz indulat, hanem egyszerűen így élünk.
8: Hát és elvész a praktika, elvész a családi hozzávaló, elvész egy ízvilág.
9: Így van. Meg a hagyományok, meg a törődés, igen, tehát minden, amit az idősebb korosztálytól régen, és ezért voltak olyan fontosak nekünk, hogy ezt a tudás átadás, vagy megtanítsanak nekünk dolgokat, vagy régen esetleg szakmákat, vagy a családdal kapcsolatos tudást. Erre ma nincs szükség, hiszen fogjuk és bepötyögjük és megkérdezzük.
8: Igen, igen, igen, igen. De ugyanakkor az is van, hogy én az ő oldalukról is érzékelek, mert hogy azért ők is, tehát köztük is van felhasználó.
9: Igen.
8: Azért ezt is. És náluk is előfordul ez, hogy akkor onnan tájékozódnak, és igazából egyszer csak azon kapott, hogy egész nap azt nézi, és abban van. Nem tudom ki, hogy élte már át azt, hogy az anyukája egyszer csak kommentel valahová, vagy meglátja egy csoportba.
9: Nem is akárhogy.
8: Igen, vagy meglátja egy csoportba, vagy tök mindegy. Ugyanakkor nem éri el, ami ugye érthetetlen, igen, mert elvileg a kezében van a telefon, hiszen bizony, most kommentelt, tehát hogyha nem veszi föl, de mint kiderült, ez le van halkítva, vagy nem, igen, látta, vagy tök mindegy is. Tehát hogy a lényeg az, hogy az ő részükről is egy passzivitás előfordulhat, egy bezárkózás, egy máshol van a figyelmük.
9: Máshol is van, meg én azt gondolom, hogy ez egy ilyen pótszer, lehet, hogy a magány ellen, vagy számtalan dolog ellen lehet ez egy pótszer, hogy akkor a közösségi médiában találja meg azt, ami, tehát hogy ott van egész nap mondjuk, és nincs körülötte senki. Hát én is azt hiszem, hogy ezt csinálnám. Tehát hogy ez egy csomó mindenre nyilván tök jó, hogy van a közösségi média, internet, AI, egyebek, de ez az elmagányosodás, ez nem csak egy ilyen nagy mondás, ez tényleg, és ez korosztálytól független szerintem, hogy hogyan magányosodunk el pont emiatt.
8: Igen. Na és te úgy gondoltad, hogy akkor ebből kiindulva lesz egy regény, de azért azt elmondhatom, hogy Dolly élete, aki amúgy egy 70 pluszos hölgy, aki egyedül él, és megvannak a napi rutinjai, és az is megvan, ahogy az egyébként alapvetően már szerintem sokkal hamarabb is, de megvan, hogy ő mit szeret, és mit nem.
9: Igen.
8: Mit bír elviselni, és mit nem. És a napi rutinhoz tartja magát, és a belső világa az nagyon él, ugye az, amit te nekünk megmutatsz. És egy napon történik vele valami, amit majd mindenki maga értelmez, de lényeg az, hogy elkezd valahogy máshogy tekinteni magára és az életére. Na, ez már egy olyan dolog, ami már nem korosztályhoz kötött, hanem ez már 50-es, 40-es, 30-es, 20-es, de szóval egyébként minél hamarabb elkezdi valaki, innen üzenem a fiataloknak, annál jobb.
9: Így van, így van.
8: De hogy ez így az emberiséget áthatja ez a kérdés, hogy amúgy hol vagy te a saját életedben? Tehát én ezt is látom kérdésnek ebbe a könyvbe.
9: Igen, egyrészt, hogy hol vagy, és hogy tudsz-e jól élni. Tehát, hogy tudunk-e úgy élni, és ez most megint egy picikét így romantizálom a dolgot, de hogy szerintem az nagyon fontos, és most ez tényleg életkor független, hogy egy picit kiszakadjunk ebből az őrült tempóból, és ugye ez a korosztály, amiről mesélek, ugye a 70 pluszos korosztálynál ez egyáltalán nem volt divat kicsit magunkra figyelni, vagy befelé, vagy pihenni, vagy csak bambulni kifelé. Tehát, hogy az ő korosztályuknak a munka volt, meg a család volt. Tehát, hogy én látom egyébként a nagyszülőkön is, hogy nem tudnak pihenni. Tehát, hogy vagy dolgozik, vagy elmegy aludni. Tehát,
8: nem
9: hogy
8: ismeri
9: a kettő között ezt. Nincs semmi.
8: Igen.
9: Igen. Tehát, hogy ez nem létezik. Mi már ebben sokkal ügyesebbek vagyunk szerintem, tehát, hogy mi már felismertük, hogy igen, van ez az én idő dolog, meg vannak ilyen dolgok, amit így magunknak lehet, hogy mi jól érezzük magunkat, de ez a generáció, a 70 pluszos, fogalmuk nincs róla, hogy lehet jól érezni magunkat. itt a fiatalabb generációra, vagy a mi gyerekeink szerintem sokkal tudatosabbak már, tehát én nem gondolom, hogy ők belecsúsznának majd ebbe, de felismerni azokat az élethelyzeteket, meg azokat a szituációkat, aminek úgy tényleg lehet örülni, és ezekhez nem kell pénz, tehát hogy itt nem erről van szó, hanem amikor úgy tényleg egyszer csak valamire rácsodálkozol, azt szerintem egy kicsit viszont tudatosítani kell bennünk, hogy vannak ilyen jó dolgok körülöttünk.
8: Abszolút, csak ugye ezt, itt már át fog menni egy kicsit a pszichológia meghozott dolgok, mert hogy ugye ezt tanuljuk, és ahogy te mondtad, a mi generációnk jobban áll, de hát azért belénk van kódolva, belénk is, hogy van valamilyen minta, azt hozzuk, és ugye ez érvényes az érzelmeink kifejezésére, és így tovább, és így tovább. Szóval a kérdés az bennem az, hogy mit gondolsz, mert itt ugye valamiféle életeseményhez kötötted, tehát mit gondolsz, hogy hogyan tud ez változni? Hát hogyan tud egy élet megváltozni, egy felfogás megváltozni?
9: Hát ez egy nagyon-nagyon összetett dolog szerintem, számtalan módon tud megváltozni az élet egyrészt külső hatásokra, másrészt lehet ez egy vélt vagy valós betegség, vagy szóval, hogy bármi lehet, ami egy kicsit átkattint minket, azért az szerintem a ritkábbik, amikor valaki egyszer csak föl kell reggel, és azt mondja, hogy fú, hát én eddig így nem éltem semmit, és most fogom, eladok mindent, és nem tudom, elköltözök egy szigetre, tehát, hogy ez azért a ritkább dolog, biztos, hogy kell hozzá valami. Én egyébként nagyon bízom benne, hogy például egy könyv a Dolly, vagy egy zene, vagy egy festmény, vagy egy bármi lehet az, ami egy picit elindít minket, és általában azért itt a művészetekről beszélek, ami tud olyan érzelmeket okozni bennünk, amitől picikét talán észbe kapunk, hogy hopp, így eltelt az élet, és hogy így mi történt velünk közben, kik vagyunk, mi mit csináltunk, történt-e bármi olyan, amire azt mondhatjuk később, hogy igen, megérte. És ez csak egy szelete az egésznek, hogy ki hogy eszmél, vagy ki hogy ébred föl. Most Dolly esetében ugye nyilván itt történik valami, ő se érti, és akkor van egy ilyen belső nyomozás is, meg egyszer egy külső, klasszikus, ilyen kicsit krimis szál benne, de hogy a belső nyomozása, hogy ő megpróbálja azt kideríteni, hogy egyébként vele mi történik, ami nagyon szép és fájdalmas lehet egyébként rádöbbenni arra, és egy kicsit örülni annak, hogy de azért elcsíptem az élet fonalát végül. Én nagyon bízom benne, hogy ezek a dolgok, mint mondjuk egy könyv is el tud indítani valakibe valamit.
8: Hát igen, az kérdés, hogy mi a cél, hogy mit is szeretne a szerző, azzal együtt, hogy én azt hiszem, hogy ez tényleg mindenkinek egyéni, hogy az életének mely szakaszában, milyen élethelyzetbe kapja a kezébe, és tudod, ezen gondolkodtam, hogy vajon kell-e ez? Mármint nem a könyv, mert meg a művészet.
9: Az kell,
8: meg a művészet, ezek tényleg azért kellenek, hogy az életet teljesebbé tegyék, gondolkodtassanak, vagy csak egyszerűen élvezetet adjanak, de hogy annyira az élet az úgy megy, az olyan, nem? Tehát, hogy
9: igen.
8: Így egyik megszokásból a másikba, és én láttam ilyet, sőt, hát én magam éltem ilyet, amikor valami nagy amplitúdóval kiugrott egy esemény miatt, és vágyunk vissza a régi kerékvágásba, azzal együtt, hogy szerintem nincs régi kerékvágás nincs egy igen. Nagy tragédia után, vagy egy nagy kiugrás után, de csinálunk új kerékvágásokat, amik azért közel állnak ahhoz, ami számunkra elfogadható.
9: Igen, igen, abszolút.
8: Tehát nem persze. Nagyon challenge-eljük magunkat, ezt akarom mondani, így a napi szinten, ahogy például Dolly elkezdi.
9: Igen, és szerintem ezért fontos, hogy időnként ilyen teljesen tudatosan megálljunk egy picikét. Tehát ott tényleg olyan rettentő gyors lett a világ, magunkon is látjuk szerintem, hogy ha 2 percig nem csinálok valamit, akkor a kezembe veszem a telefonom. Tehát azt érzem, hogy én most 2 percig nem csináltam semmit. Tehát hogy ezért tök fontos az, hogy egy picikét így leálljunk, és tegyük el a telefont, és nem tudom, menjünk egy parkba, vagy szagoljuk meg a rózsát, vagy nem tudom, bármit, ami egy picikét így leállít minket, mert ott jönnek a jó dolgok, meg ott jönnek a jó érzések. És szerintem ebbe tényleg nem vagyunk jók. Hát azért nem, mert ez most kezdődött x éve, tehát hogy azért most van ez a tempó szerintem az elmúlt 10-15 évben, ami egyre gyorsabb, és ebből nehéz megállni.
8: Egyik oldalon, másik oldalon meg az is eszembe jut, és ez kérdés is bennem, hogy nem lehet-e, hogy mi vagyunk egy olyan korban, amikor elkezd az ember számot vetni.
9: Igen, ez egy jó gondolat, de ez igen. Is lehet. Igen, abszolút, abszolút. Igen, nem tudom
8: anélkül,
9: elképzelni
8: hogy
9: magamról,
8: elmondanám, hogy 40 körül vagyunk.
9: Igen, hogy ezt 20 évesen még nem, ezzel nem agyal az ember, nyilván, igen, ez tök valid, igen.
8: Na hát persze, hogy nem. Hát sőt,
9: és azon ne is tegyék.
8: Ne is, így Isten őriz. Az a jó, menjen, csinálja, amit igen. jónak lehet. Sőt, szerintem akkor van az, hogy a mi generációnk attól fél, hogy úristen, nem ugrik-e túl nagyokat a komfortzónán kívül. De szóval,
9: de hogy ugorjon, tehát hogy szerintem van. Ez a fiatalság lényege, hogy ugorjon óriásiakat, mert aztán abból ki tudja, hogy mi lesz. Hát mi meg ott vagyunk, mint akinek már van valami élettapasztalata, és hát ezért szomorú, hogy a még idősebb emberek, tehát a Dolly korosztály, aki aztán tényleg ott van az élettapasztalat, meg a tudás, hogy nem kérdezzük meg, hogy nem fordulunk oda. Tehát most egy ilyen mediterrán vagy ázsiai kultúrában, ahogy kezelik az idős korosztályt, az valami egészen zseniális, tehát hogy ott van egy ilyen, hogy ott ő számít, tehát ő a családnak egy nagyon komoly támasza, ezekben inkább a mediterrán, meg tényleg az ázsiai kultúrában, ahogy röhögünk azon, hogy egy olasz filmben a mamma, hogy fél tőle mindenki, hogy utasítgatja az egész családot, és jókat nevetünk ezen, tehát hogy azért van nálunk, az idős ember az konkrétan láthatatlan.
8: Igen, csak hogy ugye ez kezdődik a családon belülről, mert hogy társadalmilag, az igen. is, és egyébként igen, én is azt gondolom, hogy ez nagy probléma, és nekem is a mediterrán kultúrák jutottak eszembe, illetve Közép-Amerika, tehát hogy ahol igazából a társadalmi idős tagjai kezdik el az utcabálokon a táncot,
9: igen.
8: tehát hogy ez így indul, és mindenki más utána, és mindenki más előbb őket tapsolja meg, de hogy ez indul a kis közösségből, és ezt már innentől kezdve egyéni felelősség.
9: Igen, igen, és ez a család, tehát hogy ebben tényleg a családnak is nagy felelőssége van. Az egy dolog, hogy az aktuális társadalom hogyan kezeli az idős embereket, hogy így használjuk őket, tehát amikor nem tudom, politikailag fontos, akkor mindenféle utalványokat adunk nekik, de aztán utána el vannak felejtve, tehát hogy egyáltalán nem foglalkozunk velük.
8: Jó, akkor te ebben azért tényleg bőven belementél, hogy
9: igen,
8: okay,
9: igen, abszolút. Tényleg ezt látom, hogy így nem, semmi. Szerintem ezt lehet ellensúlyozni, hogyha mi családilag foglalkozunk, és odafordulunk feléjük, és egy kicsit visszalépegetünk feléjük. Tehát, hogy az a megbecsültség, meg szerintem az, hogy éreztetjük velük, hogy igen, látunk titeket, meg értünk titeket, az nekik szerintem tök fontos lenne. Tehát attól függetlenül, hogy egy társadalom hogyan kezeli őket, szerintem kicsibe azért van még mit tenni bőven.
8: Abszolút. Abszolút. Meggondolkodni azon, hogy mi hogyan kötődünk, milyen is ez a kapcsolat, igen. mi az, amit ennek köszönünk, mi az, amire azt gondoljuk, hogy mi változtatni akarunk. Szóval, hogy minden a saját életünknek a változtatása is indulhat innen.
9: Igen.
8: Na, most zene és feles információk, és utána visszajövünk, és belemegyünk jobban ebbe a történetbe, mert hogy Dolly ez így fog, és felforgatja a saját életét is, illetve a környezetét is. Tehát azért rendet rak a nyugdíjas otthonba, elkezdi magát megfogalmazni, elkezd ráérezni az életnek olyan ízeire, amit ő amúgy nem ismert. Szóval én azt gondolom, hogy nem csak nem ismert, hanem elutasította, vagy bírálta. Én azt gondolom, hogy tanulhatunk tőle korosztálytól függetlenül, úgyhogy belemegyünk ebbe, hogy mi is az, amit mi szeretnénk, de nem is tudjuk, hogy szeretnénk. Úristen.
9: Igen, pedig szeretnénk.
8: Ugye? Jó, zene és felesinfok, jövünk vissza. Fekete Judit író vendégem.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell. Válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
2: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Fekete Judit író, Dolly. Dollyról beszélgetünk, ez a címe az új könyvének, amikor üt az utolsó órád, itt az idő elkezdeni élni. Dolly 75 éves asszonyság. És arra kértelek, hogy most mesélj az ő karakteréről, nyilván mi most beszélgettünk itt az elmúlt időszakban a magyar valóságról, tehát hogy azért tudni kell, ez itt játszódik. A magyar társadalom, annak a berendezkedése, hogyan állunk az időseinkhez, a családokon belüli eltávolodás, amit a digitális tér is erősít, és így tovább, és így tovább. Na de hogy Dolly, a kitalált karakter, az azt hiszem, hogy azt valósítja meg, és úgy él, amit hogyha eltanulunk, akkor a kitalálmányból lehet valóság.
3: Igen, reméljük, igen. Hát Dolly alapvetőleg pont azt a klasszikus életet éli, amit látunk mi is, hogy bentül egy lakásban, teljes apátia, egy idősek otthonába jár egy nap egyszer ebédelni, ahol egy darab barátot se hajlandó szerezni magának, és senkivel nem hajlandó semmire, ezután, amikor megette az ebédjét, akkor hazamegy, és várja, hogy elteljen az idő, ami szerintem az egyik legszomorúbb dolog, amikor látod a saját, mondjuk a saját rokonodon is, idős rokonon, hogy azt várja, hogy elteljen az a nap. És utána másnap mi történik, akkor is azt várja, hogy elteljen az a nap, és hogy így telnek el a napok meg az évek, tehát a teljes apátia. És Dolly így éli egyébként az életét, míg nem spoilerezek, de elkezdenek történni vele dolgok, és erre felkapja a fejét, tehát ő a teljesen, mondhatjuk, hogy a teljesen átlagos, sajnos átlagos nyugdíjas életet éli.
2: Igen, és aztán onnantól, hogy felkapja a fejét valamire, a legeslegelső húzása az az, és azért hozom ezt ide, mert azt hiszem, hogy ezzel is fejeztük be, hogy elkezd gondolkodni azon, hogy mi lenne, ha valamit, ami egyébként ott volt a mindennapjaiban, hiszen minden nap elsétált mondjuk egy pizzéria előtt, és azt gondolta, hogy hangos, büdös, sok a gyerek, sok a nem tudom, szülő. Mi lenne, ha oda bemenne és megnézné, hogy ott ez milyen is az az étel, amiről egyébként csak fantáziál, mert biztos evett már életében, de hogy amúgy, ja, hát kit érdekel, hiszen egyébként neki meg van mondva, hogy mit tegyen, mert a nyugdíjas otthonban ott ő megkapja a kajáját.
3: Igen, és nagyjából minden megvan neki mondva, tehát hogy így szeretjük megmondani az idős embernek, hogy mit kell csinálnia. Uh-huh. Ő neki megmondták, és ő soha előtte nem vette észre, hogy milyen ízek vannak mondjuk egy pizzába, vagy milyen színek vannak a pizza tetején, vagy bemegy egy parkba, Szent István parkba besétál, és egyszer csak megcsapja őt a rózsa illata, és észreveszi, hogy amúgy igen, így illatok vannak, meg hangok, meg érzések, meg egyebek, tehát hogy egy kicsikét úgy nyílik ki a világ, amire azt mondanánk, hogy hát ez tök természetes, hogy így észreveszünk, hogy milyen szép egy rózsa, hogy az ő életében ezek így nem voltak meg, és az ő élete, ahogy alakult, és ahogy idősödött, észre se vette, hogy tulajdonképpen nem volt benne semmi se, ami őt boldoggá tette.
2: Igen. Ez egyébként egy nagyon erős felismerés lehet. Tudod, van ez a könyvolvasása közben eszembe jutott ez, hogy mit szoktak mondani azok az ápolók, akik így az élet végén ott vannak az emberek mellett, hogy mik azok a dolgok, amiket az emberek bánnak, és ugye nagyon-nagyon így a minimumok, nem? Igen. A több időt tölteni a barátaimmal, a családommal, hogy többet nyaralni, vagy nevetni,
3: igen,
2: hogy a mindennapokban hányszor hisszük azt, hogy annyira égetően fontos és elkerülhetetlen azt, hogy ezt a valamit még megcsináljuk.
3: Igen, meg megszerezzük, meg még több vagyon, meg még több mindenféle legyen körülöttünk, aztán egyszer csak kiderül időskorunkra, hogy amúgy nem ez számított, vagy nem
2: jó,
3: ez
2: lett. Jó, csak ezt hogyan tudod előre? Ezen már rengeteget gondolkodtam. Tehát hogyan tudsz most más jelentőséget adni valaminek, mint ami igazából az életedben szerinted jelentős?
3: Szerintem most ezt csináljuk. Tehát, hogy szerintem, uh-huh, amikor most erről beszélgetünk, uh-huh, meg, uh-huh, meg elolvastad ezt a könyvet, meg én megírtam ezt a könyvet, akkor uh-huh, ezen gondolkoztunk, és ezek azok a dolgok, amikor fölismered. Nem azt mondom, hogy holnaptól mi leszünk az élet császárai, és így mindig 3 centivel a föld fölött, és minden csoda dolgot észreveszünk, de az, hogy egy picit elinduljon ez a fajta gondolkodásmód, azzal most foglalkozunk. Tehát most erről beszélgetünk, remélem, hogy tök sokan hallgatják most ezt a beszélgetést, és mindenki azon gondolkozik, hogy észrevettem-e egyébként azt, hogy. Tehát, hogy szerintem én ilyen annak a híve vagyok, hogy pici lépésekben is így abszolút körülöttünk vannak ezek, és most egy ilyen beszélgetés talán, amikor otthon valaki ezt hallgatja, és nem tudom, főz, vagy mos, vagy takarít, akkor, vagy dolgozik, vagy bármit csinál, akkor egy picit megáll, és elgondolkozik azon, hogy amúgy én mit szeretek csinálni, vagy igen, hogyan.
2: Igen, ez az életértés, úgy hívom ezt magamban, hogy mikor kezdjük el érteni. És azt is, hogy az, amit eddig mondjuk úgy csináltunk, hogy mondjuk nem annyira volt értelme, az sem jó irány, ha azért meg elkezdünk haragudni. Szóval, hogy ebben szerintem kell egy nagyon érdekes középutat találni, mert amúgy olyat már hallottam, láttam. Van is a környezetemben, ahol egy súlyos betegség annyira ráébresztette a családot arra, hogy mi az, ami fontos volt, és nem foglalkoztak vele, hogy egyébként odáig el is jutottak, hogy ezt az egészet külön választották. Tehát mindenki ment a maga útján azért, hogy még boldog lehessen.
3: Igen.
2: Ez egyébként, hogyha egy jó kötet, ennek megvannak a megfelelő keretei, meg kísérése, ez akkor tényleg még jót is hozhat. Csak olyat is látok, amikor meg annyira el van ez túlozva, hogy na hát eddig biztosan nem volt jó, amit csináltam.
3: Igen.
2: Igen.
3: Igen, hát ez a bizonyos bakancslista, amit nem is baj, ha tényleg megírunk bármikor, tehát hogy úgy mit szeretünk, vagy mit szeretnénk, és itt most nem nem tudom honnan kiugrásról beszélek, bungee jumping, meg az eszetlenségek, tehát hogy ezek tök jók, meg tök izgalmasak, de hogy egy bakancslista egyébként szólhat egészen apróságokról is, tehát hogy így, mint ahogy Dolly esetében is, ezek az apróságok, amikor rácsodálkozik olyan dolgokra, ami neki egyébként így elszaladtott az élet mellette, és nem vette észre, ezek lehetnek bakancslistás topikok. Tehát ezek apróságok. Azért általában az van, hogy ezeknek tudunk a legjobban örülni, én azt hiszem.
2: Igen. Na és miket művel ez az asszony, ami elmondható?
3: Hát ez az asszony, ez mindent csinál, ami

0: A bakancsa volt, ami hát malac pörkölt babba főzve, tehát egy ilyen pörköltes, érdekes étel volt, de szerette a bárányhúst is, tyúkhúst is, és köretként a hüvelyeseket. Egyébként ez jellemző a korra, hogy nem annyira a krumpli vagy a rizs voltak köretként, hanem nagyon sok esetben a zöldségek, de hát ez ilyen általános magyar gasztronómiai történetbe illik, és ami még nagyon fontos volt a rózakony helyában, és ezt egyértelműen a különböző leírások, memoárok alá támasztják, az a nagyon finom pörkölt kávé, és annak ilyen hát mindennapi felszolgálása.
1: Ezek házi pörkölésű kávék
0: igen,
1: voltak?
0: Igen, igen, igen, de hát ez is a dualizmusra jellemző, ugye itt a monarchiának a hatása a magyar gasztronómiára nagyon erőteljes, ez mind megvolt Jókai konyhájában, Füreden is, ahol egyébként ők valóban a korszak hírességeként éltek, és amikor ők kimentek a füredi sétányra, akkor sorfalat álltak a fürdő vendégek, és nagyon nagy volt az öröm, hogy itt van a nagy mesélő, a magyar királyság leghíresebb írója.
1: És hogyha aztán visszakanyarodunk a nagy vagy híres konyhákhoz, ugye említetted már, hogy amikor kialakultak a fürdővárosok, ugye említetted Siófokot, Füredet, Keszthely, ezekben a városokban előbb-utóbb ugye megjelentek a turisták, azokat a turistákat ki kellett szolgálni, vendégül kellett látni, főzni kellett rájuk. Voltak-e már akkoriban olyan klasszikus helyek, amikről emlékszik akár az irodalom, akár a történelem?
0: Élenjáró ebben természetesen Keszthely, Balatonfüred és Siófok, a három zászlós hajó, akik a mai napig mindig küzdenek azért, hogy melyik a Balaton fővárosa. Egyébként összehasonlíthatatlan adottságú települések, látjuk már ebből a kis gasztrotörténeti múltból, hogy más az indulás. Keszthelyen a 18. század végétől már az Amazon szálló fogadja a vendégeket.
1: És ahol... milyen bátor névválasztás.
0: Igen, igen. Ahol megszállni lehet, ott általában konyha is volt. De Balatonfüred esetében a nagy vendéglő az, aminek az 1850-es évek elejéről már ismerjük a szakácskönyvét. Egy pécsi kononok levéltári gyűjteményében maradt fönn. Nagyon érdekes ételek vannak, hogy miket főztek ebben az időszakban a 19. század közepén Balatonfüreden az ott szállást keresőknek. A korszakra jellemző, és ez akkor a balatoni vendéglátásra is igaz, hogy kacsa, bárány, marhahús alapú ételek voltak, a tyúk az nem annyira, a csirke nem annyira került előtérbe, marinírozott hal, tehát sokkal több időt fordítottak egy-egy étel elkészítésére, sok fűszer, például tárkonyos, balzsamecetes dressingek vagy áztatások, érdekes desszertek, csipkebogyó, fagylalt, almagombóc, ezek olvashatók ebben az 1850-es évekbeli szakácskönyvben, és a nagy vendéglő, ami Grand Hotelként működik majd a két háború közti időszakban, végig híres volt a konyhájáról. És amikor kialakulnak a déli parti települések, nek a vezető fürdőhelyei, akkor Siófok egyértelműen ott is az első helyen áll, és Siófoknak az éttermeiben a 20. század elejére már nagyon nagy a merítés, vagy sok ilyen neves étterem van, például a Fogas, ugye a neve is elmondja, hogy itt halételeket lehetett mindenféle formában fogyasztani, és ami megjelenik majd már a 20. század első negyedévében, az a kóser éttermek. Tehát ez is nagyon jellemző a korszakra, és ebben szintén Siófok és Balatonfüred, de Siófok látogatottságát tekintve az izraelita vallásúak szempontjából mindenképpen első helyen áll, úgyhogy nagyon érdekes éttermek és formációk jönnek létre, amik a két háború között majd még nagyobb szára kapnak.
1: Igen. Arról lehet-e valamit tudni, hogy milyen cukrászati termékeket fogyasztottak ekkoriban? Ugye beszéltünk már italokról, beszéltünk ételekről, de az édesség nekem hiányzik édesszájuként.
0: Nagyon érdekes, hogyha a korabeli étlapokat végignézzük, a Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Múzeumban megmaradtak, főleg inkább azért a két háború közti időszakból, de van egy-kettő, ami 19. század végi, és magukon az étlapokon desszertek az elején nem nagyon szerepelnek, inkább gyümölcsöket ajánlanak, meg a kávét, de Vannak már kávéházak a 20. század elején, ebben Siófok, Keszhely és Füred, ami jeleskedik,

0: de például Siófokon már a két háború között egész évben nyitva tartó kávéház is van, és itt a dualizmusnak a süteményei, zahár torta, dobos torta, ezeket lehet megtalálni. A fagylalt, mint édesség vagy desszert, az inkább a két háború közti időszakban kezd erőteljesen megjelenni, és az elején én, ahogy így láttam a forrásokban, sok esetben a gyümölcsös ízek jelennek meg, de vannak különlegeségek is, mint például a sült fagylalt.
1: Hogyha már szóba hoztad a két háború közötti időszakot, akkor hogy kell elképzelni akkoriban egy éttermet? Volt-e ott élő zene? Egyáltalán milyen közönség járt akkoriban oda? Nyilván nem tehette ezt meg mindenki.
0: Igen, itt is megvannak a kategóriák. Tehát nyilván más volt a siófoki fürdőtelep központi szállója, ami közvetlenül egy balatonparti panorámával rendelkezett, és ahol Kánni főszakács volt. És más volt egy Hozbor vendéglő Siófokon, ahova pedig már Rejtő Jenő és Karinti Frigyes akár éjfélkor is beesett, és kapott valamilyen pörköltet. De az mindenképpen fontos elmondani, hogy a helyi alapanyagok domináltak az étlapokon. A 20. század elejéről már vannak fotográfiáink, tehát az egy nagyon fontos történeti forrás a Balaton esetében, hogy látjuk a terített asztalokat, a smokingos pincéreket az első osztályú helyeken, tehát a Grand Hotelben, a Sió szállóban, a központi szállóban, az Amazon szállóban, tehát ott, ami általánosan a magyar gasztronómiára jellemző ebben az időszakban, azt a fajta eleganciát és emelkedettséget, azt minden esetben tapasztaljuk, és az étlapok is. Sok esetben francia és német nyelvű hasábok vannak a magyar mellett, és nagyon széles a választék. Például egy siófoki telepi étteremben volt déli és esti külön étlap. Tehát más volt a választék, de széles választék volt. A halételek nagyban domináltak, és ha nem is az étlapokat elemzem most, hanem a kérdésedre válaszolok, hogy milyen volt mondjuk a vendéglátás, mindenképpen szakképzett pincérszemélyzet volt, és ami eltűnt, az a híres, országosan, sőt nemzetközileg elismert cigányzenészeknek a háttérzenéje, élőzene, ami ebben a korszakban jazz és cigányzeneként volt feltüntetve, és hát itt olyan szereplőkről van szó a hazai cigányzenészek esetében, akik mondjuk előtte Roosevelt elnöknek, vagy valamelyik nemzetközileg ismert politikusnak játszottak, és a nyári időszakra sok esetben hazatértek a fürdőtelepekre, és így szórakoztatták az elsőrangú közönséget.
1: Mi volt aztán a következő markáns változás?
0: Igen, itt két korszakot kell elkülönítenünk, és ezek már érzékeny időszakok, és ebben sokszor nem szoktak egyet érteni velem, vagy az olvasóim, vagy akár a szakma, hogy 1945 után ki kell mondani a Balaton esetében, hogy egy nagyon erős mélyrepülés van történelmileg, de a gasztronómia történetében is ez végig kísérhető. Van egy általános korjelenség, tehát a háború utáni elszegényedés, uniformizálódó kínálat, az, hogy a nők állásba mennek, nincsenek már jól főző háziasszonyok, tehát ugye megváltozik az élet, és hát az 50-es évek elejére beköszöntő totális diktatúrának az egyhangú kínálata, és ez mind a Balatonnál is megjelenik, és hát ezek az éttermek és vendéglátóhelyek, amikről itt beszéltem, ezek nagy területen elhelyezkedő, elegáns helyszínek voltak, ezeket mind államosítják. Tehát itt nincs kivétel. Vendéglátós dinasztiák szűnnek meg, van akinek kis borozója lesz Badacsonyba, és odaszorul vissza. Tehát, hogy itt megvannak az egyéni sorstörténetek is. És hát ezt a fajta mélyrepülést nehéz is megállítani, de van egy csavar ugye ebbe az egész történetbe. Ugye az 1960-as évek elejére Kádárék rájönnek arra, hogy rendkívül sok pénz van a Balatonban, és ezt ki lehet aknázni, közben az ő szerencséjükre van egy olyan nemzetközi helyzet, ami azt adja, hogy a nyugati turisták is megérkezhetnek. Tehát formálisan valamennyire visszatérnek a terített asztalokhoz, és ezt látjuk a 60-as évek propaganda filmjeiben, vagy reklámjaiban, amikorra már megépülnek a nagy balatoni szállók, lásd Siófok, Tihany, Balatonfüred, megvannak a mai napig, vagy felújítva, vagy Ebek 30-adján, és ezekben a szállókban, ha nem is a két háború közti minőség, mert semmiképpen nem az, de valamilyen látszat vendéglátás azért megjelenik.
1: Tehát akkor nagyon két lábon áll, nyílnak a szállodák, az éttermek, a rengeteg vendég, ugyanakkor egy egyszerűbb világ is megérkezett, az utasellátók, a igen, talponálók, a kis büfék virágkorukat élhették.
0: Igen, az meg a harmadik oldal, ugye, hogy ott vannak a keleti turisták, ott vannak a kicsit a balatoni fekete gazdaságból élő balatoni vendéglátósok, ezt is ki kell mondani, én ebben persze, a világban hát éltem, igen, csak ezt nagyon sokan nehezményezik, de hát tudjuk, hogy mi volt a Balatonnál. Igen, igen, tehát én a Fonyódi piacon szocializálódtam, tehát nincs olyan dolog, amit ne láttam volna. Úgyhogy igen, a másik oldalon pedig létrejönnek azok a balatoni büfék és büfé ételek, amiket a mai napig ugye hát hordozunk, vagy viszünk, és valami fajta nosztalgiával is tekintünk rá.
1: A lángos. Palacsinta?
0: A hek.
1: Hogy felejthettem
0: el? A hek, ami ugye hát idézőesen mondom, a balatoni hek, ami
1: jó messziről jött.
0: És aminek van egy nagyon sötét gazdasági oldala. Az, hogy a 80-as években Kádárék ugye pénzt csinálni a Balatonból szlogán mentén, de nem kimondott szlogán mentén, a balatoni fogast kiviszik exportra, és nagyon nagy bevétel van belőle, azért nincsen fogas a Balatonban ebben az időszakban, és akkor jön helyette teljesen irracionális módon a büfékbe az olcsón behozható argentinhek. És hát tényleg itt maradt velünk, és nem is nagyon kopott ki ez a balatoni büféknek a kínálatából, annak ellenére, hogy ma már az sem olcsó.
1: Mivel az idő már nagyon sürget bennünket, akkor gyorsan még a rendszerváltás utáni időket nézzük meg, hogy mi a helyzet ma a Balatonon.
0: A rendszerváltoztatás után is a német egységet követően tudjuk, hogy az első balatoni nyáron már milyen kevés turista érkezett a Balatonra. Tehát nagyon nagy kérdéseket vetett föl a balatoni turizmus minden iránya az 1990-es évek elejére, és ez eltartott egy évtizedig, vagy még tovább is, és a balatoni gasztronómiában is ez nagyon erőteljesen jelen volt, hogy mi legyen a balatoni büfékkel, nyíljanak-e, igényes éttermek van erre egyáltalán, vásárlóerő, és hát, hogy az a kínálat, ami a 80-as években az éttermekben volt, a nagyon leszűkült kínálat, a rántott hal, rántott hús, halász, lépörkölt, hogy azon hogyan lehet változtatni. Nagyon nagy mélyrepülés volt a Balatonnál, ezt személyesen is tapasztaltam, útkeresések, és mostanra az elmúlt 10-15 évben egy nagyszerű gasztronómiai forradalom bontakozott ki, minden tiszteletem azoké, akik ebbe belemertek és tudtak vágni és kockáztatni mertek, mert itt nem lehetett tudni, pontosan egyébként a balatoni retro életérzés miatt, hogy mire lesz igény. És hát vannak szinte minden településen olyan élenjáró vendéglátóipari egységek különböző kategóriákban, tehát a prémiumtól egészen a büféig, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a balatoni büfék is sok esetben meg tudtak újulni, akik képviselik ezt az új hullámot, és aminek én nagyon örülök, hogy azt a fajta szemléletet, amit láttam a két háború közti időszakban az étlapokon, sokszor a helyi alapanyagok azt nagyon sok esetben követni tudják. Így tud ez a régió egészségesen fennmaradni és működni turisztikailag és gazdaságilag. Egyaránt, hogyha ezeket a kultúrtörténeti hagyományokat beépíti a jelenbe és ezáltal a jövőbe is.
1: Csak két észrevétel ahhoz, amit most imént említettél, hogy a magasabb kategóriájú éttermek, ugye ha jól tudom, most éppen a Balaton körül 6 Michelin ajánlású étterem van. Ezek különböző módon, tehát vagy a zöld tányér, vagy az árérték arányuk nagyon jók. Egyrészt ugye a magasabb kategória, és hogyha azt mondom, hogy szinte minden évben hírt adok arról a műsorban, hogy az év strandétele versenyt megrendezik a Balaton körül, ez megint csak egy olyan pozitív motiváció, hogy a büfések, a strandéttermek, a kis bisztrók arra törekedjenek, hogy újuljanak meg, egyedi, különleges ételeket kínáljanak a vendégeknek, úgyhogy valóban most már mindkét szintéren jelen van. Talán előbb a magasabb kategóriájú éttermek indultak el, hiszen ők kiküldték a séfeket tanulni, azok visszajöttek, sokkal jobban benn voltak a nemzetközi vagy európai vérkeringésbe, de az húzta szépen magával, vagy húzza magával még ma is az alsóbb kategóriát is.
0: Igen, mindenképpen kellenek ezek a jó gyakorlatok, és a történelmi tapasztalatokra vagy tényekre alapozva azt mondhatom, hogy itt látszott a 20. század első felében, hogy vendéglátós dinasztiák adták egymásnak át a Balatonnál is ezt a tapasztalatot, és ennek a megalapozása is most történt, vagy itt vannak olyanok, akik a megpróbáltatások után tértek vissza újból a balatoni vendéglátásba, úgyhogy ha ez az irány megmarad, akkor én nagyon bizakodó vagyok, és nagyon pozitívan látom a balatoni vendéglátás jövőjét.
1: Kedves hallgatók, beszélgetésünkben a mai műsorban felidéztünk múltbéli ízeket, művészeket, és az ő gondolataikon keresztül a terített asztalokra helyezett ételeket, és természetesen jófajta borokat is, és így jutottunk el napjainkig. És aki ebben az utazásban ma segítségünkre volt, az dr. Kovács Emőke történész, a Balaton kultúrtörténetének kutatója. Kedves Emőke, köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatók, búcsúzom tőletek is. Aki a mai műsort vagy a korábbiakat vissza szeretné hallgatni, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Egy hét múlva jelentkezem újabb műsorommal, akkor is várlak benneteket ugyanekkor, ugyanitt Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
2: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Madeira.
5: a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
4: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: 3 haltak meg a héten tűzeseteknél, ismét akcióban a fogyasztóvédelem, szinte zavartalan lesz a napsütés holnap. Demeter Tia vagyok. Áldozatokat is követeltek a tüzek. Az elmúlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, közölte a katasztrófavédelem. Ebben az évben már több mint 9700 szabadtéri tűz pusztított, csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. Csütörtökön 3 meg is haltak ezekben. Cserkúton, Esztergomban és Kiskun Fénegyháza külterületén követeltek áldozatot a lángok. Felhívják a figyelmet, hogy a szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, ezért fontos a fokozott óvatosság. Jelenleg az ország teljes területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. Nemzetközi konyhákat ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat, de kiemelten figyelnek az alapanyagok megfelelő tárolására és kezelésére, vagy a hűtési lánc folyamatos fenntartására is. Tavaly az ellenőrzött távol-keleti vendéglátóhelyek többségénél találtak valamilyen problémát, több esetben az adott vállalkozás tevékenységét is felfüggesztették. Már nem csak itatni, hanem sok helyen etetni is kell a vadállományt a hőség és a szárazság miatt, főleg az utódok vannak veszélyben. Blejár Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiunknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
8: A szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjot, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog. Ha az élőhelyeket a vízellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
7: Folytatódik az iskolában az erdőprogram. Az őszi ütemre augusztus 26-án reggel nyitják meg a jelentkezéseket az intézmények számára, közölt az Országos Erdészeti Egyesület. Az erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában idén az erdő biológiai sokfélesége áll. Éjszaka a legtöbb helyen kitisztul az ég, és holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd csak elvétve lehet kevés fátyol felhő az égen, így csapadék sem várható. A szél néhol élénk lehet, a legmelegebb órákban 30-35 fokot mutatnak a hőmérők a hajnali 12-20 fokos minimumok után. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, és fokozatosan melegszik majd a levegő, kedden már ismét 40 fok körüli csúcsokat is mérhetünk majd egyes területeken.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
2: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.
10: Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Soha nem látott mennyiségű adat keletkezik ma az egészségügyben, és egyáltalán a világunkban. Kutatások, digitális eszközök, mobil alkalmazások és egészségügyi rendszerek folyamatosan mérnek, elemeznek és gyűjtenek információkat arról, hogy hogyan élünk, hogy mennyire vigyázunk az egészségünkre, vagy hogy hogyan kellene élnünk, de hogy valójában segítenek-e ezek az adatok abban, hogy egészségesebben vagy egészségtudatosabban éljünk. Erről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban Szerencsés Dóra, egészségügyi piackutató, közgazdász, az Inspira kutató cég társtulajdonosa, az egészségügyi üzletek stratégiai vezetője. Dóri, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Induljunk onnan, hogy több mint 25 éve foglalkozol az egészségiparral és a piackutatással, illetve azzal, hogy hogyan gondolkodjunk az egészségünkről, hogyan lehet segíteni az embereket abban, hogy tudatosabban éljenek. Mi volt az a pont az életedben, amikor eldőlt, hogy ezzel a területtel szeretnél foglalkozni?
2: Közgazdászként piackutatás volt a szakterületem, és jó magam is érintett voltam abban, hogy gondozó családtagként elég korán megtapasztaltam, hogy milyen kihívásokkal szembesül valaki akkor, amikor az egészségügyi ellátórendszerben kell navigálni egy beteget, és saját magát természetesen. Ez egyben hozta azt is, hogy jobban vigyáznom kellett magamra azáltal, hogy ezeket a feladatokat el tudjam látni, és akkor a kettő összeért, mert a magánéletem és a szakmai életem az egy szinergiában összpontosult, és ez lett a munkám.
1: És nyilván egy idő után már alakítja az ember idősebb korában, amikor neki indultál, és a közgazdaságtannal elkezdtél foglalkozni, akkor azért volt egy kép, hogy te mi leszel, ha nagy leszel?
2: Alapvetően a makrogazdaságtan mindig is vonzott, viszont az üzleti tudományok, az üzletvilága az közel állt hozzám, azt nagyon megszerettem, az nagyon érdekelt, és miután van egy erős analitikai vénám, nagyon hamar megtalált a piackutatás az egyetemen is, és én már az egyetem alatt aktívan, teljes állásban dolgoztam piackutatóként.
1: De azért beszéljünk erről, hogy mit jelent piackutatónak lenni, mert oké, ott van az a rengeteg szám adat, amiből ki kell szedni a számodra érdekes, releváns információkat, de ameddig létrejön ez az adathalmaz, addig rengeteg munka, és egy nagyon színes munka van e mögött.
2: Nagyon színes, nagyon egy fantasztikus munka, hiszen egyszerre igényel egy nagyon aktív projektmenedzsment szemléletet, költségtudatosságot, egyszerre igényel módszertani tudást és annak a folyamatos fejlesztését, kivitelezési profizmus gyakorlatilag, hogy hogy tudok oda menni az emberekhez, és
1: itt
2: hogy
1: a kulcs,
2: tudom.
1: Hogy oda menni, igen, az emberekhez, tehát hogy nem úgy képzeljük el, hogy ti a számítógép mögött ültök.
2: Olyan is van.
1: De hogy tesztek azért, hogy napi szinten kommunikáltok rengeteg emberrel. Igen.
2: Napi szinten, és én ezt nagyon szeretem ebben a munkában, annak ellenére, hogy digitális platformok azok lehetővé teszik azt, hogy én tényleg az asztal mellől is lebonyolítsak egy több országos kutatást anélkül, hogy fölállnék, de ez emellett én nagyon figyelek arra, hogy kvalitatív kutatásokban is részt vegyek, napi szinten benne vagyok a terepmunkákba, nem is szeretném elengedni, nem azért, mert mikromenedzser lennék, hanem azért, mert rengeteget tanulok, és hát miután mi betegekkel, hozzátartozókkal, orvosokkal, gyógyszerészekkel, asszisztensekkel dolgozunk, ugye munkánkból fakadóan, ezért nekem hatalmas élmény, és rengeteg tudás, visszajelzés, rengeteg ötlet táptalaja az innovációnak az, hogyha az ember kint van a területen, és látja, és figyeli, és megfigyeli, hogy mi történik, és észrevesz olyan hiányokat, olyan problémákat, amiket lehet, hogy maguk a betegek, vagy a hozzátartozók, vagy akár az orvosok nem is tudnak megfogalmazni, de észrevesszük, és gyakorlatilag megpróbálunk arra valamilyen megoldást fejleszteni, úgyhogy ez most már nálam az innováció kutatásba is átment ez a munka, hogy mi a piackutatás, alapvetően üzleti célú adatfelvételről beszélünk, üzleti célú elemzésekről beszélünk, de az üzleti cél mellett jó ideje megjelent egy duális célkitűzés azáltal, hogy hát rengeteg adatot, rengeteg interjút készítünk, kvalitatív interjút, kvantitatív interjút, és hát ez egy adatvagyon, amin ülünk, ez egy adatkincs. ami ugyan önbevallásos, hiszen mindig azt kérdezzük, hogy mit gondolnak, és mit gondolnak magukról, a döntéseikről, adott esetben mit gondolnak a világról a válaszadóink, de mégis rengeteg mintázat szépen kirajzolódik évről évre, akár idősorosan, akár pedig egy-egy nagyobb lakossági szegmensre, vagy páciensi csoportra, vagy orvoscsoportra nézve, és elindult az a gondolat, és most már ugye gyakorlatunknak a része, hogy ne csak az üzleti élet hasznosítsa ezeket az adatokat, és a szerencsére a megbízóink, partnereink ebben támogatók abszolút, hogy a tudomány is részesüljön ezekből az adatokból.
1: Tehát értéket
2: igyekszünk ebből, igen. Nem csak üzleti, hanem alapvetően társadalmi értéket is igyekszünk belőle szerezni és termelni, és ez azt is jelenti, hogy az legelején kell úgy gondolkodni, amikor a kutatást megtervezzük, hogy ezeknek a duális céloknak mind a kettőnek megfeleljen, mert azért a piackutatás akár a módszertanát, akár a megvalósíthatóságát tekintve picit más, mint az akadémiai kutatás, de mi most figyelünk arra, és ezt finomítjuk, ezen dolgozunk, hogy mind a két terület tudja továbbvinni ezeket az adatokat, és dolgozzanak
1: és
2: vele.
1: És azt látom, hogy nagyon izgalmasnak találod ezt a világot, és nagyon élvezed ezt a világot, viszont miközben beszéltél, eszembe jutott, hogy rákérdezek, hogy mennyit változott ez a világ, mert hogy azt gondolom, hogy az adatok sokkal gyorsabban elévülnek, tehát sokkal pörgősebb a világ, meg a munka módszereitek is változtak.
2: A digitalizáció és a mesterséges intelligencia nyilván rengeteg változást hozott, és hozni fog a következő, tehát a mi munkánk sem ugyanez lesz már egy év múlva, vagy két év múlva.
1: Miközben régen még a kérdőívekkel mentetek ki.
2: Kérdőívek most is vannak, azok is vannak.
1: De akkor kizárólagosan talán ezzel lehetett csak.
2: Tehát nem csak, most már nem csak ugye a kérdőívekkel vesszük fel az adatokat, eleve a kérdőívnek a terjedelme, komplexitása, hossza, meg a kérdezés platformja nagyon sokat változott, rengeteg adat generálódik a területen, tehát azokat is integrálni kell ezekbe a kutatásokba, ezeket együttesen kell nézni, elemezni. Illetőleg én nagyon szeretem a klasszikus interjú szituációkat, amikben nyilván ott is megjelenik a digitalizáció, és megjelennek az AI eszközök, de talán az még a leginkább klasszikus, hagyományos, kvalitatív adatfelvételhez áll közel. Egy etnográf interjú továbbra is a válaszadó otthonában, vagy természetes környezetében készítünk. Én ezt a műfajt is nagyon szeretem, szeretek az emberek közelében lenni, szeretek figyelni, rengeteget tanulok belőle, rengeteg ötletet generál bennem abban, hogy hogyan lehetne jobban támogatni, hogyan lehet egy új szolgáltatást, egy terméket, vagy akár csak egy gondolatot kigyúrni magunkból, ami talán picit jobban segít és hozzátesz.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik, de utána megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést Szerencsés Dórával, az Inspira kutatócég társtulajdonosával, egészségügyi üzletágának stratégiai vezetőjével. Beszélgetünk arról, hogy mit mutatnak az adatok a magyarok egészségügyi állapotáról, mert hogy Dóri ezt nagyon részletesen kutatta az elmúlt időszakban. Jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést itt a Woman Power-ben Szerencsés Dórával, az Inspira kutatócég healthcare stratégiai igazgatójával, társtulajdonosával, és arról beszélgettünk, hogy ez egy nagyon izgalmas világ, amiben te kihangsúlyoztad, hogy nem akarsz lemondani a terepmunkáról és a klasszikus interjú szituációkról, mert ugye ez is nagyon izgat téged, és ha még egy pillanatig itt maradunk, hogy milyen munka ez? Ez egyéni, vagy inkább csapatmunka?
2: Kőkemény csapatmunka. Egy projekten, még egy nemzetközi piackutatási projekten legalább 10 dolgozunk csak az irodában, csak a kutatói és a projektmenedzseri oldalon. Nagyon nagy szerencsém van, hogy az Inspirában fantasztikus kollégákkal vagyunk körülvéve, akik mindig mindenki más tudást, nézőpontot hoz be. Ami közös bennünk az az, hogy gyakorlatilag maximalizmus és a projekt tökéletesítése az, és egymás tisztelete és egymás támogatása az így átszövi ezeket a feladatokat.
1: És azt gondolom, hogy még ami közös lehet, az a kíváncsiság.
2: Az egy alap. Tehát a kíváncsiság és az analitikai szemlélet, az analitikai készség, még akkor is, ha valaki csak idézőbe téve a projektmenedzsment megvalósíthatóság oldalával foglalkozik, és a csakot azt tényleg nagyon erősen idézőjelbe szeretném tenni, mert enélkül nem működnénk. Ez a két dolog, ha nincs meg, az analitikai készség és a mögélátás tudása, valamint a kíváncsiság, akkor ez nem működik.
1: Hogyan éled meg, ha valami nem sikerül? Mert nyilván sok pozitív visszajelzést kapsz a munkád során. Mi a helyzet akkor, hogyha valami, tehát hogy magaddal nem vagy elégedett?
2: Akkor újra megcsinálom.
1: Újra?
2: Addig, amíg nem lesz olyan.
1: Tehát maximalista
2: Abszolút.
1: Vagy? Beszéljünk arról, hogy hogyan, ugye mondtad, hogy leginkább az most a lakosság egészségügyi állapota foglalkoztat, illetve hogy mit lehet tenni, mit mutatnak az adatok, hogyan tudnád jellemezni, hol tartunk most?
2: Hát a kép az, gondolom, senki számára nem meglepő, hogy nem szeretnék nagy szavakat használni, de azért egy ilyen egészségügyi katasztrófa irányába azért elég erőteljesen megyünk az egészségmutatóinkat tekintve. Ez az egész terület onnan jött, hogy azért nyilván a piackutatások során egyértelművé vált számunkra, hogy az egészségi állapot, az egészség magatartás, a rizikóviselkedés, az orvos-beteg kapcsolat, mindkét oldal részéről a kommunikáció és a nyitottság, a felkészültség, a befogadókészség és a felelősségvállalás, hát ez egy fejlesztendő terület. Én, mint egészségipari kutató, vállalkozó, abszolút a saját felelősségemnek is tartom, hogy ehhez a szituációhoz, ehhez a nagyon komoly megoldandó feladathoz, fejlesztendő területhez, a magunk lehetőségeihez mérten kontribútáljunk, tegyünk hozzá olyat, ami, hogy hozzá tudjunk tenni, mi adatot tudunk hozzátenni.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hogyan, miben tudtok ti segíteni.
2: Nagyon sok olyan kutatásunk van, amit mi magunk kezdeményezünk, mi magunk finanszírozunk a cégben, és publikálunk, és beszélgetünk róla, és oda visszük akár a lakossághoz, akár az orvosokhoz. Konferenciát szervezünk, ami kifejezetten azt a célt szolgálja, és ebben külön szeretném megemlíteni Lengyel Líviát és dr. Davidovics Krisztina kollégáimat, akikkel a páciens kommunikáció, betegedukáció témakörében most már idén második alkalommal szerveztünk konferenciát. Jobban értse a beteg. Szóljon úgy az orvos, hogy jobban megértse a beteg. Legyen fontos, hogy hogyan szólok, hogyan kommunikálok, és a beteg oldaláról legyen fogadókészség és felelősségvállalás arra vonatkozóan, hogy meghallgatom és tovább viszem azt, amit az orvos mond. Tehát ezt az interakciót szeretnénk segíteni, hogy ez jobban fejlődjön, hatékonyabb legyen, az orvos is sikeresebbnek érezze magát, a beteg is előre tudjon lépni, vagy a még nem beteg, de a prevencióról beszélünk, akkor a még egészséges honfitársunk, és aztán a nap végén ez a kapcsolat, ez közelítsen egymáshoz, mert enélkül nincs jelentős javulás.
1: És hát nem csak hazai kutatásokat végeztek, hanem nemzetközi kitekintést is tesztek. Miben maradunk el az európai vagy nyugat-európai átlagtól?
2: Sok mindenben egészségmagatartás és rizikóviselkedés tekintetében minden paraméter mentén, akár az alkoholfogyasztás, vagy a dohányzás, akár a testsúly, az egészséges táplálkozás, a stressz szintek tekintetében. Vannak benne aggasztó, vagy hát kiugró adatok, amik azért elgondolkodtatnak bennünket, és engem folyamatosan inspirálnak arra, hogy ezzel többet és többet foglalkozzak. Ilyen például a fiatalok dohányzása, ami még jelentősen magasabb, mint a teljes magyar populációé, akár a nők kitettsége az extrém stressznek, a krónikus betegek kitettsége az extrém stressznek, alapvetően ugye a mozgásszegény életmód, de leginkább az alkohol, dohányzás és a stressz az, ami engem nagyon foglalkoztat. Ott kimagaslan rosszak az eredmények.
1: Igen, és ahogy hallgatlak téged, és ezeket a rizikófaktorokat említetted, ez szinte minden magyar állampolgárt, minden magyar embert érint.
2: Igen, és ne felejtsük, hogy ez önbevallás. Tehát ez az, amit...
1: Úgy értem, hogy valamelyik ezek közül.
2: Úgy értem, hogy nem kívülről határozzuk ezt meg mi, hogy ránézzünk valakire, és akkor azt mondjuk, hogy te
1: stresszel, te dohányzol.
2: Igen, hanem ő maga is így látja, tehát be is vallja, tehát ez az, ami még már eljut odáig, hogy ezt látja és el is mondja, ami azt jelenti, hogy mindig egy picit talán kedvezőbb képet tud mutatni, mint akkor, amikor ránéz egy orvos mondjuk egy betegre, és azt mondja, hogy akkor, hát akkor ez már azért a határértéken túl van.
1: Vannak még olyan eredmények, amelyek meg tudnak lepni?
2: A fiatalok dohányzása meglep, és nyilván értem, meg mögé néztünk, és nyilván ott van, de inkább nem örültem, annyira nem lepett meg, de nem örültem neki. Ami meglep egyértelműen az, hogy viszont, és ennek nagyon örültem, ez egy pozitív dolog volt, hogy néztünk 7 területet. Ebből a 7 területből 4,5 területen van átlagosan valamilyen deficit, tehát ahol elmarad az elvártól. Viszont ami meglepett pozitív értelemben, az, hogy 3,5 területen szeretnének változtatni az emberek. Tehát nem arról van szó, hogy nem érdekli őket, hogy nem figyelnek oda, hogy esetleg nem tudatosul bennük, hogy valamit ezzel kellene kezdeni, hanem gyakorlatilag van ebből a 4,5-ből 3,5, amihez úgy szeretne hozzányúlni. És akkor itt jön a kérdés, hogy melyik az, amihez nem szeretne, vagy nem tud. Érdemes nem azzal kezdeni, ugye az életmódváltás, mert akkor valószínűleg kudarcra van ítélve, bár nem vagyok egészségpszichológus, ez nem az én szakterületem. Érdemes azt is megnézni, hogy milyen mértékű ez a változás, amit elfogadhatónak tart a beteg, mert azt is látjuk, hogy teljes mértékű változás, ami megfelel a WHO ajánlásnak, az azért a 3,6-ból csak 1,2. Tehát a többinél pedig inkább valamilyen mértékű tud bevállalni, elképzelhetőnek tartani, és ezt kell megtalálni, hogy melyiket, milyen mértékben, milyen sorrendben, és akkor erre van 5 perc az ellátórendszerben.
1: Nem könnyű helyzet, hogyha még a kutatási módszertanotokhoz visszatérünk, vagy hogy egyáltalán hogyan indulsz neki egy-egy új terület vizsgálatának, akkor mennyire vannak prekoncepciók?
2: A kutató mindig persze van, tehát emberek vagyunk, mi is, mint kutatók, és akkor ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy vannak ilyen előzetes elképzelések, de azért megvan már az a gyakorlati tapasztalat, hogy mindig beleássuk magunkat a szakirodalomba, a tudományos publikációkba, tehát addig nem is indulunk neki semminek, amíg
1: nincs egy képetek.
2: Amíg nincsen egy elmélyülésünk abban, hogy mit is fogunk kutatni. És én ezzel amúgy is nagyon sokat foglalkozom ezzel a területtel, fontos nem pszichológusként és nem táplálkozás tudósként vagy orvosként, hanem kifejezetten piackutatóként. És azt látom, hogy csak így működik. Ami fontos és limitáció ezeknek a kutatásainknak, az, hogy nem vizsgálunk minden rizikótényezőt, tehát például drogfogyasztást, vagy egyéb addikciókat, mint gyógyszerfüggőség. Nem vizsgálunk, bár most ki fogjuk terjeszteni az energiaital fogyasztást, főleg ugye a fiatalok középkorúak körében. Nem vizsgálunk pszichológiai elakadásokat. Erre nem tudott kiterjedni ez a kutatási dizájn, ez a keretrendszer.
1: De azért mégiscsak akkor a lényeg az, hogy azért van egy elképzelés, legfeljebb vannak pozitív és negatív meglepetéseitek.
2: Igen, és amúgy a meglepetések például az, hogy van intenció arra, hogy legyen előrelépés, fejlődés, változtatás, tehát legyen életmódváltás. Igazából engem ez rendkívüli módon húztól előre abban a munkában, amit teszek, hogy igazán nagyon szuper, itt tartunk, azt kell megkeresni, hogy hogyan. és hogyan tud ez beépülni, milyen tudás kell, hogy legyen ehhez az egészhez a lakosság oldalán, mi az az alaptudás, mi az a valid alaptudás, hogy ez ne fake newsokra épüljön, hogy ez ne vigye el egy olyan irányba, ami a kereskedelemről szól megint, hogy akkor leszel egészséges, ha ezt is, meg ezt is, meg ezt is megveszed, hanem legyen egy olyan stabil tudás, hogy mégis mit kell tennem a testemmel, mit kell tennem a szokásaimmal, és akkor jöjjön a túloldalról pedig az, hogy meg tudjuk teremteni az ellátórendszerben azt a párperces interakciót, ahol ez felszínre tud kerülni. És akkor legyenek hozzá olyan eszközeink, amivel hatékonyan el tudjuk indítani az úton. Tudom, hogy nagyon redukcionista ez a megközelítés.
1: Hát ez rengeteg munka.
2: De valahogy mégis el kell indulni, és akkor gyakorlatilag azt gondolom, hogy ez egy olyan munka, amit be nem lehet leállni.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Szerencsés Dóra, az Inspira Kutató Cég Healthcare Stratégia igazgatója, társtulajdonosa ma a vendégem itt a Woman Power-ben. Jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője.
3: Apa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
5: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mesedél utánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Etió Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
7: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: A stúdióban vendégem továbbra is Szerencsés Dóra, az Inspira Research Kft. Healthcare stratégiai igazgatója és társtulajdonosa, és hát beszélgettünk arról, hogy hogyan kutattok, hogy milyen inspiráló gondolataid vannak eközben, és hogy mennyi minden ötleted van, hogy mit lehetne tenni ahhoz, hogy egészségtudatosabban is jobban éljünk. Viszont említetted a fiatalokat, és itt azért álljunk meg egy picit, ti kifejezetten kutatjátok most a fiatalok helyzetét, egészségügyi állapotát, mit láttok, mi a helyzet most velük, és mi ez a korosztály, amit kifejezetten vizsgáltok?
2: 18-29 éveseket kutatunk most már jó ideje, fontos, nem generációkutatók vagyunk.
1: Vissza is akartam kérdezni, hogy ez most akkor melyik generáció, vagy hogy generációk szerinti szeleteket?
2: Nem teljesen, mi inkább korcsoportokat vizsgálunk, és hasonlítunk össze egymással, tehát nem, kifejezetten nem generációkutatásokkal foglalkozunk. Vannak szakavatott és általam nagyra becsült kollégák, akik ebben sokkal járatosabbak úgy összességében. Engem az egészségmagatartás, rizikóviselkedés, egészségügyi döntések, prevenciós gyakorlat. A betegség esetén az adherencia érdekel, és az, hogy milyen módon lehet a fiatalokhoz hozzáférkőzni egészségedukációval. És hát ebben egy hatalmas változás, egy turbulencia figyelhető meg.
1: Mi változott?
2: Hát például a csatorna platform, tehát azért ne felejtsük el, hogy 18, és már a 18-29 sem egységes ebben, nagyon szépen szignifikáns különbséget mutat például az egészségügyi információk gyűjtésével, befogadásával kapcsolatban a platform tekintetében. 18-24-ben már a TikTok, és 25-29 éves korban pedig egy picit diverzebb ez a csatorna.
1: Én úgy érzem egyébként, hogy sokkal jobban informáltak, mint mondjuk ennyi idős korunkban mi voltunk.
2: Igen.
1: Tudatosabbnak tűnnek.
2: Több témát tudnak felsorolni, ha csak abból indulunk ki, hogy mondjuk azért a gyógyszeripari kommunikáció megtanította az emberekkel azt, hogy ha hasi diszkomfort van, akkor az ott mi ez a szó, és hogy akkor ott mit érzek, és akkor ott esetleg mi az a betegség, vagy mi az a megoldási lehetőség, ami ilyenkor felmerülhet. Ennek van pozitív és negatív oldala, de a pozitív oldala egyértelműen az, hogy be tudja azonosítani, talán kicsit többször beazonosítja, mint kellene, lehetséges, többet foglalkozik vele.
1: Azaz rákeres.
2: Inkább az, hogy talán olyannak is tulajdonít jelentőséget, aminek valójában talán nincsen, és, de az biztos, hogy elindított egy gondolkodásmódot, egy igényt arra, hogy ezzel foglalkozzanak. Utána mennek a hatóanyagnak, utána mennek a megoldási lehetőségeknek, utána mennek akár az orvosnak, hogyha adott esetben ez egy komolyabb probléma.
1: De ha visszalépünk az, hogy mit tegyenek, mennyit tegyenek, hogyan egyenek, mit igyanak, hány liter vizet igyanak egy nap, mennyit sportoljanak, hogyan sportoljanak, tehát én azt látom, hogy ez sokkal inkább a fókuszban van, mint mondjuk egy-két generációval korábban a fiatalok esetében.
2: Egyértelműen megjelent egy tudatosság ebben, nyilván több az információ, könnyebben elérhető, meg is van az igény arra, hogy ezt így erre rákeressenek és ezzel foglalkozzanak. Ami szerintem árnyalja ezt a képet, az az, hogy nagyon erős hatással van az influencer társadalom a fiatalokra. Nem minden esetben tudja a fiatal megkülönböztetni azt, hogy ki a valóban hozzáértő szakértő, nem feltétlenül terméket promotáló, hanem valós tudással hiteles. Rendelkező hiteles influencer. Szerintem ebben azért még van fejlődési lehetőség. Megint behozom a képbe a túlzott komercializációt abban, hogy ez szerintem ebben fontos, hogy legyen egy társadalmi felelősség. Akkor is, hogyha valaki egy ilyen influencer szerepet elvállal. A másik pedig, hogy azért vannak dolgok, amikben ügyesebbek, kevesebb alkoholt fogyasztanak, de ugye megjelent ugye az energiaital ezzel szemben.
1: Dohányoznak, ahogy említettem.
2: Többet mozognak, de közben többet dohányoznak, úgyhogy alapvetően én azt mondom, az egyik szemem sír, a másik pedig nevet, van teendőnk, van egy nyitottság, ez egyértelmű.
1: És egyébként tényleg a fiatalok nyitottak a kérdéseitekre? Mennyire szívesen válaszolnak?
2: Abszolút. Igen. Tehát, hogy keresik az utat. Útkeresés zajlik ebben, hogy tudom az életmódot úgy módosítani, vagy változtatni. Mi az az életmód, amit hosszú távon követve élhető, fenntartható, támogatja azt, hogy egészséges maradjak. Hozzáteszem, nem egészségmegőrzésről beszélünk most már, hanem gyakorlatilag egészség megszerzésről, tehát egyértelmű, hogy most már nem

0: amiben én élek, mondjuk ki nagyon nehéz élet ez az időszak, ez a turbulens időszak, és hát tisztába tenni olyan dolgokat, hogy valóban az energiaitalan mi van, valóban abból a mozgásból mennyi kell, mi az a testsúly, ami azért optimális, mi fér bele akár mondjuk a táplálkozás tekintetében, és ezekben segíteni a fiatalokat. Szerintem megvan a nyitottság, és most azon kell dolgozni, hogy hogyan tudjuk őket megfelelő módon támogatni.
1: Most egy picit megint visszaugranék a kutatóénethez, illetve ahhoz, hogy hogyan dolgoztok. Mekkora konkurenciával kell szembenézni? Milyen verseny van ezen a piacon?
0: Nagyon magas azért a belépési küszöb az egészségügyi piackutatás tekintetében, mert azért itt nagyon komoly orvosszakmai háttérrel, alaptudással kell rendelkezni ahhoz, hogy ezekhez a témákhoz hozzá tudjunk nyúlni, akár üzleti céllal.
1: Igen, mert egyébként ez a terület mindenkit érdekel.
0: Igen, igen.
1: Ez most egy sláger téma, úgymond.
0: Úgyhogy ez az egyik, a másik pedig a megvalósítás, meg maga a folyamat, bár hasonló, de mégis speciális tudást és gyakorlatot igényel, de még vannak nagyon ügyes kollégák, nem csak nálunk, hanem más kutatócégeknél is, akár Magyarországon is, akik értenek ehhez a területhez, úgyhogy azért verseny van, ez mindig nagyon szuper, és hát azért a nemzetközi platformon, ahol mi azért nagyon sokat mozgunk, ott viszont fantasztikus felkészült egészségügyi piackutatók vannak.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy van-e olyan a szakmádban, ami inspirál, akár olyan szakterület, vagy olyan kutató, akire felnézel, vagy akitől tanulsz?
0: Engem ez a kettős megközelítés nagyon inspirál most, tehát hogy hogyan lehet összefűzni, szinergiát elérni, kiszolgálni mind az üzletet, mind pedig a tudományt ugyanazzal az adatfelvétellel, ugyanazzal az adatkincsel hasznosítani, és ez gyakorlatilag éljen tovább, és termeljen értéket a továbbiakban is. Ez nagyon izgalmas. Nagyon izgalmasak a nemzetközi trendek, akár a régiónk, akár a nyugat-európai területén, mi a csapatunkkal elég sokat dolgozunk Európa szerte, és rendkívüli módon érdekel maga az, hogy hova fog fejlődni az egészség magatartás, ez az egész longevity kérdés, és a digitális egészségügy végül hogyan tud majd a napi gyakorlatba bekúszni, hogy az valóban hozzájáruljon ahhoz, hogy elinduljon a beteg, megértse, tanulja, támogassa, de ne adja át a kontrollt, és ne adja át a felelősséget a gépnek, hanem használja egyfajta mankóként, mint egy tanulási segédletet, és ne veszítse el azt az érdeklődést saját maga irányába, hogy azért én értsem meg, hogy mi zajlik a testemben, amikor itt azt érzem, hogy van egy ilyen fizikális érzésem. Szerintem ezen még a kísérletezés fázisában vagyunk, és én nagyon szeretnék ehhez hozzájárulni, hogy ez ne menjen félre.
1: Legyen ez egy témafelvetés, és folytassuk innen egy rövid szünet után Szerencsés Dórával, az Inspira kutatócég healthcare stratégiai igazgatójával, társtulajdonosával jövünk vissza, hamarosan a zene után.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t Szerencsés Dórával, az Inspira kutatócég healthcare stratégiai igazgatójával, és hát Dóri, sok témát felvetettél, nagyon izgalmas témákat, többek között ugye itt a digitális egészségügy technológiai kérdéseket, hogy erről érdemes beszélnünk, akár a mobil alkalmazásokról, akár mindarról, ami most körülvesz, ami pár évvel ezelőtt még nem volt jelen az életünkben. Mit emelnél ki?
2: Például friss adatunk és elemzésünk mutatja azt, hogy azért ha már az egészségmagatartásról beszéltünk, és a rizikóviselkedésről az előbb, hogy ott, ahol ennek igazán lenne hozzáadott értéke, például a 40 felettieknél, ahol azért jelentősen megjelenik mondjuk a kardiovaszkuláris érintettség, akár egy metabolikus szindróma, akár egy magas vérnyomás, diabétesz, ott például azért ezeknek az életmódváltás támogató mobil applikációknak akár az ismertsége, akár a kipróbálása, vagy az aktív használata azért még gyerekcipőben jár.
1: Tehát a 40 pluszosok kevésbé töltik
2: még
1: le ezeket
2: kevésbé,
1: a mobil applikációkat.
2: Kevésbé, igen, tehát még nem hasznosítják igazából ennek a pozitív erejét, hozadékát. Hozzáteszem, az is fontos szerintem, hogy azért az is egy nagy kérdés, hogy ezek milyenek, ezek az applikációk. Tehát ha az ember megnyitja a saját telefonját, akkor ráömlik az applikációknak a sokasága, és például azért ezeknek a transzparens kommunikációja, elemzése, hogy milyen elméleti keretrendszerre épül, milyen egészségmagatartás elméletekre, milyen kimeneti értékeket, hogyan teljesítettek például egy studyban, tehát hogy az valóban segítse, és ne nagyobb kárt okozzon, mint hasznot, hogy van felépítve az a mobil applikáció, azért ez még nagyon gyenge lábakon áll. Tehát, hogy azért most az történik, hogyha valaki le is tölt valamit, akkor fogalma nincs arról, hogy akkor ez most hogyan épül fel, ez most valóban nekem segíteni fog, az, ahogy működik az app, az most valóban oda tud vinni engem a célhoz.
1: Ilyen alapján döntenek.
2: Szerintem ajánlás.
1: Mennyibe kerül?
2: Esetleg, hogy mennyibe kerül, talán az kevésbé, de szerintem az, hogy valaki használta a környezetemben, meg megnyitom, és akkor gyakorlatilag, meg alapvetően ugye a hirdetések alapján. Tehát azért ebben kevésbé jön be a képbe, és én nagyon szeretném azt elérni, hogy mondjuk legyen olyan, amit mondjuk az orvos ajánl. Hiszen azért 40 fölött megjelennek az emberek az orvosnál, a házi orvosnál, akár a kardiológusnál, diabetológusnál, akár az onkológusnál, sajnos, ha most csak a vezető problémákat nézzük, és nagyon jó lenne, hogyha valóban hiteles és jól kommunikált olyan javaslatokat kapnának az orvosoktól az ellátórendszerben a betegek, hogy na oké, de hogy, és hogyha ezzel haladsz, akkor ez így, ezt használod, akkor ezzel valószínűleg célt fogsz érni.
1: Az jutott eszembe, hogy ilyenkor azért kifejezetten érzékeny adatokat adunk meg magunkról. Mennyire figyelnek oda az emberek arról, hogy milyen adatokat adnak meg maguknak, piackutatóként, te ezt biztosan látod, ha valamit, ezt biztosan
2: fogalmuk
1: tudod.
2: Nincs. Tehát szerintem ebben egy nagyon komoly hiátusz van, ebben nagyon komoly edukációra van szükség, hogy mi történik az adatommal. Van egy elméleti megközelítés, hogy én nem szeretem, még megadom azt, hogy mikor születtem, milyen magas vagyok, meg hány kiló, de már ami már valamilyen betegség beazonosítására alkalmas, vagy ha nem is beazonosítására, de felvett valamilyen laborérték, akár, vagy egyéb adat, szedett gyógyszerek, azokat már azért kevésbé, miközben a napi gyakorlatban meg igazából boldog-boldogtalannal megosztjuk az adatainkat, tehát ez egyszerre igazából emögött nincsen egy tudatosság, egy tudatos tudás, egy valós tudás. Ugye úgy gondolom, hogy az adatmegosztás kérdése és az ezzel kapcsolatos ismeretek, mi történik az adatommal, ki fogja kezelni, mit adhatok meg, mit nem, milyen platformon, szerintem ebben még nagyon gyerekcipőben járunk.
1: És gondolom, hogyha direktbe ti kerestek meg valakit, akkor egyrészt tájékoztatjátok, de másként lehet, hogy hamarabb eszébe jut, hogy milyen adatokat ad meg neked, nektek, miközben egy digitális applikáció esetében pedig bele se gondol.
2: Igen, például abba se gondolnak bele, hogy mondjuk, mikor nagyon vicces, mindig el szoktam mondani, amikor elmondják az interjúk során, hogy hát ő a mesterséges intelligenciával kapcsolatban a verziója van, és hogy ő nem szeretné, hogyha az ő mobiltelefonján mesterséges intelligencia alapú szoftverek működnének, miközben hát nyilván tele van. Így van. Szerintem azért ebben még a digitalizációval kapcsolatban komoly edukációra van szükség.
1: Tehát tudáshiány van.
2: Abszolút. Uh-huh. Abszolút.
1: És ez visszahat arra, hogy akár mit beszélünk meg a ChatGPT-vel, milyen érzékeny adatokat adunk ki önmagunkról, a társunkról, a gyerekünkről, milyen képeket osztunk
2: pontosan
1: meg. És akkor ezt nagyon hosszasan sorolhatnánk, és ez már nagyon messzire vezet.
2: Igen, messzire vezet, és viszont ebből tényleg csak az a legfontosabb, hogy nyilván helye van, fontos hozzáadott értéke lehet. Például az életmódváltásban, például egy betegséggel, egy új diagnózis és a való együttérés felépítésében, például egy hosszú távú gyógyszeret adherencia kialakításában, hogyha arra a gyógyszerre valóban szükség van, tehát rendkívül sokat hozzá tud tenni
1: az
2: életünkhöz,
1: de
2: sem a kiberbiztonság, sem az adatvédelem, sem az eszközök, lehetőségek tekintetében nincs meg a tudás, és ez egy közös felelősség amúgy az iparágnak, meg alapvetően így társadalmi szinten, hogy minél tájékozottabbak legyünk ezen a téren.
1: Egyébként mit gondolsz arról, hogy egyre többen, ugye, ahogy be is hoztam, a mesterséges intelligenciától kérnek egészségügyi tanácsot?
2: Hát ha nem helyettesíti az orvost, a szakembert, és nem sérül az orvos-beteg terápiás kapcsolat, akkor ez egy fontos hozzáadott értéket tud képviselni. Szerintem az orvosok is felkészülnek arra, hogy...
1: Edukáltabb betegek érkeznek meg a rendelőkbe sok esetben.
2: Mondjuk úgy, hogy utána járnak a rendelőbe való belépés előtt, ami szerintem pozitív. Tehát, hogy szerintem az orvosoknak meg kellene, egy picit kellene egy mindset change abban, és valakinél ez már bőven elindult, hogy akkor nagyon szuper, mert akkor adottságnak tekintem azt, hogy a beteg úgy jön, hogy már utána ment. Célzottabbak a kérdések. Próbálják kitisztázni gyorsan azt, hogy mi az, amit akkor ebből jól tud, mi az, amit nem. Tehát nem kell averzióval állni hozzá, mert számomra inkább ez azt mutatja, hogy a beteget érdekli annyira, hogy ennek utána ment. Szerintem ez egy fontos dolog. Rendbe kell rakni a fejében azt, hogy mi az, ami ebből igaz, és mi az, ami nem. A betegnek kell, hogy legyen a felelőssége, hogy fogadja el azt, hogyha a ChatGPT nem feltétlenül azt mondta, ami a valóság. Tehát igenis az orvosban felé legyen olyan bizalom, hogy elfogadjam azt, hogyha azt mondja, hogy oké, de ez azért nem feltétlen van így, vagy ez árnyaltabb ez a kép, és mindezek mellett pedig hát építsék bele az orvos-beteg terápiás együttműködésbe ezeket a lehetőségeket, ami segíti azt, hogy ha akut kérdése van, ha felmerül egy olyan probléma, amire korábban a beteg egyedül volt hagyva, mert az orvos effektíve nem tudott lenni mindig, vagy segíti a beszélgetés elmélyítését. Én azért nagyon szeretném azt egyszer megélni, hogy a digitális egészségügyi megoldások, vagy akár a mesterséges intelligencia kifejezetten azt segíti, hogy az orvos és a beteg, a pszichológus és a páciens között ez a terápiás együttműködés, ez a terápiás összekapcsolódás, ez még jobb színvonalon valósul meg.
1: Igen, ez nagyon fontos kérdés. És
2: azért az ember-ember interakció, és tudom, hogy kevés az orvos, kevés a pszichológus, és most behoztam a pszichológiát, de kifejezetten foglalkoznak ugye az, hogy a ChatGPT az új pszichológus, amivel én azért nem vagyok pszichológus, de vannak erőteljes fenntartásaim. De azt gondolom, hogy meg kell ennek a helyét találni. Nagyon-nagyon messzire vagyunk, nagyon sok a teendő, útkeresés zajlik, edukáció kell, a tudományos és az üzleti világnak együttműködve kell dolgozni azon, hogy ezek a kellő tudás, a valid tudás, az használati készség és a gyakorlatba való beépülés az megtörténjen, és ne menjen tévútra.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk. Szerencsés Dóra, az Inspira kutatócég healthcare stratégiai igazgatója és társtulajdonosa ma a vendégem. Tartsatok velünk, hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. Takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
5: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsiba és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
4: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell. Válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra, már augusztusban pénzhez juthatnak a gazdák, sokat süt a nap holnap is. Demeter Dia vagyok. Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sólyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 75%-át is előre megkaphatják. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet, hektáronként legfeljebb 36 ezer forinttal. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiunknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
3: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott száma számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
2: Augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszeidák meteorraj. Ideális körülmények között óránként akár 70-90 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Éjszaka a legtöbb helyen kitisztul az ég, és holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd, csak elvétve lehet kevés fátyol felhő az égen, így csapadék sem várható. A szél néhol élénk lehet, a legmelegebb órákban 30-35 fokot mutatnak a hőmérők a hajnali 12-20 fokos minimumok után. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, és fokozatosan melegszik majd a levegő, kedden már ismét 40 fok körüli csúcsokat is mérhetünk majd egyes területeken.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t, vendégem a stúdióban továbbra is Szerencsés Dóra, az Inspira Research Kft. Healthcare stratégiai igazgatója, társtulajdonosa, és hát egy kérdéskört eddig még nem érintettünk egyáltalán, hogy női vezetőként vagy jelen ezen a piacon, ezt te hogyan éled meg, ez mennyire gyakori, vagy mennyire egyedi?
2: Nagyon érdekes felvetés az a női vezetői megközelítés, mert nekem a munka gender semleges, én így élem meg. Tehát amikor dolgozom, akkor kollégák vannak, és nem férfi kollégák vagy női kollégák. Nyilván van egy stílusbeli különbség, talán a soft dimenziókra talán nyitottabbak a női vezetők, de ez feltétlenül igaz mindenkire, nem szeretnék általánosítani. Én a vezetői létet ragadnám meg ebből.
1: Igen, ezt akartam megkérdezni, hogy a vezetői szerepkörben mennyire könnyen nőttél bele?
2: Volt időm rá, úgyhogy alapvetően ez nem egyről a kettőre ment, hanem szerencsére lépésről lépésre, és mindig bővült a csapat, és azt is látom közel 50 évesen, hogy mi az a csapatméret, amiben én kényelmesen tudok mozogni, amit jól tudok kezelni, és mi az, ami felé én valószínűleg már nem fogok lépni.
1: Nálad ez hol van ez a határ?
2: Nagyjából egy 15 ember. Tehát ez nem egy nagy csapat alapvetően, semmiképpen nem nagy vállalat, ugye a KKB szektorban
1: működők. Ezért is akartam kérdezni,
2: úgyhogy gyakorlatilag ez az, ami a komfortzónám, és az biztos, hogy nagyon sok izgalmas dolog van, és hát voltam rossz vezető, tehát ez azért fontos, hogy én ezt látom, hogy mi az, amiben nem volt régiben.
1: Alakult el, fejlődtél,
2: abszolút, hát voltak, ja, ez csak akkor megy, hogyha az ember minden este önreflexiót gyakorol, hogy mi az a, végigvegye a napját, kivel milyen volt az interakció, hogyan figyeltem, mennyire értettem meg az emberemnek, a kollégának a problémáját, élethelyzetét, a kihívását, valóban oda tettem azt a támogatást mögé, amire szükség van. Nagy szerencsém van, mert fantasztikus vezető kollégám van az üzletágban, aki nagyon jól kiegészíti a Bunyi Zsolt, aki nagyon jól kiegészíti a működést. De az biztos, hogy ez egy folyamatos önreflexiót igényel. Én nem vagyok egy autoritár vezető, ez fontos, nem is hiszek az autoritásban, a vállalati szinten sem. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az emberekből kimerjen jönni az ötlet, a gondolat, a kritikai észrevétel, nyilván nem mindegy, hogy hogyan, tiszteletteljesen és előremutató módon, de ezt is tanulható, tehát a visszacsatolás adása, az úgynevezett feedback adás is, ennek van már tudománya. Vezetőként felelősségem megtanítani az egyetemről kijövő kollégákat arra, hogy ezt hogy is kell csinálni. Úgyhogy alapvetően számomra fantasztikus megélni azt, hogy a különböző korcsoportba tartozó, nagyon más élethelyzetben lévő, tehát a gyermekes édesanyja, aki otthonról dolgozik, és az egyetemről kikerülő fiatal, aki teljesen mást keres a munkában, és ezt egy csapatként, egy kohézióba tenni, szinergiát elérni.
1: Hát és nagyon rugalmasnak is kell gondolom lenni, hiszen nagyon sokat változott az, hogy hogyan, hol szeretnénk dolgozni, mennyit szeretnénk dolgozni.
2: Abszolút.
1: Ebben rettető nagy különbségek
2: vannak. És ebben nagyon nagy különbségek vannak, és azt feloldani, azt a feszültséget, hogy a fiataloknak a work-life balance az egy ilyen alaphigiénés faktor egy cégnél, addig ugye a mi generációnk gyakorlatilag akkor érezte magát sikeresnek, hogyha elvérzett a barikádokon, szóval azért voltak ilyen időszakok, és akkor nyilván visszatekintve az, aki mondjuk otthon két gyerek mellől próbálja ugye tartani a frontot, gyakorlatilag nyilván rosszul érzi magát, amikor azt látja, de mégse érzi magát, mert közben az érzékenyítés, meg az egymásra való figyelés, hogy azt látja, hogy igen, ő már másként áll hozzá, de például nálunk kimondták az idősebb, a mi generációnkba tartozó kollégák, hogy hát azért nekik van igazuk, szóval azért figyelni kell, az élet nem mehet el mellettünk, és igen, nagy erőbefektetés nélkül nincsenek nagy eredmények, de figyeljünk oda, hogy a másik mit hoz be ebbe a csapatba, mert a mi korosztályunk behozza az őrletes hatékonyságot, meg az átlátó képességet, meg a gyakorlatot, direkt nem mondom a rutin szót, mert azt nem szeretem, a rutin szót, mert szerintem minden nap lehet csiszolni azt, ahogy csináljuk a dolgainkat, viszont ő meg behoz egy egészen más digitális szemléletet.
1: Kreativitást. Gyorsaságot, nem?
2: A gyorsaság az mind a két oldalon megvan, mert az egyik azért hatékony, mert menni kell a gyerekért, a másik pedig azért hatékony, mert az digitális eszközökkel föl tudja magát pörgetni, gyorsítani. Fantasztikusan sokat lehet egymástól tanulni, úgyhogy én nagyon szeretek odaülni például a gyakornok mellé, és azt mondja, akkor mutasd meg, hogy te ezt hogy csinálod.
1: Egyébként a Covid időszaka változtatott a szemléleteden ilyen szempontból?
2: Nem,
1: nyilván mert... ti tudtok távolról dolgozni.
2: Igen, én mi előtte is dolgoztunk távolról, nekem volt kollégám, aki Amerikában ült, volt, miután a mi csapatunknál nagyon fontos az, hogy ehhez az iparákhoz értsen, vagy legyen, minimálisan legyen egy hatalmas affinitása az egészség iparhoz, ezért nem volt mindegy, hogy kivel dolgozunk, úgyhogy nekünk mindig is, akár vidéken is ülnek kollégák. Nekem ez nem probléma, tehát nálunk ez a hibrid munkavégzés, ez ilyen alapvető.
1: Mit jelent számodra a vállalkozói felelősség?
2: Vállalkozói felelősség egyrészt nem szeretnék ilyen nagy szavak irányába, meg ilyen túlzott felelősségvállalás.
1: De ott a saját cég.
2: Irányába elmenni, de én úgy érzem és úgy éltem meg. Például a Covid ez egy nagyon jó időszak volt erre. Magyar KKV társtulajdonosként nagyon is megéltem azt, hogy felelős vagyok abban, hogy ne veszítsék el a munkájukat, megtegyek mindent üzletileg annak érdekében, hogy a munkája megmaradjon, a fizetése megmaradjon, hogy ne kelljen.
1: Ilyen téren nem voltak nehézségeitek?
2: Nem, összességében nem, mert igen, megoldottuk. Nagyon rugalmas volt a csapat, és mindenki egy emberként gyakorlatilag összeállt. Tehát ez fantasztikus megélés volt. Amúgy ebből a szempontból is a Covid nagyszerű tanítómester volt, mert lehet látni ilyenkor, hogy a csapat mennyire összetartó, és tényleg összezárt a csapat azért, hogy mindenkinek aztán megmaradjon a munkája. Úgyhogy ez mindenki érdemelt. Persze ez kell vezetői hozzáállás, de ez az, hogy a csapat azt az értékrendet vallja. Emellett amúgy van egy olyan felelősségdimenzió is, kettő is, ami ugye az egészségipar van való ténykedésünkből fakad, hogy miután ezek az adatok egyrészt szolgálhatnak tényleg üzleti döntéseket a partnereinknél, és szolgálnak is. Másik oldalról ezek ténylegesen edukációra használható adatok, és nagyon örülök annak, és hálás vagyok azért, hogy a partnereink, az üzleti partnereink nyitottak arra, hogy ezeket az adatokat adjuk vissza, mutassuk meg, nyilván azt a része, ami nem competitive intelligence információ, de lehetőség szerint mutassuk meg a lakosságnak, mutassuk meg az orvosoknak, akár a többi egészségipari szereplőnek. És én ezt egy komoly felelősségnek tartom, hogy ezt a fajta egészségipari közösséget igyekezzek a magam eszközeivel, a magam oldaláról építeni, támogatni, összehozni, egy asztalhoz leültetni, akár különböző gyógyszercéget, akár az akadémiát, akár különböző egyéb, de az egészségiparon belül tevékenykedő cégeket, mert azt gondolom és azt látom, hiszen én nagyon sok mindenkivel dolgozom, hogy mindenkinél van olyan tudás, ami, hogyha összeadódik, akkor az viszont tud mozgatni, és tud építeni. Ez az egyik. A másik felelősség az meg alapvetően egy vállalkozói felelősség, mert azért azt is látom, ugye, ami az egészségiparon túlmutat, hogy a közeg, amiben mozgok, abban nagyon sok KKV tulajdonos van különböző szektorokból.
1: És azt nem csak a nagy cégeknek van felelőssége.
2: Hajaj. Főleg azért, mert hogyha megnézzük a KKV-k számát, hányan dolgoznak Magyarországon KKV cégeknél, alapvetően azért vannak sikeres KKV-k Magyarországon. Úgy gondolom, hogy valahol ilyen lokális mikrokörnyezetben ilyen véleményvezérek. Mert hogyha esetleg sikeresek is, esetleg anyagilag, vagy valamilyen a cég mondjuk sok embernek, relatíve sok embernek ad munkát ugye az adott településen, ugye ilyen kisebb településen élek, és látom, hogy közösségformáló ereje van egy vendéglátósnak, egymással összejárunk és megbeszéljük azokat a tapasztalatokat, akár a munkaerő állapotával kapcsolatban, akár makrogazdasági kérdésekről, és nagyon nem mindegy, hogy milyen értékrendet közvetítünk.
1: Tehát a vállalkozói sikeresség sok rétű lehet, és sok felelősséggel jár. Kérdés, hogy mit tudtok adni, mit tudtok hozzátenni társadalmi szinten?
2: A helyi közösség, ez én egy olyan településen élek, ahol a helyi vállalkozók nagyon sokat összeraknak, összetesznek azért, hogy legyen városnap, hogy ne csak egy koncert legyen, hanem 20 koncert legyen a városnapon.
1: Kulturálisan.
2: Kulturálisan, igen, kulturálisan. ebbe beletartozik az is, hogy mit mutatunk, hogy hogy vigyázunk a környezetünkre, milyen értéket közvetítünk abban, hogy mi a fontos, hogy bánunk az emberekkel, hogy bánunk egymással.
1: Vannak-e közös belefér a társadalmi munka, igen, akár egy céges
2: azt működésbe? Szerintem nagyon fontos, hogy beleférjen. Azt szerintem alapvető. Szerintem amit kapunk az üzleti oldalon, abból egy részét vissza kell adni.
1: Tehát a felelősségvállalást kell, igen, valahol a fókuszba rakni.
2: Igen, és mindenki a maga módján adja vissza, ami az eszköztára, de adja vissza.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk. Szerencsés Dóra, az Inspira Research Kft. Healthcare stratégiai igazgatója a vendégem, társtulajdonosa a cégnek. A zene után folytatjuk a Woman Power-t.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem a stúdióban Szerencsés Dóra, az Inspira Research Kft. Társtulajdonosa, az egészségügyi üzletág stratégiai vezetője. És Dóri, egy dologról még nem beszéltünk, ami szerintem legalább olyan fontos, mint a szakmai elhivatottság, hogy hogyan lehet egy ilyen intenzív szakmai pálya mellett egyensúlyt tartani a magánélettel úgy, hogy közben egyébként még a doktoridat is írod, amiről szintén nem beszéltünk.
2: Nehezen. Mondjuk úgy, hogy időnként sikerül az egyensúlyt megélni. Szerintem mondhatnék nagy szavakat, hogy az időmenedzsment fontos, de hát azért én úgy érzem, hogy napi szinten azért vannak búdácsolásaim ezen a területen, nem fogom szépíteni, hogy ez egy, hogy valahol mind valami, vagy a testemet egy kicsit jobban kizsigerelem az egyik héten, vagy egy kicsit félre kell tenni a másik dolgot, de hogy szerintem az egy illúzió, hogy valaki szuper woman power-rel rendelkezzen, hogy meg tudja ezt így
1: én
2: napi
1: szinten. Én azt gondolom, hogy nem is az a cél.
2: Nem, persze, ugrani, és akkor ebben tudjon lebegni, és mindenre tökéletesen odafigyelni. Igyekszem azt nagyon tudatosan észben tartani, hogy semmi ne essen áldozatul.
1: Tehát ne sérüljen olyan szinten, igen, ami már...
2: Sem a gyermekem, sem a párkapcsolatom, a családom, a háztartásom, mert nyilván az is van.
1: És a
2: vállalkozás, igen, így van a csapat, a összességében ugye a menedzsment felé való felelősségvállalás, a kutatói, vagy a doktori kutatói munkám, az egyetemi vállalásaim, és hát ugye ott van még az, hogy akkor mindez kiegészül egy valamilyen szintű társadalmi munkával. Én inkább azt szeretném mondani, hogy abban viszont az egy nagy segítség, hogy azért ezeket én összefűzöm. Tehát amennyire lehet, integrálom. Nem azon, hogy ezek ilyen szeparált silóba működő dolgok, hanem igyekszem egyiket a másik oldalon, amit itt megtermelek, ott hasznosítani, tehát beépíteni, integrálni. Uh-huh. És akkor egy kicsit könnyebb, mert amikor csinálom az A-t, akkor egyben épül a B is, és akkor vice versa.
1: Ez a win-win.
2: Ez a win-win, igen.
1: Mesélj néhány szót a doktoridról.
2: Az egészség magatartáshoz kapcsolódik, és az elfogadható egészség magatartás változáshoz. Alapvetően én az Óbudai Egyetem innovációmenedzsment doktori iskolájában vagyok doktorjelölt, egy fantasztikus közösség részeként, ez egy interdisziplináris innovációs doktori iskola, van benne mindenféle szektor, ami különösen izgalmas, mert szerintem a legtöbbet nem az egészségipari innovációban érintett kollégáktól tanultam, hanem az egyéb szektorokból, azért, mert ők tudtak igazából más látószöget behozni.
1: Mi motivál egyébként ebben? Vagy ebben milyen távlati célod van ezzel?
2: Az a távlati célom, hogy én azt gondolom, hogy a digitalizáció, a mesterséges intelligencia terjedése, az innováció, az egy nem megállítható folyamat. És azt érzem, és azt a nyomást éreztem, és sokat beszélgetek a korcsoportomba tartozókkal, hogy nagyon nagy a félelem ebben, hogy tudunk helytállni, hogy tudjuk tartani a lépést, hogy tudjuk ezt megtanulni, hogy tudunk más módon működni, ahogy működtünk 30 éve, az elmúlt 30 évben, hogy leszünk jó vezetői a fiatal generációnak, más vezetői szemlélet volt érvényben abban az én munkával töltött időm 80%-ában egy sokkal hierarchikusabb, sokkal mondhatni feudálisabb szervezeti kultúrákhoz, működésmódhoz voltunk hozzászokva. Ez nem működik. Egy 23-25 éves egyetemről frissen kikerült kollégával nem lehet már így módon.
1: Tehát a példamutatásnak is más.
2: Meg akartam tanulni. Uh-huh. Tehát ez volt a legjobb módja, azt éreztem, hogy ezzel talán tudok, egyrészt meg tudom érteni azt, hogy mi kell ahhoz, uh-huh, hogy ebben az ember lépést tudjon tartani. Alapvetően is azért az a kíváncsiságom és az újdonság a kísérletezés irányában mindig megvolt, uh-huh, a vágyam, és ez így a napi rutin része, tehát azért nem kellett megerőszakolnom így a személyiségemet, de az, hogy így belekényszerítettem magam abba, hogy akkor ezzel most már pedig foglalkozni kell, és el kell jutni, ha már elkezdtem, akkor ebbe bele kell tenni az energiát, ez nagyon fontos volt, hogy tudjak egy példát mutatni arra, hogy a mi korcsoportunknak is van lehetősége nem leszakadni. Úgy, hogy nem vagyok technooptimista nem vagyok, digitális benszülött, és nyilván vannak olyan szokásaim, meg beidegződéseim, amiket nem fog tudni elengedni. De valahol egy ilyen remény is ez, hogy lépést lehet valamilyen, illetve meg tudod találni a helyedet ebben a korban is, egy ilyen turbulensen fejlődő és változó rendszerben. Én nagyon keresem azt a prepozíciót, azt a helyet, amiben a leghasznosabb tudok lenni, akár a cégünkben, akár a menedzsmentben, akár a társadalomban, és tudom azt, hogy, és már körvonalazódik is, hogy hogyan tudok értéket hozzátenni.
1: Mi segít kikapcsolódni, és mi segít inspirálódni?
2: Inspirálódni minden.
1: Mert a kíváncsiságtól indultunk.
2: Igen, inspirálni minden. Én szerencsés vagyok abban, hogy nagyon szeretek kapcsolódni az emberekhez. Nagyon szeretem, amikor behoznak új gondolatokat, új tudást, új szemléletet. Ez le tudja kötni a figyelmemet. Illetve szeretek olvasni, igyekszem informálódni. De biztos, hogy a figyelem másokkal való kapcsolódás, és az ebben való az, hogy szeretném érteni, hogy ő bennem mi zajlik, és mit tud behozni. Rengeteget lehet egymástól tanulni, amúgy a közösség, sokkal inkább hiszem azt, hogy nem egymást kell öldökölni a versenyben is, hanem össze kell fogni.
1: És tanulni
2: mint KKV-s, mint igen, tehát üzletileg is azt gondolom, hogy nem az egymás versenytársaknak, hanem az versenytársak összefogása is, akár, vagy a különböző az akadémia, az üzleti élet, a kormányzat összefogása, a civil szervezetekkel való összefogás, ezek viszik előre. És sokkal inkább azt gondolom, hogy összefogással fogjuk tudni ezt túlélni, mint egyéni győzelemekkel, ami szerintem csak rövid ideig tart.
1: Igen, ez nagyon fontos üzenet, amit átadtál. Egyébként mennyire 0-24-es ez a világ, tehát mennyire lehet kicsekkolni belőle időről időre? Ugye egy témát azért folyamatosan figyelned kell, hogyha azon a területen kutatsz.
2: Igen, de az a szerencse, hogy kinyitok egy könyvet, meghallgatok egy podcastot, tehát hogy alapvetően egy-egy területtel, amikor foglalkozom, akkor azért tényleg azt veszem észre, hogy szóval minden csatornán tudok hozzátenni. Tehát akkor olyan tematikájú könyveket olvasok például abban az időszakban.
1: De az mégis egyfajta kikapcsolódás.
2: Igen. Vagy olyan új szerzőket, vagy olyan új szakértőket próbálok felfedezni, akik tudják ezt a tudást bővíteni és színesíteni.
1: Hogyha egy pillanat erejéig zárásként visszatérünk az egészségtudatosság kérdésköréhez, akkor mit szeretnél, milyen irányba változzon a magyar társadalom egészségtudatossága a következő években?
2: Én kettő dolgot mindenképpen kiemelnék. Az egyik az az, hogy próbáljunk meg, borzasztóan nehéz, szerintem óriási mindenki kitettsége, még annak a kitettsége is, aki esetleg szakember. Mert mondjuk egy háziorvos sem feltétlenül ért egy onkológiához. De hogy próbáljuk meg a fake news-t megkülönböztetni a valid információtól. Ez az egyik nagyon fontos dolog, ez főleg ugye a lakosságnak a kitettsége. Annyi sokszor etikátlan üzleti célú, nem tudományos, féltudományosnak álcázott információ van, zúdul az emberekre, kihasználva az embereknek azt a vágyát, hogy szeretnének egészségesebbek lenni, vagy szeretnének valamin változtatni, vagy szeretnének egy betegségeből kilábalni. Szerintem nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy hogyan válogassuk ki azokat az információkat ebből a rengetegből, ami valid. Ez az egyik. A másik pedig a felelősségvállalás, hogy tudjam, hogy nem adok át mindent az orvos kezébe, nem adok át mindent a gép kezébe, hogy legyen igényem arra, hogy megértsem a testem működését. A testünk amúgy, én laikusként mondom, egészségipari piackutatóként nyilván 30 éve figyelem a testem, mert a munkámnak ez is a része, nagyon sok mindent jelez a test. És egyszerűen csak annyit kell, nem kell megfejteni feltétlenül, de egyszerűen csak annyit kell, hogy erre merni kell támaszkodni, egy picit visszatérni azokhoz a gyökerekhez, hogy nem mindig az a megoldás, hogy valamit veszek, amivel úgy gondolom, hogy majd beviszem kívülről, hanem nagyon sokszor ott van a válasz belül.
1: Akkor legyen már ez a végszó, és nagyon szépen köszönöm, Dóri, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Szerencsés Dóra, egészségügyi piackutató, közgazdász, az Inspira Research Kft. Társtulajdonosa egyben, a Healthcare üzletek stratégiai igazgatója volt ma a vendégem.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: Rock.org. Ez a dal ismerős, ugye?
1: Ha én rózsa volnék.
0: Na és ez?
1: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
0: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Mi kell ahhoz, hogy valaki egy családi hagyományt ne csak tovább vigye, hanem új korszakot is nyisson benne? Milyen ma nőként vezetni egy borászatot egy olyan szakmában, amelyet sokáig inkább férfiak határoztak meg, és lehet-e egyszerre üzlet, hivatás és szerelem is a bor? A borász szakma szépségeiről és kihívásairól beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Gere Andrea, a Gere Pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel and Wine Spa, a Gere Restaurant, az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője. Andrea, örülök, hogy itt vagy, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Hetedik generációs villányi borás családtagja vagy, igaz ez?
2: Igen, ezt rá is írtuk a címkékre, úgyhogy ha valaki kitölti a bort a pohárba, akkor olvashatja is a címkéken.
1: Iszonyatosan komoly ez a múlt. A borászat mellett a szőlő hatóanyagainak ugye kozmetikai hasznosítására is fókuszálsz már, tehát ahogy bemutattalak, ez egy nagyon hosszú út, aminek bizonyos lépéseiről majd beszélgetünk, de amire én az elején kíváncsi lennék, hogy milyen egy borás családban felnőni, ha hetedik generáció?
2: Hú, hát ez... Most már azt tudom mondani, hogy csodálatos. Egyébként tényleg, hogy visszagondolok, én valóban a szőlőtőkék között nőttem fel, és hát csodálatos volt gyereknek lenni ebben a közegben. Tényleg, hogy együtt rezegtünk a természeten. Nyilván akkor nem fogtuk még fel ennek az egésznek a jelentőségét.
1: Igen, mert azt mondod, hogy most már visszatekintve.
2: Igen, mert persze, amikor ki kellett menni a szőlőbe, és akkor hú, akkor most kacsolni kell, vagy éppen ki kell menni a garázsba poros palackokat címkézni, hát nyilván az emberek annyira nem fült hozzá foga, de én meg nagyon hálás vagyok ezért, hogy így végig tudtam élni ennek minden folyamatát, és láttam, amikor még minden kicsiben zajlott, meg ugye hát a nagyszülőkkel, dédszülőkkel való beszélgetés, tehát hogy tényleg ezek az alapértékek, hogy hogy jöttek itt egyik generációból át a másikba, és ugye ez az, amit én is szeretnék majd folytatni, hogy úgy plantáljuk át ezt így a következő generációban, ami igazából leföldel bennünket ilyen formában.
1: Igen, és hát ugye szerves része vagy ma már ennek a vállalkozásnak, villányi családi vállalkozásnak. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először érezted azt, hogy a borászat nem csak családi háttér, hanem már a te utad is egyben?
2: Emlékszem. Igen. Ez egy nagyon meghatározó dolog. Nem azt mondom, hogy egy konkrét pillanat volt, de határozottan emlékszem, amikor ez így megszületett bennem ez a döntés, hogy én ezt szeretném csinálni. Mert hát nyilván persze minden szülő azt szeretné, hogy ha ő felépít valamit, hogy akkor ezt a gyereke majd tovább csinálja, de ez nálam nem volt azért annyira egyértelmű. Nem azért, mert hogy nem szerettem volna a bort, hanem talán így a szülőkkel való együtt dolgozás, munkálkodás, azért az mindig egy kiélezett helyzet, azért mégis családon belül vagyunk, konfrontálódni kell. Szóval amennyi szépsége van egy családi vállalkozásnak, van ugyanannyi nehézsége is ilyen formában.
1: Ki is akarja próbálni magát az ember fiatalon.
2: Így van, pontosan, igen, igen. És akkor szeretnéd, ugye így van, pont amit most te is mondasz, hogy a szárnyadat bontogatni, és nem családon belül kipróbálni, hanem úgy kirepül.

0: mi mit adunk az embereknek ezzel, hogy ez egy jó palacbort.
1: Tehát 20 éves felnőtt fejjel már másképp láttad így, ezt az egészet, ennek az értékét.
0: Így van, és az emberek ezt értékelik, és hogy úristen, tényleg ilyen emberek jöttek ide azért, hogy megkóstolják a borunkat, és ezek a séfek főztek a borainkhoz, és ilyen gyönyörű millióban, és hogy a különböző művészetekkel társítva, párosítva, szóval igazából én akkor értettem meg, hogy a bor mennyire csodálatos dolog, és az, hogy mi értéket teremtünk. Én akkor szerettem bele úgy igazán.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy nem is volt egy olyan komoly másik út, amin elgondolkodtál, hogy akkor te merre menjél?
0: Hát én a jól bevált közgazdász szakmát választottam, gondoltam, ez jó lesz otthonra is, ha végül úgy döntök mégis, hogy hazamegyek, de ha mégis kirepülnék máshová, akár országon belül, vagy országhatáron túl, akkor is azért ez egy jó szakma lehet. Ez volt, nem választottam semmi más nagyon olyan irányt, ami így a borászat mellett így a listámon lett volna, hogy na, ha nem ez, akkor azt fogom csinálni.
1: Mi billent át benned, amikor hazatértél?
0: Hát jó volt itthon lenni, tehát hogy az, hogy abban a közegben lehetek, tudom, hogy miért csinálom, hogy kikért csinálom, hogy tényleg a családunkat képviselhetem ebben az egészben, amit mi ott teremtünk. És nagyon hálás vagyok azért is, hogy édesapáékkal végig, édesanyámmal meg édesapámmal is nagyon-nagyon jó volt együtt dolgozni. Mind a mai napig jó, csak hát most ők ugye nyilván már annyira aktívan nincsenek benne, de mindig nagyon intelligensen kezelték ezt a helyzetet. Pont, amit ugye említettünk, hogy teret engedni a fiatal generációnak, hogy én mindig ezt is megkaptam.
1: Tudja.
0: Nem. De én mindig ezt a részét is mindig megkaptam. És én ugyanakkor még mindig alázattal közelítettem ahhoz, amit ők csinálnak. Tisztelettel, alázattal, tanulni vágyással. Nem akartam semmit sem felforgatni, hogy na majd én hazajövök és megmutatom, hogy itt mi lesz. Mert szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember először próbáljon meg megtanulni és belehelyezkedni egy helyzetbe, és aztán majd utána lehet szárnyakat bontogatni.
1: És mit szerettél meg először ebben a világban? Ízek, emberek, történetek, a természet, ugye a természetet is említetted. Mi
0: Igen.
1: volt?
0: Fú, ebben nagyon sok minden van. Az összesnek az együtthatója. De leginkább talán az, hogy látom az embereken, hogy ez egy élményt ad nekik, az, amit csinálunk. És amikor ezt így visszakapod, mosolygós arcokon keresztül, vagy akár tényleg, hogy kapok az éjszaka közepén egy SMS-t egy fotóval, hogy Andrea, köszönjük szépen, itt ülünk a borral, és ebben a panorámában, és itt ülünk a barátokkal, és mennyire fantasztikus. Hát ez szerintem ez a legszebb része.
1: Ma, ennyi év után, ugye onnan indultunk, hogy milyen volt ugye borász családba születni és felnőni, ez inkább szakma számodra, vagy még mindig tud szerelem lenni?
0: Hát nekem ez szerelem. Nekem az. Én mind a mai napig tudok nagyon lelkesen erről beszélni, és nem is tudom elképzelni, hogy mit tudnék más csinálni a helyet, és már elgondolkodtam rajta számtalanszor, hogyha valami másra kényszeríteni az élet, én nem tudom, hogy ezt mi tudná kiváltani, vagy helyettesíteni ezt az érzést bennem, ami a bor iránt bennem van. Szóval nekem ez mind a mai napig egy szerelem.
1: Akkor nézzük meg, hogy milyen is ez a szerelem a mindennapokban, beszélgessünk erről is. Egy rövid szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést Gere Andreával, a Gere Pincészet tulajdonosával. Tartsatok velünk továbbra is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem itt a Woman Power-ben Gere Andrea, Gere pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel & Wine Spa, a Gere Restaurant és az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője, és hát arról beszélgetünk, hogy te is zsonglőrködsz az idővel, illetve a rengeteg feladattal, anyaként és vezetőként egyaránt. Példaképekről nem beszéltünk. Van az életedben? Szakmában? Emberileg?
2: Hát, a legközelebbi példaképem az apukám. Azt hiszem. Tényleg én nagyon mindig is felnéztem rá, az arra bátorságára és arra hitére, amivel mindent tudott csinálni. Tényleg az egész vállalkozásunk életútját ez áthatotta. És hogy még ha volt is benne kételj, akkor is bátran belevágott. Még ha rizikó volt benne, akkor is belevágott. Én azért ennél sokkal óvatosabb vagyok. Nyilván a női létemből kifolyólag is valószínűleg, hogy azért szeretem azért a biztonságot is. De hogy ő egyszerűen mindig annyira jó érzékkel nyúlt a dolgokhoz, és ugye nem is csak szakmai szemlélettel, tehát nem csak borász szemmel közelített, hanem hogy gazdasági szemlélettel is, és hogy annyira jó ilyen ösztönös érzéke volt mindenhez. Szóval én mind a mai napig rá így példaképként tekintek, de egyébként ez, amikor például én hazakerültem, akkor ez ugyanakkor tud egy picit hátrány is lenni. Mert ugye az ember a példaképektől általában mindent feltétel nélkül elfogad, hogy ja, ha ezt ő mondta, akkor ez
1: nem
2: így van.
1: Így van,
2: pontos, és nem kérdőjelezem meg. És lehet, hogy ez az, hogy nem mertem megkérdezni, nem akartam megkérdőjelezni, ez ugye nem terelt engem sokszor
1: a
2: változtatás.
1: Ez a fejlődés gátja lehet.
2: Van, pontosan, igen. És lehet, hogy már korábban is meg lehetett volna lépni bizonyos változtatásokat mondjuk, vagy ami lehet, hogy bennem volt, de hogy hát nem, apa másképp látja, akkor ez így van jól, tehát akkor ő biztos, hogy jól látja, és ez így pont, hogy te mondtad, hogy ez lehet a fejlődésnek a gátja, és lehet, hogy ezért nálunk egy-két évvel később történtek meg dolgok, mint hogy megtörténhettek volna. Viszont én meg azt gondolom, hogy a másik oldala is megvan, a pozitív oldala az, hogy én családom belül látom ezt a példaképet. A másik pedig a nagypapám, édesanyámnak az apukája, aki egy nagyon egyszerű földműves parasztember volt, ugye a szőlészkedést édesapám szerintem őtőle tanulta legtöbbet, és ő az egész életét a Villányi Borvidéken töltötte el, hogy az az egyszerű gondolkodás, a hétköznapi ember gondolkodása, hogy nincs semmi túl gondolva, túl bonyolítva, és a józan paraszti ész.
1: Tehát, hogy és hogyha ebből egy kicsit is tud az ember magáinak, az
2: van.
1: Egy nagyon nagy érték
2: így
1: tud lenni
2: van.
1: A mai nagyon pörgős, őrült világban.
2: Pontosan.
1: Erre gondolsz?
2: Igen, teljes mértékben erre. És hogy azok a tiszta személyiségek, tiszta lelkek, tiszta, tényleg olyan, hogy én tényleg csupa jót tudok róluk mondani, úgyhogy nekem ez nagyon jó, hogy én a családomból tudom ezeket a példaképeket hozni. Persze, a világban tudnék egy jó pár olyan borászt mondani, akikre nagyon felnézek, akár Olaszországból, vagy Franciaországból, de jó, hogy a családom belül, hogy vannak olyan hozzám közel álló emberek, akik lelkileg is közel állnak hozzám, és mégis példaképként tudok rájuk tekinteni.
1: A bortól indultunk a legelején, mint ahogy a ti családotok is. Szerinted mit jelent ma borásznak lenni Magyarországon, vagy magyar borásznak lenni nemzetközi szinten?
2: Hát vagy magyar borászként nemzetközi szinten borásznak lenni, igen, hát ez egy szép vízió, igen. Borásznak lenni gyönyörű szép, ezt már ugye korábban is itt próbáltam ecsetelni. Most egy picit nehezebb magyar borásznak lenni, azt hiszem, de nem csak magyar borásznak nehéz lenni, szerintem most francia borásznak is nehéz lenni, meg most olasz borásznak is nehéz
1: igen,
2: lenni.
1: Ezt lehet hallani most.
2: Igen, tehát ez most úgy világszinten van egy kicsit ez a mélypont a borász szakmában. Nekünk azért is, itt Magyarországon azért jó nekünk borásznak lenni, mert hogy itt ugye van egy, hát hogy itt van mi magyar borfogyasztó közönségünk, tehát hogy ők, van akik itt szeretik a bort, és van akiknek mi el tudjuk mondani a mi történetünket, és itt az a jó, hogy látnak a borfogyasztók látnak embereket a borok mögött. Ha ugyanezt már külföldre tesszük meg, hogy külföldre adjuk el, nyilván kereskedőkön keresztül a borainkat, ők már magát az embert kevésbé érzékelik, ők megkóstolnak egy nagyon jó bort, a kereskedő a szócsövünk, tehát ő rajta keresztül tudnak bennünket érzékelni, az megint egy teljesen más dimenzió. És ugye ezért is mondjuk mi legalábbis a pincészetünkben, hogy a magyar borfogyasztók, nekünk mindig ők lesznek az elsők. Tehát, hogy persze a külföld az fontos, hogy egy magyar borászat külföldön is elhelyezze magát a térben, és megmérettesse magát, és vigye a magyar boroknak a hírét, mert tényleg nagyon értékes borok születnek itt a Kárpát-medencében, és kiváló minőségben, de hogy ez a második hely csak a listán, mindig a magyar emberek lesznek elől, hogy ő nekik tudjuk megadni ezt a szépséget, meg hogy velük tudjunk találkozni, nekik adjuk ezt oda. Szóval én a kihívások mellett mindig ezt azért úgy mellé rakom, mert a pozitív oldala is ugyanúgy megvan. Tehát most egy kicsit nehéz borásznak lenni, úgy unblock, és ezt nem feltétlenül nemzetközi kontextusban azt mondom, hogy magyar borásznak is egy kicsit nehéz lenni, mert ott ugye mindig meg kell küzdeni azzal, hogy a magyar borokat nem ismerik, míg egy franciától azt magától értetődően levesznek a polcról, nekünk ezért rengeteget kell beszélnünk, hogy azt a magyar bort levegyék a polcról. De én azt gondolom, hogy ebben is mindig lépünk előre, és mindig egy pár lépéssel előrébb tartunk, és az ismertségben is. Szóval van azért ebben is egy pozitív irány és előremutató.
1: És hát onnan indultunk, hogy hetedik generációs borász vagy a családban. Mit építesz, és mennyire látsz előre?
2: Hát minden, amit csinálunk, azt a jövőnek csináljuk, és mi a férjemmel tényleg azért dolgozunk, hogy egy olyan borászatot tudjunk, vagy egy családi vállalkozást tudjunk fenntartani, fejleszteni, magasabb szintre emelni, talán ez a jó szó rá, amit mi büszkén tudunk átadni majd a fiainknak. Tehát mi tényleg azért csináljuk, hogy reméljük, hogy a két gyerek közül legalább az egyik beleszeret ebbe. Kényszeríteni nem akarjuk őket semmiképpen, mert azt hiszem, hogy nálam is ez volt a kulcs, hogy engem soha nem kényszerítettek, hogy ezt kell csinálnom, de hogy szülessen meg bennük is az a szeretet, hogy tényleg, hogy büszkén tekintsenek erre a cégre, hogy ők ezt szívesen átvennék, és hogy legyen egy olyan cég, ami egy olyan családi vállalkozás, amire egy most 4 és 6 éves, és amikor majd odaér 20x évesen, vagy 30-valahány évesen, hogy azt mondja, hogy igen, ez egy olyan cég, amit ő most is büszkén átvenne, és persze van benne perspektíva, lehet benne fejleszteni, de hogy ez egy olyan szinten lévő cég, amit szívvel, lélekkel tudna csinálni.
1: Szóval ez a cél. A cél a vállalkozás átadása a következő generációnak, hogyha valaki most találkozik a nevetekkel, a boraitokkal, vagy az új boraitokkal, akkor mit szeretnél, mit érezzenek?
2: Hát egyrészt egy szeletet belőlünk a családból. Mi a borainkkal mindig az eleganciára, a kifinomultságra törekszünk, és arra, hogy az, ahol ezek a szőlők termettek villányban, hogy annak a termőtájnak az üzenetét tudjuk közvetíteni a borainkon keresztül, és hogy a mi stílusunk, amit mi Gere család képviselünk, hogy az egy szép, felismerhető stílus legyen, ami hála Istennek visszacsatolásként meg is kapunk sokszor, de én azt gondolom, hogy ha belőlünk kapnak egy szeletet a boraink által, akkor és abból a világból, amit mi képviselünk, és ha valakinek ez szintén ugyanúgy értéket jelent, amit mi képviselünk, akkor én azt hiszem, hogy akkor így elértük a célunkat.
1: Andra, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: És sok sikert mindehhez. Köszönöm. Gere Andrea, a Gere Pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel and Wine Spa, a Gere Restaurant és az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője, egyben a Pannon Bormíves cég elnöke volt a vendégem. És akkor ez volt már a Woman Power, találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is, Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádió Café 98.hu-n. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
3: Megkönnyezett versek, laza bólogatások, szívbe markoló dalok, könnyed gyerekkacaj és bámulatos alkotások tették felejthetetlenné a jubileumi 35. Művészetek Völgye Fesztivált. A látogatók több mint 4500 program közül válogathattak Kapolcs, Vigánt Petrend és Talján Dörögt barátságos udvaraiban, az ország legnagyobb és legszerethetőbb összművészeti fesztiválján. A 2026-os programot jazz, népzene, könnyű zene, jóga, kerékpáros túra, felolvasások, irodalmi estek, kerekasztal beszélgetések, improvizációs műhely, kiállítások és filmvetítések színesítették. Ahogy minden évben, idén is megérte volna kizárólag a zenei line-upért elutazni a művészetek völgyére, hiszen olyan remek előadók léptek fel, mint José González, a Kispál és a Borz, az Esti Kornél, az Elefánt, a Carson Kuma és a 30Y. Az alternatív zenén túl a hip-hop sem maradt ki az idei felhozatalból, a Belga, a Punani Massive, a Koli Live Band, Betonhofi, vagy épp az első völgyező Jude Law is színpadra lépett. De először élvezhette a nagy érdemű a Panoráma nagyszínpadon az Analóg Balaton koncertjét is.
0: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon. Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell. Válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: 6000 milliárd forint alakíthatja át az országot, tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Hétfőn újra belehúz a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hévvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak. Ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
4: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
2: Vasúti baleset történt Horvátországban. Egy teher és egy személyvonat ütközött össze Körös térségében. A szerencsétlenségben többen megsérültek. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet mérsékelt széllel. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, napközben 32-38 fok ígérkezik. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Otthon vagy? Úton? Netán bulira készülsz? Hangolódj a szombat estére a 70-es, 80-as évek legjobb szól és funky zenéivel.
5: You're listening to the best Hungarian soul radio show.
0: Legendás szerzők és előadók konferálják dalaikat egyenesen a műfaj őshazájából.
6: Hi, this is Ray Parker Jr. from Lake Tahoe, Nevada.
7: Hi, this is Duke Fakir, member of the Four Tops.
8: Hey, hey, this is Larry Dunn from the Larry Dunn Orchestra.
9: My name is Gene Carr from Philadelphia, Pennsylvania.
0: Ritkaságok, kizárólag vinilekről.
9: You're listening to Soul Session.
0: A stúdióban élőben, képpel és hanggal, Bogyó Tamás.
9: Enjoy.
10: The Soul Session.
11: De hát nem vagyok egyedül, persze, hogy nem vagyok egyedül, és ezek a legcsodálatosabb alkalmak, amikor van műsorvezető társam, pláne amikor ilyen, mert egy friss Artisius díjas hangszerelő, fantasztikus szövegíró, igazi csodálatos zenész, aki ráadásul szereti a szól és a funky zenét, aki, ha zenéről van szó, legalább annyira tud lázba jönni, mint én. Lombos Marci.
12: Hello. Köszönöm szépen. Mi kell annál több, hogy így felkonferálják az embert?
11: Biztos kihagytam egy csomó mindent. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen, hogy jöttél. Azon ritka jó barátok és kedves vendégek közé tartozol, akit még invitálni se kellett, mert hogy nagyon-nagy örömömre szolgált, amikor írtál. Sajnos ritkán tudunk találkozni. Ezen keresztül az élet, pláne az az intenzív élet, amit sokan élnek, az embereket, a barátokat tudja úgy távol tartani, aminek én nem nagyon örülök, megmondom őszintén. Úgyhogy extrán jól esett, hogy írtál.
12: De a zene összehoz mindenkit.
11: Így van, a zene összehoz mindenkit, úgyhogy próbálunk ma is nektek kedveskedni a tekintetben, hogy milyen zenéket játszunk, mert hogy mivel Marci itt van, mondtam is neked műsor előtt, játszunk egy picivel több modern zenét, lehet, hogy olyanokat, amit már a kedves hallgatók egyszer-egyszer hallhattak, bár nem mindig van itt mindenki, éppen ezért, ha egyszer eszmer ismétlünk, annak szerintem egyáltalán nem fogja senki érezni a hátrányát, mellette ne felejtsétek, hogy nem csak hallgatni, hanem nézni is tudjátok a műsor. A YouTube csatornákon keresztül, ha valaki még nem osztotta, megteheti, kövessetek minket. A tracklistát próbálom töltögetni a heti felrakott posztunk alá a Facebookon, úgyhogy ott vagyunk mindenhol, ahol csak tudunk, és hát zenélünk úgy, ahogy csak a Soul Session tud, mondjuk nagy szerényen.
12: Szerintem csapjunk bele a lecsóba, én nagyon kíváncsi vagyok. Egyébként talán az első alkalommal, hogy itt voltam nálad, megegyeztünk abban, illetve te ajánlottad föl, hogy ha én itt vagyok, akkor mindig hozol új zenéket.
11: Így van, ez ma is így lesz, és bárcsak többet lennél itt, hogy az a jó szokásod, hogy írsz, és kérdezed, hogy mikor leszünk együtt műsorba, azt kicsit intenzívebben tedd meg minden szezononként egy, mert nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy, és bármikor szeretettel várlak.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: És Lombos Marci, mert hogy együtt vezetjük a mai Soul Session-t, köszöntünk mindenkit szeretettel.
2: Hello, sziasztok!
1: Nagyon jó, hogy tolod már mezitláb ezerrel a funkit.
2: Hát, ha lehet, igen. Figyelj, a Randy Crawford nótáról jutott eszembe, hogy ez a fajta zene, ez kicsit ilyen soul, funky, nem tudom micsoda, hogy ez igazából nem csak a bulizásnak adják meg a ritmusát, és most tényleg kifejezetten a Randy Crawfordról beszélek, hanem az intim óráknak is. Hogy nekünk otthon egyébként nagyon jó hifink van, hogy például amikor így valahogy úgy hozza az élet, hogy gyermekeink nincsenek otthon, akkor például keressük azokat a soul felvételeket, amiknek szépen meg lehet küldeni a hangerőt, hogy a szomszédok tudod, nehogy megijedjenek, hogy mik ezek a hangok a szomszédtól, és akkor mi tényleg figyelünk arra, hogy jó zenéket hallgassunk. Ez a Randy Crawford nóta, ez egy irgalmatlan szexi dal. Én nem tudom egyébként, te hogy vagy ezzel a kérdéssel, mert bocsánat, hogy most ezt a témát így belekeverem.
1: Abszolút, ugye van egy olyan mondás, hogy a szózenét azért találták ki a fekák, hogy lehessen úgy táncolni, hogy ne izzadjál meg közbe, hogy valami elképesztő módon értettek ahhoz szerintem abban az időben, hogy lassú dal, vagy lassabb, de mégis olyan lüktetése van, meg annyira érezni benne a groove-ot, hogy az ember egyszer nem tud se nyugton maradni, se nem tud elképzelni negatív rossz érzést közben, tehát ő tényleg boldogsághormonok szabadulnak fel ilyen dolog hallatán.
2: Abszolút, egyébként szakmailag, és ebben nagyon nem is szeretnék belemenni, de hogy egy ilyen nagyon finom középtempó, tehát a középtempónak az alja, és ehhez ilyen tényleg kifejezetten finom hangszerkezelés járul, és hát Randy Crawford csodálatos hangja, és hát Randy Crawford amúgy is egy csodálatos csaj. Hát ha valaki nem látja a lemez borítót a kezembe, akkor keressen rá. Úgyis tudom, hogy sokan ülnek a net előtt, és nézik ugye a YouTube csatornán élőben az adást, hogy át kell kattintani egy másik kis fülecskén, és be kell írni, hogy Randy Crawford, és meggyőződésem, hogy sok férfi azt mondja, hogy igen, nekem tetszik ez a
1: szerintem dolog. Itthon tudod, sokan a Street Life-on keresztül ismerik, mert hogy elképesztő ő benne a vokál, de hát ott Joe Sample játéka, illetve minden egyéb ember a Crusadersből elképesztően tesz hozzá a Street Life-hoz, de ez a lemez is gyakorlatilag furra van olyan dalokkal, hogy nem tudsz választani. Tehát ilyenkor talán a legnagyobb kihívás, amikor szerkeztem az adást, hogy mondjuk mi az, ami kimaradjon, vagy tényleg mi alapján döntöm el.
2: Fél, biztos, hogy nehéz. Úgyhogy szerintem, ha valaki a bőség zavarában szenved, akkor ez te vagy bogyottam ő.
1: Sok minden fog történni a mai alkalommal. Megyünk tovább, és ugye Chris Walker volt már kétszer is a műsornak a vendége, csináltam vele interjút, talán az egyik legkomolyabb, megemlékező és nagyon közeli barátja volt Al Jarreau-nak, és csinált egy olyan lemezt, amin gyakorlatilag csak és kizárólag Al Jarreau dalokat dolgoznak föl nagyon-nagyon komoly zenészekkel, és bár amúgy is nagyon közel áll hozzám a We Are In This Love Together című dal, de én még ilyen feldolgozásban, ilyen lágyan, ilyen minőségileg átdolgozni ezt a dalt nem hallottam senkitől. Játszottunk már itt, de ezt, hogy itt vagy, ezt le kell játsszuk, és meg kell hallgassuk együtt. Ma olyan dalok jönnek, kedves hallgatók, amiket nagyon szívesen és nagyon szeretnék veled meghallgatni. Ez a tracklista lényege ma.
2: Köszönöm szépen.
1: Nyomok egy space-t.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Hát játszunk Soul-t és funkit.
2: Igen, és nem is akármilyeneket. De két dolog jutott eszembe, az egyik, hogy az Orsi Smith nótában nem az Elias Gyuszi éneket. Egyébként olyan vokál fölrakások voltak benne, olyan szépen és olyan terebélyesen voltak kibontva, hogy tudod, mint egy ilyen gyönyörű perzsa szőnyeg. Az Alzsáró sztorival kapcsolatban, szeretnénk mesélni egy történetet. 15 éves voltam, és Balassagyarmaton a strandon lófráltam egy kis fecskében, és odajött hozzám egy srác, aki egyébként egy klasszikus zenész volt, és ha jól tudom, akkor trombitás, később ő lett az Inflagranti zenekarnak az énekese, úgy hívták, hogy Fenyvesi Attila. És a kezembe nyomott egy fekete színű kazettát, mondta, hogy ezt hallgasd meg. És képzeld el, hogy ezen a kazettán ezen semmi más nem volt, csak Cool and the Gang és Earth, Wind and Fire, de a B oldal utolsó két nótája volt egy ilyen eszméletlen hang, eszméletlen zeneiség és nagyon izgalmas hangszerelések, és akkor én onnantól kezdve évekig kutattam, hogy ki lehet az az ember, mert hogy tudod, akkor nem volt internet.
1: Persze.
2: És akkor egyszer csak a 2000-es évek elején, de tehát a kettő között, mit tudom én, eltelt 18-20 év. És akkor egyszer csak így mondta valaki, hogy figyelj, Alzsárót ismered, mondom, nem. És berakta azt a számot, egyébként ez az Aqua di Bebel, azt hiszem ez a nóta volt. De hogy engem úgy megigézett ez a két nóta, én tulajdonképpen azóta nagyon szeretem az Earth, Wind and Fire-t is, meg a Cool and the Gang-et is. De hogy az Alzsáró egy egész más stílusban mászott be az ember bőre alá, annyit még hagy mondjak el egyébként, hogy itt is ugye két nóta volt, kétféle nóta. Az első az nagyon, az is ilyen szexi hangulatban, vagy te mire készülsz ma este, Bogyott, Tami?
1: Hát azt nem áruljuk el senkinek, de szeretek, meg el szoktam mondani, van egy ilyen gyertyafény jelleg, egy ilyen záró akkorda a műsor végén, amikor játszunk egy picit ilyen visszafogottabb szózenéket, de előfordul, hogy warm-up jelleggel a műsor eleje is kicsit low tempóba tolódik, ezen apropóból nem szoktam elkapodni, meg nem rontunk ajtóstul a házba, hogy így fogalmazzak, szóval ezen felindulásból megyünk majd tovább egy Odyssey dal Love's Alright, egy csodálatos zenekar, ami itthon hát a zenekart, mint nagyon sok más zenekart vagy zenészt általában lehet, hogy egy-egy dallal össze tudnak kötni, de azért az a gyakorlat, és azt veszem észre, hogy nagyon sok fantasztikus dal egy bizonyos előadótól valahogy mégsem jutott el, mert mondjuk a Going Back to My Roots-ot nagyon sokan ismerik az Odyssey-től, de ezeket a dalokat, ha még ugyanarról a lemezről is, vagy nagy lemezről beszélünk, már kevésbé, elég érdekes, hogy sokszor nem jutnak el csak egy-egy dal, egy-egy előadótól hozzánk. Aztán pedig már játszottam, de mindenképpen szerettem volna, meg a japánokat amúgy is szeretjük. Tatsuro Yamashita nemrégiben megjelent lemezéről újra nem tudtam választani, úgyhogy jön majd két dal. Először a Music Train, aztán a Leho Hai My Love, mindkét dal csodálatos és elképesztően sikerült, de hát Tatsuro Yamashitát, meg akik sokat hallgatnak Soul Session, tudják, hogy egy elképesztő zenészről van szó.
2: Én Japánból. Nem ismerem őt, bocsánat.
1: Na, nagyon tehát, jó lesz, akkor majd beszélgetünk erről. Okay, úgyhogy először, hogyha engeditek, akkor egy Odyssey, aztán majd két Tatsuro Yamashitával megyünk tovább. Természetesen a Soul Session-t halljátok Lombos Marcival és Bogyó Tomival.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály, a műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.

0: soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Tatsuro Yamashita Softly, egy csodálatos 2022-es LP. Mi pedig újra itt vagyunk, Lombos Marcival köszöntünk mindenkit szeretettel, aki szereti a soul és funky zenét, mert hogy mindenkit arra invitálunk, hogy hallgassatok velünk 2 óra.
2: Ez figyelj, tényleg megkínáltál engem egy ínyentséggel. Szóval ilyen zenét ezen a nyelven, tényleg japánul, úgy tudod, hogy próbáltam figyelni, hogy vajon vissza tudnék-e egy sort énekelni, de hát nem megy, hát nyilván tök ismeretlen a nyelv. Figyelj, kicsit olyan érzésem volt tőle, mint amikor csinálsz egy tányér, nagy tányér babgulyást, és raksz bele egy kis sushit, tudod? És működik a dolog.
1: Igen, tudod, az az érdekes, hogy vannak olyan dalok, beszélgettük itt a dal közben, ami full angol vokál, sok olyan japán megjelenés van, ahol japánul énekelnek, de a refrén angol, meg van sok olyan, ami totálisan japán. Érdekes, hogy amikor elkezdtem ezekkel ismerkedni, vagy gyűjteni, meg bemutatni japán dalokat, engem egy picit zavart az elején a japán vokál. Most már, ahogy beszélgettük, engem egyáltalán nem, és annyira el tud vinni, mert hogy annyira minőségi hangszereléseket hallok az én szerény fülemmel, ami annyira magával ragadó és egyedülálló, természetesen rengeteg amerikai zenésszel, session zenésszel a háttérben.
2: Tehát tulajdonképpen azt akarod ezzel mondani, hogy nem is japánok játsszák fel ezeket a dalokat?
1: Nagyon sokszor japánok vannak a háttérben, de emellett amerikai session zenészek is.
2: Értem. A nyelvre visszatérve, hogy egyébként hallottál még mást is, ami ilyen nagyon weird, nagyon más, tehát hogy nem angol nyelvű dal, de hogy mit tudom én, cseh, üzbék, nem tudom. Tehát, hogy kik azok, akik ezt jól csinálják még?
1: Hát az olaszok,
2: olaszok nagyon, igen.
1: És hogyha van kedved, akkor meg is hívnálak, mert hogy nagyon régóta készülök egy olyan műsorral, ahol csak is kizárólag francia lesz a vokál.
2: Franciák nagyon jók egyébként. És alapvetően a kultúrában.
1: A műsor 80%-a Kanadában megjelent Quebec, Montreal 70-es évek vége megjelent lemezek. Természetesen ugye francia anyanyelvű terület, hiába Kanada, de az amerikai hangzásvilág meg abszolút hallatszik. Aha. Tehát, hogy elképesztő dalokra és lemezekre kell számítani.
2: És hogy állsz a magyar nyelvű funkikkal?
1: Hát keveset hallok sajnos.
2: Keveset hallasz.
1: Nagyon keveset, mert azt gondolom, hogy itthon nem tudom, de te jobban tudod, hogy a zenészek nem elég bátrak, vagy nagyon a piacra dolgoznak, és azt keresik, hogy mi, ami eladható, mi, ami populáris, mi az, amivel színpadon marad, vagy be tud törni. És tudom, hogy nem ez a fajta zene az, és talán már egyre kevesebben vannak, akik a szívükből zenélnek, akik szerintem az zenélik, amit legbelülről zenélnének, és elcsavarja őket az, hogy market van.
2: Oké, szerintem a Back to Black-et magasba emelte a magyar közizlés.
1: Abszolút.
2: És ők egyébként ezt fantasztikusan csinálták. Ott volt egy aranykoruk, emlékszem, egyébként többször voltam velük színpadon, amikor a nyugati pályaudvaron a szilvesztert, hogy ők indították el mindig az új évet, ja. És hogy ott táncoltak a tömegek, és énekelték a dalokat, tehát hogy szerintem, ha jó szövegek készülnek ezekre a funky alapokra, vagy soul alapokra, akkor lehet vele, el lehet jutni az emberek szívéhez.
1: És hát miért ne készülne jó szöveg, ha ott vagy te?
2: Majd én megírom.
1: Na hát megyünk tovább Diplomats of Soul-nal. A kis duóról azt kell tudni, hogy UK-based, tehát angolokról van szó, és ezen belül is arról a Rough T-ről, akinek a szózene, Angliában mit jelent a szózene, rengeteget köszönhet, hiszen az első angol nyelvű soul magazin a 80-as években Rough T-től jön, aki aztán kiadót alapít, rengeteg lemezt ad ki, rengeteg ki nem adott dalnak az újra kiadója Angliába, úgyhogy egy igazi legenda Rough T, amúgy mellette DJ-skedett sokáig, és a 2000-es években elkezdtek dalokat csinálni különböző session zenészekkel, és aztán megjelent nemrégiben, mindjárt adom majd a kezedbe Marci, 1000 kópiával egy olyan vinil, amin 2004-től összegyűjtötték a legjobb Diplomats of Soul dalokat, úgyhogy erről választottam 2 I Love You és Brighter Tomorrow, amiben az Incognito is közreműködik, úgyhogy 2 csodával megyünk tovább.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Annyit dumálunk, hogyha ezt végig akarjátok hallani, akkor ezt meg kell keresnetek valahol, mert ennyit tudtunk ebből lejátszani, hogy még egy legyen pici időnk, hiszen egy Phoenixből, Amerikából egy amúgy house vokalista, David A. Toby nemrégiben megjelent Falling in Love című kislemezét játsszuk majd az óra végén, mind a hét kislemeze. Úgyhogy, de valamit akartál kérdezni, igaz?
2: Igen, először is szeretnék reagálni. Ugye van egy YouTube csatorna, amin lehet bennünket nézni élőben, hogy képzeljétek el, az előbb elkaptam, hogy Görögországból Saul Dennis ránk írt, úgyhogy köszönjünk már neki oda így angolul. Jó lenne ez görögül is mondani, de úgy sajnos nem tudjuk. Hi, Saul Dennis from Greece.
3: Yes, Dionysos, it's good to see you. Welcome here in the Soul Session. We are very pleased and so honored that you're here with us. And then hopefully we're going to see each other very soon because we know each other a very long time ago, but we never met in person before. So that's such a nice relationship. We are, you know, love the same kind of music. You are a great collector, and then you send me all the time great songs to my collection as well. So thank you very much. Egy kis üzenet Dionysosnak, akivel jól ismerjük egymást, van egy csodálatos műsora a Konion Eren, meg van egy pár hallgatónk, aki hallgatja azt a műsort is, úgyhogy ajánlani tudjuk csak.
2: Az első nótában hallottunk fuvolát, és egyébként alapvetően nem megszokott ebben a zenében, a soulban és a funkiban a fuvola, vagy neked van azért szerintem egy 15 ezer dal a fejedben van.
1: Vannak nem sok, a nagyon bátor producerek meg hangszerelők hozzányúlnak, de szerintem elképesztő plusz tud adni.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy mit gondolsz, hogy mennyit tesz hozzá?
1: Szerintem sokat.
2: Nagyon sokat.
1: Na, egy David A. Toby dallal búcsúzik az első óra, aztán a második órában csodák jönnek, meg majd mesélünk egy sztorit is, úgyhogy jövünk nem sokára vissza. Kíváncsi vagyok, mit szóltok. David A. Toby.

0: még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell, válságálló kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra. Etetni kell a vadakat a hőség miatt. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Baka András a felkérést elfogadta, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
1: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjot, tehát az utódok rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
6: Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat, házakat. A csalássorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Holnap kósza felhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: És ahogy már hallottátok, Lombos Marcival, itt fogod a 7-incses vinilt a kezedbe, hogyha valakit érdekel, hogy milyen dalokat játszunk, akkor a Facebookon megtaláljátok az adott hétnek a tracklistáját. Bár még szerintem a múlt héttel tartozom, hogyha valaki rendszeresen nézi, meg szereti sazamozni, meg digizni, hogy miket is játszik a Soul Session. Örülök, hogyha így van, meg én is hallgatok különben amerikai rádiomisorokat még néha.
2: Úgyhogy abból inspirálódsz, ugye?
1: Néha van, bár a once listem az kimeríthetetlen, úgyhogy
2: igen, ezt
1: nem, merek,
2: mondani,
1: nem hogy merek meghallgatni amerikai rádiomisort, már rájövök, hogy nem ismerek semmit.
2: Ja, hogy tényleg? Hogy
1: rengeteg
2: annyi dolog történik a világban, hogy még számodra is ismeretlen, aki
1: igen. Pedig büszkén mondom, hogy jól nyomjuk, meg rengeteg nagyon ritka zenét játszom, meg rengeteg olyat fedezünk fel, ugye az Easy Four Soul-on keresztül lemezeket adunk ki, dalokat adunk ki, és akkor a gondolod, akkor beszélhetünk arról, hogy egy nagyon kedves ismerősöm, akinek a csomagja, akin keresztül a Amerikából érkező csomagom nem sokára nálam lesz, jön egy csomag, amiben van két olyan lemez is, ami egyik egy tesztkópia, másik egy ki nem adott dalnak egy elkeszétje. Tehát egy olyan lemez, ami gyakorlatilag a gyártás előtti egyetlen egy példány a világon.
2: Ez a master, ezt hívják master.
1: Így van, ez egy David Foster 1979-es dal, ami utána a 80-ban egy Rocky Robbins lemezen megjelenik ez a dal, de a szerző és David Foster 79. október 23-án megcsinálja a dalt, és rögzítik. Úgyhogy ez a lemez került hozzám. Nagyon-nagyon várom, hogy bemutassam, mert ez legalább akkora durranás lesz, szerintem, mint a Jesus Alvarez I Can Make It volt az Easy Four-on keresztül. Bár a mai alkalommal is itt a második óra végén játszunk majd nem egy Easy Four-szól kiadványt, amire különben Patrick Biggerstaff barátommal nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy azok a dalok is a kis londoni kiadónknak a jóvoltából jelenhettek meg vinilem.
2: Mert hogy neked van egy kiadód is.
1: Hát részben minimális társtulajdonként benne vagyok egy kis angol kiadóba, aki elsősorban, bár nem kizárólag, a 70-es évekre fókuszál, és olyan dalokat próbál a Patrick kiadni, amik bizonyos előadóktól ilyen-olyanokból nem jelenhettek meg a 70-es években, meg mostanában egy-két újabb előadónak is a dalait kiadja az Easy Four Soul.
2: Úgyhogy 80-as években egy lemezkiadó tulajdonost úgy képzeltek el az emberek, hogy egy limuzin hátsó ülésén ül, nyilvánvaló öltönyben, irgalmatlan nagy pecsétgyűrűvel, egy macskának
1: nagyobban.
2: Mutatom egyébként a pecsétgyűrűt, egy macskának a fejét tudott simogatja, és hát nyilvánvaló ott
1: ez a képed
2: mellette.
1: Van? Ez 2, a képed van?
2: 3, 4 gyönyörű nő, igen.
1: Hát és teljesen,
2: az van, hogy 2025-öt írunk, és hogy mennyivel emberibb ma valaki, aki elmondhatja azt, hogy lemezeket ad ki. Meg lehet nézni, kérem szépen, a jóképű csillogó szemű Bogyó Tamást.
1: Na megyünk tovább, kíváncsi vagyok, mit szólsz, mert két vadonatúj dal nem is volt még a műsorban, a Three Scared Souls és aztán Windy Kerrigan's csodás vadonatúj megjelenése, úgyhogy két újdonsággal megyünk, aztán pedig egy nagyon-nagyon hozzám közel álló, de sokatokhoz közel álló dal jön, de ne szaladjunk ennyire előre.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Na, most vagyunk itt. Igen. Szóval abszolút egyetértek abba, hogy olyan, mintha lenne 15-20 év a két dal között, hogy az adott stílust is milyen sok oldalról lehet megközelíteni. Mert az egyik egy ilyen pszichedelikus, Marvin Gaye, Curtis Mayfield, 70-es évek eleje, nagyon főznek üstbe, nagyon nagy szörmekabátba állnak a hideg New Yorki utcán.
2: Igen. És írunk 2024-et, ja, azt mondtad, hogy egy tavalyi felvételről.
1: Meg majd, mert még kisebb bontottam, de valami színes vinyl ráadásul, mert egy ilyen limited edition, ami ott van benne.
2: Magenta színű.
1: Azt nem tudom, mi a magenta. Ilyen átlátszó?
2: Nem, a magenta, ez a Soul Session rózsaszínje is. Tényleg? Ilyen magentás. Ah, igen.
1: Okay. Na,
2: igen.
1: Akkor
2: szóval az van, hogy én viszonylag régóta vagyok a zeneiparban, elmúltam 50 és 16 éves koromban kezdtem el ezt az egész dolgot, és az elmúlt 5-8 évben kezdenek el arról beszélni producerek, hogy sound design. És vesznek el benne. Tehát nem is feltétlenül az a fontos, hogy mit játszik, hanem hogy az hogyan szól. Ja. És hogy így ezzel elkezdtek ilyen fantáziadúsan játszani, és ezen a korongon én kifejezetten hallottam, ugye volt ez a második nóta. Aha. Teljesen másként van keverve az ének. Nekem meggyőződésem, hogy a basszusgitár, amivel föl van játszva, az egy valamilyen Warwick típusú modern hangszedőkkel ellátott dolog, és úgy egyébként a zene hangképe is valahogy teljesen más, mint az eddigiek. Ez különben te gyakran tapasztalod? Tehát, hogy a modern funky zenékhez sokszor nyúlnak úgy, hogy egész újszerűen, vagy inkább
1: nem,
2: úgy
1: sokszor...
2: mondjam, a régieket idézik.
1: Sokszor nyúlnak újszerűen, és sokaknál hallható, hogy eltűnik az élő hangszerek varázsa, mert hogy ez kikevert, meg kompjúterről jön, tehát nem az, hogy fel van játszva, ahogy még a Berci annó elmesélte, és tőle megtanultam, és most már egész jó kihallom, hogy melyik, ami egy picit mű, de különben amúgy a hangzásvilága, meg az üzenete még átjön, és szívesen lejátszom, mert ez mindig erről szól, hogy miket játszunk le, de van rengeteg olyan neószól, meg olyan, ami tőlem különben nagyon távol áll, tehát hogy el se tudnám képzelni, hogy...
2: Én meg kell mondjam, hogy nekem műfajom a neószól.
1: Aha. Vannak benne jók, tehát nem mondom, hogy nincs, de ott már azért sűrűbben válogatok. Menjünk tovább, mit szólsz?
2: Én azt mondom, hogy igen.
1: Na, szóval egy olyan zene, amit már lejátszottam egyszer biztos a Soul Sessionben is, egy nagyon érdekes találkozás, nagyon szeretném veled meghallgatni, és kíváncsi vagyok a véleményedre. Az elmúlt 15 év talán szerintem legtehetségesebb duója, legjobb zenekara az a Young Gun Silver Fox, és mellé társszerzőként pedig az az ember, akire mondják, hogy a világ legbátrabb producere, elmeséltem a sztorit, ő Rod Temperton, aki gyakorlatilag Michael Jackson pályafutását végigkísérte, és mellette George Benson-tól kezdve szinte nincs ember, akinek nem ír dalt,
2: okay.
1: Egy fantasztikus angol úriember, aki ugye be van hívva a Thriller elkészülése után, mert hogy Starlight volt a dalnak a címe, és Quincy Jones és Michael Jackson, ahogy leült, akkor két dolgot mondott, nagyon gyenge a cím, és szar a szöveg, tehát minden csere. Mondta Quincy Jonesnak, meg Michael Jacksonnak, aztán jött a Thriller, mert mondták, hogy oké, írd át, találkozunk 24 óra múlva, és elkészült a Thriller abba, hogy most ismerjük, az természetesen Rod Tempertonnak köszönhető.
2: És az sikeres lett egyébként a Thriller?
1: Majd utána nézzük.
2: Egy páram meg, ha van néhány szóval like alatt.
1: Ennek a találkozása, ennek az angol brigádnak Rod Temperton van, Andy Platzel, a Young Gun Silver Fox.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Ó, de megijedtél.
2: Nem tudom, te mennyire hiszel abban, hogy a név predesztinálja az embert. Amikor az előző blogban elkezdtél beszélni arról, hogy jön ez a Young Gun Silver Fox, akiről egyébként soha nem hallottam.
1: Egyszerűen de jó, hogy jöttél.
2: Azt éreztem, hogy kimondod, hogy ez biztos, hogy jó lesz. Ez olyan jó név egy zenekarnak, tudod, és egyébként annyira félre lehet ezekkel nyúlni, és tényleg karrierek múlnak rajta. Most az történt, hogy meghallgattam ezt a nótát, tehát mondom, előtte soha. És azon kívül, hogy eszméletlen libabőrös lettem, fölmentem az én kis telefonomra, és a lehető csatornákon így bekövettem ezt a bandát. Kegyetlen.
1: Milyen különben úgy zenét hallgatni, hogy fogod a vinilt a kezedbe, van hozzáadott értéke?
2: Figyelj, az van, hogy én erről az adás végén szerettem volna beszélni, hogy nem is tudják az emberek, hogy ez így milyen érzés. Ezek irgalmatlan értékek. Klasszikus értékeket hordoznak, tudod, ott van minden ráírva, érted, és nagy és olvasható, tudod, mert azért most már sajnos így a szememmel így van baj, kell hozzá olvasó szemüveg. És az is érdekes, hogy nem csak a szép nagy lemezek hoznak lázba, hanem az ilyen picik is, ami nincsen hát ez semmi.
1: Ja.
2: Már hogy magán a borítón. Hát, hogy nincs semmi.
1: Na hát akkor, hogyha engeded, akkor megyünk tovább, és az elmúlt évek egy vadonat, hát nem vadonat új, de az elmúlt években kijött lemezzel megyünk tovább, nehezen beszerezhető. Diane Shaw-val megyünk tovább, és a Second Chance, ami szerintem egy olyan dal, aminél kevesebb szer fordul elő, hogy olyan boldogság hormon termel, olyan jól sikerült, pedig új dal. Viszonylagul e tekintetben vagyok kíváncsi majd a véleményedre. Aztán pedig az a Charles Wick Walker, amit nagyon ritka, egy adásból kétszer játszottam le. Tehát gondolhatod, hogy az is hát sok tekintetben magáért beszél, szóval két csodával jövünk. Sajnos a Charles Wick Walker csak digitális formában jelent meg, de pont meséltem ismerősöknek, hogy ezt magamnak megcsináltatom vinilre, majd ott, ahol a Easy Fall Soul lemezeket csinál, de előtte kíváncsi vagyok, mit mondasz, Diane Shaw és a Second Chance.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café, van barátod.
5: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
6: Meg mellette természetesen Lombos Marcival köszöntünk mindenkit. Szeretettel köszönjük a üzeneteket, hozzászólásotokat, vagy amiket kommenteltek. Ne feledjétek, hogy van egy Facebook oldalunk, ahova tolom a tracklistát, van egy YouTube oldalunk, amit szerintem érdemes követni, meg nemrégiben a Gabinak köszönhetően indítottuk a TikTok csatornát, úgyhogy várunk mindenhova mindenkit. Halihó!
7: Halihó! Én nem tudom, a hallgatók mennyire tudják, de hogy ez a kis látványstúdió egy földszinti, utcafrontos szobában lett létrehozva, viszonylag nagy ablakokkal, járókelők és autók járkálnak itt előttünk. Az előző kettő nótában akkorát táncoltunk, hogy el tudom képzelni, hogyha valaki belézett ebbe a szobába, hogy ott a két manus.
6: Ki ez a két szerencsétlen?
7: Két manus, egy szobában, világosban, fülhallgatóval a fejükön, és úgy csinálnak, mint hogy a 80-as évek amerikai diszkójában
6: ez a zenék, ezek a zenéknek köszönhető szerintem, úgyhogy szerintem van rá okunk, hogy így mozogjunk, meg ezt csináljuk ebben a stúdióban. Kérdezték a műsor elején, hogy kell-e klíma, most érzem, hogy igen.
7: De figyelj, nekem nem kell. Nem, semmi, itt van ez a Diane Show, a nota címe, amit hallgattunk, Second Chance. Figyelj, nem lesz Diane Show-nak második esélye, mert az elsőnél megvettük.
6: Így van. Ezt jól összekötöttel. Megyünk tovább, mert van egy Cornel CC Carterünk Everyday. Ezt is játszottam már egyszer, de szeretném veled meghallgatni a dalt, meg a kedves hallgatókkal. Aztán jövünk vissza, hogy még legyen időnk a másik két dalra is elejétől a végéig, mert azokra is nagyon büszkék vagyunk, majd elmondjuk, hogy miért. Szóval Cornel CC Carter Everyday.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Café.
1: És a két háttértáncos, Lombos Marci és Bogyó Tomi.
2: Úgy.
1: Jó, hát aki erre átsorog, azzal komoly baj van.
2: Az jutott az eszembe, hogy ha valaki tényleg jó zene hallgatásra adja a fejét, és nyilván a Soul Session, érted, ontja a jobbnál jobb zenéket, akkor szerintem így kezdjen el leszokni a rossz minőségű MP3-akról.
1: Igen.
2: És az van,
1: örülnénk.
2: Hogy figyelj, lemezjátszót fogok vásárolni.
1: Hogyha már ezt ha elértem azt, és ha van még, Marci, ha van komolyabb feeling, mint hogy most zenét hallgatunk és fogod a kezedbe, annál egy komolyabb van, ha majd felteszed és látod, ahogy forog, és összekötöd az élményt, az érzést azzal a vizualitással, ahogy látod, hogy honnan jön a hang.
2: Figyelj, abszolút. De most ez nem nagy zolás volt, jön a lemezjátszó.
1: Boldog vagyok.
2: Te meg fogod mondani, hogy milyen lemezeket kell venni. Rosszat nem tudtál fölrakni, pedig láttam rajtad, hogy ki akartál velünk cseszni. Egy dal erejéig nem sikerült.
1: If you wanna know, ezzel a dallal megyünk tobább. Nagyon büszkék vagyunk, mert hogy ez egy Easy for Soul kiadás. A tavalyi évben ez két különböző módon is megjelent. AB oldal, két különböző vokállal, női és férfi, és nem is akár kik az énekesek. Julian Jonával megyünk majd tovább. Egy csodálatos Easy for Soul kiadás, aztán beszélgetünk még Bernadette Bascomról és az ő csodás kislemezéről.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Annyira durván elment ez a második óra, hogy sokkal kevesebb dalt játszunk, mint ahogy szoktunk, de reméljük, hogy nem haragszik meg érte senki. Lombos Marci, Bogyó Tomi, ez itt a Soul Session. Köszöntünk mindenkit. Szeretettel maradt egyetlen egy dalunk, meg egy kis zárunk.
2: Soul Session, ilyen zenék után az ember nem tudja lekapcsolni a tévét, egyszerűen valahogy nem viszi a mozdulatot a tévé távirányító felé, hogy vagy az van, hogy ráborulunk a mellettünk ülőkre, tudod, vagy értelek. Ülőre, vagy ülőkre, ki mellett mennyien vannak, vagy az van, hogy nyakunkba vesszük a várost, és megkeressük a legjobb szórakozó helyet. Tomi, köszönöm szépen, ez csodálatos volt.
1: Na hát, nagyon örülök, hogy itt voltál, el nem menjél, mert még most jön a java. Ugye volt egy olyan hölgy, aki, hát amellett, hogy Stevie Wonder legjobb barátnője is, rengeteget léptek fel közösen, és az egyik utolsó reményem, hogy Stevie Wonder csak valahogy üzenjen, vagy valamilyen módon elérje a Soul Session Never Give Up alapon, ez nem adom föl a reményt erre. Mellette egy 1981-es a mai napig, ha mondjuk van 10 olyan kislemez, amit a legjobban keresnek a világon gyűjtők, akkor Bernadette Bascom 1981-es I Don't Wanna Lose Your Love című dala ide tartozik, amit ugye ugyancsak az Easy Fall Soul ki tudott adni kislemezen, 10-incses bakeliten, és ennek a tesztpéldányát is látjátok, amiből kettő van a világon, az egyik természetesen nálunk, ha már van közöm az Easy Fall Soulhoz, úgyhogy ezzel a dallal is, ezzel a csodálatos Bernadette Bascom búcsúzik az összesen a mai alkalomra. Lombos Marcit és Bogyó Tomit hallottátok. Nagyon-nagyon örülünk, hogy itt voltatok velünk. Bármi egyéb, amit még hozzáfűznél mára?
2: Ennyit tudok mondani, 8 óra után az ember vagy boruljon rá a mellette ülőre, vagy induljon el a városba. Ez egy gyönyörű warm-up volt. Én azt hiszem, hogy most így lemegyek a Velencei tóra és megkeresem a barátaimat. Tomi, nagyon szépen köszönöm, tényleg.
1: Reméljük, hogy jössz, és hogyha teheted, és meg tudjuk oldani, akkor a francia estet lenyomjuk együtt?
2: Csináljunk egy ilyet.
1: Na, nagyon szuper, érdekel. Mert nagyon készülök rá. Úgyhogy, hölgyek, urak, nagy büszkeségre, mindenfajta formátumban itt van nálunk Bernadette Bascom 1981, I Don't Wanna Lose Your Love. Természetesen kétszer vendég is volt, nagyon büszke a műsor, hogy többek között Bernadette-et is elérte a Soul Session. Lényeg a lényeg, 1981, és ezzel a csodával búcsúzunk.

0: A Soul Session zenetára végtelen. A műsoridőnk azonban véges. Ma este ezekkel a dalokkal igyekeztünk formálni a közizlést. Jövő héten újabb kincsekkel várunk. Soul Session minden szombaton este 6-tól 8-ig a Rádió Café stúdiójából. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
3: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell. Válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a hajógyári szigetre. Brókernek adják ki magukat csalók. Egyelőre marad a meleg száraz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők eközben csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Baleset és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, figyelmeztet a kormány. Az alacsony vízállás miatt a mellékág egy szakaszán ugyan át lehetne sétálni a hajógyári szigetre, ezt azonban senkinek nem ajánlják. A kormány.hu oldalon jelezték, a rendőrség kerítést állított fel a helyszínen figyelemfelkeltő táblákkal, és a fesztivál teljes ideje alatt felügyeli a területet. Újabban brókernek adják ki magukat csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
6: Sokan hittek a telefonálónak és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott száma számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződés kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
5: Vaddisznó sétált be a 2-es metróba a Kossuth térnél. A 60 kilós állat 11 óra körül szaladt le az aluljáróba, az álló mozgó lépcsőn lesétálva pedig eljutott a perronra. Egy várakozó szerelvénybe is betévet, majd behúzódott a jármű alá. A korábbi hírekkel ellentétben a metró nem ütötte el, közölte a BKV. Az állomást kiürítették, egy utas sem sérült meg. A vaddisznó befogásakor kiderült, hogy az állat sérült. A hatósági állatorvos megvizsgálta, mérlegelte a lehetőségeket, végül a kilövés mellett döntött. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet mérsékelt széllel. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, napközben 32-38 fok ígérkezik. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Jó estét kívánunk mindenkinek, hogyha péntek este 9 óra, akkor a 100 hold című műsor jelentkezik. Én Vejszer Alinda vagyok, és tudjátok, ez az a műsor, amelyben gyermek- és ifjúsági irodalommal foglalkozunk, mert hogy mi, akik készítjük ezt a műsort, úgy gondoljuk, hogy a kortárs, hát is nem is csak a magyar, hanem a kortárs magyar és nemzetközi gyerek- és ifjúsági irodalom nagyon magas színvonalú, érdemes rá figyelni alanyi jogon. A mai vendégem Rena Julianna lesz, egy csomó könyv szerzője, de a legfrissebb a Mami Kornis. Mindjárt kezdünk.
0: Esti kakaó. Természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk...
3: Rena Julianna ül velem szemben. Szia, örülök, hogy itt vagy.
4: Szia.
3: Egyenesen Bécsből, mert hogy ti Berlin után most Bécsben laktok. És itt van előttem a legfrissebb kötet, a Mami Kornis. Nagyon érdekes témát feszegelt a kötet, és gondolkodtam rajta, hogy az mennyire gyereknek való téma, mert tulajdonképpen arról szól a kötet, nem spoilerezve, hogy egy unikornis úgy dönt, hogy gyermeket vállal, és megszületik a kis unikornis, aki nagyon cuki, meg dundi, meg izé, de hát felforgatja az életét, és a Mami Kornis nem is találja magát, és nagyon sokáig elveszti a színeit, szóval, hogy úgy látszik rajta a strapa. És gondolkodtam ezen, hogy ugye ezt felnőttként átéljük, de hogy vajon a gyereknek van-e köze hozzá, hogy mind megy keresztül az anyja azért, hogy ő létezzen.
4: Hát ezt a kérdést, ezt nagyon sokat feszegették mások is, akikkel a könyvben dolgoztunk, meg ismerősök is, és én azt gondolom, hogy igen, nagyon is van köze hozzá. Mindannyian átéltük ezt gyerekként is, hogy anya a határait feszegeti néha, és a mese tulajdonképpen az életre nevel, nem olyan otromba módon, hogy mindent a szájába rág az embernek, de áttételesen mindenféle fajta beavató mese van a népmesék világától kezdve a tündérmeséken át. Tulajdonképpen a Mami Kornis is egy tündérmese, nem egyéb, egy olyan tündérmese, ami nem látszik tündérmesének az elején, de mégis kiderül, hogy abban, ami nem tűnik nagyon csodálatosnak először, abban mégiscsak ott van a csoda. Nem feltétlenül úgy, ahogy várjuk. És szerintem nagyon fontos erről a gyerekekkel beszélni.
3: De miről azt mondta? Szóval, gondolkodtam, hogy amikor kitaláltad, hogy ez legyen a téma, akkor ez egy érzékenyítési szándék volt a részedről, hogy a gyerekek tanulják meg észrevenni az értük hozott áldozatokat?
4: Nem. Az nem volt benne az a szándék, hogy itt az áldozatokat vegyék észre, és nem tudom, legyenek hálásak, vagy ilyesmi. Nem, de én nagyon jól emlékszem arra, hogy milyen elbűvölve hallgattam például, amikor az én anyukám mesélt nekem arról, hogy és akkor kislányom már harmadik napja nem aludtál, és felvettelek, és letettelek, és nem tudtam veled mit csinálni, és meséltem neked, és nem lehetett abba hagyni, és akkor fölvettem a hangomat Magnóra, hogy majd arra elalszol, és végighallgattad a mesekazettát, mondtad, hogy lejárt a kazetta, fordítsd meg, aztán amikor lejárt a második oldal, és azt mondtad, hogy lejárt a kazetta, most már lejöhetsz mesélni.
3: Igen.
4: Szóval én elbűvölve hallgattam az összes ilyen történetet, ami arról szólt, hogy mint a mesebeli királyfi, vagy királylány, hány nehézségen kellett az én anyukámnak keresztül mennie ahhoz, hogy belőlem ilyen okos nagy lány lehessen a végén. Inkább ez a szándék volt benne. Benne voltak természetesen a saját élményeim, a saját nehézségeim anyaként, és

0: Én azt gondolom, hogy az, hogy ezt a történetet elmeséljük, az, hogy érzékenyíti a gyereket, az másodlagos. De hogy amikor mondjuk felnőttként maga is szülő lesz, akkor egy ilyen reklámszagú, rózsaszín, csillámpukis világra számít, ahol utána borzasztóan kiborítja az, hogy nem tökéletesek a dolgok. Vagy esetleg már gyerekként is észreveszi azt, hogy hát igen, ez bizony szívás időnként, ez bizony nagyon nehéz, de milyen gyönyörű. Tehát, hogy teljesen más elvárással mehet bele szerintem egy gyerek is, mondjuk az anyaságba, vagy az apaságba akár.
1: Mesélted ezt a saját gyerekednek?
0: Meséltem ezt a saját gyerekemnek, igen.
1: És ő mit szólt, mit reagált?
0: Ő egy nagyon nehezen nyíló kisfiú. Ő ezt nem kommentálta direkt módon. Egyébként is szerintem zavarban van mindig, amikor az én dolgaimról van szó, hogy most akkor erről mit kell mondani. De nagy figyelemmel hallgatta, és amikor megjelent az igazi könyv, mert ugye nálunk úgy van, hogy a mese az már az előtt mesélve van, hogy megjelenne a könyv, jóval előtte is, akkor rettenetes figyelemmel nézte végig. Ez különben nem csak az én érdemem, hanem az illusztrátoré, mert ugye ez egy nagyon különlegesen illusztrált.
1: Nagyon érdekes, mert az első oldalakon az ember azt látja, hogy ugye rajz. Tehát ilyen unikornisok szép rózsaszínben, pasztelszínekben cikáznak a papírlapokon, és aztán ahogy durvul a sztori, már olyan értelemben, hogy ugye megszületik a kicsi, hogy az anyának az energiabefektetése egyre nő, ő viszont megy össze tulajdonképpen, hogy egyre karakteresebbek és más technikájúak lesznek az illusztrációk, sőt, igen, van egy pont, ahol meg kell fordítanom a könyvet, a feje tetejére is úgy, igen, kell elolvasnom. És gondolkodtam, hogy ezt ti hogy egyeztetétek össze, mert érdekes mondom, pont azon a ponton kell megfordítanom a könyvet, amikor ugye megszületik az unikornis bébi, igen, és én ezt úgy fordítottam, hogy hát ott áll feje tetejére a világ.
0: Igen.
1: Hogy ezért fordítom meg a könyvet, hogy a szöveg is feje lefelé van.
0: Igen, tulajdonképpen ezért. És hát egy kicsit szerintem nem árt egy pár szóban mesélni, hogy ez a technika, ez tulajdonképpen hogy működik, hogy a rajzos, klasszikus, gyönyörű, színes tündérvilágból megyünk át egy olyan világba, ahol az addig szivárványszínű, jól fésült, szép unikornis az egyszer csak kartonpapírból van.
1: Meg spárga a haja.
0: Meg sztaniol papírból van az agancsa. Vannak ilyen kis kulisszatitkok is, hogy hol készült, milyen csoki papírból micsoda. A gyümölcspürének a csomagolásától kezdve minden bele van építve. Olyannyira, hogy van egy pont, a teljes szétesésnél van egy pont, ahol egy igazi élő hangya átsétált a szkenneren, amikor a Dorottya beszkennelte a képet.
1: Ugye Dorottya az
0: illusztrátor. Igen, Szerszó Dorottyáról van szó. A hangya az örökké ott lesz most már a könyvben.
1: Várjál, ez hol van ez a hangya?
0: Hát majd megmutatom neked.
1: Jó, mert szerintem ez a teljes összeomlás, nézd, jót mutatok? Ez a teljes összeomlás. Vagy nem?
0: Talán.
1: Mert ez tényleg olyan, a hallgatóknak mondom, hogy ezen van egy rejtvény, ilyen keresztrejtvény, egy karton unikornis, akinek sztaniolból van a szarva, spárgából van a sörénye, és itt van még egy kis rohadt uborka is, meg ilyen kajamaradékok, tehát úgy látszik a teljes romlás.
0: Ott minden van, igen, meg hát azok a tárgyak, amik néha bele tudnak kúszni ebből a kisbabás csodaországba, hogy
1: igen,
0: ott
1: egyébként
0: marad.
1: Azon hangosan felnevettem, eltelt egy esztendő, vagy talán csak pár hét, hősnünk épp ebédelt, kihűlt teljes kávét.
0: Ezt is ismerjük,
1: ez
0: szerintem
1: mindannyian. Sosem viszom meg a kávémat, mindig csak kihűl. Szóval, hogy vannak benne ilyen felnőtteknek kikacsintások? Nagyon.
0: Hát abszolút, igen, és nagyon örülök neki, hogy a kiadó végül is azt írta a hátoldalra, hogy 5-től 99 éves korig, mert én egyébként is szeretnék olyan könyveket írni, amik nem csak a gyereknek élvezetesek, hanem a szülőnek is, vagy általában akár más felnőttnek.
1: Igen, de szerintem eddig
0: de ez különösen fontos ennél a témánál.
1: De ez a legkarcosabb témád eddig. Itt van előttem a többi kötet is, amiket szereztél, és ezek azért olyan gyerek, nem is tudom, szóval, hogy jobban elképzel egy gyerekkönyve, mint mondjuk ezt a történetet, hogy milyen az anyává válás. Ugye van egy Lajos, a tündérbogár, egy kis tündérke, aki úgy dönt, hogy megunja a tündérkedését, és bogárrá változik. Hát a mese a kis Lajháról, aki nem akart elaludni, ezt úgy kaptam a könyvesboltban, hogy ez a kedvenc az eladóknak, mert itt meg egy kis Lajhár, akit véletlenül összecserélnek, az is a nem alvásról szól. Akkor van itt még a Harusnya, a félpár Zokni, aki így a világban jön, okay, megy, és aztán végül megtalálja a

0: helyét egy társulatban, mint zokni színész, zoknibáb, és akkor itt van még a minimó. Egyébként játékok is vannak mindig, ez is nagyon érdekes, hogy játékokat is tesztek, de a minimum, ami pedig az éjszakáról szól, hogy mitől fél egy gyerek, illetve ezt az éjszakai félelmet. Szóval ezekről érzed, hogy ezek a, ahogy is mondjam, klasszikusabban gyerekkönyv témák, ez sokkal kevésbé az unikornis anyukává válásra.
1: Szerintem az, hogy az anyukák annyira látják magukat ebben a történetben, érthető okból, az nem jelenti azt, hogy mondjuk az a kislány vagy kisfiú ne látná. Talán kislányok egy kicsit jobban nyilván, mert hogy ilyen én ugyan nem hiszek az ilyen nemi szerepekben, de
0: az unikornisos
1: világ. De hát azért
0: világ.
1: Mégiscsak van egy ilyen, igen, egy olyan világ, ami inkább a lányokat szólítja meg. Meg hát általában véve is az anyák, leendő anyák vagy lányok élik meg jobban ezt ennek a választásnak a súlyosságát, uh-huh. hogy akkor én most gyereket fogok szülni, én ezt a gyereket a saját testemben nevelem, aztán majd minden nap felel leszek. Tehát azért az anya biológiailag is jobban kötődik egy kicsit ehhez a szerephez, de nem ezt akartam mondani tulajdonképpen, hanem azt, hogy a kislányok ugyanúgy látják magukat ebben a történetben. A kislányok nap mint nap babáznak. A kislányok azt a kis csecsemőbabát jó esetben nem csak megcumisztatják, meg átpelenkázzák, hanem eljátszák, hogy a gyerek sír, mivel lehet megnyugtatni, hogy a gyerek nem alszik. Tehát az összes ilyen dolgot, amit látnak a maguk körül, a saját anyukájuktól, vagy akár csak a villamosan így idegen, tehát eljátszák, meg akarják tapasztalni. Attól színesebb a mese, hogy vannak nehézségek. Ezt szerintem egy 3 éves is tudja, és csinálja. Tehát az, hogy mi felnőttek, sokszor azt gondoljuk, hogy jaj, hát ez a téma, ez a gyereknek biztos nem érdekes, mert ez rólam szól, de nem csak rólam szól, róla is szól. Én
0: egyébként
1: így látom.
0: Az egy tudatos döntés, hogy mondjuk nincs benne apa unikornis?
1: Tulajdonképpen csak azért nincs benne. Nagyon sokáig gondolkoztam, hogy mi legyen az apa részével, és csak dramaturgiai szempontból döntöttem úgy, hogy itt ne terheljem ezt a történetet más elemekkel, hanem egyszerűen tisztábban, logikusabban átadható akkor, ha nem kezdem el mondani, hogy jó, de van egy apuka, de amúgy ki az apuka, milyen az az apuka, miért lett az az apuka, mit csinál az apuka, miközben az egész történik, mert
0: de
1: adja
0: magát a kérdés. De volt a fejedben egy apukakép?
1: Voltak ötleteim arra, igen, hogy ez az egész történet ez onnan indul, hogy két ilyen varázslény összeházasodik mondjuk, vagy hogy akkor most egyáltalán unikorn is legyen az apuka, vagy egy szárnyas oroszlán legyen az apuka, vagy egy sárkány, vagy milyen legyen ez az egész történet, honnan legyen felépítve. És aztán egy ponton rájöttem, hogy az apukák nagyon fontosak, de ebben a történetben a lényeg az, hogy van egy vállalt szerep, az anyaság, amin belül az ember meghozza a saját döntéseit és a saját lemondásait. Ha ez az unikorn is csak úgy lett volna anyuka, hogy megtörténik vele ez az egész, anélkül, hogy ő akarná, akkor nem lenne semmi érdekes ebben a mesében. Uh-huh. Vagy legalábbis akkor áldozattá válna. Így viszont, hogy azt mondja, hogy ha hiányzik valami az életemből, megvan, akarok egy kis babát. Ugye a mesevilágban ez egy pillanat alatt megtörténik, nem uh-huh. kell érte nagyon dolgozni, konkrétan a Szarva hegyéből szökken ki a gyerek, és akkor onnantól egy kicsit pofán törli a valóságűt is, mert
0: nem
1: rájön,
0: szemben.
1: Hogy ugyan ő egy varázsvilágban él, ahol minden varázslatosan beteljesül, amit csak akar, de a kis egyszarvúra ez már nem igaz, mert vele csak a hagyományos módon lehet boldogulni ezzel a befektetett munkával, és persze nagyon gyűrött lesz, nagyon fáradt, nincs arra energiája, hogy azt csinálja, amit előtte csinált, hogy ugye az unikornisok foglalkozása a könyvben a gyógyítás, de...
0: Igen, de rossz a PR-jük az unikornisoknak, mert lusták és hedonisták.
1: Hát hedonisták, de nem lusták kifejezetten, csak hát nincs, tehát hogy annyira könnyen teljesül minden, amit akarnak, hogy nincs okuk arra, hogy többet akarjanak az élettől feltétlenül. Vagy szóval, hogy vannak az átlag unikornisok, és aztán vannak a sorból kilógó unikornisok, akik lehet, hogy utána valami.
0: De én ezt bírom, mert erről is lehet egyébként beszélgetni, hogy mi a hedonizmus, meg hogy az unalmas élet, meg. Mert igazából persze, hogy a történet az, hogy születik egy kis unikornis, és milyen az anyavávállás, de a társadalom, amiből kinő ez a probléma, az egy nem szimpatikus társadalom, nem akarsz benne élni, vagy persze tök jó gyógyító erővel
1: bírni.
0: Kicsit
1: felületes talán.
0: Felületes, igen, kicsit felületes, üres, rutinszerű. Tehát, hogy az unikornisok olyan közepesek.
1: Felületesek, szóval nem tulajdonképpen nem rossz fejek, vagy ilyesmi, meg ott ugye eredetileg még segítenek is a mama körül, csak hát aztán ja, hát nyilván sokkal jobb a szokott időben ágyba bújni, és a saját rutinunkat csinálni nap, mint nap, mint azzal foglalkozni, hogy na, miben lehetne segíteni ennek a anya-fia párosnak, vagy anya-baba párosnak. És szóval elérkezik az a pont, amikor a mamikon is csak azt látja, hogy hát egyszer minden nehéz, de, és ez szerintem nagyon fontos, nem azt mondja, hogy ez egy hülyeség volt, és megbántam, hanem azt mondja, hogy hát igen, ez nagyon nehéz, de ezzel együtt meg milyen jó, hogy van ez a gyerek.
0: Amiről még nem beszéltünk, és a kis szünet után fogunk beszélgetni Rana Juliannával, hogy rímekben van, és ő általában rímekben ír. Úgyhogy ezzel fogjuk folytatni.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A 100 Hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatása. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Aki bújt, aki nem, megyünk. 100 Hold Vejszer Alindával.
3: Rena Julianna a vendégem, most elsősorban a Mami Kornis című meséje kapcsán. Az első részben már egy kicsit kiveséztük ezt a mesét, unikornis világban játszódik, az egyik unikornis úgy dönt, hogy szeretne egy kis unikornist, lesz neki, ő tehát anyukává válik, és ennek a nehézségeit mutatja be ez a kötet, mind vizuálisan, mind szövegében. De arról még nem beszéltünk, hogy te miért szereted ennyire a rímeket, hogy rímekben is. Nem tudom, hogy ez egy konkrét vers, vagy egy konkrét, nem tudom, vers típusa, amiben írsz, ezt te tudod, de hogy egy ilyen eléggé könnyed, ilyen varródani körül mondanám ezt, hogy egy könnyed, sok humorral, sok szlenggel, sok modern szöveggel bánó, rímes költemény tulajdonképpen, amit csinálsz, de közben nagyon szórakoztató a gyerekeknek is. Miért versben írsz?
4: Tulajdonképpen szerintem ennek a gyökere az ott keresendő, hogy nekem is sok verses mesét olvastak. Nekem ez a műfaj nagyon kedves. És amikor nekem lett kispiam, akkor magától értetődően vettem elő a három nyulakat, meg a mit tudom én, a török is a teheneket, meg a bármit is, a Kányádi Sándortól megmaradt, fejemben maradt verseket, az Okoskost például. Meséltem neki, én is próbáltam álomba ringatni. Nagyon sokszor volt, hogy nagyon sokáig mondtam ezeket a szövegeket, és persze nem meglepő talán, hogy egy ponton eljutottam oda, hogy na, én miért írnék, miről szólna, milyen lenne, és így született meg az első mese, a Kislajháros, annak idején. És
3: mese egy Kislajháról, aki nem akart elaludni.
4: Igen, ez egy kicsit ilyen mostoha műfaj, nem egy divatos műfaj feltétlenül. Van, én inkább azt mondom, hogy van egy pár szerző, akinek úgymond megbocsátják, mint a Varró Dani vagy a Harcos Bálint.
3: Miközben a gyerekek szeretik amúgy.
4: Szeretik, és nekem nagyon nagy veszőparipám az, hogy a verses mese az olyat tud, amit a többi más mese nem tud.
3: Mert
4: a vers az tulajdonképpen a legközelebb van ahhoz, amit a zenének lehet nevezni a nyelvben. A verses mese az zenél. Akkor is zenél, és akkor is az a ritmus az ad valamit a gyereknek, amikor még egy büdös szót sem ért az egészből, mert tudom én, hat hónapos. Az a ritmus az már akkor is ad valamit. Vannak erről tudományos vizsgálatok, hogy a zene olyan részeit működteti az agynak, amikhez egy szöveg nem jut el olyannyira, hogy mondjuk ha valaki sztrókot kapott, és nem tud beszélni, az lehet, hogy tud énekelni.
3: Igen.
4: Vagy nem érti a beszédet, de érti a zenés beszédet.
3: Csak hogy a nézők, vagy a hallgatóink tudják, a legelejét felolvasom. Uh-huh. Dzsungelerdő bozótja mélyén, ember itt nem járt soha talán, egy lajhár család élt, éldegélt egy hatalmas cecrópia fán.
4: Igen.
3: Hogy cecrópia fa?
4: Hát ott élnek a lajhárok, mit csináljak?
3: De ezt utána nézze, és akkor...
4: Persze.
3: Mert egyébként ez a cecrópia, ez a hangya, valami hangyasa fa, vagy hogy hívják.
4: Igen, igen.
3: És egyébként ez grafikában meg is jelenik, hogy időnként átvonulnak, igen, a hangyák a képen. Sőt, a cecrópia egy pillangó is, és van is pillangó a kötetben,
4: hát,
3: is.
4: A Dorottya nagyon alapos, amikor valamit lerajzol, akkor meg hát borzasztóan szereti is az ilyen rovarvilágot rajzolni. Úgyhogy
3: hát igen, ez látszik is, mert így ki van dolgozó. Na jó, szóval, hogy cecrópia, nem tudom, ki hallott a cecrópia fáról, de most akkor itt rögtön a kötet első.
4: Én azért írtam bele ezt a szót, mert úgy gondoltam, hogy én ellenék bűvölve gyerekként ettől a szótól, és azért akkor beleírtam. És nem, azért nem lett hangyafa, vagy ilyesmi, mert ez még érdekesebb.
3: Hát sokkal.
4: Úgyhogy, de visszatérve a ritmusra, meg a zenére, én azt gondolom, hogy ezzel egy, és különösen a kétnyelvű gyerekeknél, mint például az enyém, nagyon sok töbletet lehet adni egy verses szöveggel, mert egész egyszerűen más részeit szólítja meg az agynak. A beszédfejlesztésben, a nyelvi fejlesztésben teljesen másképp fog valamilyen eredményt hozni, mint egy prózai szöveg. Nem vagyok tudós, de én ezt nagyon, ebben nagyon hiszek. Uh-huh. És azon kívül pedig egy nagyon játékos műfaj, ami nagyon sok mindenre lehetőséget ad az embernek íróként is, és arra is szülőként pedig arra, hogy átadja a gyereknek a nyelvnek azt a játékosabb dimenzióját, ami egy kicsit el lett felejtve. Uh-huh. És nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy amikor rólam kiderül, hogy írok, vagy verseket írok, akkor az emberek egy kicsit így visszarettentek. Volt, akinek az volt az azonnali válasza, hogy ő nem szereti a verseket. Mondom, jó, de milyen verseket nem szeretsz? Tehát, hogy mindenféle vers van. Hallott egy pár, be kellett tanulni egy pár memoritert az iskolában, hallott egy pár verset, érezte, hogy ő ez nem tud, akkor éppen kapcsolódni, el lett vadítva, elijedt, nem találja a kapcsolatot a verssel, holott mindenkinek meg lehetne a maga kapcsolata ezekről a szövegekkel. És egy verses mese ezeket a lépéseket, az első lépéseket megteheti e felé, hogy a gyerek érezze, hogy ez nem valami, nem tudom, szent tehén, amit így úristen csak úgy lehet közelíteni egy irodalmi műhöz, ami rímes, hogy az valami félelmetes dolog, amit majd meg kell tanulni az irodalom órán, hanem az bármilyen lehet, és azt csinálunk valamit akarunk, és bele lehet írni szlenget is nyugodtan meg, bele lehet írni archaikus szavakat, bele lehet írni furcsa szavakat, lehet benne direkt nem rímelni, lehet benne nagyon sok mindent csinálni. Én szándékosan nem beszélek soha ilyen verstani dolgokról, hogy mi, mit tudom én, felező 12-es, vagy akármilyen, mert milyen nem érdekes.
3: De te tudod?
4: Hát tudom, akarom, de annyira nem érdekel engem sem, mert tulajdonképpen persze, hát tanultam verstant meg de nem érdekes, mert az az érdekes, hogy hat, nem az, hogy most az ott.
3: De most azon gondolkozom, hogy más, azért ezek más típusú strófák. Tehát, igen, mondjuk a Mami Kornisban ott 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soros egy, igen, strófa, és elég hosszú sorok.
4: Igen.
3: A Lajháros például a 4 soros, rövid sorok. Igen. Tehát még idézek bőle, a Lajhárok programja. A programjuk nem volt túl színes, csak lógtak együtt kissé bambán, hogy teljesen őszinte legyek, moha nőtt már az egész bandán. Ebből a stílus szerintem érzékelhető. Míg a másik azért egy kicsit mondjuk azt a részt akarom. Na, szóval egy gyógyító, csodatévő lények segítettek mindig mindenkin, de tényleg. Csak hát igazából nem volt ez nagy meló. Helyre jött a beteg, és már ment is, hello. Ők meg nagy nyugiban tovább legeléztek. Annyit lustálkodtak, hogy ez már művészet. Minden nap szuper volt. És persze egyforma. Fenékig tejfel, sőt, fülig habos torta. Tehát itt ez egy strófa.
4: Igen.
3: Hosszabb, jóval?
4: Igen. Teljesen más hangulatú történet, teljesen más hangulatú szöveg.
3: Amihez választasz?
4: Mindegyik egy kicsit más egyébként. Igen.
3: De amihez előre választasz formát, vagy a tartalom kiválasztja a formát?
4: amikor elkezdek gondolkodni egy történetről, akkor már elkezd, nekem a fejemben már zenél, tehát már általában van egy-két olyan sor, ami úgy megvan, és ami elindítja ezt. Tehát ez nem egy ilyen tudatos választás, hogy na, legyen akkor most ez egy, nem tudom, felező nyolcas, hanem egyszerűen a történetnek van egy magától értetődő zenéje a fejemben, és akkor arra írok.
3: De életkori sajátosság is? Vagy most ezen gondolkozom, mert közben kinyitottam a Minimót, ami ugye a Sötétségtől a filmről szól. Az meg 6 soros strófákból áll. Tehát, hogy van a 4, 6, 8, tehát mindenféle strófákban írsz, ebből látszik, mindenféle hosszúságban. Hogy ez lehet, hogy azt is jelenti, hogy a lajhárok, hogy most elalszik a kicsi lajhár, vagy nem, hogy miért nem alszik el, miért nem elaltatható, nem lövöm rá a poént, akkor ez inkább kisebbeknek szól, a sötéttől való félelem már egy kicsit nagyobbaknak, és akiket meg mondjuk az anyasság körüli problémákkal akarsz megismertetni, azok meg esetleg még nagyobbak. Lehet, hogy így is összefügg?
4: Talán igen. Nyilván, amikor az ember ír valamit, akkor van a fejében egy kép arról, hogy körülbelül milyen gyereknek mesélem, kinek mesélem elsősorban. Aztán ez persze vagy bejön a valóságban, vagy nem, mert nem mindig azt a közönséget szólítja meg egy mű, aminek az ember
3: amit
4: szánta.
3: Akart, igen.
4: De szóval, hogy ezek leginkább ösztönös választások, nem egy ilyen matematikai tervezés, hogy na, itt lehetnek hosszabbak a sorok, mert a gyerek már idősebb. Tehát nincs benne ilyen.
3: Csak maga a történet hozza.
4: Igen, egyszerűen a történet hozza.
3: De sokat kell kalapálnod a szöveget? Mert azért a rímek, a forma kötöttsége, azért az, valahogy azt gondolom, hogy ez egy... Szóval nem csak úgy kiszalad az emberből, bár lehet.
4: Nem. Van olyan szövegem, ami csak úgy kiszalad belőlem, de azt is általában félreteszem, és hogyha később valami komolyabb szándékom van vele, akkor előveszem és még kalapálom, mert egyébként mindent lehet még javítani tovább. Tehát most ezek a könyvek, én azt lehet mondani, hogy elégedett vagyok velük, de azzal együtt, ha most kezdem,

0: és mondjam, volt, aki egyenesen azt gondolt, hogy kínrím.
1: Kínrím?
0: Egy-két dologra, igen. Valószínűleg valahogy nem éreztem,
1: mondjuk a meló,
0: szándékosan
1: hello.
0: Az. Aha. Hát nem a meló, hello, hanem hú, nem is tudom, mi volt ilyen a... nem tudok most hirtelen jó példát mondani, de a lényeg az, hogy van olyan, hogy valamit játékból írok úgy, ahogy írok, és nem mindenkinek megy át. Például az, hogy nem azért írom a kicsit rá azt, hogy kocsit, mert nem tudok rá jobb rímet, nyilván, hanem azért, mert ott azt éreztem jó pofának éppen.
1: Jó, de hogy azért ezzel van? Csak azt akartam érzékeltetni, hogy egy ilyen kötött szöveget csinálni, az nehezebb, bizonyos szempontból nehezebb, mint hogyha nem kötöd meg magad ennyire.
0: Hát igen, ennek megvan a maga. Az a jó, hogyha ez a meló láthatatlan a végén. Tehát,
1: igen,
0: hogyha annak
1: persze.
0: A szövegnek olyan a csengése, hogy nem, ez pillanatra nem teszed be, hogy ezen mennyit kellett dolgozni. De hát igen, nem. Most, hogyha megnézed ezeket a verseket, akkor azért mindegyik nagyon, tehát itt nem igen vannak el kobolló szótagszámok, meg
1: nem.
0: Tehát, hogy elég szigorúan betartom a szótagszámot, meg a ritmus mindenhol. És nyilván minden szándékos, ami benne van. Ez azt is jelenti, hogy időnként egy-két soron, nem tudom, leveleken át vitatkozunk, hogy mi lenne a jó.
1: Tök jó, hát ez a bűhely munka,
0: igen.
1: Vagy azt gondolom.
0: Igen.
1: De az is föltűnt persze, hogy a történeteid főhősei eddig fiúkák voltak, fiúcskák inkább, és ez az első olyan kötet, amiben egyértelműen nőcentrikus. Hát szerintem a Lajhár is fiú.
0: De ezt csak gondolod, mert
1: ezt csak gondolom. De mondjuk a Minimóban a kisfiú egyértelműen fiú.
0: Nem egyértelműen fiú.
1: Akkor lehet,
0: azért
1: hogy már
0: mondom,
1: ilyen
0: határozottan, mert nekem ez fontos volt, hogy ne legyen egyértelműen fiú.
1: Jó, de a grafika egyértelműen behatárolja,
0: hát,
1: hogy ő fiú.
0: Igen, mindenkit befolyásolnak a saját élményei, de azzal együtt a Dorottya úgy rajzolta meg ezt a karaktert, hogy lehet, hogy fiús, de nem egyértelműen fiú, tehát igazából uh-huh. Lehetne egy nagyhajú kislány is, aki éppen kicsit fiúsabban játszik. Sehol nem írom le azt, hogy fiú, ez szándékos.
1: Ezen
0: azt írom, hogy a gyerek. Mert nem akartam ezt a sztereotípiát tovább táplálni, hogy az ilyen Rambó harcokat csak a kisfiúk folytatják le. Itt ugye arról van szó a mesében, hogy a kisfiú nagyon, vagy kislány, a gyerek nagyon fél a sötétben, és úgy nevezi meg a félelmét, hogy Minimó, nem tudja igazából, hogy mi az, de az összes mozgó árnyékot, ami őt ijeszti, azt így Minimónak hívja, és próbál ezzel a félelemmel valamit kezdeni, de nem igazán tud, addig a pontig, amíg el nem jut oda, hogy neki most már nagyon elege van, ő most megy és állít egy csapdát ennek az izének.
1: És
0: szembefordul azzal, ami... És erre értem, hogy Rambó harc, hogy beleáll ebbe a nem létező konfliktusba.
1: Egyébként igazad van, mert most ezzel a szemmel figyelve találtam olyan képet, ahol inkább kislánynak tűnik a főszereplő, de valahogy az elején elkönyveltem, hogy ez egy kisfiú.
0: Hát, az nem baj, szerintem.
1: Nem. Igazából
0: de lehet, hogy a kislányos anyukák meg elkönyvelik úgy, hogy ez akár lehetne egy kislány is.
1: Mert hogy közben pedig az unikornisok világa, az abszolút a lányokra van kihegyezve,
0: igen,
1: tehát
0: igen,
1: az
0: igen.
1: Nem is kérdés, hogy ott a lányok szempontjait. Ami érdekes is, mert neked ugye fiad van.
0: Igen. Hogy de én lány vagyok.
1: Hát igen, értelemszerűen,
0: igen.
1: Csak hogy ő mit szólt, vagy igazából ez onnan indult ez a kérdés bennem, hogy a témák hogy kerülnek elő, amelyeket aztán mesékbe foglalsz, és ezek nyilván részben az életben egy-egy tapasztalat, egy-egy pillanat, valami motivál, valami inspirál, stb. És hogy ehhez képest, mintha egy picit kilógna az unikornisok világa, mert feltételezem, hogy nálatok otthon az kevésbé játszott szerepet így a növekedés során.
0: Hát igen, nála, de mondjuk én lány vagyok továbbra is, tehát hogy...
1: De miért te szeretted az unikornisokat?
0: A lovakat.
1: A mi gyerekünk a My Little Pony.
0: A lovakat inkább, akkor még ez a klasszikus unikornis láz nem...
1: Igen, ez így van, az még nem volt.
0: Nem volt, de meg hát a csodálatos lényeket általában. És szóval nyilván, amikor írok valamit, akkor benne van a gyerekem, de benne vagyok én is. Egy kicsit a saját gyerekkori énemnek is írok valahol. Vagy hát elképzelem, hogy neki mi tetszene. Írok a saját gyerekemnek is, más gyerekeknek is írok. Vannak olyan mesék, amik az én kisfiamnak nem annyira kedvesek, mert őt éppen valami más köti le. De

0: A büdös nagy igazság az, hogy van, amikor nem arról szól ez, hogy most ez egy lányos momentum, vagy fiús, vagy akármilyen, hanem egyszerűen csak eszembe jut egy vicces szó.
1: Tényleg? Uh-huh. Így is van?
0: Van egy, a Mamikon is ez például onnan indult, hogy nyilván ez csak az indítója volt az egésznek, mert maga a téma szerintem 8 éven át érett bennem, így az anyává válással. De a kreatív folyamat az egy szóval indult ezzel, hogy Mamikorn is. És akkor elkezdtem erről gondolkozni, hogy ez mi?
1: Ha, szóval van olyan, hogy egy szó, aha.
0: Uh-huh. Igen. Aztán a harusnya, ott meg az ötlet tetszett meg, hogy egy félpár zokni mennyi mindennek látszódhat. És egyszer olvastam egy nagyon vicces hírt, ami arról szólt, hogy egy gyerekszobában az ágy alatt maradt fél pár zoknit valami egzotikus vadállatnak, és konkrétan kihívták az állatmentők, vagy Angliában az egzotikus állatokat kimentő, nem tudom, állatmentőket, vagy valakit, és akkor ott a hosszasabb vizsgálat után kiderült, hogy ez csak egy fél pár zokni, ami
1: csak
0: elég
1: hosszos,
0: és
1: szegény.
0: Már egy ideje ott van. És igen, és az, hogy egy zokni, az tud egy kicsit úgy kinézni, mint egy kolbász, egy éhes kutyának egy zokni, az tud úgy kinézni, mint egy hal, hogyha vízben van, tud úgy kinézni. Szóval sok minden lehet belőle. Ott meg ez az ötlet tetszett meg, és akkor később jött hozzá a név, hogy a harusnya, az egy mennyire jó név, egy ronda zokni.
1: Amúgy az nagyon jó, szerintem is nagyon jó szójáték.
0: Szóval hol innen indul ez, hol onnan indul, de...
1: És aki velünk jön a Spotify-ra, az arról is hallhat mindjárt, hogy mit jelent a kétnyelvűség, hogyan fog megjelenni esetleg Juliannának a művészetében a kétnyelvűség, mint tapasztalat. Úgyhogy gyertek velünk a Spotify-ra.
2: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A 100 volt könyvajánlója.
1: Ugye ebben a műsorban Mrena Juliannával beszélgettem, és ahogy az lenni szokott, ugye a műsor végén mindig megkérdezem a vendégemet, hogy van-e olyan könyv, amit ajánlanál elolvasásra mindenkinek?
0: Hát sok könyv van. Sok könyv van, és gondolkoztam is ezen, hogy vajon melyiket vegyem elő, de mivel mostanában nagyon sokszor eszembe jutott ez a könyv, ezért én az Égig érő fű könyvet nevezném Janikovszki Évától, ami nekem gyerekként is nagyon kedves volt, és felnőttként is nagyon kedves. A filmet is imádom.
1: Én is amúgy.
0: Ez a könyv, ez mindent is tud szerintem, amit egy könyvnek tudni kell. Tehát egyrészt tényleg ez az univerzális könyv élmény nekem, hogy minden életkoromban találok benne valami újat, valami új réteget. Nem egy gyerekkönyv, vagy egy felnőtt könyv, vagy egy akármilyen könyv, hanem egy történet. Nagyon tetszik benne az, hogy a gyerek szemszög milyen jól érvényesül, hogy a könyvben észreveszed azokat a dolgokat a gyerek szemszögén át, amiket a gyerek vesz észre, és te felnőttként már nem feltétlenül emlékszel rá, hogy valamikor ezeket te is megláttad. Nagyon tetszik az a akkori társadalmi életre való kikacsintás, ami megnyilvánul egy csomó apróságban, ami benne van a könyvben, és ez az egész fordított világ. Uh-huh. És kreativitás, őrületes kreativitás, ami benne van ebben a könyvben, az nekem nagyon kedves.
1: Meg amúgy is jó klasszikusokat is ajánlani, nem csak kortársakat, mert bizony a klasszikusok között is vannak csodálatos művek. Köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk.
0: Én köszönöm.
1: Nektek pedig a figyelmet köszönjük, egy hét múlva pénteken este 9-kor újra találkozunk a 100 Holdban, itt a Rádiókafén, illetve, hogyha van kedvetek, akkor a Spotify-on fenn van az összes eddigi beszélgetés, ami most már több mint egy éve csináljuk, úgyhogy elég sokat jelent, mert hogy sok beszélgetést, úgyhogy hallgassatok minket ott is, meg itt is, egy hét múlva találkozunk, addig is jó pihenést és jó olvasást kívánok mindenkinek.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádiókafé. Szemlőhegyen, az FM 98-as frekvencián.

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
2: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bajer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
1: Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgás Klinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell, válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgás Klinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Államfőjelöltet választott a Tisza frakció. Tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Hétfőn újra rákapcsol a kánikra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hévvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeripart és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
4: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna leják minőségmegőrzési idejű terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
3: Tűz Olaszországban, több mint 200 embert, köztük számos turistát menekítettek ki az északi Garda-tónál. A lángok tegnap este lobbantak fel és gyorsan terjedtek a tópart feletti hegyekben, a közelben lévő üdülőtelepet és nyaralókat kiürítették. Holnap kósza felhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hogyan maradj talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden csütörtökön este 8-tól 9-ig a Rádió Cafén.
1: A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia Zrt.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Ma egy olyan országról beszélünk, amelyet sokan következetesen és kompromisszummentesen optimalizált laboratóriumnak látnak, ahol a túlélés záloga a tudás. Talán nem is ország, hanem egy cég, 6 millió alkalmazottal, ahol a jelent és jövőt a stratégiai tervezés határozza meg, mérnöki pontosságú térkép mutatja az utat. Ez biztosítja számukra, hogy fennmaradjanak a globális hatalmak tektonikus játszmáiban, és persze azt is, hogy képesek legyenek szó szerint a világ élvonalába kerülni, és ott is maradni. Vendégem Aigner Iván, közgazdász, Szingapúr szakértő.
2: Szervusz, és szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat is.
1: Szóval a Szingapúr sztori. Ugye Szingapúr szerintem mindenki tudja, hogy hol van, ugye a Maláj félsziget csücskén, hogy úgy mondjam.
2: Déli csücskén, így van.
1: Déli csücskén. Az írások azt mondják, a források, hogy van egy úgynevezett gyarmati aranykor, ezt nem tudom, a szingapúriak így élik-e meg. Ez a század legelejétől 1942-ig tart, amikor is, ugye ez azért van így aranykorként apostrofálva, mert a brit birodalom egyik legfontosabb stratégiai kikötője volt és kereskedelmi központja a Távol-Keleten. Nagyon gyorsan nőtt a lakosság, nagyon erős volt a bevándorlás. Hát ezt a folyamatot megtörte a japán megszállás, amelyik 1942-től és 45-ig tartott. Majd a háború végével elindult a, mondjuk így, ez a városállam a függetlenedés útján. 59-ben elnyerték ezt a belső önkormányzatiságot, majd 1963-ban csatlakoztak a Maláj Államszövetséghez, de nem voltak igazán jóban. Voltak politikai faji feszültségek, és 65 augusztusában Szingapúr kivált Malajziában, és független köztársasággá vált. És ezzel kezdődött a napjainkig tartó szingapúri csoda. Tehát ugye több mint 50 éve, ha jól számolom. Ugye?
2: Több mint 50 éve, így van. Egy picit visszamennék annyiba egy pár mondat elejéig a történelme, mert a 14. századtól kezdve vannak írásos feljegyzések Szingapúr létre, akkor Tamaseknek hívták. Ez annyiból is érdekes, hogy a mostani egyik, kettő nagy állami alap van, vagyonkezelő alap van, az egyik az Tamaseknek hívják pont. Nagyon-nagyon szeretik az ilyen szimbolikát Szingapúrban is, mint Magyarországon szintén. Van egy néhány hasonlóság köztünk, ezt majd érdemes lesz el is majd kitérni. De tehát 14. századtól kezdve vannak, hogy akkor Johori Szultánhoz tartozott mi ott a Maláj-félsziget környékén, amit nagyobb létében ugorva portugál, holland, francia, majd a végül ugye a brit gyarmatosítóknak lett ugye egy ilyen kikötője. Nyilván a geolokáció, a földrajzi elhelyezkedés, Tim Marshallnak van ez a könyv, a földrajz fogságában, ami tökéletesen kifejezi azt, hogy a földrajz meghatározó tényező minden vállalkozás, vagy minden ország szempontjából is. Itt Szingapúrnál is a geolokáció maga az, hogy a Malakka szorosban helyezkedik el, ez a kis fősziget és több száz kisebb sziget. Ez azt jelentette, főleg a brit gyarmatbirodalom idején, hogy a kereskedelmi útvonalak, a hajózási útvonalak, ugye mondjuk így régiesen távol kelet, de mondjuk az, hogy Kelet-Ázsiából Európába jövet, ezek ugye Szingapúron keresztül vezettek. Tehát ez egy ugye hubnak mondják ezt angolul, ezt a bizonyos csomópontot, ami mára valóban egy kereskedelmi, pénzügyi és digitális csomóponttá kereszteződésé fejlődött. Ma azt kell tudni, hogy 40%-a a hajózásnak, a világtengeri kereskedelmi hajózásának 40%-a megy a Malakka-szoroson keresztül, tehát egy elkerülhetetlen csomópont, és aki e felett az ellenőrzést gyakorolja, az nyilvánvalóan egy világhatalmi tényező. Nyilván a szingapúriaknak ez a felemelkedés, hogy 1965. augusztus 9-én nyerte el a függetlenségét. Most ebben nem is mennék bele, mert ez tökéletesen összefoglalta, tehát ebben nem is érdemes jobban belemenni. Itt valóban az, hogy ők átvették ezt a gyarmati jogszabályrendszert, ami mai napig nagyon-nagyon kemény és nagyon szigorú a parlamentális rendszert, tehát egy brit rendszert vettek ők át, és ez sikerült nekik 30-35 év alatt egy olyan harmadik világbeli országból felfeleszteni első szintre, tehát a legjobb közé tartozik. Most így mellékes megjegyzésképpen a népességarányos, tehát egy főre tekintett GDP vásárlói paritáson Szingapúr a második legmagasabb a világon, az első az Luxemburg általában. Úgyhogy ezt a státuszt elérni nem volt kis művelet.
1: Legalább olyan fejlett, mint Amerika, vagy az Egyesült Államok, Svájccal összemérhető
2: a
1: GDP.
2: Kelet-Ázsia, vagy Dél-Kelet-Ázsia svájcai is szokták nevezni.
1: Teljesen kiemelkedő ország. Viszont a vagyoni különbségek, erről még szerintem fogunk beszélgetni, azok nem kicsik. De talán nem is akkorák, mint mondjuk az Egyesült Államokban.
2: Nem akkorák, mint az Egyesült Államokban, így van. Ne felejtsük azt el tényleg, hogy ez egy etnikailag nagyon összetett populáció, tehát ilyen most nagyjából 6 millió a lakosságnak a száma, van akik rezidensek, van akik bevált, tehát mindenfajta van. Nagyjából úgy szoktuk mondani, hogy 75% a népességnek kínai származású, 10-15% indiai, 10-15 maláj, és a maradék az mindenfajta világ különböző tájról jött.
1: Tehát itt a kínai dominancia jellemző.
2: Hát igen, viszont abban a tekintetben fontos a népességarányosság, hogy ugye mondta te is, hogy a 63-as Maláj Államszövetség ugye két év után kivetette magából Szingapúrt. Egyrészt politikai nézeteltérések miatt, másrészt a faji zavargások miatt, amik nagyon jellemzőek voltak még az időben. Ezt úgy adották meg, ugye Lee Kuan Yew nevét itt meg kell említeni, ő volt az államalapító, atya, mondhatni így, az ő köre, és ők azt találták ki az elején, hogy úgy lehet az ilyen népi, vagy ilyen etnikai zavargásoknak az elejét venni, hogyha keveljük a népességet tudatosan és szándékosan. Tehát amikor a lakosságot elhelyezték államilag épített házakban, erről is később ejtsünk azért szót, hogy milyen magas az a saját tulajdonlás, lakástulajdonlás, stb. De effektíve az egyes körzetekben vagy városrészekben az etnikai arányoknak megfelelően kell az embereket elhelyezni. Ennél fogva nem alakulhat ki egy kínai negyed, egy maláj negyed, egy indiai negyed, tehát ez etnikai színezettség ezt megtartja, és már kisiskolás óvodáskortól kezdve folyamatosan egymás szokásait, tehát különböző vallásokról beszélünk, különböző népi szokásokról, különböző mentalitásokról, ezeket kell összehangolni, és már kiskortól kezdve ezek egymás játékait, ünnepeit megtartják, megismerik, ezáltal egy ilyen tolerancia alakul ki, egy megértés egymás iránt, és működik ilyen történetben, sőt, állami szinten, ugye, ami fönt van, az fog lefelé is csöpögni, hogy például az államfőt általában egy maláj kisebbség adja, a kormányfőt a kínai etnikumból származik általában, tehát itt is keveredik az etnikai, szerint mindenki valamilyen szinten bele tudjon kapcsolódni az államigazgatástól egészen a gazdaságig, és mindenfajta döntéshozatalba.
1: A brit uralom az hozott-e nekik ilyenfajta szemléletet, vagy miért viszik tovább? Mert általában nem szokott ez az úgynevezett demokrácia export jól működni, mert teljesen mások a kultúrák. Na most Szingapúr formálisan, ugye köztársaság, itt vannak viták, hogy tényleg demokrácia-e vagy nem, mert azt hiszem egy párt uralkodik, vagy egy párt vezeti az országot, nem tudom, évtizedek óta, tehát, de van ellenzék, ez tény. Tehát a formálisan van parlament, minden, tehát demokratikus, de azért eléggé, hogy mondjam, egy arc élő ez a demokrácia, legalábbis pártpolitikai szempontból. De a kérdésem az, hogy átvették ezt a brit megközelítést, vagy ez hogy alakult ki, mert Ázsiában ez nem tipikus.
2: Nem tipikus, azért vették át, mert ugye a Lee Kuan Yew nevét már megemlítettem, ez a bizonyos alapító atyák, vagy alapító atya, ők brit egyetemeken tanultak, Amerikában is szocializálódtak. Ha minden igaz, akkor Lee Kuan Yew-nak volt is praxisa valahol Nagy-Britanniában, tehát ők ott szocializálódtak, azt a rendszert ismerték, és ami mai napig megvan bennük a szingapúriakban, hogy mindenből elcsípik a jót. A legjobb gyakorlatokat.
1: Tehát ez a képességük?
2: Ez a képességük, és ezt behozzák, és ezt nagyon szépen integrálják, és szintézisként meghozzák. Éppen amikor írtam például egyik szakdolgámat erről pont a mesterképzésben, amikor elkezdtem nagyon mélyen foglalkozni Szingapúrban, akkor meg is alkottam ezt úgynevezett szingapúri szintézis modellt, ami egy több lábon álló rendszer, ami az ő sikersztoriuknak igazából a képlete. Ezt több módon is megközelítették, én ezt egy picit integráltam másfajta módon.
1: Egyet hadd kérdezzek közbe. Ugye az előbb szó volt az etnikai összetételről, a kínaiak, malájok, stb. E fölött létezik, kialakult egy szingapúri mentalitás? Azért is kérdezem, mert Svájcról beszéltünk, tehát ott van kantonidentitás, de nagyon erős a svájci, de ugyanígy mondhatnám Amerikát is.
2: Van, akkor összekötve az, hogy a brit rendszert átvették, a jogrendszert egy az egyben átvették, nyilván a parlamentális rendszer is ugyanúgy van kialakít a parlamentjük, mint Nagy-Britanniában, tehát ezt átvették, mert működőképes volt, ezt ismerték, és ez egy bevált gyakorlat volt. A People's Action Party, a PAP, ez valóban a domináns, mondhatni egyeduralkodó párt volt hosszú időn keresztül, van valóban ellenzék, és szokták ezt a rendszert ugye, a szakirodalom inkább, amit én is jónak tartom, és a szakirodalomra támaszkodva, ez a hibrid rendszer, vagy technokrácia, hiszen vannak demokratikus elemek, meg lehet buktatni egy minisztert akár azzal, erre van egy példa, egyik korábbi külügyminiszter, aki egyik választáson nem nyert, 15 év külügyminiszterség után nem nyert a saját körzetében mandátumot, és van egy ilyen feltételrendszer Szingapúrban, hogy csak úgy lehet valaki miniszter, hogyha parlamenti képviselőként megválasztották. Tehát a demokrácia működik. Az tény is való, hogy a 65-ös megalakulás óta ez a bizonyos People's Action Party a uralkodó domináns párt, viszont nem nevezném autokráciának sem, hiszen minden egyes szempontból, nem úgy, mint Svájcban, de hogy megkérdezik a népességet, folyamatosan szondázzák a népakaratot, folyamatosan beszél, egy párbeszéd alakult ki, sőt, ez egyik pillére különben ennek a bizonyos szintézis modellnek, ez a bizonyos, ez angol social compactnek mondják ők, ez egy társadalmi szerződés, az államvezetés, a cégek és a cégek fontos szerepet játszanak Szingapúrban, és a társadalom között, a nép között. Ezért működik ez a rendszer.
1: Van egy közmegegyezés, ha jól értem én az egészben, de nagyon érdekes, hogy ugye, hát főleg a kínaiaknál, akik nagyon erős etnikai tudattal rendelkeznek, most hallottam éppen egy beszélgetést Kínáról, Kína ókori történetéről, megalakulásáról, és Salád Gergelyrel beszélgetett a kollégám, és ott rendkívül erős a nacionalizmus, mondjuk így, a nemzettudat. És itt mégis is, ők kínaiak, de egyben szingapúriak, tehát nagyon érdekes fejben, vagy szellemileg az a konstrukció, hogy Ázsia, Malajzia része földrajzilag, de mégis ők valamiért, valamitől egy önálló, amolyan szigetet alkotnak.
2: Ez egy tudatos kreáció. Himnuszt hoztak létre, szimbolikát hoztak létre.
1: De ez már a függetlenedést követő tudatos kreáció?
2: Ez is az alapító atyának volt egyik szándék, hogy a szingapúri nemzet tudatot hozzák létre, mert így, ha
1: én... Én még nem hallottam, hogy...
2: Nem működőképes történet.
1: Hát igen, de mondjuk ilyennel nem tudom, mikor találkoztunk, ugye mondjuk a 19. század elején Európában, vagy ahol...
2: Ez egy más történet. Az európai ez valamilyen szinten egy természetes evolúciónak mondható valamilyen szinten, ez egy teljesen mesterséges kreáció, mert csak így lehetett. Tehát a faji és vallási nézeteltéréseket, különbségeket nem találtak jobb módot ki még ők erre, hogy ezt nem lehet másképpen olvasolni, mint hogy egy egységes nemzetnek vagyunk a tagjai, és elsősorban ennek a nemzetnek
1: és
2: a tagjai.
1: És mitől hitték el ezt az emberek? Mert rendben van, hogy a kormány leül is, azt mondja, hogy na srácok, akkor ez a kampány lesz, és emellett megyünk. Na de hát ott van, nem tudom, én most az előbb beszéltünk, néhány millió ember, aki millió helyről jött, teljesen más volt korábban a gondolat, ha mitől fogadják ezt el?
2: Egyrészt nem akkor jöttek, nem az alapítás előtt két éve jöttek, ezek már több száz éve ott élő emberek voltak.
1: De valami újat kaptak.
2: Tehát ők már nem kötődnek a kínai szárazföldhöz, nem kötődnek Malajziához, nem kötődnek Indiához ilyen szinten. Ők szingapúriak voltak azon a környéken, csak nyilván ezt nevesítették és létrehoztak egy nemzettudatot hozzá.
1: Tehát azért volt ennek magja.
2: Volt egy magja, és ehhez csináltak egy pont a britnél is még erősebb és még keményebb jogrendszert, és nagyon keményen büntetnek. Biztos sokan ismerik ezt a példát, hogyha egy rágógumit, nem is lehet rágógumit bevinni különben az országba, de eldobok, szemetelek, akkor azért, mit tudom én, akár még pálcikaütés jár, meg nem tudom, börtönbüntetés, a drogért halálbüntetés jár, tehát nagyon kemény törvényeket hoztak, minden szinten van szabályozva ez az egész működés, és innentől kezdve, amikor egy politikus is büntethető, hogyha, mert a korrupciót is melegágya volt a korrupciónak ugye a alapításkor, és államigazgatási szinten kezdték ezt likványaik megcsinálni, hogy amint egy politikust, egy bármilyen közhivatalnokot rajta kaptak, az egy dolog, hogy börtön meg büntetés és társai, hanem egy életre eltították a közhivatal viseléstől.
1: Tehát ilyen van egy
2: igen, van egy konzekvenciája. Hát meg, és másik, ez az egyik történet. A másik pedig az, hogy egy olyan nyilván, amit Szingapúrt nagyjá tette első körben, az amerikai, az USA működő tőkéje. Tehát ennélkül nem ment volna. A geolokáció is egy nagyon-nagyon fontos történet, és itt jön ez a bizonyos szingapúri modell, amit ilyen elkezdtem mondani, hogy emellé ők társítottak egy stratégiai víziót, és ennek az egésznek ez a lényege, hogy volt egy elgondolás mellette. Ez a bizonyos társadalmi szerződés egyik fontos kiindulása volt, meg a geolokáció. De ezt szoktam mondani, Panama, a Panama csatornával, vagy Egyiptom a Szuezi csatornával, szintén nagyon jó geolokációban helyezkedik el, mégsem le belőlük Szingapúr. Tehát kellett van mögöttes titok, vagy ami ezt csodának szoktuk nevezni, hát ez a bizonyos 8 oszlopos, amit én így összeírtam, vagy egy modellként összeadtam, ugye a külföldi működőtőke kellett mindenképpen hozzá, ennél pénznek nem megy semmi. De ez sem elég, hiszen vihetek valahova rengeteg pénzt, ha társadalom nem képes megfelelni az igényeknek, vagy nem tudom, nem működik a jogrendszer, nincsen kiépült, nem tudom, infrastruktúra, társai. Emellett volt az erős állami vezetés. A kemény jogrendszerrel, a transzparens, átlátható politikával, gazdaságpolitikával, kommunikáció, mai napig ez megvan. Tehát mindent lekommunikálnak, mindent kérdeznek, mindent szondáznak, és az embereknek a véleményét beleveszik a döntéshozatalba. Hát az állampolgár valóban azt érezheti, hogy ő részese az egész alkotmánynak, az egész felépítménynek, és az ő véleménye számít. Tehát ilyen szempontból demokráciának tekinthető a történet. Nagyon fontos pillér az is, hogy amit mondtam, az állami igazgatás nagyon hatékony. Mert hogy egyrészt meg vannak fizetve a közszolgák. Egy közszolga keres annyit, mint egy cégvezető a verseny, a privát szférában. Magyarul annyi pénzt keres, hogy neki nem éri meg, hogy ő korrumpálhatóvá váljon, mert egyrészt elveszíti a státuszát és megszigyelni, hát stb. Mert nem éri meg.
3: Eltiltják örökre a közszférától.
2: Meg nem éri meg, mert annyit keres, hogy ezért nem éri ezt megcsinálni. Tehát ez is nagyon fontos. Az államapparátusnak a dolgozói, tehát a közhivatalnokokat a legjobb amerikai, brit és külföldi egyetemeken tanítatták akkor is már. Hát ma már az működik, hogy ők szívják, az agyelszívás működik, de eleinte ők mentek külföldre és tanultak, illetve behívtak vendégprofesszorokat. Ez egy következő oszlopa, tartó oszlopa ennek a bizonyos modellnek, az a oktatásnak a nagyon magas színvonala. Likványok rájöttek arra, hogy a legeslegfontosabb tőke, hiszen kis országról beszélünk, aminek a most éppen 726 négyzetkilométer, ez folyamatosan nő, mert töltik föl a tengert. Ez nagyon kis területen fekszik. Budapest két és félszeresének, a területének két és félszerese, bocsánat, másfélszerese. A lakosság most ilyen 6 millió körüli van, ennek a területnek a fele dzsungel, tehát nem ilyen őserdő, tehát nem lehet gazdálkodni. Semmifajta ásványkincsük nincsen, semmifajta mezőgazdaság, szinte semmi mezőgazdasági tevékenység nincsen. Hát nekik rájöttek arra, hogy a humán tőke az agyuk.
3: Tehát minden
2: az a legerősebb. A tudás import először, aztán most a tudás export. És ugye ők a 70-es évek környékén feldolgozóiparban voltak nagyon jó, tehát könnyűipar, feldolgozóipar, ami nyilván adott egyfajta gazdasági fellendülést, de már akkor rájöttek arra, hogy a nagyon nagy ugrást azt fogja nekik tudni adni, és be is következett, így jön a stratégiai tervezésnek a fontossága, hogy a magas hozzáadott értékű technológiákat és mindenfajta műveleteket kell végrehajtani. Tehát szolgáltatás szentikus lett. Most már a digitalizációnak az élharcosa lett Szingapúr. És ez egy stratégiai elképzelésnek működés. Ez a lényeg az egészben, hogy volt Likványaiknak egy stratégiai víziója.
1: Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk Aigner Ivánnal.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a dzsungelharc. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Egy rádiót venne, de minek, uram?
2: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
3: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégem Aigner Iván közgazdász, Szingapúr szakértő. A zene előtt arról beszélgettünk, hogy Szingapúr valójában egy modell, aminek egyik pillére a társadalmi szerződés. Hogy tud ez az etnikailag igencsak sokszínű közeg ennyire egységesen működni?
2: Igazából a szingapúri állam működése tekinthető egyfajta cégvezetésnek 6 millió alkalmazottal. Mondjuk így nagyon profánul. Hát effektíve vannak erre, ugye az átalakító vezetéstől kezdve különböző tanulmányok és különböző kísérletek erre, szempontok, hogy Szingapúr valóban inkább tekinthető egy nagy-nagy nemzetközi vállalkozásnak, és olyan szinten is működik, ez ma már ez a két nagy vagyonkezelő, ugye van nekik a CGI, illetve a GCI, illetve a Temasek, amely a világon különböző országban iszonyatos befektetéseket tesznek. Tehát ők, ez a bizonyos stratégiai gondolkodás abban is meglátszik, hogy mert tudják, hogy nekik az erőforrásaik korlátozottak. Nyitott exportorientált gazdaság, mint Magyarország különben. De nekünk nincsen tengerünk, és nem a Malakaszorosnál fekszünk, ez egy iszonyatos nagy hátrányunk. De azt ne felejtsük, hogy Magyarország is geopolitikailag, meg ugye a földrajzilag egy útkereszteződésben fekszik, ugye kelet-nyugat, észak-dél között. Tehát ez a jó pozíciónk nekünk is megvan. Nyilván a tenger az borzasztóan hiányzik. Most a Balaton nem venném, annak fányban van fagyva. De hogy effektíve ők kifelé terjeszkednek, és azt a rengeteg jóléti, nem is jólétem, azt a rengeteg bevételt, amik ők termeltek, általában a Covid előtt szuficites, tehát többletet produkált a költségvetésük, ami ilyen érdekes. Tehát jött a Covid például, és volt, miből nekem nem kell kölcsönvenniük, volt mihez hozzányúlni a zsebükből, zárója bezárva. Hát ők folyamatosan külföldi befektetéseket tesznek, és olyan ágazatokba, a világ különböző pontjain vannak részesedéseik, amiből ők majd 20-30-40 év múlva profitálni fognak tudni. De nem csak ezt csinálják, hanem a saját országokon belül olyan klasztereket, olyan inkubátorokat hoznak létre, ugye a feltörekvő új vállalkozások számára, és ezt államilag is támogatják, hogy ők különleges státuszt élvezenek hosszú időn keresztül. Ugye a 90-es évektől kezdve ugye pénzügyi központtá vált, ugye Hongkonggal versenyeztek folyamatosan, ugye Hongkong vitte a prímet akkor még, de miután Hongkong ugye visszakerült az anyaországhoz, értelemszerűen a befektetések ugye mindig a biztos politikai berendezkedést, a szabad tőkeáramlást, az átlátható adminisztrátori hivatalnoki és jogi rendszert szeretik, és erre Szingapúr sokkal inkább megfelelő volt. Azt is tudni kell, hogy a világ második legnagyobb kikötője, ugye Shanghai után. Tehát, hogy mindenben arra törekedtek, hogy a legjobb legyen, vagy a legjobbak közé kerüljenek, és terjeszkedjenek, és befektessenek, amiből nekik hosszú távon bevételük tud lenni, és ami a fenntarthatóság igazából, ma már ugye ilyen környezetvédelmi szempontból szoktunk leginkább tekinteni, de ez gazdaságiból indult ki, a gazdasági a folyamatos fenntarthatóság. Nyilván egységet alkot, de a gazdaságból indult ez eredetileg, 70-es, 80-as évben volt már ugye ez a bizonyos sustainability, de ugye a sustainable development, ez a bizonyos fenntartható fejlődés, ez a gazdasági szempontból kezdett el számozni, és ők ezt tökéletességre művelték. Tehát nagyon-nagyon működik náluk. Olyan szinten, hogy van, ez megint angol kifejezés, ez a strategic foresight, ezt magyarul úgy lehet folytani, a stratégiai előrejelzés, vagy jelzéseknek az analízise. Hát ők konkrétan kormány ügynökségek vannak erre, és a Szingapúr ebben nem egyedülálló, de ebben is ő viszi a primet a világon, hogy ők minden egyes geopolitikai, globális, regionális jelzést figyelnek, analizálják, külön csapatok vannak erre, külön kormány ügynökségek, amik ezt figyelik, és ABCD variációban a jövőt kezdik nem megjósolni, hanem a legvalószínűbb kimeneteleket letérképezni, vagy feltérképezni. És ez alapján hoznak döntéseket. Tehát ők nem bíznak semmit a véletlenre, nem csak úgy politizálnak, és ha visszatérünk arra a szempontra is, amit ugye szintén említettél, hogy ugye egy párt, aki igazából adja ugye a kormányt a 65-ös megalakulás óta, a politikai stabilitás, amikor hosszú távon egy kézben van, vagy egy tömörülésen belül van a hatalom, az megadja azt a kényelmet, ez Kínára is értendő, Kína más politikai berendezés ilyen szempontból, de valóban nekik nem kell 4 éven, van választás Szingapúrban, de nem kell aggódniuk a 4 éves választások miatt, tehát ők tudnak 20-30-40 évre előre tervezni, mert tudják azt, hogy nagy változás valószínűleg nem lesz. És akkor itt megint beszorok egy gondolatot, hogy az a népesség, amely jólétben van. Folyamatosan 65 óta azt látják, hogy a semmiből lett nagyon-nagyon gazdag, és nagyon nem csak anyagilag vannak jólétben, hanem egészségi szempontból. Oktatás, egyik legmagasabb szintű oktatás ugye Szingapúrban van a világon. Az OECD-nek ugye a PISA felméréseken folyamatosan Kínával élven versenyeznek. A szingapúri egyetem a világ 10 legjobb egyeteme közé tartozik most már. A National University of Singapore például, hát ilyen szinten is felfejlődtek. Jött a COVID örök példám, és nem volt akkor annyi haláleset, mint Európában vagy Észak-Amerikában. Pedig ázsiaiak voltak, és mint később kiderült a COVID-nál, hogy az ázsiai genetika ugye az támadhatóbb és kevésbé ellenálló, mondjuk
3: a vajás ellen.
2: Sűrűn laknak, és mégis működött az egészségügyi rendszer. Most egy ilyen rendszerben a gyerekem jó egyetemen tanulhat, meg tudok élni. Vannak statisztikák, most nem kezdem el mondani, mert kigyűjtöttem, de hogy a 2017 és 23-hoz képest többszörösére nőtt nekik a bevételük, a kiadás meg alig nőtt. Van egy most éppen azt hiszem 4,4%-os gazdasági növekedés, van 3,1%-os infláció, tehát a növekedés nagyobb, mint az infláció.
3: Hát erre a közgazdászok így el is olyan csettintenének, hát, mert valami kis inflációnak lenni kell, igen. A 4%-os növekedés az meg ma már a világban.

0: nem akart túlhatalmat.
1: Társadalmi szerződés.
0: Megvan az, de arról beszélünk, persze, mindig van társadalmi szerződés, de ezt be kell tartani.
1: De hogy tartják magad hozzá. Tehát amikor például Ligvány út, aki tényleg aztán nagyon sok minden jót tett Szingapúr felemelkedéséért, őt is bírósági perre fogták valamilyen sikasztásért, aztán persze kivédte magát, mert nem volt semmi, nyilván nem volt olyan hülye ember, hogy ő támadtava tegye magát, de még őt is be lehet ezt perelni, és neki is meg kell tenni a bírósággal, és neki is védenie kellett magát, tehát működő rendszer van, tehát jogi
0: szempontból. Igen, a hatalom könnyen megtelt, hogy hát jó.
1: De nem tették meg, tehát hogy ő jogi úton kvázi tisztázta, nem kimosta magát, tisztázta magát. Óriási különbség van e között. Tehát még és a másik az, hogy ő eleve nem is akart sose személyi kultuszt. Ő ellenezte mindenfajta személyi kultuszt. Nincsen neki, most is meghalt 2015-ben, ha jól emlékszem, nincsen neki szobra, meg semmi ilyesmi. Persze vannak intézmények róla elnevezve, stb. Azt a nép így akarta, de ő nem akart személyi kultuszt. Tehát ez is egy okos döntés volt, hogy ő, és azért mondom, nem autoriter rendszer, hanem egy hibrid rendszer. Tehát vannak autoriter elemek, tény és való, de a demokrácia is megvan, és a piacgazdaság is megvan, egy társadalmi konszenzus is megvan, az emberek büszkék arra, hogy szingapúriak. Persze nem ideális, és ez valóban egy, amit az elején is mondta, egy racionális és egy felépített konstruktum, de ettől még működőképes. És ha valami működőképes, most már 35 éve is mondom, folyamatosan jó létben vagyunk, akkor én miért akarnám ezt megtorpedozni?
0: Közgazdász körökben szinte ilyen axióma, hogy a állami támogatás és ez alatt ingyen pénz, helikopterpénz, az borzasztó hatékonytalan, mert elkényelmesíti a vállalkozót, egyébként nagyjából ezt is látjuk. De hát akkor a szingapúriak meg hogyan oldják meg, hogy az állam, ahogy mondtad, támogat, beavatkozik, fejleszt. Az állami fejlesztett, ezek nem szoktak túl eredményesek lenni.
1: Amit ők fejlesztenek, az nem a vállalkozásnak adnak pénzt, hanem az infrastruktúrát fejlesztik föl, hogy a vállalkozás ott oda letelepüljön. Tehát nem csak az a titok, hogy
0: a vállalkozás direktben nem kap pénzt.
1: Én úgy tudom, hogy direkt nem kap pénzt, hanem a feltételrendszert alakítja olyan magas szintűre, hogy a multinacionális vállalkozás ott akarjon megtelepedni, mert minden adott. Egy szónak még el kell, hogy hangozzon mindenképpen a beszélgetésünkben, ez a meritokrácia, az érdem alapú előrejutás, az egész rendszerük erre épül. Most, hogy mennyire tiszta, vagy mennyire nem, ez egy másik kérdés, ezt is ugye kutattam, és írtam is erről, de hogy alapvetően ők az USA-ban is mondjuk azt, hogy meritokratikus berendezkedés van, ott az elég torz ilyen szempontból a történet, és nyilván itt is a szingapúri rendszerben is, aki már a szülei mondjuk tehetősebbek és jobb iskolát végeztek, azok valószínűleg egyrészt más genetikát visznek tovább, más lehetőséggel
0: rendszer választanak. Hát ez a kulturális tőkéjük, ugye ezt a Freis francia szociológus, hogy ez felezte, hogy ugye van a kulturális tőke, hogy otthon sok könyvet látott, akkor ő is valószínűleg, hogy mondjam, értelmiségi lesz.
1: De alapvetően a lehetőség, a oktatási rendszer, ilyen streaming rendszernek hívják, egy nagyon ilyen kacifántos labirintusnak tűnik, ha valaki ránéz erre a térképre, amit ilyen levajzolják az egész iskola rendszerüket, de már kiskorukban eleve fél évente írnak teszteket. Szintfelmérő teszteket, és ez alapján sorolják be őket különböző szintű, tehát tudásszint alapján sorolják be őket különböző streamelve, tehát különböző ilyen áramlatokba, amiben aztán persze van átmenete, tehát lehetséges kitérni ebből, de általában már gyerekkorban, vagy kis fiatalkorban eldől az, hogy valakinek a tehetség alapján inkább, nem tudom, munkás lesz, inkább pénzügyvezető lesz, inkább, mint tudom, politikai pályára fog menni, és ez alapján, ha ezt kiválasztódik már elég fiatalkorban, ezt a nevelést kapja meg. Tehát az ő tehetségére, az ő lehetősége, az ő képességére építik rá az egész karrierjét. És egy karrier tervezés, egy úttervezés, tehát itt is stratégiai megfontolás alapján működik. És ezért tudják ők a társadalmat így működtetni, hogy minden szinten legyen elég szakember, akár munkás, akár közszolga, vagy közhivatalnok, akár nem tudom, cégvezető, akár oktatásban részvevő tanár, akár orvos, stb. Tehát mindenre van emberük, és ezt ők tudatosan fejlesztik. Sőt, azt is tudni kell, hogy a szingapúriaknál nagyon magas arányú, szinte minden diák külön órákra is jár. Iszonyatos leterheltség alatt vannak ők.
0: Hát ez az ázsiaiaknál, japánoknál de is hallottam, de kínaiaknál nagyon a verseny.
1: Tehát van egy ilyen szó, hogy kiaszizmus, ez egy szingapúri, egy kínai számadás, tehát mandarin szó, de szingapúri jellemző. Ez a megfelelni akarás, hogy nem akarok semmiből kimaradni, és hogy én akarok a legjobb lenni. Ezt a rendszer kényszeríti rájuk, ami most
0: ez is reforma,
1: nyomasztó, és nagyon magas arányú a fiatalkorúak körében az öngyilkosság.
0: Japánban ezt hallottam, igen. Ugyanezt.
1: Tehát van 10 éves, aki öngyilkos lesz így vagy olyan módon, ilyen vagy olyan módon, de ezt próbálják nyilván kezelni, mert ez egy társadalmi jelenség, de ez tényes való, hogy az ő humántőke fejlettségük ebből is fakad, hogy ők folyamatosan képzik. Ez a lifelong learning, az egy élethosszival tanulás, aminek én is egy elkövetett híve és megszállottja vagyok.
0: Oké, de más mondani, mint egy ilyen

0: nem nagyon feszes közegben élni.
1: És a szülők ugye az, abban is azért dolgoznak, hogy tudják finanszírozni ezt a fajta a kiadást.
0: Az oktatás ingyenes egyébként?
1: Attól függ, milyen szinten. Mert alapszinten igen, tehát a közoktatás megvan nekik is. Iskola. Így van, az nyilván van ingyenes. Hát a magas egyetemeken oda is be lehet kerülni egyetemszerűen, van állami finanszírozás, külföldiként erre kevésbé van lehetőség egyetemszerűen, de működőképes rendszer itt is, de itt a nagy tétel, tetemes tétel, az a külön órák, és mindenki jár külön órára, mert hiszen ha én nem járok, akkor hátrányt fogok szenvedni.
0: És ezt a szülők kénytelenek
1: megfinanszírozni, így van.
0: Tehát mondjuk
1: a háztartási kiadásokban is van egy statisztika, 5-10% között költenek, mondjuk 12 és a többi melyik évben nézzük, ami a háztartás költségvetéséből az oktatási kiadás.
0: A külön órák, vagy ebben minden? Nem lényegében.
1: Benne van, igen, igen. Hát igazából az állam is arányosan sokat költ, és a háztartások is sokat költenek, nyilván azt a lakhatás, meg a élelmiszer, ami mindenkinek kell, de az egészségügyre és az oktatásra költenek rengeteg. És erre jöttem én rá, most több mint 5 éve kutatom már Szingapurt, hogy persze nagyon fontos az amerikai működőtőke és mindenfajta működőtőke, de ettől lettek igazán nagyok különben, az oktatás és az egészségügyi rendszer fejfejlesztéséből. Iszonyatos pénzt költenek erre, és jól, és nagyon hatékonyan költik erre.
0: Miért? Az oktatás az világos, de az egészségügyi rendszer fejlesztése, annak milyen hozadéka van? Oké, nem lesznek betegek? Vagy...
1: Tudatosító kampányokról beszélünk kell.
0: Tehát sokkal kisebb a betegségek aránya, hát, vagy gyorsabban
1: gyógyulnak? Egy konkrét számot mondjak, ezen megdöbbentem, amikor ezt kutattam a COVID közben alatt. Ugye 2020 március környékén tört ki a COVID járvány, ugye Szingapurban másodjára a világon, ugye a Wuhan után ott jelent meg elsőként, nyilván repülőtér, kereselmi központ, stb. Náluk tört ki másodikként, Kína után, és 2020 márciusától 2021 júliusáig volt egy statisztika, ugye akkor, ha minden igaz, akkor jelent meg a delta variáns, ha jól emlékszem, ami viszont pusztító volt a világon mindenhol, de náluk Ázsiában is. Később kiderült, hogy azért az ázsiai körében jobban pusztított a delta variáns, mert van egy gén szekvencia, ami hiányzik belőlük, és ezért ők érzékenyebbek erre. De 2021, ez mondjuk szűk másfél év alatt, Szingapurban napi szinten vezették ott is a statisztikákat, hogy milyen klaszterben, milyen negyedekben mennyi megbetegedés, mennyi haláleset volt, korosztály, nemre, etnikai hovatartozása, tehát mindent leszűrtek, de mindenre van statisztika, applikációra is lehetett csatlakozni, tehát mindent mérnek, és ebben a szűk másfél évben a 6 millió, akkor 5,6 millió volt talán, 5,8 millió még csak, ebből tehát Magyarországnál mondjuk Magyarország fele durván lakosságában, vetítve 38 haláleset volt a COVID-hoz köthető. Magyarországon több ezer volt. Ugye,
0: 38
1: darab. Nem ezer, 38. Magyarországon ugye ennyi idő alatt a kétszerekkor lakosságban több ezer. Az USA-ban meg még több. Hát az USA-ban volt a legtöbb, mint tudjuk arányosan, de hogy itt derül ki az, és nézd az ázsiai országokat, nyilván a fejlettebbeket, Japánt, Dél-Koreát, Tajvánt, és Szingapurt. Itt azért arányában látszik, sokkal kisebb volt a halálozások és megbetegedések aránya. Például Szingapurban a megbetegedések aránya is, ugye a delta variáns eljöveteléig, azért volt magas, viszonylag magas, mert a szingapúri lakosság körében nagyon alacsony volt szintén, ami az egészségügyi rendszernek a hatékonyságát, a figyelmeztető óvintézkedésnek, a prevenciónak a hatékonyságát dicséri és szemlélteti. Azért volt magas a megbetegedések száma, mert a vendégmunkások, akik által Maláziából, környező országból érkeznek, őket külön negyedekben szállásolják el, és ezek le voltak zárva. És ebben a város negyedekben ilyen 5-6-10 fős szobákban, vagy férőhelyes szobában aludnak. Azonnal terjedt. És ez például arra is jó volt neki a COVID, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy tartatlan állapot, hogy a munkásokat ilyen cudar körülmények között tartják. Ezt meg is reformálták azóta, de ezért volt magasabb Szingapúrnak a megbetegedési aránya, mert ezek a vendégmunkások körében, de a rendes, nem vendégmunkás, tehát igazi szingapúri lakosság körében nagyon alacsony volt a megbetegedések száma is.
0: Hát igen, mert az előbb beszéltünk hát arról, hogy maguktól maszkba járnak.
1: Igen, tehát ennyit arról, hogy a prevenció, illetve az egészségügyi szolgáltatás minősége és hozzáférhetősége, elérhetőségenek a magas szintje ennyit számít.
0: Te mit gondolsz, hogy mi lesz ennek az államnak a, mondjuk így logikusan látszik, hogy a jövője ebben a, ugye már érintettük ezt a kicsit nehézé váló geopolitikai feltételeket, ettől eltekintve ők képesek lesznek, vagy lesz egy másik lépcső nekik, amivel előreugranak, és még nagyobb befolyást szereznek a világban, mert ha jól értem, azért nem befolyásmentes állam a világban, vagy ezt hova lehet fokozni, vagy ez így fog maradni, és működőképes? Tehát csak egy villanás, hogy mi lesz?
1: Hát a jóslás tehetségével nem áldott meg még Isten engem sajnos, jó lenne sok szempontból. Az biztos, és itt jön megint ez a bizonyos strategic foresight, amiről beszéltem, ez a stratégiai előjelzés és vizsgálódásnak a jelentősége, mivel ők ennyire belemennek, ilyen mélységgel belemennek, és nem bízna semmit a véletlenre, hogy mindent kutatnak, mindent számadatokkal ellenőriznek, minden lehetséges kimenetet megvizsgálnak szó szerint, és ebből ők most már az AI segítségével, a mesterséges intelligencia segítségével még
0: modellezni.
1: Nagyon gyorsan tudnak modellezni, iszonyatos adatmennyiséget képesek feldolgozni a másodperc töredéke alatt, mondjuk így. Ezért ez nyilván felgyorsul a folyamat, és pontosabbá válik ez a folyamat. Most egy ilyen eszközzel a kezükben én azon csodálkoznék, ha ez a bizonyos Singapur sztori, ez a sikertörténet, nem tudom milyen formában, de egy folytatódni fog, abban szinte biztos vagyok. És azt gondolom, hogy mindig kell egy Svájc, mindig kell egy Szingapur a világban, hiába bármilyen geopolitikai csörte van, mert mindig kell egy ilyen békeszigetnek titulált valami, ahol meg tudunk pihenni, ahol egy normalitásnak valami jelzése megvan. Úgyhogy remélem, hogyha egyrészt ne legyen konfliktus, tehát oldják meg ezt a nagyhatalmak remélhetőleg
0: csendesen
1: és jól, és együttélés, kölcsönös együttélés módozatával, és amúgy ebből is lehet, ebből a tekintetben is lehet Szingapurtól tanulni, hiszen ők megoldották a saját határaikon belül, mondom, ez egy labor, tehát ez egy 6 milliós labor, nagyon kis területen, tehát nyilván ezt mondjuk egy 1,3 milliárd, vagy 1,4 milliárdos Kínában, Indiában sokkal nehezebb megoldani, hiszen látjuk Magyarországon is közel 10 millióan vagyunk, vagy kevesebb, mint 10 millióan, itt sem tudunk nem polarizációmentesen létezni, nem, hogy egy 330 milliós USA-ban, vagy még egy másfél milliárdos, majdnem távol-keleti, vagy kelet-ázsiai területen, vagy dél-ázsiai területen. Ez egy kivételes kis kísérlet helyzet Szingapurban, de érdemes tőlük, mondom, átvenni azt, és érdemes tanulmányozni, és én is ezért sem érdemes tanulmányozni őket, mert nagyon sok mindent lehet tanulni mentalitásban, hozzáállásban, gondolkodásban, transzparenciában, felelősségvállalásban.
0: Hát
1: én bízom bennük.
0: Ha csak egy szóval kéne jellemezni, nem az országot, az, hogy neked, te mit tanultál tőlük, mi a legfontosabb? Innen nézve, és ugye a mi szempontunkból, magyarként.
1: Két szót tudok mondani, vagy magyarul három, angol lifelong learning, magyarul például az élethosszígtartó tanulás. Ez ami amúgy is nekem mindig szívügyem volt, és ezt maximálisan megtaláltam ott bennük, és ez viszi elő. Tehát az oktatáson, az egy hosszú távú befektetés az oktatás. Nem tud pillanatnyi eredményt hozni, mint tudjuk, mert agyakat átformálni az nem 3 másodperc. De a titok ebben rejlik, hogy ha hosszú távon tudatosan, racionálisan gondolkodva építjük a tudás halmazunkat, a tudás bázisunkat, azt soha senki nem vesz. Se háború, semmilyen krízis, semmilyen egészségügyi katasztrófa nem veheti el. És ez a biztos alap szerintem, a tudás. Mondjuk azt, tudás.
0: Wagner Iván, köszönöm szépen, hogy eljöttél a dzsungelharcba, és beszéltünk.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Hát egy érdekes laboratóriumról, aminek az a neve, hogy Szingapur. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm én is még egyszer.
0: A dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Aigner Iván közgazdász, Szingapur szakértő volt. Egy hét múlva újra itt leszünk egy újabb történettel olyan emberekről, akik belső tűzzel, szabadságszeretettel, kitartással, elszántsággal élnek. Persze elközben vezetik saját vállalkozásukat, legyen az induló startup, vagy a piacon már stabil helyet kivívott társaság. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Réta Igort hallottátok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Dzsungelharc. Réta Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádió Café 98.hu-n. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Vazarelli 120.
2: Viktor Vasarely lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Hamarosan kezdik fizetni az agrártámogatások előlegeit, etetni kell a vadakat a hőség miatt, ragyogó napsütést ígérnek holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
4: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
3: Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat, házakat. A csalássorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Holnap kószafelhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Ha senki sem tiltakozott volna, akkor Borz néven kezdte volna meg működését egy 1987-ben alapított pécsi alternatív rockzenekar. A legenda szerint a tagok többségét szórakoztatta, hogy a rövid és frappáns elnevezés rímel egyik fő inspirációjuk, a The Doors, de még a korszak brit tini kedvence a Bros nevére is. Kispál András azonban nem tartott a többséggel, mivel korábbi sikertelen zenekarai is állatokról lettek elnevezve. A többiek ekkor betették az akadékoskodó gitáros vezetéknevét a banda nevébe, így született meg a Kispál és a Borz. Megjegyezzük, a Bros duó, azaz akkor még trió, valóban létezett már 1987-ben, de csak egy évvel később futottak be. Tehát nem túl életszerű, hogy akkoriban Pécset rájuk hivatkoztak volna. Hiába, ilyenek a legendás zenekarok zenekari legendái.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Selena Jones, amerikai jazz és kabaré énekesnő, először eredeti nevén Joan Elizabeth Shawként kezdett énekelni. A csökkenő sikerrel és az amerikai rasszizmussal szembesülve a 60-as évek közepén változtatta meg nevét. Annyira szerette Sarah Vaughan hangját és olyannyira bálványozta Lena Horne eleganciáját, hogy a kettőt egybe gyúrta. Így született Selena, a Joanból pedig egyszerűen Jones-t csinált.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 60-as évek két jellegzetes műfaját, a surf rockot és a pszichedelikus rockot házasító magyar szárrott zenekar 19-ben alakult. 22-ben megjelent első albumuk a Dreamer. 23-ban váratlanul búcsúkoncertet tartottak és feloszlottak. Majd 3 hónappal később a már nem létező együttes kiadta második, Mirás című nagylemezét. 24-ben több ex-szárrott tag Cumulus Clan néven új bandát alapított. Ezt követően 25-ben ismét Sunrot néven tevékenykedtek, és 2 év késéssel megtartották a Mirage album lemezbemutató koncertjét. Kissé nehéz követni, hogy épp vannak, vagy nincsenek, de mégis vannak, minden esetre amikor vannak, akkor örülünk nekik.

Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Ez a dal ismerős, ugye?
2: Ha én rózsa volnék.
1: Na és ez?
2: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
1: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Pincér! Pincér!
4: Igen, mit parancsol?
3: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez, jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
5: 3/4
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A legnépszerűbb francia rapper és hip-hop producer, a szenegáli és csádi származású MC Solar. Líraiságban, szójátékban és filozófiában is erős. A kevés olyan rap előadók egyike, akik annak ellenére népszerűek az Egyesült Államokban, hogy nem angolul szövegelnek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A brazil jazz és soul legendás zongoristájaként tisztelik Dom Salvadort már a 60-as évek óta. Az Abolição zenekarral közösen készült 1971-es albuma, a Hey Você című dalt is tartalmazó Szomszöngie Haka a műfaj klasszikusának számít. Ehhez képest meglepő, hogy gyerekkorában hallani sem akart holmi billentyűkről. Dobosként kezdte, roppant tehetségesnek bizonyult, azonban Rio Claro városkájának egyetlen dobtanára elköltözött. Zongoratanárból ellenben Amazonast lehetett rekeszteni. Így Dom kénytelen volt váltani. Azért hamar feltalálta magát új hangszerén is. Olyannyira, hogy később, amikor New Yorkba költözött és Amerikában készített jazzlemezeket, közben

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Laiz Brazíliában született, Németországban alkotó rapper. A hip-hopot afrobittel, jazzel és szülőhazája Tropicália muzsikájával szereti fűszerezni. Kísérő zenekarként funkcionáló kollektívájában, a The New Love Experience-ben kubai, perui, kolumbiai, algériai, gánai, elefántcsontparti, madagaszkári és ausztrál tagok is megfordulnak. Szeszegúra című 2025-ös kislemezük Georgie Ben 78-as szerzeményének, a Sauvio Vergine-nek átirata. Amíg az eredeti dal környezetvédelmi témájú, addig az új verzió a pénzről szól, amelynek nem szabad korrupt kezekbe kerülnie, inkább a rászorulókat és a kultúrát kell támogatni belőle. Laizék értelmezésében így egész mást jelent Bane művének sora, Isten óvja a zöldet, amelyet az emberek elpusztítanak, hogy szürkét építhessenek.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádiókafé, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
3: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
3: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
4: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a Rádiókaféra.
5: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
3: A man says Superman.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
6: This is a substance of the way of the samurai.
7: A mai mixet Rob készítette.

giraffe neck order. Evenly spaced.

Please take that.

that we make when our love is a mistake and we're burning.

0: esély.
1: Jól van, gyere.
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
5: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
3: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
6: Alright, DJ, put the needle on the record.
3: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
7: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Sziasztok! Mi vagyunk a Grand Mexican Warlock.
1: A Rádiókafét hallgatjátok.
2: The prophet is a fool. Spiritual man is mad. For the multitude of thine iniquity and the great hatred.

Megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.

0: Anya, mi az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

0: this one.
1: Kattattuun sä katol, alattuun kavonat, az üveg falon fürkészem a saját homlokomat. Jó lenne, ha eszembe jutna egy szép gondolat.

titko jak. A búzatáblák meghajolnak a vendégeik előtt.

rien. Je ne pourrai plus jamais me toucher. Il l'a dit.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Mini Starsky és Hutchess Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.